0: teltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő Szentlélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas, szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
6: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
6: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
4: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
4: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
4: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
4: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
4: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
4: Szentlélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
4: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
4: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja adhassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Uram. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
3: hallgass meg minket, Uram.
4: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
3: irgalmazz nekünk, Uram.
4: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, újtsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei a édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária!
3: Új irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mai gyermekinnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járközve betegeinkért. Istenünk,
3: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály Arkangyal,
3: védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, aki

0: Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj Uram örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békességben
1: az Úr Jézus szent nevében.
0: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Amen.
2: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jézus szenvedésével és feltámadásával foglalkozunk, és ahogy a múltkor is említettem, ez egy hosszabb folyamat, még annál is, mint ahogy gondoltam, nagybőjtben fogtunk neki, és még mindig foglalkozunk arról, hogy mi is történt akkor, amikor Jézus értünk halt meg. Ennek az eseménynek a jelentősége oly nagy, hogy igazából megtehetnénk azt, hogy semmi másról ne beszéljünk, és valószínűleg évekig nem jutnánk a végére. Ennyire hosszú azért én nem leszek, de még mindig szeretnék beszélni arról, ami történt. És most egy kicsit elszakadok a konkrét történelmi tényektől, ezekről beszéltünk az elmúlt alkalmakkor. Most a Jézus szenvedésének a mélységeiről, a teológiájáról akarok egy kicsit beszélni. Néhány szempontot, néhány részletre szeretném felhívni a figyelmet. Először is minden vallásban megvan a felfogás, hogy az ember nem tud megállni Isten előtt, mert nem tiszta. Ez nem csak a kereszténység, és nem csak a zsidó vallás vallja így, hanem minden vallásban ott van ez a... Valahogy az emberek tudják, hogy nem állhatok meg Isten előtt, mert valami baj van. És ezért minden vallásban szükség van egy papra, aki a népet méltóvá teszi arra, hogy szolgáljon Istennek, aki megtisztítja és megszenteli a népet. A Biblia az, amely ezt az elképzelést a helyes kontextusba helyezi. Hogy Isten országa egy olyan ország, amelyben a szív szándékai fontosabbak a külső cselekedeteknél. Jézus elmondja, hogy igazából nem is az a fontos, hogy most milyen törvényeket tartottál be, milyen rítusokat tartottál be, azt mondja, hogy igazából a gonoszság az a szívünkben van. És lényegében egy abszolút szent Isten előtt minden önző, rossz hajlam, ami a szívünkben van, kiáltó igazságtalanság, bármennyire is rejtőzik a jó viselkedés mögé. Éppen ezért van, hogy Szent Pál olyan nagy hangsúlyt tesz erre, hogy nem a cselekedeteink fognak minket megváltani. Mert sokszor a cselekedeteink, az, amit teszünk, olyan szépek, és oly sokszor hallunk olyan emberekről, akik olyan sok jót tettek, legyenek azok keresztények, vagy sokszor nem keresztényekről hallunk, hogy milyen jó ember, az ilyen humanista szöveg, hogy annyi jót tett, és olyan kedves ember, soha senkinek nem ártana. De a keresztény vallás azt mondja, hogy a lényeg nem itt van. A lényeg az, hogy persze nem arról van szó, hogy jelentéktelenek lennének a cselekedeteink, de hogy igazából a probléma az, hogy a mi szívünkben van egy lázadás Isten ellen, és itt van a nagyobb probléma. Persze az megnyilvánul mindenféle gonosz cselekedetben, de sokszor nagyon jól el tud rejtőzködni. Másodszor az is megvan minden vallásban, vagy nagyon sok vallásban, hogy áldozatokat kell bemutatni Istennek. Mivel, hogy tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, és a bűn az felségsértés Istennel szemben, ezért halállal jár. És minden vallás valahogy tudta, hogy ki kell békíteni valahogy az Isteneket. A Biblia már az Ószövetségben leírja, hogy Isten irgalmas, bár az nem jelenti azt, hogy igazságtagadó lenne, ezt a 20. és 21. században találtuk mi ki. Tehát Isten irgalmas, de a Szentírás azt mondja, de a bűn akkor is halált hoz. Ezért az áldozat kiengeszteli Istent, és helyettünk kifizeti a bűn zsoldját. Tehát igazából nekem kellene meghalnom a bűnöm miatt, de egy állat hal meg, az áldozati állat, és hogy valahogy ez úgy kiegyenlíti a dolgot, bár az Ószövetség arról szól, hogy nem tudja teljesen kiegyenlíteni. És az engesztelődésnek a teológiája tulajdonképpen erről szól, ez nem a bosszú háttere, hogy Isten haragszik és bosszút áll, amiért én bűnt követtem el, hanem az igazság a háttere az engesztelésnek. Az igazság azt követeli meg, hogy a bűn zsoldja halálva, és meg kell halni a bűn miatt. Ez az igazság. És valahogy az áldozatokkal próbálják ezt az igazságot megvalósítani. Aztán ott van minden vallásban az ítélet gondolata is, hogy a bűn ítélet alá helyez minket,
És ott van a szövetségkötés gondolata is minden vallásban, ami mindig vérrel történik meg. És hogyha megszegjük a szövetségünket Istennel, akkor az vért követel. Sőt, emberek közötti komoly szövetségeknél is halál járt a szövetség megszegéséért. Ezért a kérdés úgy számunkra is, hogy ahogyan a 24. Zsoltár megfogalmazza, ki mehet fel az Úr hegyére? Ki állhat meg az ő szent hegyén? És a válasz az kéne legyen, hogy senki. Mert mindannyian bűnösök vagyunk. Vagy 1 Sámuel 2.25. Ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki járhat közben érte? Az Ószövetség hoz bizonyos megoldásokat, de ezek, amint már mondtuk, ideiglenes megoldások, és nem teljesek. Ott van például a zsidó szertartásokban a Jom Kipur napja, ez a kiengesztelődés napja, a zsidók legnagyobb ünnepe, ami úgy ősszel, szeptember-októberben szokott lenni, a sátoros ünnep környékén. És ilyenkor van a főpap, aki a főpap mutatja be az áldozatot, ő a közben járó, de ő önmagáért is, neki önmagáért is közben járnia kell, erről ír a zsidókhoz írt levél is, hogy a főpap, a zsidó főpap, amikor közben jár a népért, saját magáért is közben kell járjon, mert ő is bűnös ember. Aztán ott van az áldozat bemutatás, és mondtam, hogy az áldozattal próbálták ezt az igazságot, amit követel a bűn, megvalósítani, de ez tökéletlen, mert Isten nem éhes, és minden az övé, őt nem annyira az áldozatok érdeklik, mint az engedelmes szív. Csak az a baj, hogy minden ember engedetlen. Ha az ember megtartja a szövetséget Istennel, az is tökéletlen, mert az emberek azért csak megszegik a szövetséget. Nincs olyan ember, aki teljesen tökéletesen megtartsa a szövetséget Istennel. És Isten egy mennyasszonyt keres, amely méltó hozzá, erről máskor még részletesebben beszéltünk, hogy Isten valahogy ilyen szerelmes érzéseket táplál az emberiség iránt, és ő azt szeretné, hogy vele legyünk mindig, de hát a mi tökéletlenségünkkel, a mi bűnösségünkkel hogy állhatunk ott Isten mellett? A Jom Kipur, a kiengesztelődés napjának a liturgiájában ott van a bűnbak is, amely az ember helyett hal meg, illetve ezen a napon megfújták a harsonákat. A harsona a zsidó liturgiában mindig az ítéletet jelenti. De a kérdés pont ezen a napon az, hogy Isten ítélete előtt kiállhat meg. Tehát látjuk, hogy van az Ószövetségben egy próbálkozás, a Jom Kipur napja, illetve naponta van próbálkozás, mert naponta mutattak be áldozatokat, de a Jom Kipur napja, a kiengesztelődés napja, az egy kiemelt, pont erről szól, hogy hogyan kerülhet az ember Isten közelében, anélkül, hogy meg kelljen halnia, és de pont ez a nap kiemeli azt, hogy ez igazából lehetetlen, mert a bűnös ember nincs, ahogy megfeleljen Istennek, az ő szentségének. És még akkor is, ha Isten irgalmas, de ugyanakkor ott van az igazság is, és Isten nem takarhatja csak úgy be azt a bűnt, ami nem lett rendbetéve, nem lett helyretéve, mert Isten irgalmas és igazságos is. Igazságban marad. A proféták is jelezték már az Ószövetségben, hogy tökéletlen, ideiglenes megoldások vannak, és ezeket valahogy fel fogja váltani Istennek a végleges megoldása. Már Jeremiás is jelezte, hogy egy új szövetségkötésre számíthatunk, amely teljesen helyreállítja a közösséget Isten és ember között. Vagy ott van Izajás 52-53-ban a szenvedő szolga éneke, amely kimondja, hogy szükséges, hogy egy ártatlan ember magára vegye a mi bűneinket és kiengesztelődést hozzon. A probléma az, hogy hol találunk egy ilyen ártatlan embert. Meg lehet, hogy nem is elég, ha ember, mivel hogy a teljes emberiségét kell kiengesztelődést hozzon. Tudjuk, hogy Istennek a megoldása az, hogy ő maga jön, és ezt az igazságot megteszi. Az igazság, az, ami igazságos. Ő lesz az az áldozat, és ő lesz az a főpap, aki bemutatja ezt a tökéletes áldozatot.
János evangéliuma, János ugye nagy mélységeket vitt bele, nagy mély teológiát vitt bele az ő evangéliumában. Ő így fogja fel a megváltó művet, hogy Isten a világából, az ő tökéletes világából alászállt maga a logosz, az második isteni személy, az isteni ige, és megnyitotta az utat Isten világa felé, mert szerette a világot. A világ teljesen a bűn hatalma alatt van, és teljesen el van szakadva Istentől, ezért fentről kell a segítség. Úgy kell elképzeljük, hogy van az Isten világa, a mennyország, ami el van szakadva a földtől a bűnbeesés óta, és maga Isten, a második isteni személy onnan le kell jöjjön, át kell hidalja azt a hatalmas szakadékot Isten és az emberek között, lejön a világ mélységeibe, és olyan szépen van leírva, ugyancsak János evangéliumában Jézus, amikor megkeresztelkedett, az azon a helyen volt, egy Betánia nevezetű hely a Jordán partján, nem az a Betánia, ahol Lázár lakott, egy másik Betánia, ami közel van a Jordán torkolatához. De ez a földkerekségen a legmélyebb pont, ahova ember el tud menni, anélkül a tengerbe belefulladjon, mert ez a tengerszint alatt 325 méteren van. Ennél mélyebb pont nincs az egész földkerekségen, és Jézus ott keresztelkedett meg, ezzel jelezve, hogy ő a legnagyobb mélységbe lejött. Egy annyira mélyen, aminél mélyebbre ember nem tud jutni, azért, hogy minden embert, bármilyen is mélységes bűnei legyenek, fel tudjon emelni. És a jánosi teológia pont ezt mutatja be, hogy Isten lejön az ő világából, az ember mélységeibe, alányul az embernek, a bűnös világban felállítják a keresztet, magára veszi az átkot, ugye a mózesi törvényben benne volt, hogy átkozott, aki a fán függ, tehát hogy akit úgy ítélnek el, hogy egy fára felakasztanak, abban az időben még nem volt keresztrefeszítés, az isteni átoknak a jele, és Jézust valóban egy fára felszegezték, és Isten átkát a bűnnel szemben magára vette, és aki rátekint hittel, az megmenekül, az átok és az ítélet alól. És így, ugye Jézus lejött a mi világunkba, és felemel minket az ő világába. Csodálatos dolog ez. Az ószövetségi ideiglenes megoldásokra Jézus saját személyében hoz egységes megoldást. És Jézus, tehát azok az elemek, amik az Ószövetségben csak meg ideiglenesen, de ott voltak, Jézusban mind jelen vannak. Ott van ő a főpap. Ő az, aki Isten elé tudja vinni a nép teljes bűnét. Együtt érez, mert a legmélyebb kísértéseket is ismeri. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 4.15, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tud részvétel lenni gyöngeségeink iránt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett bűn nélkül. Ő az új Mózes, aki kinyilatkoztatja Isten nevét, vagyis Isten lényegét. Tehát ő valóban főpap. Ő az, akire mi rálettünk bízva. János 17.2-ben azt mondja Jézus, hogy megtartottam azokat, akiket rám bíztál. Vagy János 17.6-ban megismertettem nevedet az emberekkel, akiket a világból nekem adtál. Ő az, aki méltókká tesz minket, hogy Isten elé lépjünk. János 17.19. Értük szentelem magam, hogy ők is meglegyenek szentelve az igazságban, vagyis ő közben jár. Itt látjuk, hogy mindaz, amit egy főpapnak a feladata volt, hogy megszentelje a népet, hogy közben járjon, hogy áldozatot mutasson be, hogy felelősséget vállaljon a népét, ezek mind Jézus személyében ott vannak. Ő az, aki megmossa a méltatlan menyasszonyának a lábait, hogy tiszta menyasszonyként, fehér gyógy ruhába öltöztesse. Ezt Pál apostol is kifejezi az Efezus 5-ben, hogy Jézus azért ment halálra, hogy szentté tegye a menyasszonyát. És Jézus a tökéletes főpap, aki hasonlít bizonyos fokban Melkizedekre a Teremtés könyvében,
szerepel Melchizedek 14:18-ban, aki kenyeret és bort hozott Ábrahám elé, mert ő a fölséges papja volt. A 110. Zsoltár is említi, te pap vagy mindörökké, Melchizedek rendje szerint. És a zsidókhoz írt levél nagyon szépen kifejti, hogy mennyivel tökéletesebb a Melchizedek féle papság, mint az Ároni papság. Tehát látjuk, hogy mindaz, ami egy főpap, a főpapi szerepet Jézus tökéletes módon teljesítette. De ő nem csak a főpap, aki bemutatja az áldozatot, hanem ő maga az áldozat is, ő a bárány. Ő a húsvéti bárány. És érdekes, ugye a kronológiában, ha olvassuk a négy evangéliumot, nem teljesen egységesek. Mert azt tudjuk, hogy Jézus egy pénteki napon halt meg, de a szinoptikusok szerint ez már a húsvét ünnepe kellene, hogy legyen, mert hogy Jézus csütörtök este a húsvéti vacsorát költötte el az apostolokkal. Csak ez nem nagyon valószínű, hanem sokkal valószínűbb, hogy János emlékszik pontosabban a részletekre, mert ő azt mondja, hogy nem, amikor Jézust keresztre feszítették, az volt az előkészület napja, mert húsvét napján azért nem lehetett volna valakit keresztre feszíteni, az megszentségteleníti a földet, és a zsidók ezt nem tűrték volna el. Ami azt jelenti, hogy Jézus a húsvéti vacsorát így előlegezve költötte el az apostolokkal, vagyis nem a maga idején, hanem mivel hogy tudta, hogy nem éri meg annak az idejét, amikor kellene, ezért előre, egy nappal előtte elfogyasztotta az apostolokkal, és akkor a jánosi kronológia szerint, amikor Jézus keresztre feszítették, és amikor ő meghalt, az pont az a pillanat, az az idő, amikor a jeruzsálemi templomban ölték le az áldozati bárányokat, a húsvéti áldozati bárányokat. És ezzel is látjuk, hogy Jézus az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Tehát Jézus akkor halt meg a Niszán hónap 14. napján, a húsvéti nap előnapján, akkor, amikor azok a bárányok, a húsvéti bárányokat ölték le. Az Ószövetségben számtalan előképe volt ennek, hogy a messiás maga lesz az áldozat. Már a bűnbeesés után az ember próbálta megoldani a szégyenét azzal, hogy fügefa levelekkel próbálta eltakarni, de fügefa levélnek az a tulajdonsága, hogy nem nagyon takar, mert olyan nagyon szaggatott. Tehát az ember megoldása nem igazán megoldás. De Isten egy bárányt ölt meg ahhoz, hogy felöltöztesse az embereket, mert azt olvassuk, hogy Isten bőrből készített az embernek ruhát. De a héber szó kimondottan báránybőrre vonatkozik, az a héber szó, ami ott szerepel, amiből az a bőr, amiből Isten ruhát készített Ádámnak és Évának. Később, amikor Ábrahám készül feláldozni a saját fiát, egy érdekes jelenet van, mert mennek felfelé a hegyre, és Izsák viszi a fát, amin igazából őt kell feláldozni, úgy, ahogy Jézus is vitte a keresztfát. És azt kérdezi Izsák az apjától, apám, itt van a tűz a te kezedben, itt van a fa az áldozathoz, de hol az áldozat? És érdekes az a válasz, amit Ábrahám ad. Azt mondja, Isten gondoskodni fog magának áldozatról, de ez a mondat a héberben másképp is értelmezhető, másképpen is fordíthatnánk, mégpedig úgy is nyelvtanilag helyes, hogy a válasz úgy van, hogy Isten fog gondoskodni önmagáról, mint áldozatról. És bár akkor úgy történt, hogy felmennek, és nem kell megölje Ábrahám a fiát, és egy két éves kos, egy hím kos lesz feláldozva, de ez is előképe annak, ami történt
Jézussal, hogy ő maga lett az áldozat, Isten gondoskodott önmagáról, mint áldozatról. Vagy a múltkor említett Zakariás proféciája arról, amikor Jézus visszajön, ott az áll, hogy Izrael népe majd feltekint arra, akit keresztül szúrtak. És itt is a héber szöveg nyelvtanilag megengedi azt a fordítást is, hogy és felnéznek majd rám, akit keresztül szúrtak. Mint ha Isten azt mondaná, hogy engem szúrtatok keresztül. És Jézus esetében ez egészen egyértelműen így történt meg. Izajás 52-ben az áll ott, hogy ő sok népet fog meghinteni. Legalábbis az egyik fordítás szerint az áll. A kivonulás könyvében pedig Mózes meghintette vérrel a nemzetet a szövetségkötéskor. Ebből is látjuk, hogy ami történt a kereszten, az egy új szövetségnek a megkötése. És említettük, hogy a Jom Kipur napján volt az a bűnbak, akire ráolvasta a főpap a nép bűneit, és kiűzte a pusztába, hogy ott pusztuljon el, és hogy így a nép szabaduljon meg a bűneitől, de mondtuk, hogy az Ószövetségben az sohasem tökéletes, ami ott történik, de itt most Jézus esetében valóban a mi bűneink rászálltak Jézusra, Jézus azonosult a mi bűneinkkel. Ezt fejezi ki Szent Pál apostol a 2 Korintus 5:20-ban. Isten azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő általa. Vagyis Jézus azonosult a mi bűneinkkel, és felvitte a keresztre. Amikor Jézus felkiáltott, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, akkor ez... Sokan azt mondják, hogy hát ez Jézus idézte a Zsoltárt, valóban idézte a Zsoltárt, a 22. Zsoltárt, de nekem kicsit furcsa az, hogy valaki, aki éppen hal meg a kereszten, annak nem az a fontos, hogy mostan idézzen a Szentírásból. Jézus nem csak úgy érezte, hogy Isten elhagyta, hanem valóban Jézust a kereszten érte a bűnteljes átka, vagyis az, a bűn átka az az, hogy az ember elszakadt Istentől, hogy nincs hozzáférésünk Istenhez. És Isten fia Jézus, ő pont azt tapasztalta meg, amit a bűn hozott, hogy Isten hátat fordít neki, az ő fiának. Ezért volt ez szörnyűbb szenvedés volt Jézus számára, mint maga a fizikai fájdalom, hogy az ő atya hátat kell fordítson neki, mivel hogy ő magára vette a bűnt. Ennek a mélységeit, teológiai mélységeit nem is tudjuk felfogni. Ez az átok, amit a bűn hozott, már megnyilvánult már a Getsemáni kertben is, de a kereszten a leginkább. És innen látjuk, hogy Jézus közösséget vállalt a legkétségbeesettebb helyzetben levő emberekkel. Nincs az a helyzet, ahol te úgy érzed, hogy Isten teljesen elhagyott téged, hogy Jézus ezt ne ismerni, sőt, sokkal mélységesebben ismerni. De egy másik fontos részlet, hogy Jézust a városon kívül, kiközösítve, kizárva a Isten népének közösségéből feszítették keresztre. A Golgotán, ami koponyahelyet jelent. Ez egy látványos hely, mert ez ott volt, ahol egy kapun keresztül ki lehetett menni a városból, és ott vezetett az út Jáfó és Cezária felé. Tehát egy látványos hely volt, és ezért volt az, hogy emberek álltak meg, és kicsúfolták Jézust. Mert azt gondolják, ugye, ahogyan Izajás proféciája és Izajás 53-ban a szenvedő szolga éneke mondja, hogy mi azt gondoltuk, hogy Isten ítélete sújtotta őt, pedig a mi bűneinkért szenvedte el ezeket. Meglátszik rajta, hogy mit tesz a bűn. Izajás 53-ban ugyancsak ebben a szenvedő szolga énekében azt olvassuk, hogy nem volt emberi a kinézetele. Hát nem volt emberi a kinézetele, mert ugye megostorozták, amit a római katonák hajtottak végre, és a római ostorozás az szörnyebb volt, mint a zsidó ostorozás, ezt már említettem.
és utána pedig végig kellett szenvedje, a nehéz keresztet kellett felvigye. Éppen ezért is halt meg Jézus ilyen hamar, mert annyira az ereje végéhez ért. Normális esetben egy keresztre feszített, akár 24 órát is kínlódott a kereszten. Nem beszélve a lelki kínzásról is, ugye ki csúfolták a római katonák, de ezt is Izajás már előre elmondta, hogy a bűnösök közé számították, Izajás 53:12. A bűnös emberek az ő társasága, két rabló, gyilkos közé feszítették őt keresztre, de hát ő szerette a bűnösöket, azért jött, hogy megmentse a vámosokat és a bűnösöket, és ezt meg is teszi az egyikkel. Csupán annyi a feltétele, hogy hozzáforduljon és kérje a segítséget. Tehát Jézus említettük a főpap, Jézus az áldozat, de Jézus a király is. Az Ószövetség tele van proféciákkal, hogy jön az Isten király. Melkizedek is, amikor megjelent, ő nem csak főpap volt, hanem király is. És a 45. Zsoltárban az áll királyi trónod, Isten örökké áll. A 72. Zsoltár is örök birodalomról szól. Nagypénteken csúfságból Jézust királynak nevezik. Azt mondják, hogy ő az, aki a zsidók királya. Általában az elítélt nyakába akasztott,

a zsidókat, de igazából ez egy titulus. Ő valóban a zsidók királya, és valamikor a zsidók királyaként fog visszajönni, illetve az egész világ királyaként. És ezt a napot várjuk mi vissza. Ez az a dicsőséges nap, amikor ő majd megjelenik. De ott a kereszten az utolsó szava az volt, hogy beteljesedett. És megint sokan azt mondják ilyenkor, hát igen, beteljesedtek a proféciák, de én erősen kételkedem, hogy Jézusnak akkor az volt a nagyon fontos, hogy a proféciákat sorban mindegyiket teljesítse be, hanem ő egy nappal azelőtt azt mondta, hogy senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja a barátaiért is. Az én meggyőződésem, hogy ez a beteljesedett erre vonatkozik. Beteljesedett a legnagyobb szeretet. Hogy Isten maga az életét adta a barátaiért, a szeretett gyermekeiért. Beteljesedett ez a legnagyobb szeretet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatója, az ezen szép szerda estén. Imára hívjuk a hallgatókat, a következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból, a tehetik tartsanak velünk, ma este is imádkozzunk együtt.

szerető atyánk, szent színed elé járulok, a szerető Istenem színe elé, a világ alkotója elé, hogy hálát adjak ennek a valóságnak, ennek a világnak alkotásáért, amelynek részese vagyok én is nap mint nap. Atyánk Istenünk, te alkottad az eget és a földet, és benne mindent. A te szeretetednek minden jósága, formája, ereje benne van a te alkotásodban, amelyet felkínálsz nap mint nap nekem, gyermekednek, azért, hogy a te gyermeked lehessek. Köszönöm Istenem, hogy nem eltaszítasz engemet, hanem részesítesz a te alkotásodnak minden kegyelméből, akár a mai napon is, Istenem, hiszen ennek részese vagyok. Ebben születtem, ebben élek, és ebben akarok meghalni, a te atyai szeretetedben, Istenem, neked tetsző módon, igazi, szelid és alázatos gyermekként, aki mindenben az atya akaratát teljesíti. Köszönöm, hogy ebben segítesz. Köszönöm, hogy megmutattad, hogy milyen hatalmas és szerető Isten vagy. Szeretetedet kinyilvánítottad a világnak egy szülött szent fiad által, és köszönöm, hogy én is ezt megismerhettem. Te vagy a szeretet, aki átölelsz minden nap, reggel, délbe és este, éjjel és nappal, te kelted fel a napodat. Minden nap a te fényedben kelhetek, és a te napnyugtádban pihenhetek nyugovóra, mert hiszem és vallom, hogy te vagy a szeretet, aki átölelsz minden nap, aki gondomat viseled, aki vigyázol ránk, aki éltetsz és megáldasz, hogy a teremtett világnak áldott gyermeke legyek. Amen.

Igen, drága Jézus, szükségünk van rád. Dicsérlek és dicsőítelek, drága mennyei atyám. Hálás szívemet hoztam eléd, teremtő atyánk, hisz te hívtál életre, te formáltál anyánk méhében, elküldted szent fiadat, hogy életünk legyen, és az bőségben legyen. Árasztod ránk a szent lelket, szüntelenül, atyám, csak mi gyarló emberek, nem figyelünk rád. Elfordulunk tőled, és nem te vagy a fontos. Szívembe hozom, atyám, azokat, akikért imádkozni tartozom. Azokat, atyám, akik ismeretlenül is rágalmaznak téged. Bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Küldj, kérlek, a te szőlősödből munkásokat eléjük, melléjük. Nyisd meg a szívüket, hogy megtapasztalják a te végtelen szeretetedet. Hálás vagyok, atyám, ezért az ima közösségért, minden emberért, akit az utamba vezet, minden jóért és minden kegyelemért, amivel elárasztasz, de minden szenvedésért és fájdalomért is. Mert tudom, atyám, most már tudom, hogy mindent a javunkra fordítasz. Hálát adok neked, atyám, életem minden pillanatáért. Áldj meg, kérlek, minket, hisz te a saját képmásodra teremtetted az embert, és minden embert a te hasonlatosságodra, kivétel nélkül. Vezess minket hozzád, áldj meg, hogy minden ember megtapasztalja a te isteni szeretetedet, és ne szűnjünk meg soha hálásak lenni és dicsérni téged. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, Jézusom, hogy a te szent véredet feláldoztad mindannyiunkért, bűnösökért, azért, hogy nekünk életünk legyen, hogy szabadok legyünk a gonosz fogságából. Köszönöm, Jézusom, hogy ezt a szabadságot végtelen szeretetből adtad meg nekünk. Nem azért, mert megérdemeltük, hanem a mennyei atyának a végtelen szeretete és irgalma kiárat mindjárunkra, hogy elnevesszünk. De köszönjünk, Urunk Istenünk, a mi szabadságunkat. Köszönjük a szabad akaratot, amit adtál nekünk, hogy nem rabként és rabszolgaként élünk és élhetünk, hanem szabadon választhatunk és dönthetünk. De bocsáss meg nekünk azt a sok elhamarkodott és rossz döntést, amit nem a te szent lelked vezetésében tettünk, hanem önerőből, ami makacságunkból és nagyfejűségünkből, meggondolatlanságunkból és nem hitből, és nem szeretetből, oly nagyon sokszor. És mégis megmutatod a te végtelen szereteted és irgalmadat, mennyei atyám, mindezek ellenére is, hogy nem hagysz minket elveszni. De bocsáss meg nekünk, hogy a mi tévedéseink és bűneink következtében, amikor szenvedünk, amikor mindenféle nehézségbe ütközünk, amikor a szeretetlenség és az önzés háborúkat szít ezen a földön, és meg annyi szenvedést, akkor bocsáss meg azoknak, akik téged hibáztatnak mindezen nehézségekért, szenvedésekért. Bocsáss meg azoknak az embereknek, akik a félre sikerült életüket, a boldogtalanságukat neked tulajdonítják, atyám. Légy irgalmas hozzájuk, mert te irgalmas és szerető Isten vagy, aki nem büntetsz minket, mert nem az érdemeink szerint jutalmazol minket, hanem azért, mert nagyon szeretsz. De bocsáss meg nekünk, hogyha ezt nem ismerjük fel oly sokszor, és neheztelés, és aggodalom, és félelem van a szívünkben, nem rád figyelünk, nem kérjük a szent lelket, nem is imádkozunk eleget, nem tiszta szívből fordulunk hozzád. És amikor gondunk van, akkor azt mondjuk, akik mondják, hogy hát az Isten megbüntetett. Jöjj segítségükre mindezen testvéremnek, hogy felismerjék tévedéseiket. Jöjj segítségükre, hogy megismerjenek téged, hogy megismerjék a szent lelket, annak éltető erejét, hogy be tudjanak töltekezni vele, hogy ezáltal megismerjék az igazságot, téged az egy és igaz élő Istent, és ezáltal szabaddá váljanak a béklyóiktól, a gonosz fogságától. És köszönöm, Uram, hogy mindezt megadod mindnyájunknak, akik ezt hittel kérjük, és tiszta szívvel vágyunk rá. Amen.

Hálás szívvel térdelek most szent színed előtt, Jézus Krisztusom, és megköszönöm az életemet. Köszönöm, Uram, hogy felvállaltad, értem is, hogy megváltottál, felvállaltad azt a szenvedést, amelyet a keresztúton elhordoztál, hogy a bűneimtől szabaddá váljak. Uram Jézus, sokáig nem értettem meg, hogy mi is az a megváltás, de te, Uram, megmutattad nekem, hogy felvitted a keresztre az én bűneimet, hogy te elszenvedted helyettem azt a sok szenvedést. És Uram, azt is engedted, hogy megtapasztaljam, hogy milyen, hogyha a gonoszság rabságában kerültem, hogy mennyi szenvedésen kellett átmennem. És amikor felismertelek, megismertelek téged, és te meghívtál, hogy még jobban megismerjelek, akkor megszabadítottál engem, és arra biztattál, hogy szakadjak el minden bűntől, a bűnös életemtől, és azóta békesség van a szívemben. Köszönöm, Uram, hogy eljöttél és megváltottál, és most szent színed elé hozom mindazokat, akik még nem ismernek téged, akik még nem tapasztalták meg a te megváltói szeretetedet, hogy érints meg a szent lelked által a szíveket, az elméket, hogy hozzád forduljanak, Uram, hogy ne a rabság láncai között a szenvedésben éljék napjaikat, hanem a te örömödbe, szeretetedbe és békédbe. Ó, Uram, mély hála van az én szívembe, és köszönöm neked, hogy hordozhatlak. Köszönöm, hogy minden nap a szent misében ezt a hatalmas nagy áldozatot, amit hoztál, értem, felismerhetem és megköszönhetem. Áldott légy Jézus Krisztus mindannyiunk életében, most és mindörökké. Amen. Amen.

Igen, Jézusom, hálatát szívvel borulok előttbe, és megköszönöm elsősorban a te szent jelenlétedet az én életemben. Megköszönöm azt, hogy itt vagy a legméltóságosabb oltári szentségben, és hála tölti be az én szívemet azért, hogy meghallhattam a te hangodat. Valóban így van, hogy én nem is kiáltottam, de meghallottam, Uram, a te szent hangodat, amikor megszólítottál, a nevemen szólítottál, és elvezettél ide hozzád, hogy mélyen megtapasztaljam a te jelenlétednek erejét és mélységét, hogy megtapasztaljam a megváltás kegyelmét, hogy mekkora áldozatot hoztál. Értem, értünk emberekért, a bűnösökért, hiszen te a bűnösökért jöttél, hiszen te mondottad, Jézusom, hogy a betegeknek van szüksége orvosra. Igen, Uram, beteg volt a lelkem, és azért jöttem hozzád, hogy meggyógyítsad elsősorban a lelkemet, hogy azáltal meggyógyuljon a testem is. És olyan nagy hála van a szívemben, Jézusom, azért a megváltás kegyelmét, és azért, hogy a te drága szent véredet kiontottad értünk, értem, bűnösökért, meghaltál a kereszten, te feltámadtál, élő valóság vagy az életemben, és az életünkben, hiszen annyi ajándékot adtál, annyi mindent megmutattál az életemben, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, ami a bűn volt az életemben, és átadhattam neked, és te szabaddá tettél, megnyilvánultál az életemben. Uram Jézusom, most hozom elődbe mindazon gyermekeidet, akik megkötözettségben, fogságban vannak, rabságban. Látod, olyan, Uram, olyanok is vannak, akik nem is akarják elfogadni a te segítségedet, mert annyira meg vannak kötözve az alkohol fogságában. Kérve kérlek, Jézusom, küldd el a te szent lelkedet nekik is számukra, hogy ők is a lélek erejéből, a szent lélek jelenlétéből teljesen szabaddá tudjanak válni, hogy elfogadják a segítséget, a tőled való segítséget, Jézusom, és minket rendelj arra, hogy tudjunk embertársainknak segítségükre lenni, tudjunk téged odavinni, ahol bajok vannak, ahol szükség van rád, Jézusom, mert látod ezt a világot, látod, Jézusom, hogy mennyire megkötözettségben, mennyi bűn van az életükben, és nem tudják a megváltás kegyelmét elfogadni, mert teljesen, de teljesen elszakadtak tőled, és nem is akarnak hallani rólad. Ezért kérlek, Szentlélek Úristen, hogy szálljál a járdát őket most a mi szerető szívünkön keresztül, kit-kit szüksége szerint, akiket csak a szívünkben tudtunk idehozni. Vannak olyanok is, akik most hallgatnak a rádión keresztül, és azoknak is a hozzátartozóit szabadítsd meg a szent lelked által, hogy teljesen szabaduk legyenek, hogy neved megdicsőjön most és mindörökké. Amen. Amen.

Áldalak Jézus Krisztus az élő jelenlétedért. Hálát adok, Uram, hogy bejárásunk van a te színed elé, az élő jelenlétedben, és ez egy igazi találkozás veled. Köszönöm, Uram, az Isten gyermeké szabadságomat. Köszönöm, Uram, hogy ebben a szabadságban minden benne van. A tőled kapott öröm, a szeretet, amit felszítasz a szívemben, ha hagyom. A tőled kapott nyugalom és béke, és Isten gyermeki hatalom is. Köszönöm, Uram, hogy semmi egyébre nincs szükségem. És köszönöm, Uram, hogy ez megerősít abban, hogy ne befolyásoljon senkinek a véleménye, sem a viszonyulása, sem az épp adott élethelyzet vagy körülményeim. De te tudod, Uram, hogy ezt a szabadságot olyan sokszor apró pénzzel váltom, és legtöbbször a magam igazáért adom oda, és az magam igazának a felerősítése hozza maga utána az ítélkezést és a neheztelést is. És akkor ma oda is van az Isten gyermeki szabadság. De én most azt köszönöm meg, hogy mindig úgy jöhetek, úgy jöhetünk hozzád, ahogy vagyunk. És te soha nem küldesz el. És a te élő jelenlétedben átlényegül minden. És mindig tükröt tartasz. És mindig megmutatod, hogy mennyi hiába valóságra fecsérelem el a te kegyelmedet és az Isten gyermeki szabadságomat. Köszönöm, Uram, hogy itt vagy, hogy itt vagyok, hogy megerősítesz a te élő jelenlétedben, és a vágyat is felszítod, hogy vágyjak utánad, és csak utánad, hogy eljöjjön a te országod közöttünk, és meg tudjuk kívántatni másokkal is a tőled kapott szabadságnak az örömét, a szeretetét, békéjét és kiteljesedését. Hála, áldás és dicsőség neked, most és mindörökké. Amen.

Mi nagy vagy te, Uram, mi nagy vagy te, a szívem áld, és valóban hálat tölti be, hogy színed előtt térdelhetek. És megköszönhetem neked, Uram, hogy végtelen a te hatalmas szereteted irántunk. Megköszönöm neked, Uram, hogy mennybe meneteled után nem hagytál magunkra, hanem elküldted nekünk a vigasztalót. Elküldted nekünk az igazság lelkét, hogy ne tudatlanságba kelljen éljünk, hanem megismerhessünk által a tégedet. Köszönöm neked, Uram, hogy megadtad nekünk azt a kegyelmet, hogy különbséget tehetünk jó és rossz között, és megadtad azt a szabadságot, hogy választhatunk jól. Áldott vagy, Uram, áldott vagy az első és az összes többi pünkösdért, hiszen tudjuk, Uram, hogy valahányszor kérjük, te készségesen örömmel árasztod ránk a te szent lelkedet, és annak minden kegyelmi ajándékát. Köszönjük, Uram, hogy akár naponta többször is pünkös lehet a mi életünkben, mert ilyen szerető Isten vagy te. Köszönjük neked, Uram, azt is, hogy a te szent lelked sugallatára közösségé formáltál bennünket, hogy belőled, általad élünk. És a nevünk is az, hogy élet a lélekben, hiszen valóban lélek nélkül hogy lehetne élni, Uram? Csak veled, csak benned, csak általad. Köszönjük, Uram, hogy minden nap megvilágosítasz bennünket, hogy mutatod a jó irányt, hogy a te szereteted tüze lobbantja lángra a mi szíveinket, és táplálja bennünk a vágyat, hogy akarjunk mindig a te közelségedben, a te jelenlétedben lenni. Áldott vagy, Úr Jézus Krisztus. Áldott vagy, hogy nem vonod meg tőlünk a szent lelket, az a gyógyító kegyelmét. Áldott vagy, Uram, hogy itt és most még teljesebben kiárasztod ránk lelkedet, hogy segítesz nekünk megújulni, levetni a régi embert és magunkra ölteni az újat. És mindezt csak a te lelked kegyelmében, erejében és hatalmában. Ezért légy áldott, dicsőítve és magasztalva, mindörökkön örökké. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, a Te neved áldott és szent. Hálát adunk neked egy szív, egy lélekkel, minden jelenlevővel és minden hallgatóval. Az egyházunkért, egyházközösségeinkért, ima csoportunkért. Hálát adunk, hogy a Te szent lelked által formáltad, és tartod meg, és tartottad meg a mai napig. Hálát adunk, Urunk, a Te szent lelked ajándékaidért, amellyel minket egyénenként és közösségünket elárasztod és elárasztottad. Köszönjük a hitet, a békét, a szeretetet, a bölcsességet, mindaz, Uram, amivel napról napra elárasztasz és segítesz, hogy a Te szent lelked ajándékaid által még közelebb kerülhessünk hozzád, és veled és benned egységben tudjunk élni. Köszönjük neked ezt az ajándékot, és azt, Urunk, hogy elődbe jöhetünk és jöhettünk ezen a mai estén is. Amen. Amen.

Hálát adok, Uram Jézus, hogy itt lehetek szent színed előtt, és köszönetet mondok a te szent lelkedért, amellyel nap mint nap betöltesz és vezetsz. Köszönöm, Uram, hogy új emberé formáltál engemet a te szent lelked által, és általad béke van az én szívemben, általad másképp nézek embertársaimra, a körülöttem levő dolgokra, minden emberre. Hálát adok, Uram, hogy teljesen átadhatom magamot, hogy a te lelked vezessen. Köszönöm, Uram, hogy ezt te bőséggel adod nekem, mert erre vágyik az én szívem. Add, hogy minél többen megkívánják, hogy be tud tölteni, hogy valóban örömteli és boldog életünk legyen te benned és te általad. Amen. Amen.

0: kenyeret adtál nekik a menny.
1: Minden gyönyörűséggel teljesen.
0: Könyörögjünk, Úr Jézus, ki ebben a szentségben kint szenvedésednek emlékét adtad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodsz,

Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt egy órában a gyönyörű szentségimádást közvetítettük. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha tetszik, válasszák társukra a nap hátralévő részére is a Mária Rádiót. Viszont hallásra, a mikrofonnál Majoros Attilát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne kísértésbe. Lesz szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami helyenket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszul.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Mert teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja.

0: Örömmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol vizéből, vidd a mennybe a lelkeket,

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszony.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászolgálnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami kegyünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária.

0: találtál.
1: Asszonyunk, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korán.

0: Anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele.

0: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent

0: Csak egy szót szólj szent fiannál, és megmenekül a világ. Rózsa fűzér királynője, légy a világ megmentője. Ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzét

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. Hosszú élet titka. Interjú Csete Iván atyával, a New York-i magyar katolikus közösség lelkipásztorával, közelgő 90. születésnapja alkalmából.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Csete Iván atyát, akivel abból az alkalommal beszélgetünk New Yorkban, a templomban, ahol a magyarok tartják a szent miséjüket, hogy szeptemberben tölti be 90. életévét, és kiváló formában van, továbbra is szolgálja a magyar közösséget, és évtizedek óta itt a magyar lelkipásztori ellátásban jelentős szerepet játszik. Először is sok szeretettel gratulálunk ehhez a jeles közelgő évfordulóhoz a Vatikáni Rádió nevében is. Atya, mi a hosszú életnek a titka?
1: A hosszú élet titka? Idézem a 104 éves nagybátyámat, a Csete Pista bácsit, akitől megkérdezték 100 éves korában, hogy mi a hosszú élet. Én is azt mondom, azt mondta, hogy három dolog. Mindig hittem Istenbe, másodszorban mindig aktív voltam, és a harmadik, minden nap megittam 2 pohár vörösbort.
0: Ez tényleg egy nagyon jó életfelfogás. Szeretném megkérni, hogy röviden foglalja össze az életét a Vatikáni Rádió hallgatóinak.
1: Szóval Budapesten születtem, 4 éves koromban elkerültünk, nagyszüleim, édesapámat kinevezték Fölhosnó Nagyváradra, ami akkor magyar lett egy pár évre, 40-ben, és aztán ott növelkedtem, átéltem a II. Világháborút, és aztán orvosnak hallgató lettem 1955-ben Szegeden. És benne voltam a MEFESZ, a Magyar Főiskolások és Egyetemisták újjá alakuló szövetsége, a MEFESZ-nek voltam az egyik alapító tagja, és akkor a forradalmat, tulajdonképpen a forradalmi diák mozgalmat mi kezdtük, győzött hál' Istennek a forradalom, egy hétre vártuk az amerikaiakat, de nem jöttek, az amerikaiak helyett jöttek az oroszok, és nekem el kellett menni, különben letartóztattak volna, és akkor még rosszabb is lehetett volna, úgyhogy akkor átszöktem Ausztriába, és akkor Ausztriából rövidesen átkerültem Amerikába. És itt elvégeztem az orvosi egyetemnek az első részét, az úgynevezett primedet, de a második része az igazi orvosi egyetemre itt Amerikába már nem volt pénzem, és akkor elmentem Franciaországba, és ott azért is részben, mert akkor a De Gaulle tábornok volt az elnök, aki azt mondta, hogy Európa az Atlanti óceántól az Uralig terjed, nem az Elbánál áll meg. Akkor volt a hidegháborúnak a közepe még, és akkor ez nagyon tetszett nekem, hogy ez az ember fogja majd hozzásegíteni Magyarországot a felszabaduláshoz. Csak ott benne voltam, a magyar diákok támogatták De Gaulle tábornokot, amikor voltak ezek a diák lázadások 68-ban, és akkor én elvégeztem ott Párizsba, éltem 7 évig, Sorbonra jártam, meg a politikai institutet, politik, az Sciences Po-t elvégeztem, és akkor ugye, amikor az ember 25 éves, akkor miniszterelnök akar lenni, de hát az nem így volt, nem így történt, mert megismerkedtem egy helyes francia lányjal, aki nagyon vallásos, tiszta és vallásos nő volt, és az tetszett nekem, és ő meghívott egy lelki gyakorlatra, ahol egy hétig nem lehetett egy szót szólni, és akkor úgy sutyomba azért felhívtam a szobámba, és gondoltam, hogy elveszem feleségül. És erre fölül mosolygott, és azt mondta, hogy kérdeztem, hogy hát akkor egybe kerünk? És mondja, no, és nevetett, és akkor erre föl, attól kezdve inkább a papbácsira figyeltem, nem az Emmanuelra, úgy hívták a kis francia leányt, és elhatároztam, hogy mivel ő nem akar a feleségem lenni, akkor csak azért is, mert senki sem akar manapság pap lenni, és gondoltam, a fele világ ateista, akkor én just is elmegyek papnak. És ahhoz hozzájárult, hogy a Montmartre, ugye a szép templomnál volt éjjel egy szentségimádás, és akkor, mikor az Emmanuel elhívott azelőtt lelki gyakorlatra, akkor kérték, hogy valaki jelentkezzen szentségimádásra, mert valaki nem jött el. Ott 150 éve megállás nélkül van szentségimádás. És nappal a nők, éjjel a férfiak. A pap mondta, hogy valaki nem jött el a férfiak közül, jelentkezik-e valaki éjjel 2-kor elmenni két órára. Szóval gondoltam, már itt az ide, hogy valami jót is csináljak ezen a világon. Úgyhogy mondtam, fölmentottam a kezemet, és lett egy ilyen szentségimádásra kezdtem járni, és akkor ugye volt ez a lelki gyakorlat, és hát akkor elhatároztam, hogy pap leszek, visszamentem Amerikába, mert ott élt a bátyám két fiával, és volt egy kis szüksége a segítségre, és akkor ott elvégeztem a szemináriumot, felszenteltek 81-ben pappá a Szent Patrik katedrálisba, New Yorkba. Azóta én próbálok, ugye hát a Jóisten szolgál, mint pap, amerikaiakat is és magyarokat is egyaránt. Én vagyok jelenleg az egyedüli magyar pap New Yorkban, vagyis az érsekség, sőt talán azt hiszem New York államnak az egyedüli magyar papja. Otthonról nem nagyon kívánkozik jönni segítség, mert azt mondják, hogy ott is nagy a paphiány, rábízzák azt az amerikaiakra. A magyarkodás ugye az most már nem aktuális. Ugye megszűnt a kommunizmus Magyarországon, hála Istennek különben, úgyhogy hát itten próbáljunk beolvadni. Szóval ez a nagy helyzet, hát persze igaz, hogy megmondta az evangélium, hogy, illetve Szent Pál, hogy nincs itt zsidó vagy görög, csak Krisztusnak a követője, ez igaz, de azért a szép a magyar kultúrát és a magyar katolikus hagyományokat ápolni még Amerikába is. Úgyhogy hát mi próbáljuk ezt csinálni egy kis magyar csoporttal itt New Yorkban, nagyon sok magyar él, és hát remélem, hogy azért, mivel én már kicsit öregszem, ugye mindössze 90 éves vagyok, tehát valakit azért próbálnak küldeni utánpótlásképpen.
0: Reméljük, hogy ez megvalósul, és küldenek valakit. Addig is ugye ellátják ketten Juhász Imre atyával, aki most Passaiki Szent István plébániát vezeti. Ő vele váltásban...
1: Habár ő nem New York egyház megyébe tart.
0: Igen, de együtt tartják felváltva a szentmiséket. Ebből a hosszú életből és a papi szolgálatából melyek azok a pillanatok, amelyek igazán meghatározóak voltak, amikre szívesen visszaemlékszik?
1: Hát az egyik ez a nagy lelki gyakorlat, hogy ez a helyes francia lány, ez azóta nagyon híres apáca lett, Emmanuel Maillard, aki Medjugorjében él 1989 óta. És nagy szorgalmazója a medjugorjai jelenéseknek, ő hisz ebben nagyon, és írt egy könyvet is erről a 90-es években. Az nagyon fontos jelentőségű volt a Emmanuel-lel való baráti viszony.
0: Amikor itt az Egyesült Államokban megkezdte a lelkipásztori szolgálatát, hogy kezdte egyáltalán?
1: Ide szenteltek föl 81-ben a New York-i egyházmegyébe, tehát itt szolgáltam egy szép kis vidéki helyen, az amerikai plebániában. Magyar templom New York városában csak egy volt, a Szent István, és volt a külvárosban, a Jonkesben a Szent Margit. A Szent Margitot azt bezárták egy pár évvel ezelőtt, és a Szent István volt az egyedüli, de mivel ott ferencesek szolgáltak, én kértem az engedélyt a O'Connor bíborostól, hogy hadd lépjek be a ferencesek közé. Úgyhogy én ferences voltam egy darabig. És itt szolgáltam a New Brunswickbe egy darabig, akkor Bostonba küldtek el noviciusnak, mert ugye az, hogy pap voltam már, de azért mint ferences csak kandidátus. Bostonban a novicius mester nem szeretett engem, és eltanácsolt a főnököm, a Csorba Domonkos atya, nagyon derék ember, az volt a főnököm, a magyar kapisztrán provinciába tartoztam, akiknek volt egy kusztódiájuk Amerikába, és oda tartoztam, és akkor a Csorba Domonkos atya elvitt engem Michigan államba. Szegény Domonkos atya eladta azt a ferences szép birtokot, ami a magyar ferenceseké volt, akik Kínából jöttek, mint misszionáriusok, mert amikor a kommunizmus lett Kínában, azokat megszüntették és elküldték őket, És akkor ők kérték engedélyt, hogy hadd jöjjenek akkor abban az esetben Amerikába, és a michigani püspök adott nekik egy szép birtokot, ahol ők berendeztek egy lelkőalkotós házat, meg mindenféle dolgot, és azt eladta a Domonkos atya, hogy New Yorkban megerősítse a magyar közösséget. És akkor vett egy házat New Yorkba, szép kis házat, annak lettem a felügyelője egy darabig, de azt a házat el kellett adni, amikor a magyar ferenceseket szétoszlatta a római provinciának a főnöke, mert hogy Magyarországon megszűnt a kommunizmus, akkor vagy menjenek haza a magyar ferencesek, vagy pedig lépjenek be az amerikaiak közé. Úgyhogy ez történt, és én akkor visszaléptem a ferencesektől világi papként. New Yorki pap lettem megint. És akkor dolgoztam itten különféle minőségben, mint világi pap New Yorkba, de gondoltam, hogy még katona lelkész nem voltam, és volt egy nagyon kedves plebánusom, aki a marinoknál szolgált a háború alatt, a marinkorpsnál Navy-be, és hogy mi lenne, hogyha én jelentkeznék tábori lelkésznek. És akkor jelentkeztem, és fölvettek, elég idős korban, már 50-es éveiben voltam, fölvettek tengerész tábori lelkésznek a Navy-be. És elküldtek a marinokhoz, és a marinoknál szolgáltam 3 évig, Georgiába. Nagyon kitűnő hely, nagyon stram emberek a marinok, és a parancsnokság nagyon hangsúlyozta a vallást. És a tábornok előírta, hogy legyen egy katolikus kápolna nyitva 24 óráig.
0: Atya is akkor a hosszú szolgálat idején a magyarokkal mindig kapcsolatot tartott?
1: Mindig, ugye valamikor teljes mértékben, mert oda kerültem magyar helyre, de gyakrabban, mert ugye engem azért amerikaiakhoz szenteltek fel 81-ben, akkor próbáltam úgy mellesleg beszolgálni ebbe a egyházközségbe, abba a magyarokhoz. És most is például, ahol én vagyok, most nyugdíjas lettem, de is aktív vagyok egy szép vidéki plebánián, ahol bevezettem a magyar misét egy hónapba egyszer. Úgy nevezem őket a felvidéki magyarokba, az Upstate New Yorkba, tehát a New York északi része a vidék. És jönnek a magyarok 150 kilométerről azért az egy misére.
0: Hangozzék el, hát ha vannak a rádiónk hallgatóinak amerikai rokonai Upstate New Yorkban, hogy hol van helyileg, és mikor tartják ezt a szentséget?
1: Hát én ott vagyok, mint Senior Priest in Residence, egy ilyen impozáns titulus. Hát ott kisegítek, szép nagy templom, és egyszer egy hónapban van egy magyar mise, és egy kis ebéd, és akkor minden két hétben jövök New Yorkba.
0: Hol van ez helyileg?
1: Ez 160 kilométerre van New Yorktól, észak-nyugat irányba.
0: És mi a neve a helynek, meg a plébánynak?
1: Port Jervis. Ugye St. Mary, Port Jervis. A 3 állam határán van éppen érdekes módon a New York, Pennsylvania és New Jersey találkozásánál. Ott lakom, és onnan jövök be vonattal New Yorkba.
0: És atya, ott hány magyar jön össze erre a havi szentmisére?
1: Hát ott körülbelül annyian, mint itt New Yorkba. Itt is sajnos csak hát olyan 30-40-en, és ott is 30-40-en. Tehát a felvidékiek is 30-40-en vannak. És hát persze azért van egy kis vacsora, mert a magyarok mindig jobban jönnek a szentmisére, ha van egy kis lakoba, ugye?
0: Atya, és akkor hogy látja itt a New Yorki katolikus magyaroknak a jövőjét?
1: Én úgy mindig ezt mondom a Robert barátunknak, aki ott a világi bizottság főnöke, amíg lesz itt egy magyar pap, addig mindig lesz itt magyar mise és magyar katolikus közösség. Lehet, hogy nem nagy, de azért jönnek, és az a helyzet, hogy a magyarok szétszóródva vannak, és nagyon messziről kell bejönni nekik, sokszor családdal, minden. Úgyhogy általában, aki bejön ilyen fiatalabb család gyerekekkel, azok székelyek, csíki székelyek. A Szentföldről jönnek, a Szentföldről.
0: Igen, és tartják a hitüket.
1: Igen, igen. Nekem volt egy nagyon jó barátom, onnan valósult, a Gergely Pista, a tiszti, nem tudom, hogy arról hallottak véletlenül, az egy nagyszerű, a legvadabb Ceausescu időben is vitte a magyar dolgokat, és a csíki székelyek, meg ilyen gyergyói, azok olyan vallások, hogy a legnagyobb kommunizmus alatt is hangosan köszöntötték egymást, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. És akkor volt egyszer egy ilyen nagy román állami ünnepé, katonazenekar, meg ilyen kommunista dalok, meg minden, és akkor meglátott engem a pár ilyen kis iskolás székely gyerek, a tisztivel, a Gergely Pista barátommal jött, a Dacia kocsijával, vitt engem oda erre a helyre, és akkor látták ott a dicsértessék, ahogy csak úgy kiabálták.
0: Atya, és akkor idén szeptemberben ünnepli a 90. születésnapját, igen, és említette a beszélgetésünkben, hogy tervezi, hogy hazautazik ebből az alkalomból.
1: Igen, igen. Elbúcsúzni a rokonaimtól. Mert ugye már 90 év föl az már csak bónusz, ugye?
0: Hát azt manapság, már... hála Istennek, most már 100 évig élnek az
1: elég. Hát ugye az öreg papbácsinak, mikor 98 volt, akkor köszöntötték, hogy tiszteletű úr, reméljük, hogy megéri a 100-at. És azt mondta, köszönöm szépen a jó kívánságotokat, de ne szabjuk határt a gondviselésnek.
0: És nem tudom, hogy van-e esetleg még mondani vajlója, amit szeretne megosztani a Vatikáni Rádió magyar hallgatóival?
1: Azok, hogy amíg lesz itt egy magyar pap, addig lesz itt magyar közösség és magyar katolikus élet.
0: Igen. Atya, hát akkor Isten éltesse sokáig a 90. születésnapján, és tényleg kívánjuk, hogy még évtizedek

0: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozza Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. június 29-én hétfőn, Szent Péter és Szent Pál ünnepén szeretettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából Ábel Papbácsi, József Ferenc és Dávid Gyöngyi, önöket, kedves hallgatóink! Áldott szép napot, hetet kívánunk! Az ünnepet ülőket külön köszöntjük, szép ünneplést kívánva nekik! Jókorán már figyelmükbe ajánlom, hogy a Szent Mise ma délelőtt 11 órától lesz, és nem a megszokott reggeli Szent Mise. De ne szaladjunk ennyire a dolgok elébe, hiszen most nem sokára még

hagyunk önöknek egy kis csendességet. Kertész Marika gondoskodik róla, hogy egy kicsit el tudjunk csendesedni. Aztán a reggeli imákat mondjuk, a Zsolozsma reggeli dicséretét, és egy gondolatot fognak hallani minden napunk ajándék Istentől. Hát próbáljuk ezt így megélni. 6 óra 45 perckor pedig velünk találkozhatnak. Akkor veszi kezdetét az Ébredjen a Mária Rádióval. Benne lesz az evangélium, a hozzáfűzött gondolatok, a ima lesz a hivatásokért, hírek, időjárás jelentés, és még sok minden, sőt, még önökkel is fogunk tudni beszélgetni, hiszen majd felköszönthetik Péter és Pál ismerőseiket, a születésnaposokat is, mindazokat, akik házassági évfordulót ülnek. Utána 7 óra 55 perckor az igéző veszi kezdetét egy gyönyörű szép tanúságtétellel, majd 8 órakor a gyógyírt fogjuk hallani dr. Reikli Istvánnal, itt van az első változtatás, majd 8 óra 30 perckor életképek Karácson Tibor atyával, 9 órakor a megszokott rendben fogadjuk az ima szándékaikat, majd az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, és a Jézus szíve litániát is elmondjuk, 10 órakor katekézis Tibor atyával, 10 óra 30 perckor dr. Sávai János atya műsora a lélek tüzében, 11 órakor pedig kezdetét veszi Gyulafehérvárról a Szent Mise, a papszentelés lesz, és ezt a Szent Misét fogjuk közvetíteni. Biztosan sokan várják már. 12 óra 40 perckor a Zsolozsma napközi ima óráját fogjuk elmondani, és lesz még egy pici idő arra, hogy a műsorismertetőt is elmondhassuk, akkor már a délutánra vonatkozólag. Déli magazin nem lesz, kedves hallgatók. Most hagyjunk egy kis csendességet, aztán éberedjünk, mert szép szentmisének nézünk elébe, és szép műsoroknak.

De íme megjelent mellette az úrangyalom, és fény ragyogott fel a cellában. Az angyal meglökte Péter oldalát, fölkeltette, és így szólt. Kelj fel gyorsan! Erre a láncok lehullottak a kezéről. Ez a jelenet az apostolok cselekedeteiből rendkívül erőteljes képet ad Isten szabadító erejéről. Péter apostol reménytelen helyzetben volt. Börtönben ült, láncokkal megkötözve, és őrök vigyáztak rám. Emberileg nem volt menekülési lehetőség számára. Azonban ebbe a reménytelen, sötét élethelyzetbe belépett Isten az ő angyala által, és így a lehetetlen lehetségessé vált. Milyen gyakran érezzük mi is magunkat megkötözve. Nem feltétlenül vasláncokkal, hanem félelemmel, bűnökkel, rossz szokásokkal, aggodalmakkal, csalódásokkal, vagy éppen reménytelenséggel. Gyakran számunkra is úgy tűnik, hogy nincs kiút, nincs változás. Az örömhír az, hogy az Úr ma is él és cselekszik. Az ő ereje nem fogyatkozott meg. Ma is képes életet lehelni abba, ami már meghalni látszik. Lehet ez egy kapcsolat, egy szorult helyzet, vagy akár egy betegség. Nála nincs lehetetlen. Nincs olyan lánc, amely erősebb lenne az ő kegyelménél. Sokszor akkor kezd el cselekedni, amikor már minden emberi lehetőség elfogyott. Ő most neked is ezt mondja. Kelj fel gyorsan! Ne maradj a csükkedésben. Ne maradj a reménytelenségben. Mert ahol Isten világossága és ereje megjelenik, ott a láncok örökre lehullanak.

0: Kedves hallgatóink, most pedig tartsanak velünk a reggeli imában.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
0: Hozzád száll fel, Istenem.
1: Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök és alázattal, bízalommal. Békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek.
1: Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plantáltál.
1: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben.
0: Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig a Uramat, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak.
1: Amen. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi mélyedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyáján szívünk királynőjének vallunk.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Sietes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
1: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.

Szeretteim, örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége megnyilvánulása napján majd újjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért szidnak benneteket, mert a dicsőség lelke, vagyis az Isten lelke lebeg fölöttetek.

0: Bizalommal kérjük Krisztust, aki egyházát az apostolok és proféták szikla alapjára építette. Urunk, árazd jó téteményeidet egyházadra. Te, aki Péterért imádkoztál, hogy hite meg ne fogyatkozzék, erősítsd meg egyházad hitét.
1: Urunk, árazd jó téteményeidet egyházadra.
0: Te, aki feltámadásod után megjelentél Péternek és Saulnak is kinyilatkoztattad magadat, világosítsd meg értelmünket, hogy megvalljunk téged, örökkön élő Istenünket.
1: Urunk, árazd jó téteményeidet egyházadra.
0: Te, aki Pált apostoloddá választottad, hogy hirdesse nevedet a nemzetek között, tégy bennünket evangéliumod igaz hírnökeivé.
1: Urunk, árazd jó téteményeidet egyházadra.
0: Te, aki Péter tagadását irgalmasan megbocsátottad, engedd el nekünk is minden bűnünket.
1: Urunk, árazd jó téteményeidet.

0: Istenünk, te Péter és Pál apostol ünnepével áldott szent örömet adtál a mai napon. Engedd, hogy egyházad mindenben kövesse azok tanítását, akik első hirdetői voltak keresztény hitünknek. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Krisztus nem útjelző tábla, nem is útszakasz, hanem ő maga az út, mondta Basilius Szenger OSB.

0: Kedves hallgatóink, az elkövetkezendő percekben a nap örömhírét fogjuk meghallgatni és a hozzáfűzött gondolatokat Ambrus István Ábel szombatfalvi plévánostól.
1: Az Úr legyen veletek!
0: És a te lelkeddel!
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az ember fiát. Ezt válaszolták, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása, legyen bűneink bocsánatára. Hát ti kinek tartotok engem? Kedves rádió hallgatók, e szép ünnep reggelén, amikor hálát adunk az Istennek, és megköszönjük, hogy felébredhettünk, és elgondolkodunk azon, hogy milyen csodálatosan alkotta Isten a világot, és mennyi lehetőséget ad nap mint nap a szeretet megélésére, az öröm hordozására és továbbadására, akkor egy kérdés jön felénk is az Úr Jézus részéről. Hát ti kinek tartotok engem? Az apostolokat elsőként megkérdezte az Úr, hogy őt kinek tartják, és elkezdenek magyarázkodni. És mondják, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának, ő megkérdezi őket, hát ti kinek tartotok engem? Ugyanezt teszi fel nekünk is, Jézus, te kinek tartasz engem? Te kinek tartod Jézust a te életedben? Mert hogyha nehézségek közepette nem tudod behívni az életedben, nem tudod megszólítani, akkor mondhatjuk úgy, hogy nem tartod senkinek. Ha nem bízol benne, nem adod át az életedet, és nem engeded, hogy ő vezessen, akkor sem tartod senkinek. Jó ezen elgondolkodni, és egy helyes választ adni, de egy olyan választ, ami egy életen át vezet, ami egy életen át ott van. Lehet, hogy ez a válasz néha változik, de nekünk meg kell hozni azt a döntést és azt a választ, amelyben kimondom, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Te vagy az én életemnek az ura, és azt szeretném, hogy a családomban is, a házamban, közösségemben, környezetemben, te légy, Krisztus király, az élő Isten fia, az urak ura. Te vedd át az életemben, nem csak az első helyet, hanem az életem irányítását. Olyan nehezen adjuk ki sokszor a kezünkből az irányítást. Még Istenben sem akarunk bízni. Vagy vannak, akik szívesen rábízzák magukat emberekre, és aztán, amikor csalódnak, akkor úgy érzik, hogy mindenkiben csalódtak, még az Istenben is. Holott, ha valaki igazán az Úrban bízik, soha nem fog csalatkozni. Ha rábízzuk az életünket az Úrra, és azt mondjuk, hogy Uram, te légy az életemnek az őre, vezetője, irányítója, akkor megtapasztalom azt, hogy milyen hatalmas az Isten, és hogy vezet engem. És aztán Jézus megdicséri Pétert, boldognak nevezi, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki neki, hanem a mennyei atya. Ugyanúgy mi is boldogok tudunk lenni, hogyha az Istentől kapott bölcsességgel felismerjük, hogy ki Jézus, és meg is valljuk. És erre Jézus Péterre bízza az egyházat, mint sziklára. És azt mondja, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Nagyon sokszor látjuk és tapasztaljuk, hogy emberek rémüldöznek különféle szektás dolgokkal, fenyegetőznek, vagy úgy élik az életüket, hogy rettegnek, mert hát azt mondják, hogy Isten ezt üzente, azt üzente. Mondhatjuk így, hogy a nagy figyelmeztetés csapdájába esnek. És így a gonosz szellem fogva tartja őket, rettegésbe tartja. De Jézus megmondta akkor, a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Ezért bíznunk kell újra és újra az Úrban. Hát kell adjuk az életet.

0: mert minket Isten szeretete vezet, és kell, hogy vezessen. Sokan abban reménykednek, hogy holmi pecsétek, kitalált dolgok, azok, amik őket megmentik. Jézus Krisztus megjelölt minket, és lefoglalt a keresztségben, és így nekünk nincs szükségünk semmilyen papíron hordott pecsétre, hogy megmentsen. Jézus Krisztus a keresztségben szabaddá tett, és megváltott. És hogyha úgy akarjuk élni az életet, hogy Isten szeretetében és Isten igazságában, akkor nekünk az Isten igéje kell legyen a mérvadó, és nem holmi igazság könyve. Nekünk Jézus Krisztus igéje, az élő Isten fia kell legyen a mi erőnk, mert az ige eljött, közöttünk van, és azért jött, hogy legyen fákja, legyen lámpás. És ahogy énekeljük a te igéd lámpás, Uram, engedjük, hogy ez az ige vezessen, legyen lámpás, és Jézus Krisztus legyen az életünk ura. Jézus újra felteszi kérdésként neked is, nekem is a mai napon. Hát te, kinek tartasz engem? Én azt válaszolom, te vagy Krisztus, az élő Isten fia, te vagy életem ura. Segíts, hogy mint halálig hűséges tudjak maradni hozzád és egyházadhoz. Amen.
1: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben az evangéliumot hallhattuk, és a hozzáfűzött gondolatokat Ábel papácsitól.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk, Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. június 29-én a Székelyudvarhelyi stúdió mikrofonjánál
1: Amrus István Ábel
0: és Dávid Gyöngyi köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra és 8 perc, hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A gyulafehérvári Fegyház megyében a mai nap folyamán a Nagyszebenyi Ferences templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Papszentelés Gyulafehérváron.
0: A gyulafehérvári Szent Mihály Székes Egyházban ma Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén a délelőtt 11 órától kezdődő Szent Mise keretében Kovács Gergely gyulafehérvári érsek pappá szenteli a csíkcsobotfalvi Csibi Levente és a lövétei Lázár Hunor diakónusokat. A papszentelést élőben lehet követni a gyulafehérvári római katolikus érsekség Facebook oldalán, valamint rádiónk hullámhosszain. Imádkozzunk a szentelendőkért!

0: Ezüst Akadémia.
1: Székelyföld és Csík vármegye 1944-ben a német megszállástól a szovjet megszállásig címmel tart előadást Nagy József történész holnap délben 12 órától a Csíkszeredai Művészetek Házában. Az esemény az Ezüst Akadémia oktatási program része, amely a 60 év feletti korosztály számára kínál értékes, érdekes és közérthető előadásokat. A részvétel ingyenes, előzetes jelentkezés nem szükséges.

0: Kreatív szünidős programok gyermekeknek.
1: A Maros Megyei Múzeum csapata július végéig 4 helyszínen várja kreatív szünidős programokra a gyermekeket. A Kultúrpalota 3. emeleti művészeti galériáiba minden júliusi szerdán várják 10 órától a gyerekeket. A július 1-jei foglalkozás címe az Álmok táskája. A néprajzi osztályon csütörtök délelőttönként zajlanak gyermektevékenységek július 2-án Gyöngybe zárt hagyomány címmel. A természettudományi osztályon péntek délelőttönként lehet különleges élményeket gyűjteni július 3-án az egzotikus lepkék világával ismerkedhetnek meg a gyermekek. A foglalkozások 6 és 12 év közötti korosztálynak szólnak. Mivel a helyek száma korlátozott, a részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges a Maros Megyei Múzeum Facebook oldalán megadott linken.

0: Csíkszeredai és Csíksomlyói Élet a lélekben ima csoportok találkozója.
1: Szombaton délután 14:30 és este 7 óra között a csíkszeredai Szent Ágoston templomban tartják a Csíksomlyói és Csíkszeredai Élet a lélekben ima csoportok találkozóját. A programban szerepel rózsafüzér, elmélkedés, tanúságtétel, imaszolgálat, szentségimádás és ünnepi szentmise. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

0: Csíkszeredai Régi Zenefesztivál.
1: Július 6-a és 12-e között zajlik a Csíkszeredai Régi Zenefesztivál. Az idei év többszörös évfordulót jelent az európai, magyar és az erdélyi régi zene világában. A fesztivál olyan magyar, erdélyi és európai reneszánsz meghatározó egyéniségeinek állít emléket, mint Tinódi Lantos Sebestyén, Bakfard Bálint és John Dovlan, akik korunk ismert lantosai voltak, ezért a lant került főszerepbe. A hét során több neves zenekar, együttes, kórus, valamint szólista mutatkozik be, emellett kísérő programok, előadások, kerekasztal beszélgetések, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások szintén értékes kulturális élményt kínálnak az érdeklődőknek. A fesztivállal egy időben zajlik a Régi Zene Nyári Egyetem 8 mesterkurzussal. A részletes program elérhető az esemény közösségi oldalán és a regizene.ro honlapon is.

0: hivatás tisztázó lelki program fiataloknak.
1: Július 8 és 10 között a Mária Radnai Kolostorban a Papi Hivatások Egyházmegyei központja szervezésében lelki programot tartanak azoknak a fiataloknak, akik hivatást éreznek a papi vagy szerzetesi szolgálatra. A Kocsik Zoltán atya a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Liceum igazgatójától vezetett lelki program keretében elmélkedésre csoportos és egyéni beszélgetésre a templomban a szentségimádás, a szentmisére kerül sor. A program témája megerősödni az Istennel való kapcsolatban.

0: Ifjúsági tábor Erdődhegyen.
1: A Szatmári Egyházmegye ifjúsági irodája Erdődhegyen augusztus 24-e és 28-a között ifjúsági tábort szervez. Várják azokat a 14 és 30 év közötti fiatalokat, akik szeretnek közösségben lenni, megosztani gondolataikat, kipróbálni új dolgokat. A tábor mottóját Szent Ágastontól kölcsönözték: szeress és tégy, amit akarsz. Amire a jelentkezők számíthatnak: lelki program, játék, túrázás, sporttevékenység, kézműves és kiscsoportos foglalkozások, részvételi díj 3300 RON, jelentkezési határidő augusztus 10-e. Most pedig az időjárásról. Ma reggeltől az ország háromnegyed részére kiterjesztik a vörös riasztást, szerdáig a Bánságban, Körös vidéken, Erdélyben, Máramarosban, Moldvában, Olténiában és Munténia nyugati felében is rendkívüli magas 35-41 Celsius fok közötti csúcshőmérsékleti értékre és fokozott hőterhelésre kell számítani. A minimumok 17 és 25 fok között változnak. A hőmérséklet páratartalom index meghaladja a kritikus 80 egységet. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhet a gyulladásos jellegű panaszok. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is.
0: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Várciumban és a Bánságban. Aradon 23, Baróton 17, Beszterce 19, Brassó 16, Csíkszereda 12, Dés 19, Déva 19, Dicsőszentmárton 25, Fogaras 17, Gyergyóalfalu 14, Gyulafehérvár 20, Kézdivásárhely 17, Kolozsvár 21, Máramarosziget 19, Maroséviz 14, Marosvásárhely 19, Nagybánya 21, Nagysármás 20, Nagyszeben 19, Nagyvárad 24, Resicabánya 19, Sepsiszentgyörgy 17, Szatmárnémeti 21, Székelyudvarhely 18, Temesvár 23, Tórda 21 és Zilahun 23 fokot mértek.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk.
0: Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Szent Péter apostol. Galileában született Betsaidában. Az apostolok közül Pálon kívül csak Péterről kapunk igazán plasztikus képet az újszövetségi forrásokból. Ez annál figyelemre méltóbb, mivel az újszövetségi könyvekben Péter maga távolról sem jut oly bőségesen szóhoz, mint nagy apostol társa a leveleiben. Péter nem rendelkezett ugyanaz egykori rabbi írástudó képzettségével, mint Pál. Olyan ember volt, aki szívét az ajkán hordta, és ezért olykor áldozata lehetett saját meggondolatlanságának és ingatagságának. Péter alakja így kendőzetlenül áll előttünk az újszövetségi történések keretében. Még az árulás éjszakáján sem hiányzott belőle a ragaszkodás és a hűség. Módját ejtette, hogy bejusson a főpapi hivatali épület belső udvarába. Jézus közelében kellett maradnia, látnia kellett, mi történik. De igen meggondolatlanul, jóval többre vállalkozott, mint amennyi a megpróbáltatás és saját veszedelmének órájában tőle telt. Vagy talán mégis rá tudta magát szánni az utolsó pillanatban a férfias megvallásra, amikor egy szolgáló lány árulkodó galileai tájszólására célzott. Erre átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. Nem. Természeténél és jelleménél fogva nem volt szikla. És mégis éppen ő a tanítvány, akit Jézus alkalmasnak talált az egyház legfőbb hivatalára, a kéfa, a szikla feladatára. Ez teszi az apostolt emberileg is oly szeretetre méltóvá és elragadóvá. Simon egy bizonyos Jóna fia Betsaidából, a genezáreti tó partján lévő halászfaluból származott. Házasság kötésekor átköltözött Kafarnaumba, anyósa házába, akit Jézus csodája gyógyított meg. A hivatalos vezetők előtt ez a genezáreti halász természetesen csak egy volt a vidéki emberek közül, akik a törvényt nem ismerték, s ezért csak megvetésre voltak méltók. A közelgő Istenország hatalmas hirdetője azonban nem szorult rá azok elismerésére, akik magukat igazaknak és tökéleteseknek tartották. Péter ugyan nem mutatkozott a legmegbízhatóbbnak Jézus követői között, mégis az Úr három legbizalmasabb embere közé számított. És Jézus már földi működésének idején megadta neki társai szószólójának szerepét. Jézus maga jelölte meg Simon halászt, a Kéfás névvel. Az arámul beszélő zsidók előtt azonban ez a szó csak egyszerű megjelölésnek számított, és semmiképpen sem vonatkozott Simon személyes mivoltára. Ezért Jézusnak külön meg kellett magyaráznia a név jelképes értelmét. Neki kellett Simon előtt föltárnia, miért, milyen értelemben nevezte őt sziklának. Az Úr Simont részesítette abban a kitüntetésben, hogy neki jelenjék meg elsőnek. Legeltesd juhaimat, legeltesd bárányaimat. A föltámadott, kiemelt értelemben tette meg Simont nyája pásztorává, tehát első pásztorrá, nyája főpásztorává. A Szentlélek elküldésével jött el a pillanat, hogy a fölmagasztalt, a lélek erejével építeni kezdje egyházát Péterre, a sziklára. Az egyház még jól áttekinthető, szinte családi viszonyok között él. Az emberi fáradozást a léleknek és a kegyelmi ajándékoknak rendkívüli hatásai támogatják és egészítik ki. Az egyház ápolja az eleven reményt, hogy az Úr hamarosan visszatér, és megkezdődik Istennek az idők végét jelentő uralma. Biztos, hogy Péter nem volt olyan teológus, mint az egykori rabbi, Pál, vagy a zsidóknak írt levél, szentírás ismerő szerzője. sem az alkalomszerű Péter beszédek, az apostolok cselekedeteiben, sem az első Péter levél, amelyet Szilvánus írt le, nem jogosít föl arra, hogy Péterféle teológiáról beszélhessünk. Mégis kezdettől fogva ő a vezető ember az ősegyházban. A második generáció idejében készült apostol cselekedeteiben számos csodatétel erősíti meg küldetését és Krisztusról tett tanúságát. Úgy jelenik meg, mint az ősegyház felelőssége tudatában lévő, a lélek hatalmát bíró vezetője, mint az evangélium sikeres hirdetője. Feladata a Szentföldön kezdődött. De megbízatása kivezette a főapostolt a hellenisztikus világba, egészen az akkori világbirodalom fővárosába. Megszületik a vértanúk egyháza. A főapostol erőszakos halála azonban nem akadályozhatta meg Krisztus üdvözítő közösségének épülését és fennmaradását. Te szikla vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat. S az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Nem véletlenül őrizte meg az ősegyház szenvedés hagyománya Péter tagadásának történetét. Úgy fogta föl az ősegyház, mint minden hívőnek szóló óvást a csalfa önbizalomtól, s mint az Úr megbocsátó szeretetének vigasztaló ígéretét. De e tagadás tanúságához más is társult. Egy másik különleges megbízatás, amelyet Jézus legközelebbi tanítványainak kudarca kapcsán adott Péternek. Előre látta ugyanis tanítványai megbotrángozását és kiábrándultságát szenvedése és halála miatt. Ezért így intette és bíztatta Pétert. Simon, Simon, a sátán hatalmat kért magának fölötted, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát. De imádkoztam érted, nehogy meginogj a hitedben. Amikor megtérsz, te erősíted majd meg a testvéreidet. Nem saját erejével őrizte meg tehát Simon hitét. A mennybe ment, mert Krisztus volt, és marad az egyház tulajdonképpeni építője, nyájának gazdája és pásztora. Uram, te egyszer megtanítottál a hullámokon járni. Vezess most biztos lábbal át ezen a kőtengeren, amely felé közeledem. Így imádkozott az apostol, amikor az osztiai kikötő felől vezető úton a főváros felé vándorolt. Nem sokára átlépte Péter a hatalmas kaput, amely mögött Róma lármája zúgott. Hófehér márványpaloták emelkedtek előtte. Pár utcával odébb azonban a nyomor lakott, folytogató szűk utcákban. Mindenütt a szorgos nyüzsgés. Az emberek arcába tekintve meglátta bennük a rohanást, a boldogság és a haszon után. De a munkának és a gyakran reménytelen életnek a nyomasztó terhét is. Hogyan fogjon hozzá ebben a városban a keresztről szóló tanítás hirdetéséhez? A zsidó negyedben kezdett prédikálni. Sokakban kihalt már a lelki dolgok iránti érzék. Ők csak lenézően mosolyogtak különös honfitársukra. Mások azonban fölfigyeltek a galileai halász szavára, mert vigasztalóan és boldogítóan érintette lelküket. Péter betért a viskókba és betért a sok emeletes bérházakba is. Beszélgetett rabszolgákkal, akik hajókat rakottak a Tiberisz partján, s csak pillanatnyi nyugalmuk volt. Itt is, ott is. Föllobbant egy-egy szikra. Hónapok teltek el. Róma első keresztényei kezdtek gyülekezni. És íme bizonyos napokon virradat előtt különös csapatot lehetett látni. Az egyik szenátor házába igyekeztek. Asszonyok és boltosok a zsidó negyedből. Előkelő hölgyek és patriciusok, plebejusok és rabszolgák mellett. Mindnyájuknak Péter volt az atyjuk, aki megkeresztelte, tanította őket, és a szent kenyeret nyújtotta nekik. Amikor a hivatalos Róma megérezte, hogy az új vallás veszélyes lehet, mivel az emberek egyenlőségét hirdeti és éli, azon kívül a császárt nem tiszteli istenként, a keresztények arra kényszerültek, hogy összejöveteleiket a katakombák föld alatti sírkamráiban tartsák. Az éjszakai órákban a mécses gyér fényénél Isten pásztora, aki egykor megtagadta az urat a szolgáló előtt, átadta gyermekeinek a benne izzó erőt. Azután eltemették néhány testvérüket és nővérüket, akik Néró kertjében eleve fáklyaként égtek el, vagy vadállatok prédájává lettek. Eljött az a nap, amikor a császár kopói Pétert is elfogták, és a Mamertinuszi börtön sötétjébe vetették. Itt az Úrhoz imádkozott. Maga előtt látta mesterét, és hallotta, hogy e szavakat mondja. Amikor fiatal voltál, felöveszted magad, s oda mentél, ahová akartál. De ha majd megöregszel, kiterjesztett karod, s más fog felövezni, s oda visz, ahová nem akarod. Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Hetek múlva Pétert a bíró elé hurcolták, aki halálra ítélte. Halálra? Nem. Életre. A mesteréhez való boldog hazatérésre. Rángatták durva fogásokkal tagjait a négy gerenda vég felé, amikor kérő mozdulatot tett az apostol. Barátaim, tegyétek meg nekem azt a kedvességet, hogy fejjel lefelé feszítetek keresztre. Különös kérés. De miért ne? Úgy szögezték a keresztre, ahogy kívánta. Mert alázatosságában nem tartotta magát méltónak ugyan arra a halálra, mint amelyet a mester viselt el. Órákon át tartott a szenvedés. Simon, Jónás fia meghalt. Péter azonban nem halt meg.

Szent Pál apostol. Kilikiában született Tarsusban. A világot, amelyben Pál munkálkodott, a keleti hellenisztikus szinkretizmus, azaz a nyugati és a keleti kultúrák óriási, állandó keveredése jellemzi. A legkülönbözőbb vallások találkoznak egymással. Új vallási közösségek jönnek létre, amelyek mind-mind a sors hatalma alól megváltást keresnek. A sztoikus filozófia a világpolgárságot hirdeti. A római birodalom a földközi tenger térségének népeit egyesíti saját uralma és közigazgatása alatt. Egységes lesz a jog, a pénz, a mérték, a súly. Római utak kötik össze egymással a legtávolibb tartományokat. A kereskedés és a közlekedés virágkorát éli. Egységes nyelv támad, az úgynevezett koiné görög. Mindezeknek a tényezőknek döntő jelentőségük van Pál életművében, amely az egyház történelmi jelentőségű fordulatát jelzi. Pál a világ felé nyitott diaszpóra zsidóságból származott. Mintegy 5 millió zsidó élt akkoriban Palesztinán kívül. A kilikiai Tarsusban született, a Szíriát és Kis-Ázsiát összekötő út mentén a szinkretizmus központjában. Gyaníthatóan a középső társadalmi szinthez tartozott. Atyától városi és római polgárjogot örökölt. Jellemző a diaszpóra zsidóságra és Pál családjára is a zsidó hagyományokhoz való ragaszkodás. A család Benyámin törzsének tagja volt. Pált tulajdonképpen Saulnak hívták, mint a Benyámin törzséből való első királyt, de már születésekor megkapta a római Pál Paulus nevet is. Személyiségének megértésében döntő az a tény, hogy tudatosan a zsidóság szigorú irányzatához, a farizeizmushoz csatlakozott, és sok kortársánál buzgóbban ragaszkodott hozzá. Jeruzsálemben az idősebb Gamalielnél tanult. Származásával összhangban áll mozgékony szelleme. Jól beszélt görögül, ismerte a hellén műveltséget. Úgy látszik, bizonyos mértékig megértette a sztoikus fogalmakat, ismerte a pogány kultúrákat és a kezdődő gnózist. Gondolkodásának történelmi beállítottsága és abszolút Isten felfogása tipikus zsidónak mutatja. Így helyzete Jézus minden tanítványánál alkalmasabbá tette, hogy a legkülönbözőbb felfogású és képzettségű emberek nyelvére lefordítsa az evangéliumot. Zsidó volt a zsidóknak, görög a görögöknek. Mindenkinek mindene lett, így fogalmazta meg egyszer később az igehirdetés máig érvényes programját. Tökéletes szinten birtokolta a teológiai érvelés képességét. Úgy beszélt, mint környezetének vándor tanítói, himnikus nyelven magasztalta Isten nagy tetteit, de a korintusi kikötő munkások nyelvét is ismerte. Leveleiben vannak bensőséges helyek az egyházközség megnyerésére. Van bennük szeretetre méltó kedvesség, amikor ott kér, ahol követelhetne, hogy egy szökött rabszolga részére lehetővé tegye a büntetlen visszatérést. Levelei azt is elárulják, hogy küszködött az új megismeréssel és fogalmakkal. Elég gyakran előfordul, hogy abba hagy megkezdett mondatokat, mert nem sikerült az először gondoltakat szavakba foglalnia. Megtérése megadta élete értelmét. A törvény vagy Jézus Krisztus? Ez lett életének döntő kérdése. És ez időben történt megtérése. Úgy értelmezte, mint Isten tettét, és Jézusnak ezt a megjelenését egysorba állította a föltámadott megjelenéseivel. A megtérés nem lehet lélektani, vallási vagy erkölcsi válságból levezetni. Később igehirdetésében minden embertől megkívánta ezt a megmérettetést. Érte, mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzátartozzam. Meghivatásával együtt Pál fölismerte, hogy az evangéliumnak a pogányok közötti hirdetése az ő feladata. Ez a tudat szinte kényszerként nehezedett rá. A hit útja lett életének témája. Barnabás Tarsusból Antiókiába hozta, ahol már megalakult egy törvény nélküli pogány keresztény egyházközség. E közösség küldötteként vett részt Pál és Barnabás az apostoli zsinaton. Az evangélium és az egyház egysége mellett szilárdan kitartottak.
Ennek jelei voltak a jeruzsálemi szegények javára végzett gyűjtések, amelyeket Pál önként magára vállalt. Ezzel elismerték Jeruzsálemet az egyház történelmi születési helyének, a pogány keresztény közösségeket pedig megvédték attól, hogy a görög kultuszközösségek módjára egy sereg különálló egyházra szakadozzanak. A megegyezésben azért maradt éppen elég alap a konfliktusokhoz. Pál ezentúl a kimondottan pogány vidékeken munkálkodjék. Most kezdődött az ő igazi missziója. Nagyvonalúan megtervezett útvonalán végigjárja Kis-Ázsiát, Makedóniát és Akáját. Ekkor keletkeztek a galáciai, a filippibeli, a tesszalonikai és a korintusi egyházak. Korintust nem számítva, ahol másfél évig tartózkodott, nem sokáig maradt egy helyen. Az egyház megszervezését rábízta az újonnan megnyert keresztényekre és munkatársaira. Ő maga ritkán keresztelt. Valami tovább üzte őt, mert az igehirdetést érezte küldetésének. Mint minden nép apostola, a birodalom egész területét a maga missziós területének tartotta. A nagyvárosokat választotta ki az egyes tájak középpontjaként, és remélte, hogy maguk a megtértek viszik tovább az evangéliumot. Pál keze munkájával maga kereste meg a megélhetését. Csak a filippi beliektől fogadott el támogatást. Az egyházközségekről nem szabad valami nagyot elképzelnünk, általában kis csoportok voltak, többnyire az alacsony szociális szintekről jött tagokkal. Ha Pál azt írja az apostolokról, hogy mindenkinek salakjaivá lettek, az illik a valós helyzetre. A kívülállók számára Pál elkeveredett az antik vándorprédikátorok seregében, újra és újra bizonyítania kellett igaz voltát, amivel ügyéért harcba tudott vonulni. Missziós útját kezdettől fogva összeütközések, bebörtönzések, igen kemény büntetések jellemezték, így hordozta magán Jézus jegyeit. Életműve számára a legveszélyesebb fenyegetések magukból a keresztény egyházközségekből jöttek. Valószínűleg mindnyájan gnosztikus szektához tartoztak. A szentségeket mágikus módon értelmezte. Hinni annyi, mint radikálisan komolyan venni azt, hogy az élet értelmét csak Isten tudja megadni, és Jézusban végérvényesen meg is adta. A pneumatikus képzelgésekkel szemben Pál a szeretetet tette meg minden kegyelmi adomány teljesülésének. A keresztény élet másokra irányul, józan szolgálat a világ hétköznapjaiban. Megköveteli, hogy tűrjük a feszültségeket és vállaljuk saját helyzetünket. Pál a birodalom keleti felében lezártnak tekinti a missziót, Rómán keresztül akar tovább menni, hogy Hispániát térítse. Hitének középpontja Isten szeretete, amitől semmi sem szakíthat el. A választott név sorsa felől föltett kérdés az evangéliumnak megfelelő választ kap. Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön. A rómaiakhoz írott levél teológiai végrendelete lett. Az apostolok cselekedetei szerint Pál, mint a római államfogja, érkezett Rómába. Régi hagyomány szerint 67-ben végezték ki Néró idejében. Pál egyházközségei nem vitték tovább evangéliumát. A második században legtöbbjük a gnózisba tévedt. A nagy egyház is alig tudta gondolkodásának feszültségét és dinamikáját elviselni. A gyenge és beteges ember mintegy 6000 fáradtságosan megjárt kilométer után végig tekint az Úr keresztútjának követésében eltelt életén. Isten nekünk, apostoloknak az utolsó helyet jelölte ki, mint olyanoknak, akiket halálra szántak, hogy látványul szolgáljunk a világnak, az angyaloknak és az embereknek is. Mindmáig éhezünk és szomjazunk. Nincs ruhánk és verést szenvedünk. Nincs otthonunk és kezünk munkájával keressük kenyerünket. Ha átkoznak minket, áldást mondunk. Ha üldöznek, türelemmel viseljük. Ha szidalmaznak, szelíden szólunk. Szinte salakja lettünk a világnak, mindenkinek söpredéke mostanáig. Krisztus szolgái, én még inkább. Hiszen többet fáradtam, többször voltam börtönben. Mód felett sok verésben volt részem. Sokszor forogtam életveszélyben. A zsidóktól 5-10-ben kaptam egy híján 40-et. Háromszor megbotoztak, egyszer megköveztek. Háromszor szenvedtem hajótörést,
Egy nap és egy éjjel a nyílt tengeren hánykódtam. Sokszor voltam vándorúton. Veszélyben forogtam a folyóvizeken, veszélyben a pogányok között. Veszélyben városokban, veszélyben a pusztaságban. Veszélyben a tengeren, veszélyben az áltestvérek közt. Fáradtam, gyötrődtem, sokat virasztottam. Éheztem és szomjaztam, sőt koplaltam, fagyoskodtam, és nem volt mit fölvennem.

0: Köszöntünk minden kedves hallgatót, aki ezen a reggelen minket hallgat. A pontos idő 7 óra 43 perc, 2026. június 29-e van, hétfő, az esztendő 180. napja, és ebből az évből még 185 nap van hátra. Amint hallottuk, és tudjuk amúgy is, Péter és Pál napja, az aratás kezdete is egyben. A hiedelem úgy tartja, ezen a napon a búza töve megszakad, és elkezdődhet a betakarítás. Dologtiltó nap is volt, azaz sokszor csak jelképesen egy-egy kaszasuhintással kezdték meg a munkát, és itt van, amit közbe mondogathattak: aranykalász, aranybúza, kösset, kösset, koszorúba, búzavirág legyen éke, pipacs nyíljon közepébe.
1: 570 éve, 1456-ban a pápa elrendelte a déli harangszót. Harmadik Kalixtusz pápa elrendeli a déli harangszót, a közhiedelemmel ellentétben nem a nándorfehérvári győzelem feletti örömében, hanem a végső csata előtt 3 héttel pogányok ellen könyörgésként.
0: 1854-ben 172 éve meghalt Kossuth Zsuzsa, Kossuth Lajos húga, aki megszervezte az első katonakórházat.
1: 136 éve, 1879-ben megszületett Móricz Zsigmond író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi magyar realista próza kiemelkedő alakja. Móricz országos hírnevet a nyugatban, 1908-ban jelent meg Hét Krajcár című elbeszélése hozta meg. A kiváló életművéből is kiemelkedik az erdélyi trilógia, a Légy jó, mint halálig, az Úrimuri, a Rokonok és az Árvácska.
0: 1900-ban 126 éve megszületett Exupéry francia regényíró pilóta. Legismertebb regénye a Kis herceg, ami az emberi társadalom karikatúrája. 1943-ban jelent meg, eddig több mint 180 nyelven és dialektusban jelent meg, 80 millió kiadott példánnyal, a világ 50 legolvasottabb könyve között szerepel. Számos idézet vált belőle híressé, a legismertebb talán az alábbi, Rónai György 1970-es fordításában. És akkor fel fogjuk olvasni ezt a pici...
1: Isten veled, mondta a róka, tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű, jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ami igazán lényeges... az a szemnek láthatatlan, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, azt teszi olyan fontossá a rózsádat. Az idő, amit a rózsámra vesztegettem, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az emberek elfelejtették ezt az igazságot, mondta a róka. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.
0: 1900-ban, 126 éve a svéd királyi tanács testület jóvá hagyta a Nobel alapítvány alapszabályát.
1: 37 éve, 1989-ben, 42 évesen meghalt Ihász Gábor, énekes, gitáros, dalszerző.
0: És ma van a táncművészek világnapja is, 1982 óta ünnepeljük.
1: És ma van a Nemzetközi Duna nap, 2004 óta ezen a napon ünneplik. A Duna Európa leghosszabb folyama, az oroszországi Volga után Németországban, a Fekete-erdőben ered két kis patak, a Breg és a Brigach összefolyásából, és innen délkeleti irányban 2850 kilométert tesz meg a Fekete-tengerig. A Duna a világ legnemzetközibb folyója, 10 országon halad át, vízgyűjtő területe pedig 7 további országot érint. Több jelentős település is emelkedik a partjain, köztük 4 jelenlegi főváros: Bécs, Pozsony, Budapest és Belgrád.
0: Kedves hallgatók, ezek voltak a krónikába választott dolgok. Most pedig a névnaposokat, a Pétereket és a Pálokat köszöntjük igen nagy szeretettel. Önök is néhány percig megtehetik. Nézzük csak, hogy mit jelentenek a nevek.
1: Péter, héber, görög, latin eredetű név jelentése kőszikla. Péter apostol neve a Bibliában eredetileg az Arameus, kífa, kífás volt. Ennek görög fordítása a Petrosz név. A magyar Péter változat a névnek a latin Petrus formájából ered.
0: Pál a latin Paulus névből származik, jelentése kicsi kis termetű férfi. Hívjanak bennünket néhány percig, önöké a rádió műsor szerkesztése. Van is már betelefonálunk.
1: Halló, halló. Halló.
2: Halló, így értessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenek kiemelt tessék.
2: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Udvarhelyi Stúdió munkaközösségét. Szeretnék jó egészséget kívánni mindannyiuknak, és a mai reggel én szeretném köszönteni egy kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel szomszédaimot, Csíkszentmiklóson Feszeg utcában Máté Lászlót, Zsók Lászlót és Simó Lászlót, és a tegnapi nap ünnepeltjeit Böjte Irént, kedves Irént, Ópra Irént és Majercsi Irénkét, és a mai nap ünnepeltjeit, kedves Pált és Bara Pétert. Mindannyiuknak kívánok jó egészséget, hosszú boldog életet, Isten bőséges áldását, és a szizonyos az ő drága szentia oltalmát kérem az életükre, családjaik körében. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép napot és egy szép hetet, jó egészséget, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenki ember, Isten hallgassa meg, és kívánunk minden jót mi is a Pétereknek és a Páloknak, és sok kegyelmet azoknak, akik akár születésnapot, vagy bármilyen más ünnepet, házassági évfordulót ünnepelnek.

0: Halló, halló, szeretettel köszöntjük.
1: Dicsértessük a Jézus Krisztus!
0: Mindörökkém!
1: Szent Györgyet szeretnénk felköszönteni Bajka Verunka a születésnapjára, adjon a Jóisten egészséget, boldogságot, hogy Jóisten vele legyen. Dicsértessük a Jézus Krisztus! János Ilonka voltam.
0: Mindörökkém, megköszönjük Ilonka néni, hogy betelefonált. Nagyon az Úr mindjárt sok kegyelmet.

0: Halló, halló, szeretettel köszöntjük.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökkján, ne?
1: Szeretettel köszöntjük Gyergyó Újfaluban Solyom Péter apatársunkat névnapja alkalmából, valamint szeretettel köszöntjük mindazokat, akik ma Székelyvarságon részt vesznek a búcsón. Ugyanakkor szeretettel köszöntöm azokat, azt az 500 szemét, akivel részt vettünk a Fekete Madonna Zarándok úton a napokban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, mert biztos nagy öröm és kegyelem volt ez a zarándoklat, adja az Úr, hogy minden gyümölcse, amit a zarándoklat hozott, az örömteli legyen, és hogy ebből mások is részesüljenek.

Most a nap gondolatával fogunk kedveskedni a hallgatóinknak. A nap gondolatát pedig Jálich Ferenctől választottuk.

0: A szemlélődő imában semmi újnak nem kell jönnie. Ahhoz vagyunk szokva, hogy a haladást mindig, mint tárgyi előrehaladást fogjuk fel, és ítéljük meg. Megnézzünk egy tévéműsort, aztán még egyet és egy harmadikat. A házépítésnél téglát téglára rakunk, regényt olvasunk, ahol mindig valami újnak kell történnie. Az imádságban is így viselkedünk. Mesélünk Istennek az életünkről, kéréseket fogalmazunk, elmélkedéseket tartunk, és azt nézzük, hogy mindig legyen valami új a tarsolyunkban. Ugyanez történik vallásos érzelmeinkkel is. Amint kihuny az egyik érzés, már további felemelő érzeteket keresünk. A szemlélődő imádságban azonban ezek a változások nem fontosak.
1: Jálics Ferenc gondolatát hallottuk.

0: Nem sokára az igéző veszi kezdetét, majd van egy kicsi műsor eltérés, tehát nem 8 órakor nem szentmisével fogunk önöknek kedveskedni, hanem 8 órakor a gyógyír dr. Rejkli Istvánnal. 8 óra 30 perckor lesznek az életképek Karácsony Tibor atya szerkesztésében. 9 órától az önök ima szándékait fogadjuk, és az örvendetes rózsafűzért innen imádkozzuk a Mária királynő kápolnájából, és a Jézus szíve litániát is innen mondjuk. Aztán 10 órakor katekézis Tibor atyával, 10 óra 30 perckor a lélek tüzében dr. Sávai Jánossal, és 11 órakor megkezdődik a papszentelősi szentmise Gyulafehérvárról. 12 óra 40 perckor még belefér a Zsolozsma napközi imaórája, és lesz egy műsorismertető is, tehát a Déli Magazin elmarad. Lesz helyette egy gyönyörű szép szentmisénk, kedves hallgatóink. Mi búcsúzunk a székelyudvarhelyi stúdióból a pap bácsi szavaival.
1: Bátran fogalmazzuk meg, te vagy Krisztus, az élő Isten fia, te vagy életem ura, és éljünk így is, hogy ezt elhiggyük.
0: Akik ma önöket ébresztették,
1: Andrus István Ábel
0: és Dávid Gyöngyi technikai munkatársunk pedig József Ferenc volt, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Lázár, jöjj ki! Nagyon szeretem ezt a részt a Bibliában. Amikor megfogant első kisfiunk, akkor mondtam a férjemnek, hogy nekem fiam lesz, akkor biztos, hogy Lázárnak fogják hívni. És ő ezt elfogadta, nem akart, hogy János legyen az első gyermeke, ezért én nagyon hálás voltam neki. És nem csak ezért fontos nekem ez a Szentírás részlet, hanem azért is, vagy hát ez a történet, hanem azért is nagyon szeretem ezt a történetet, mert itt nyilvánul meg Jézusnak az emberi mi volt, hogy mennyire tud ő is érezni, hiszen ő is sírva fakadt, amikor megtudta, hogy Lázár meghalt. Meg hogy ugye a barátja volt, tehát hogy nekem ez kezdetek óta ez volt a kedvenc történetem a Bibliából. Megrendítette Lázárnak a halál híre. És ugye nekem is az anyukámmal, nem is kapcsolatom, hanem hogy amikor haldoklott, hogy ezt így párhuzammal tudom vonni, hogy mennyire fájdalmas az, amikor elvesztünk egy szeretett hozzátartozónkat. Az édesanyám rákos beteg volt, és itthon szólította magához a Jóisten. Mindig is rettegtem a haláltól. Tehát, hogy én mindig nagyon-nagyon féltem attól. Ettől az egésztől olyan misztikus volt számomra, hogy elveszíthetem bármelyik szeretett hozzátartozómat. Anya halála azért sokban hozzásegített ahhoz, hogy most már ne rettegjek ennyire ettől a gondolattól, vagy ettől a ténytől, hogy van ilyen, amikor az saját bőrén tapasztalja meg az ember, hogy a másikat el kell engedje.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Táncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót.
4: Gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomban szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször szeretnék önöknek beszélni az epehólyagról és ennek betegségeiről. Az epehólyag az emésztőrendszer része. Ez raktározza a májban termelődő epét, és a belegbe juttatja, amikor szükség van rá a zsírok lebontásához. Az epehólyag kicsi, körte alakú, izmos falú tömlő. A máj jobb lebenyének tövében található, közvetlenül alatta. A máj naponta nagyjából 1 liter epét termel. Mi az epehólyag feladata? Az epehólyag raktározza az azonnal fel nem használt epét. Az epében lévő víz az epehólyag farán keresztül felszívódik, így az epe idővel besűrűsödik. Amikor a vékonybél, nyombél vagy patkóbél nevű szakaszában zsíros ételek és savas gyomornedv keveréke kerül, a vékonybél falát bélelő sejtek egy úgynevezett kolecisztokinin nevű hormont választanak el. E hormon hatására az epehólyag összehúzódik, és a koncentrált epét az epevezetékbe préseli. Innen a vékonybélbe kerül, ahol segít a zsírok lebontásában, valamint a gyomorsav semlegesítésében. Ez rendkívül fontos emésztési lépés, mivel a zsírok és a zsírban oldódó vitaminok, mint az A, D, E és K vitamin, csak az epe közreműködése révén szívódhatnak fel a bélből. Most pár szót szeretnék szólni az epekövekről. Az epe összetételében olykor biokémiai változások következhetnek be, ami epekő képződéshez vezet. A leggyakoribb változás az, hogy megnő az epében természetesen jelen lévő koleszterin mennyisége, és felborul az epe savakkal fennálló normális egyensúlya. Ennek következtében apró koleszterin kristályok képződnek, amelyek epekövekké állnak össze. Az epekövek átmérője 1 és akár 24 mm között változhat, a számuk pedig elérheti akár a 20-at, vagy még ennél többet is. Az epekövesség a leggyakoribb betegségek közé tartozik, az érintetteknek azonban csak mintegy 30%-a tapasztal tüneteket, így az epekövek többségét egyéb okból elvégzett képalkotó vizsgálatok, például röntgen,

felvétel vagy ultrahang vizsgálat során, illetve boncoláskor fedezik fel. Nagyon fontos megemlíteni azt a tényt is, hogy ha az epekövek megakadnak az epehólyag vezetékben, nagy valószínűséggel fájdalmat és gyulladást okoznak. Néha maga az epehólyag is gyulladásba jön, ezt heveny epehólyag gyulladásnak nevezzük. A gyulladás többszöri kiújulása maradandó károsodást okozhat az epehólyagban. A falai megvastagodnak, összezsugorodik, és idővel teljesen működésképtelenné válik. Kik a veszélyeztetettek? Kockázati tényező a világos bőr, az elhízottság és a 40 év feletti kor, továbbá a termékeny korban lévő nők körében is gyakoribb az epekő. Ha a családban volt már epekövesség, akkor szintén nagyobb a betegség kialakulásának a kockázata, a magas koleszterin szint pedig mindenképpen növeli a veszélyt. Mik az epekőnek a tünetei? Előfordulhat, hogy valakinek hosszú évek óta vannak epekövei, úgy, hogy egyáltalán nem szerzett tudomást róluk. Másoknál a következő tünetek jelentkezhetnek. Fájdalom a has felső részén, közvetlenül a bordák alatt. A fájdalom étkezés után pár órával jelentkezik, és néhány órán át tart. Kísérheti émeigés és hányás is. A roham kiújulhat, és további tünetekkel járhat. Jelentkezhet nagy méretű felfúvódás és böfögés, láz, hányinger vagy hányás. Ezek mind a heveny epehólyag gyulladás jelei. Most pedig szeretnék pár szót szólni az okokról. Az epekövek mintegy 80%-a koleszterin kristályokból áll. Az egyéb úgynevezett pigmentált epekövek lehetnek feketék vagy barnák, és kálciumot vagy bilirubint tartalmaznak. A bilirubin a vörösvértestek egyik bomlás terméke. Ez a fajta epekő, a májzsugor, illetve a vérszegénység egyes típusai esetén jellemzőek. Előfordulhat, hogy pigmentált és koleszterines epekövek egyszerre vannak jelen. A kálciumot tartalmazó epekövek egyszerű hasi röntgen vizsgálattal könnyen kimutathatók. A kálciumot nem tartalmazó epekövek ultrahangos vizsgálattal észlelhetők. Végezetül szeretnék pár szót szólni a kezelésről. Ha nincs előre haladott gyulladás, különféle kezelési módszerek alkalmazhatók az epekövek eltávolítására és a fertőzés megakadályozására. Az egyik kezelési mód az az ultrahangos kőzúzás, amikor lökéshullámmal összetörik a köveket. Létezik gyógyszeres kezelés is. A hosszú időn át szedett epesavtartalmú gyógyszerek feloldhatják az epeköveket. Ez a módszer csak kisméretű, meszet nem tartalmazó kövek esetén alkalmazható. Antibiotikumokat írhatnak fel a fertőzés megelőzésére vagy leküzdésére. Ugyanakkor fájdalomcsillapítókkal enyhíthetik a fájdalmat. Kezelés után mindenképpen tanácsos, alacsony zsírtartalmú étrenden élni, hogy meggátoljuk az epekövek kiújulását. A heveny epehólyag gyulladás azonnali kezelést igényel.
szükségessé válhat az epehólyag műtéti eltávolítása is. Epehólyag nélkül is normális életet lehet élni, mivel az epe továbbra is eljut a belegbe. Előfordul, hogy az epekövek megrekednek az epehólyag vezetékben, ahol gyulladást okoznak. Így elzárják az epe útját. Ez sárgaságot okozhat. Következő, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az az epilepszia. A betegségre hirtelen, látható ok nélkül bekövetkező, visszatérő görcsrohamok jellemzőek. A rohamokat az agy túlzott és rendezetlen elektromos aktivitása okozza, amely rövid ideig tartó változást idéz elő a tudat állapotban, a viselkedésben, az érzelmekben, a mozgásban, vagy az érzékelésben. Magyarországon ma körülbelül 80-100 ezer embert érint. A rohamok közvetlen kiváltó okai lehetnek az alkohol, a stressz, különböző betegségek, sőt, néha villogó fények is, bár a rosszul lét sok esetben ok nélkül jelenik meg. Az epilepsziás személyek mintegy 10%-ánál a rohamok egymást érik, úgy, hogy azok között jóformán nincs is regenerálódási idő. Ez az úgynevezett status epileptikus, akár halálos is lehet, ha a roham az egész agyra kiterjed. Az epilepszia tünetei igen sokfélék. A rohamot néha csak kis területen jelentkező zsibbadás, bizsergő érzés jelzi, máskor kiterjedt izomgörcsökkel és rángásokkal jár, ez az epilepszia típusától függ. Ilyen tüneteket azonban más állapotok is okozhatnak, például bizonyos szívbetegségek, pánikroham vagy légzési problémák. Ezért, ha valaki epilepsziaszerű tüneteket tapasztal, akkor a lehető leghamarabb ideggyógyász szakorvoshoz kell fordulnia. Egyes epilepsziás betegek előre érzik, mikor közeledik a roham, mert előtte úgynevezett aurát, nyugtalanságot vagy kellemetlen érzést észlelnek. Az epilepsziás rohamoknak két típusa van, a generalizált és a fokális. Most pedig pár szót szeretnék szólni mindkettőről. A generalizált rohamok az egész testet érintő, az agy nagy területére kiterjedő, rendellenes, elektromos tevékenység következménye. Ezeknek is több típusa létezik. Most nem szeretném őket felsorolni, csak a legveszélyesebbet említem meg, ami az úgynevezett grand mal vagy klónusos roham, ami eszméletvesztést okoz, és az érintett személy összeesik. Az izmok először összehúzódnak, és a test megmerevedik. Ez az úgynevezett tónusos fázis. Majd a végtagok egy ideig ritmikusan rángatóznak. Ez az úgynevezett klónusos fázis, miközben a beteg mély álomban merül. Ezután fokozatosan nyeri vissza az eszméletét, és legtöbbször semmire sem emlékszik a történtekből. Az epilepsziások mintegy 60%-ánál figyelhető meg ez a fajta roham. A második csoport az a fokális rohamok. Ezeket a rohamokat az agy egy kis területén bekövetkező
rendellenes működés okozza. Az, hogy a test mely részén jelentkezik a roham, attól függ, hogy az agy mely területe érintett. Az is lehetséges azonban, hogy a roham a test egyik részén kezdődik, majd onnan terjed szét. Ezek a fokális rohamok is lehetnek egyszerűek, úgynevezett szimplex rohamok, vagy összetettek, úgynevezett komplex rohamok. Az egyszerű fokális rohamokban nincs eszméletvesztés, csak izomgörcsök lépnek fel, míg az összetett rohamokban a páciens 1-2 percre elveszíti az eszméletét. Feltehetjük a kérdést, hogy mik az epilepszia okai. Az epilepszia kialakulásának hajlama lehet örökletes, de számos más ok is közrejátszhat benne, például szélütés, agydaganat, fejsérülés vagy agyhártyagyulladás. Alkohol vagy egyes kábítószerek is előidézhetik. Egyes gyerekeknél a rohamok megszűnnek, ahogy idősebbek lesznek. Hogyan lehet kezelni az epilepsziát? A legfontosabb az, hogy az epilepsziás személyeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen körülmények idéznek elő rohamokat, mivel a kiváltó okok elkerülésével bizonyos mértékben csökkenteni tudják a rosszul létek számát. A legenyhébb esetek kivételével mindig szükség van valamilyen fajta kezelésre is. A gyógyszeres kezelés célja a rohamok megfékezése minimális mellékhatásokkal, lehetőleg egyetlen gyógyszerrel. A felírt gyógyszer és annak adagolása a rohamok típusától függ, de a betegek többsége valószínűleg nátrium valproáttal vagy karbamazepinnel kezdi. Az utóbbi időben egyre több betegen végeznek epilepszia miatti műtétet. Ez főleg a fiatalokra érvényes. Következő betegség, amiről szeretnék ma beszélni önöknek, az az ételmérgezés. Az ételmérgezés rendszerint heveny megbetegedés, amit baktériumokkal, vírusokkal vagy élősködőkkel szennyezett étel vagy ital elfogyasztása okoz. Ritkábban a zöldségeken és gyümölcsökön levő növényvédőszer maradványok, mérgező vegyi anyagok, például ólom vagy króm, illetve mérgező bogyók vagy gomba a felelős az ételmérgezésért. Noha az élelmiszerek tartósításának és tárolásának módszerei egyre fejlődnek, még ma is gyakori az ételmérgezés, különösen nyáron, amikor nagyobb a valószínűsége annak, hogy az ételeket nem hűtik le megfelelően, illetve az év folyamán bármikor, ha a fagyasztott baromfihúst elkészítés előtt nem a megfelelő módon engedtetik fel. Az ételmérgezés tünetei a következőek. Hányás, émeigés, hasmenés, gyomorgörcsök és láz. Ha a tünetek 24 óra után sem enyhülnek, forduljunk orvoshoz. Az ételmérgezést gyakran az okozza, hogy a belegfalát megtámadják az ott elszaporodó mikroorganizmusok, például az úgynevezett Escherichia coli, a szalmonella, vagy valamilyen egysejtű élősködő, illetve ha a bélrendszerben bizonyos baktériumok úgynevezett enterotoxinokat, vagyis méreganyagokat termelnek, amelyek megtámadják a bél nyárkahártyáját, vagy felszívódnak a vérbe, lázat
és egyéb tüneteket okozva. Feltehetjük a kérdést, hogy hogyan termelődnek a méreganyagok. Egyes baktériumok, mint például a Bacillus cereus, a szervezetbe kerülve olyan méreganyagokat termelnek, amelyek hasmenést okoznak. Mások, mint például a Staphylococcus aureus, vagy a Clostridium botulinum a táplálékban való elszaporodásuk során termelik a toxinokat. Noha az étel elkészítéséhez használt hő elpusztítja a baktériumokat, a méreganyagok ellenállnak a hőnek, így az étel elfogyasztása ételmérgezést okoz. A Staphylococcus aureus mérgezés súlyos, rosszulétet és hasmenést okoz, általában már 6 órán belül. A Clostridium botulinum okozta mérgezés tüneteinek kialakulásához azonban akár egy hét is szükséges, és a betegség halálos is lehet. Ez a méreganyag ugyanis nem a belekre hat, hanem az idegrendszer támadja meg nyelési nehézségeket, kimerültséget és kettős látást okoz. Körülbelül ennyit szerettem volna a mai műsoromban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak, maradjanak a Mária Rádióval. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

kegyelmes Istenem és megváltom. Látod, mennyire elcsüggettem, mennyire tehetetlenül, gyámoltalanul és reménység nélkül élek. Mennyire szeretnék hinni, remélni, szeretni, de képtelen vagyok rá. Szeretnék az imádság szárnyain hozzád szállni, de ez nem sikerül. Most ígéretedbe fogóckodom, hogy szent lelked segítsen erőtlenségemen, könyörüljön rajtam, és tanítson meg nagy lelkűen fohászkodni. Hisz éppen az a bajom, hogy nem tudom, hogyan kellene imádkoznom. Ó, Uram, vedd el lelkemből a sötétséget, ha lehet. A teremtésnél parancsodra fény támadt a sötétségből. Add most világosságodat szívembe, hogy láthassam dicsőségedet. Ne engedj elmerülnem a csüggedés tengerében. Légy türelmes, ha mindig ugyanazzal a kérdéssel fordulok hozzád. Hiszen ismered szívemet. Tudod, mennyire vágyódom utánad, tündöklő világosságod után. Szent Szűzanyám, te megérted a lelki sötétség veszedelmében vergődő gyermeket kiáltozását. Észreveszed, amint feléd, édesanyja felé nyújtja segítségkérő kezét. Emlékezzél meg rólam szent fiadnál, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk az öregkor reménységével, és ezen belül ugye a levelekkel. És egy ilyen levél van, hogy próbáljuk mederben tartani az öregedés folyamatát. A levél tehát így szól: kedves öreg barátom, az öregedést és az öregséget bizonyos értelemben el kell határolnunk egymástól. Az a sajnálatos tény köztudott, hogy magát az öregséget elodázni nem tudjuk, de az átmenetet, az öregedést, annak folyamatát szelídíteni igen. Az öregséget meg lehet tervezni fiatal korban is, de minőségén csak később, benne élve tudunk javítani és formálni. Vannak olyan fizikai és szellemi gyakorlatok, amelyek ebben segítségünkre vannak. Sokan és sokat írnak manapság a megifjulás lehetőségeiről, és reklámozzák a különböző gyógyszeres, szérumos, kézrátétes és természetgyógyászati módszereket. Körülnézve azonban azt látjuk, hogy civilizációnk egész sor ártalommal telített. Válogatott stressz hatások, gond, bánat, örömtelen élet, vénségi nyomokat szánthat az ifjú arcon. Vigaszunkra szolgáljon, hogy a megőrzött belső ifjúság birtokában mindenki fiatalabbnak látszik, és valóban az is. Ne csóvált hitetlenkedve a fejed. Ha valaki folyamatosan és párhuzamosan ápolja külső és belső életét, valóban magáinak tudhatja a belső ifjúság lelkületét. Mondandóm alátámasztására hadd olvassak elő egy általánosnak tűnő, de mély tartalommal bíró bölcs mondást: az élet mozgás és lendület. Ezért meg kell szokni a külső és belső edzést testünk és magatartásunk nevelése útján. Jobb később elkezdeni, mint soha. És legyen ebben iránytünk a mértékletesség, annyit tegyünk mindig, amennyi még élvezettel tehető, amennyi még jól esik. Az a kívánatos és természetes, ha még fiatalabb korban megtalálja mindenki az egyéniségének legmegfelelőbb életmódot. Ennek legyen fontos eleme, hogy tudjunk nemet mondani a korai megöregedésre. Ennek többek között az az értelme, hogy valaki elsősorban ne a múlt ilyen-olyan eseményein kérődzön, hanem határozottan tekintsen előre, ami nem zárja ki az egészséges visszaemlékezés lehetőségét. Ha belső magatartásunk megújul, helyesen változik meg, összhangban az élet törvényeivel, akkor testileg is feljavulunk. Először belül kell megerősödnünk, ha külsőleg erősek ki akarunk válni. Minél inkább hű az ember az Isten alkotta természethez és annak törvényeihez, annál tovább él. Megnyugtató annak tudata, hogy minden életkornak megvan a saját jellegzetes öröme. Súlyos tévedés például a gyermeket még el nem készült felnőttnek tekinteni, és szemet hunyni a gyermekvilág szépsége, mesés mélysége előtt. Mennyivel kiegyensúlyozottabb lehet egy nő gondolkodása, ha hosszabb élete nőiességet, magas korban is érzékelhető bájokat jelent. Meghatározó az is, hogy az egyes eseményekhez miként közelítünk. Sok nő például a változás beköszöntekor az öregedés első tünetére gondol, pedig a hószám elmaradása csupán a termékenység megszüntét jelzi, nem pedig az öregedés kezdetét. Kellően ápolt érzésvilágunk üdessége nem fonnyad el. Belső megújulásunkat segíti a fizikai látásunk, még ha bármilyen gyenge is az, megívító sok-sok élménye. Meghatározó jellegű a szép színes képek, virágok, érdekes kövek, állatok, a szép emberarcok nézése. Ahhoz, hogy ezek elérjék hatásukat, el kell időzni,
ha valaki nyugdíjas, talán még bele is fér az idejébe, az esztétikai élvezetben, elmerülni a természeti szépségekben, rácsodálkozni Isten csodálatos világára. Az élet, a természet, a művészet csupa csoda, de nem elegendő felületesen kóstolgatni őket. Meg kell emészteni, mert elmélkedés útján válhatnak csak belső erőforrásokká. A zene és minden kellemes hangzás szintén lehet ilyen erőforrás. Például erdőzsongás, patakcsobogás, madárdal, vidám gyermekzsibaj. Tehát ezek hallgatása ugyanis eltereli a figyelmet a mindennapi nyűgökről. Az ember megfeledkezik arról, hogy itt is fáj, hogy ott is fáj. Hozzásegít továbbá ahhoz, hogy ne temetkezzünk bele önmagunk sajnálatába, hanem megmaradjon a folyamatos és egészséges kapcsolatunk a külvilággal. A zene hallgatás ráadásul javítja általános kedélyünket, ami önmagában véve is nyereség, sőt győzelem a bajok fölött. Kedves hallgatók, egy szép dal után tovább folytatjuk, maradjanak velünk!

Kedves öreg barátom, ha valakinek kevesebbnek mindennapi tevékenysége is, még nem alakult ki az új napi rendje, könnyen abba a hibába eshet, hogy élete középpontját az étkezése fogják jelenteni, és a gondolatait is ez uralja majd. Röviden megállapíthatjuk, hogy ha csak a kalóriákat számláljuk és a vitaminokat nyomozzuk, nem cselekszünk helyesen. A táplálék lelke az íz, a zamat és az étvág gerjesztő illatok, ezek híján nincs hatékony emésztő nedv. És az idősebb korosztály általában kevesebb eledellel is beéri, szervezetük már nem kíván oly nagy mennyiségű táplálékot, mint egy aktívan dolgozó 30-as, 40-es. Arra viszont ügyelni kell, hogy ez a kevesebb minőségileg megfelelő legyen. Egyáltalán nem kidobott idő, amit az ember a konyhában tölt. Ott lehetőség nyílik, izmaink és agysejtjeink megmozgatására egyaránt. Azonban ne feledkezzünk el a bőjtről, és ez nem eretnekség, ami élettani szempontból segítségére van a testnek, és mert edzi az akaratot, előnyére válik a léleknek. Fontos szerepet tölt be önterápiánkban az úgynevezett illatterápia. Ennek lényege is az időzés, nem elég néhány röpke szippantás a virágillatból, hanem hosszabban kell azt élvezni. Egészséges például a frissen pörkölt kávé hosszas belélegzése, mint a méregerős fekete szürcsölése. A korai öregedés leghatalmasabb gátja mindenek előtt a derűs kedély és a hangulatvilág. Ha öntudatunk tiszta, egész lényünk világosabbá válik. Tanuljunk meg újra lelkesedni, még a legjelentéktelenebb teendőink közepette is. Jó, ha többször tudatosítjuk, hogy nem a munka, az elvégzendő feladat unalmas, hanem sokszor mi magunk vagyunk unottak. Az elborulásom és kiborulásainkon sugározzon át mindenkor az okosság és a józanság fénye, a harmónia és az egyensúly. Legyünk tudatosabban nyugodtak, bátrak és erősek. Igen, sokan pihenni sem tudnak, mert nem tudnak kikapcsolódni. Átadják magukat napi gondjaiknak és zaklató gondolataiknak. Együtt testi és lelki ellazulás nélkül még az alvás is lehet fárasztó. Rendkívül pihentető úgy szemlélni ismert tárgyakat, mintha most látnánk őket először. Nem az emlék felidézése a fontos, hanem az újszerűnek meglátása és megtalálása. Fontos a fizikai karbantartás. Nem egy olyan emberrel lehet találkozni, akik rosszul értelmezik a nyugdíjas állapotot. Ha valamelyik rokonukhoz vagy éppen idősek otthonába költöztek, felhagytak mindenféle tevékenységgel, mondván, hogy aki megcsinálja helyettük, nekik most már csak pihenni kell. Szellemi egészségünkkel, gondolkodásunk frissen tartásával legalább annyit kell törődnünk, mint fizikai erőnlétünkkel, hiszen ez is egyik alapja az ifjúi érzület titkának. Amíg a szem engedi, jó gyakorlat a napi meghatározott mennyiségű szövegnek, például a felolvasása. Ha valaki addig életében nem is szeretett olvasni, ajánljuk, hogy kényszerítse magát erre. Így tudja ugyanis agysejtjei mozgását biztosítani. Ha pedig a látása ebben akadályozza, akkor törje a fejét a rejtvényeken, környezete felvidításán mindenki hasznára. És ha frissen rácsodálkozunk a körülöttünk lévő világra, annak minden részletére, akkor ez nem azt fogja jelenteni, hogy a messzesedésből fakadó feledékenységünk miatt tűnik fel minden újnak előttünk. Olyan ez, mintha egy kisgyermek kíváncsiságával, érdeklődésével fogadnánk a különböző benyomásokat. Figyelj fel a törvényszerűségre, amely a test életét szabályozza. A test az évek múlásával fejlődik és tökéletesedik, mégis megmarad ugyanannak a testnek.
Nagy különbség van a virágzó gyermekkor és az érett öregkor között. Mégis ugyanaz az ember öreg is, aki az ifjú volt. Mert megváltozhat egy embernek az életkora, megváltozhatnak külső körülményei, mégis kétségkívül ugyanolyan természetű lény és ugyanaz a személy marad. A csecsemő végtagjai kicsik, nagyobbak már az ifjújé, de azok mégis ugyanazok. És ha az ember testében valami csak érettebb korában mutatkozik, csírájában az már megvolt benne előzőleg, és úgyhogy semmi új sem lesz utólag az idős emberben, ami nem lett volna meg már a gyermekben, ha rejtett formában is. A teremtő Isten végtelen bölcsessége szabta meg a fejlődésnek ezt a meghatározott és csodálatos rendjét, hogy az érettebb korban tökéletesebb formában jelenik meg az emberben mindaz, ami már megvolt a kisgyermekben. Ezért hát nyugodtan visszakalandozhatunk a múltba, és ha már ott vagyunk, válasszunk ki színes és boldogító hangulatokat, és ültessük át azokat a jelenbe. Ettől minden nap életünk megújul, megszépül, és eszünkbe se jut majd megöregedni.

Csorgattál hitet fejemre, hajha frissen őri zeném, koszorúztál kegyelemmel, volna fogytik bár enyém. 70 éves fiatalnak még valami kellene, humort, humort önts szívembe meghallgatás istene. Nézni tanulj vaksi lelkem, míg csak meg nem láthatod emberben az angyalembert és az ember állatot. Egy szemeddel egyet látni, másikkal a másikat. Nagy az Isten vados kertje, a mennyország tágasabb. Egybe látni mind a kettőt és egyé ölelni át. Erre kérd, mi kérheted még a Szentlélek humorát. Több ez, mint távolban látás. Közelnél is közelebb, ezt tanít meg mosolyogni szenteket és bölcseket. Hát az öreg, aki hordoz 33 nyavaját és kétszer annyi gyengeséget, honnan vegye mosolyát? Honnan erőt elviselni, kinevetni önmagát, megmaradni ember szinten éjek éjszakáin át? Honnan vegye mosolyát? Honnan erőt elviselni, kinevetni önmagát, megmaradni ember szinten éjek éjszakáin át? Nincs itt más, mint bölcsnek lenni. Ha csak egy hüvelyknyinek, semmi más, csak szentnek lenni. Ha csak egy babszemnyinek, uram, egy babszemnyi lélek küldi hozzád sóhaját. Csorgasd cserepes ajkára öregeid humorát.

0: Okat a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonoknál
1: Májai Erzsébet,
0: Bíró Júlia, technikai munkatársunk József Ferenc. Ima szándékokat fogadunk, majd a Szűzanya örvendetes rózsafűzérét imádkozzuk. Adjuk hálát a Jóistennek az imáink meghallgatásáért, a kapott kegyelmekért, a bűneink bocsánatáért. Kérjük továbbra is a bűnök bocsánatát, a kegyelmeket, a Szűzanya értünk családjaink való közbenjárását, Szentlélek vezetését. Imádkozzunk együtt a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársaiért, jótevőiért, önkénteseiért, hallgatóiért, az Anyaszentegyházért, pápáért, papokért, szerzetesekért, ezen hivatásokért, a háborúk megszűnéséért, a békéért, az érettségiző diákokért, a családokért, családi békéért, a gonosz távozásáért, az úton levőkért, a betegekért, őket ápolókért, orvosokért, a halottaink lelki üdvösségéért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért.
1: Hívhatnak a megszokott telefonszámokon a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ön. SMS-ben is kérhetnek imát, és megfogalmazva elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámra. És már is üzenet érkezett a rózsafüzért, és az elhangzó, héten elhangzó összes imát és szentmisét felajánlom. A férjem gyógyulásáért, mert nagyon beteg, az unokám sikeres vizsgájáért, a másik unokám munkahelye elrendeződéséért, a rádió fennmaradásáért, munkatársaiért, a világbékért. Köszönöm szépen, Ilonka voltam Szamosújváról. Minden imát és szentmiséket felajánlok az elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, adjon a Jóisten örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék, Udvarhelyről egy hallgató.
0: Telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Halló?
2: Halló? Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A Szent Rózsafüzét fel szeretném ajánlani a drága fiam egészségé, a leányom egészségé. A külföldön dolgozó, most visszamentek unokáim. A szerencsé, az egészségé, az egyetértésé, a béké, a háború megszűnési, a drága halottjaink, a férjem is, Anta Jánosi, mindenki, maguké. Hogy a drága Isten adjon maguknak még sok-sok erőt, egészséget, türelmet. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen, mi is hasonló jókat kívánunk önnek, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
1: Minden imákat és szentmiséket felajánlom kis Ildikó és a szülei lelkűért, nyugodjatok békében az Úr Jézus szent nevében. Felajánlom a rózsafűzért, a magam és családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelki üdvért, lelki békét, segítő kegyelemért, békességért a családokban és a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindnyájunkra, Isten akaratába való megnyugvásért és fontos szándékokért. Isten fizesse egy édesanya.
0: És telefonáló van a vonalban. Halló? Halló, Mária Rádió.
3: Halló?
0: Hallgatjuk Önt.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Innerökké.
3: Ezt a Szent Rózsafüzét fel szeretném ajánlani a drága jó édesapámért, aki 22-ben hagyott itt minket. Adjon a Jóisten neki csendes nyugovást, fáradt testének pihenést, édesanyámmal, testvéremmel együtt. Jóisten nyugtassa őket, az örök világosság fényeskedjék nekik, és minden meghalt hívőnek, akik a családjainkhoz tartoznak, valamint egy nagyon-nagyon beteg unokatestvéremért, aki röhicán fekszik, könyörüljön rajta a Jóisten, enyhítse fájdalmait, és tegyen az ő szándéka szerint. Valamint minden csíkmadarasi egyházközséghez tartozónak adjon a Jóisten kegyelmekben gazdag szent misét, hogy részt vehessünk ebbe a nagy melegbe, és őrizzen meg mindenkit testi, lelki, bajtól, veszedelemtől. Aranka voltam Madarasról. Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy hívott, mindörökké dicsértessék.
1: A rózsafűzért önökkel imádkozom. Felajánlom fájdalmaim enyhülésért,

0: családi békért Csíksomlyóit segítő Szűz Mária, takarjon be védő palástjával a közös halottaimért, a Jóisten adjon örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék nekik. A mai imád kérem családomért, betegeinkért, rokonainkért, szomszédokért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondunk megoldásáért, a Mária Rádió dolgozóért, az összes elhunyt rokonaimért, Hajni Szentegyházáról. A héten elhangzó rózsafűzért és szentmiséket szeretném felajánlani drága jó szüleim, nagyszüleim, testvéreim lelke üdvért, önökkel imádkozva, Isten fizesse, írja Regina Csíkszeredából. A mai elhangzó imákat felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk, takarja be védő palástjával, segítse munkájukban, egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink javulásáért, a gonosz távozásáért családunkból. Isten fizesse hidegségről. A mai elhangzó imákat a fiam és a család gyógyulásáért, a Jóisten és a Szűzanya segítő kegyelmét kérjük, hogy könyörüljön rajta, a világ gyógyulásáért, békességért, a gonosz távozásáért. Isten fizesse.
1: Telefonálót köszöntünk a vonalban.
2: Haló?
3: Hitetessék az Úr Jézus Krisztus szenteve. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a drága műsorvezetőket és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafűzét felajánlom, hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekért, családom minden egyes tagjáért, Mária Rádió nagy családjáért, minden beteg bajba jutott embertársamért, világbékéért, halottaim lelküdvéért, minden kedves Mária Rádió hallgató egyéni szándékára, Isten áldását kérve mindenki életére, családjára, szeretet, békesség, egészség legyen minden ember szívében. Dicsétessék az Úr Jézus Krisztus, Isten áldja önöket. Isten fizesse a lehetőséget.
1: Köszönjük, hogy hívott, mindörökké dicsértessék.
3: Jó Isten áldja önöket.
0: A férjem gyógyulásáért a betegségből kérem a Szűzanya segítő kegyelmét. Uram, hallgass meg kérésem. Minden imát és szentmiséket felajánlom kis Ildikó és a szülei lelki üdvét. Nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Minden imát és szentmisét felajánlok a héten Iruska tökéletes gyógyulásáért, hogy kitisztuljanak az erek, hallgassa meg Uram kérésemet. Férjem gyógyulásáért a betegségből kérem a Szűzanya segítő kegyelmét.
1: És köszöntjük a telefonálót. Haló?
4: Szépessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Szeretettel köszöntöm Önöket. Felajánlom ezt a rózsafűzét hálából elsősorban a Szűzanyának és a Szent Fiának az eddig kapott sok-sok kegyelmekért. És különösen nagy hála van a szívem, vagy a hétvégén részt vehettem egy lelki gyakorlaton, lelki napokon. Nagyon hálás vagyok, és kérem a Szent Lelket, hogy a rám vonatkozó dolgokat, amikor elhangzottak, azokat értsem meg, és az ő szent akarata szerint tudjam a mindennapi életembe beépíteni, és úgy éljek, hogy minél közelebb kerüljek az Úr Jézushoz. Köszönöm az ott kapott kegyelmeket, a mindennapi segítséget. Ugyanakkor felajánlom minden elhunyt szeretteim lelki üdvéjét, különösen édesapámért, akinek holnap halálai fordulója lesz. Jóisten legyen irgalmas hozzá, adjon neki örök boldogságot. Felajánlom a mai napon a Szent Elendő papbácsikét, akiket Gyulafehérváron szentelnek. A Szentlélek vezesse őket is az életükbe, kitartást adjon a nehéz hivatásba, és kérjük az Egek Urát, hogy minél több papi és szerzetesi hivatást küldjön, hiszen az aratnivaló sok és a munkás kevés. Ugyanakkor minden betegért felajánlom itt a falunkban, egyházközségünkben lévő betegekért, és az egyházközségünkért, az érettségiző diákokért, akik itt a szomszédunkban is vannak, az ismeretségi, rokonsági körbe is. Önökért, a Mária Rádió stúdió munkatársaiért köszönöm, hogy megtetszett hallgatni, egy áldott szép napot és ünnepet kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Csatlakozunk mi is ezekhez az ima szándékokhoz, ima kérésekhez, maradjon velünk, ezekre a kérésekre imádkozzunk egy.
0: Markus gyógyulásáért, a jó orvosi eredményért, a daganatos betegségből való gyógyulásért, egészségért kérem a Szent Rózsa fűzért, imádkozzuk együtt. Köszönöm. Kérem az imát érettségiző fiamért és mindenkiért, a világ végkért, a Mária Rádióért, Isten fizesse.
1: És telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló?
2: Haló.
1: Hallgatjuk Önt.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
2: A Mária Rózsa fűzéreket, Szentmisét, Önökkel imádkozva felajánlom férjemét, szüleimét, kiemelve édesanyám évfordulójáról, nagytatalmét, aki a Hajnal neve, a Péter nevet viselte. Néznapján emlékezve rá, az egész Hajnal család halottjaié, aki az idegségi temetőben nyugodta az almukat. Nyugodjanak békességbe az Úr Jézus Szent nevébe,
1: mindörökké, amen. Én is ezt a mai rózsafűzért és szentmisét felajánlom Veres Péterért, akit a tegnap kísértünk utolsó útjára. Az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjon békében.
0: Kérem a Szent Szűzanya segítő kegyelmét, oltalmát, fiam nehéz munkahelyi gondjai, anyagi áldásért, a munkája után egészségért, írja az édesanyja. Szűzanyám, segíts meg a fiamat, áldott napot kívánok, egy névtelen hallgató. Önökkel imádkozva kérem a közös imát a vizsgázókért, kiemelve Hunit, a Szűzanya segítségével hallgassa meg a Isten.
1: Köszöntjük az újabb telefonálót. Haló? Mária Rádi.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökkel meg.
5: Hát a rózsafűzért felajánlom hálából az Úr Jézusnak, saját magam testi-lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, a családom élő tagjai és hozzám tartozó összes halottjaimért. Isten fizesse, hogy bejutottam, meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Köszönjük, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
0: Én is a mai rózsafűzért felajánlom Zoltánért, Emilért, Lászlóért, Annáért, Lacikáért és minden beteg embertársunkért. A rózsafűzért felajánlom az én és a fiam családja egészségért, unokatestvéremért. Jézusom, bízom benned. A mai imád kérem a drága kislányomért, aki ma írja a román érettségi vizsgáját. Jézusom, bízom benned. Gyímesből én is felajánlom az egész napi rózsafűzért a szűzanyának tiszteletére, és kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetre, és kérjük a Szent Lelket, adjon mindenkinek alázatosságot a szívébe, és megköszönöm a szűzanyának, Szent Fiának, Jézusnak a sok kegyelmet, amit megad minden nap. Köszönöm, Jézusom, bízom benned, írja Erzsébet.
1: Újabb telefonálót köszöntünk, haló.
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
6: Ezt a rózsafűzést, a szentmiséket önökkel imádkozva szeretném felajánlani a szűzanyának, s az ő Szent Fiának. Hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségét, békességét, gonosz távozásait a családból. Egy fontos szándékért, a vejem gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, az összes halottaimért, pihenésük legyen csendes, emlékük áldott, nyugodjanak békességben az Úr Jézus Szent nevében. A Mária Rád összes dolgozójáért. Jézusom, bízom benned, köszönöm, hogy meghallgattad, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Ima szándékunk fogadásának végéhez értünk. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy hívtak minket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzuk együtt a Szűzanya örvendetes rózsafűzérét. Minden kedves hallgatónak kegyelmekben gazdag hetet, egy áldott szép napot, és Péter Pál ünnepet kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel meghívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy imádkozzák velünk együtt a rózsafüzért, mindazon szándékokért, amelyek szívünk mélyén fogalmazódott meg. A rózsafüzér előimádkozói a Kisszent Teréz plébánia Mária Légió tagjai.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyába, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikusban szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünkre add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Az.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindenek

0: üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál. Asszony.

Isten, üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál. Asszony.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk!

0: óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyok!

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.

0: adjatok az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedbe

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszony.

0: segítsenek minket, ahol tüzétől vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászólnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál végettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szűz.

0: Szemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkorban, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom!

0: mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg nekünk

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.

üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutatta.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyok között, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.

0: különösen azokban, akik a legjobban rászorulnak tiltalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: áldott vagy.
1: És
0: áldott a tehénjednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban.

0: És az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: Boldogságos szűzanyánk, amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsa Fűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomjói segítő szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Istenünk,
0: te Áron püspököd, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeid között tisztelhessük, tanításai és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atyaisten!
0: Irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiúisten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egyisten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve az örök atyának szíve!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, végtelen fölségű szív!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, Isten szent temploma!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, az Isten háza és a mennyország kapuja!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, az igazságosság és szeretet tárháza!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, minden erények mélysége!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, minden szív királya és középpontja!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, az élet és a szentség forrása!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, minden vigasztalás kutfeje!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, bűnösök áldozatja!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, a benned remélők üdvössége!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve, a haldoklók reménysége!
0: Irgalmaz nekünk.
2: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége.
0: Irgalmaz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmaz nekünk.
2: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
0: Alakíts szívünket a te szíved szerint.
2: Könyörögjünk, mindenható örök Isten. Tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Szűszülője Istennek,
0: engedd, hogy tiéd legyek, tiéd élet családba, tiéd jó és barcsunkba, tiéd küzdve szenvedve, tiéd most és örökre, szűszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek, anyám, benned bízom, s remélek, anyám, te utána ebedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni,

hiszen bír segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitárkozott tőled meghallgatatlanul. Azért bízom, mondom minden szenvedést,

0: hiszem, s meghalok ezen hitemmel, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben, szűszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek, tiéd élet halálban, tiéd jó és barsosban, tiéd tűzzel szenvedve, tiéd most és örökre, szűszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek.
1: Most segíts meg már!

0: szükség, Ginya nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a rózsafüzér imádkozásába, és közösen kérhettük a mennyei atyát, és a boldogságos Szűz Máriát az elkövetkezendő hétre is. A rózsafüzér előimádkozói a Kiszent Teréz plébánia Mária Légió tagjai voltak, akiknek ezúton is megköszönjük az imaszolgálatot. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Kívánunk Önöknek Istentől megáldott kegyelmekben gazdag ünneplést és egész hetet. Májai Erzsébetet hallották, technikai munkatársam József Ferenc. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus!

Az adakozás szolgálat. Szolgálni és adni ugyanaz. Mindkettő a szeretet megnyilvánulása. Szolgálat és adakozás nélkül nem is lehet szeretni. Az adakozásod Isten felé való hálához vezet.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai műsorunkban, Jézus szíve tisztelete műsorunkban. Tibor atya köszönti önöket, és tovább megyünk egy picit, és megnézzük a bölcsesség könyvében az oltári szentségre alkalmazott szavai, például, hogy égi kenyér ez is, mely telve van minden édességgel, ezt alkalmazhatjuk Jézus szentsége szívére is. Miként a puszta mannája és az oltári szentségi manna, úgy a Jézus szíve tisztelet is mennyei eledelt nyújt, amely minden lelket csodálatosan táplál. Bármi legyen a lélek szükséglete, helyzete és sajátos vonzalma. A Jézus szíve tisztelet kapcsolatban van Urunk minden titkával és állapotával. És mindennek a magyarázatát ebben az egy szóban adja: szeretet. Amint a hívek ebben a tiszteletben a bizalom és az erényre való felbuzdulás minden indítékát találják, úgy a papok a papi élet eszményét és kegyelmi forrását fedezik fel benne. Ennek a tiszteletnek első alakjában a Jézus szíve képe még nem szerepelt, és a hívek Urunk gondolatairól, érzelmeiről, belső cselekedeteiről elmélkedtek. Az egyházatyák iratai és a liturgia elmélkedéseinket Krisztus belső élete felé irányították. Jézus szívében Isten iránt tartozó legfőbb kötelességeink szervét, a közbenjárónk és főpapunk szívét, a Szent Háromság iránt kifejezett tiszteletünk eszközét látták. A vele való szoros kapcsolat már akkor a legjobb eszköz volt kötelességeink tökéletes teljesítésére, amit a Szentmise kánonjának a következő szavai is kifejeznek: ő általa, ő vele és ő benne, tiéd minden dicsőség. Tehát ő általa, az Úr Jézus, ami közben járunk és főpapunk, elsősorban szent szíve által, amelynek egész élete abban merül ki, hogy nevünkben az Atya iránt tartozó kötelességeket teljesíti. Mivel összes cselekedetei szívéből származnak és szeretetétől nyernek indítást, azért van minden üdvözítő művének oly nagy értéke Atya előtt. Ő vele, az Úr Jézus, ami testvérünk és oltalmazunk, és amikor Istenhez imádságokat küldünk, szavunkat, sóhajunkat és panaszunkat, testvérünk ezerszer szerető szívének szavával, sóhajával és panaszával egyesítjük. Vele ejtjük ki ezt a szeretet kiáltást, hogy mi atyánk. Szívünknek tehát el kell veszni az ő szívében, hogy Istennek minden kötelességünket és tiszteletünket leróljuk. És ő benne, benne felajánljuk imáinkat és cselekedeteinket. És e tekintetben nem csak nekünk, hanem minden hívőnek része van az ő papságában. A menny, a föld és a tisztítóhely összes szentjeinek és az összes keresztényeknek csak egy szívük van az Úrban, egy papi szívük, amely Istennek dicséretet, szeretetet és áldozatot ajánl fel. Minden tisztelet és dicsőség, amelyet Isten tőlünk kaphat, csak közben járunk és főpapunk Jézus szíve által juthat hozzá. Minden más semmi Isten előtt. És ezt a tanítást a két nagy szeráfi lélek, Szent Gertrúd és Szent Mechtild foglalta egybe. Nagy lendületet adtak neki a francia oratóriánusok, Olié, ugye a szulpiciánusok alapítója, irataiban főképpen Urunk papságáról és benső életéről szóló officiumaiban részletesen megfogalmazta. Oliéről hallottunk a József az Atya Árnyékában című műsorunkban is. Eudes Szent János szintén egy lépéssel tovább ment, világosabban felfedezte a forrást, és látta, hogy minden Jézus szívéből jött. Ő kezdte ajánlani a szent szív képének a tiszteletét. A
Braille moniali jelenések óta Jézus szent szíve nem csupán eszköz az Isten iránt tartozó kötelességeink teljesítésére, hanem tiszteletünk és szeretetünk tárgya, és ő maga fogadja hódolatunkat. Ezt kérte Urunk Alakok Szent Margittól, és ő mintegy lefátyolozza istenségének fényességét az emberek előtt, széttárt szívének a kedvességével. A megváltás művét ezekben a szavakban adja, íme a szív, mely az embereket annyira szerette. És azt kéri, hogy szeretetét szeretettel viszonozzuk. De mindeddig nem került előtérbe Jézus szívének papi jellege. Mennyire szeretett minket ez a szív, amikor feláldozta magát érettünk. A jó mester tehát az ő papi és áldozati szívét mutatja be az atyának, amely szív, bebizonyította szeretetét, amikor a kereszt oltárán feláldozta magát. Elénk állítja testi szívét, mint az ő szeretetének jelképét. Kéri, hogy tiszteljük ezt a jelképet, de főképpen magát, az ő szeretetét, azt az áldozatos szeretetet, amelyet a lándzsa és a tövisek jelképeznek. Urunk az ő szeretetét és áldozatát egyszerre előtérbe helyezi, amikor azt mondja, íme a szív, mely annyira szerette az embereket, hogy semmit sem kímélt, csak hogy megváltsa őket. Szeretetének nagy megnyilatkozásai a megtestesülés, a kínszenvedés és az oltári szentség hatalmas papi cselekmények és ugyanazon áldozat különböző fázisai. Egész élete megalázó megtestesülésétől kereszthaláláig imádás és szeretet volt. Megtaláljuk életében a szenvedés által való külső feláldoztatást, a szegénységet, a külső és belső megaláztatást, amelyeket a szeretet és imádás fűz egybe. Az imádás pedig az áldozat első célja. Ez oltári szentségi életének is az első felvonása. Jézus szívének minden dobbanásával hálát adott atyának. Az evangéliumok gyakran emlegetik, hogy hálát adott. A hálaadás az áldozat másik célja. Az oltár áldozat, a szentmise különösen hála áldozat, amelyet neve is az eukarisztia kifejez. Az üdvözítő életét papi imája is lelkesítette. Éjjel-nappal könyörgött érettünk. Azért élt, hogy imádkozzék, és állandóan azt folytatja most is. Ez az áldozat harmadik célja. Jézus szívét ezen kívül egész élete alatt és az oltári szentségben is az engesztelés érzelme hatotta és hatja át. Erre tér gyakran vissza Alakok Szent Margitnak adott kinyilatkoztatásaiban. Egyébként az engesztelés a szeretetből és a hálából fakad, mint a gyümölcs a virágból. Jézus szíve engesztelésünk példaképe. Az engesztelés az áldozat negyedik célja. Jézus szíve tehát mindenek fölött papi szív, és illő, hogy a papok ebben a tekintetben tiszteljék. Nekünk, papoknak legyen Jézus szíve tiszteletének a tárgya, Jézusnak, a papnak és áldozatnak a szíve, amelyet a húsvéti időszak himnusza is olyan hűen lefest. Tehát igen, Jézus szeretetének, szent szívének kimásképpen papi jellege van. Egy rövid dal után folytatjuk, kedves hallgatók, maradjanak továbbra is velünk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, igen, Jézus szeretetének, szent szívének kiváltképpen papi jellege van. Feláldozza magát, és feláldozza azt a testet, amelyet éltet. Ez a papi és áldozati élet Urunk egész életének összes belső és külső cselekedeteinek az összfoglalata. A megtestesülés, kínszenvedés és oltári szentség három hatalmas szeretet ebből az óceánból indul ki és ide tér vissza, miután a világot éltető és üdvözítő áldásával keresztül szelte. Jézusnak, a papnak és szeretet áldozatnak a szíve magába zárja az üdvösség minden titkát. Isten minden jó téteményét, a kegyelem és gazdagságát. Mi nem tartozunk-e Jézus szívét ebből a szemszögből szemlélni? Ebben áll a pap igazi Jézus szíve tisztelete. Jézus papi szívének az iskolájában tanuljuk meg az igazi és szent papi élettudományát. Tehát nézzük meg picit, szemléljük ezt a papi szívet. Tanulmányozzuk a gondolatait, hallgassuk a dobogását, elmélkedjünk a szeretetéről, és ő megmondja majd nekünk a pap összes erényeit, kötelességeit, egész életét és tökéletességét. Biztosak vagyunk benne, hogy Jézus papi szívével kapcsolatban minden pap jobbá lesz, mint amilyen előbb volt. Kedves Mária Rádió hallgatók, nézzük meg a következőkben. Jézus papságának eredete az atya keblében, elmélkedjünk egy picit erről, Jézus Krisztus papságáról. Az ige az atya örök dicsősége. És amikor dicsőséget és szeretetet nyújt atyának, akkor nem gyakorol-e vele szemben bizonyos papi cselekményt? Mondhatjuk, hogy az ige a Szent Háromság benső és folytonos életében az atya örök papja. Ő a papság legmagasztosabb típusa. Tehát a fiú az atya örök dicsősége. Amidőn a fiú az atyának dicsőséget szerez, ebben örömét találja, és az atya iránt szeretett cselekvést fejt ki. Az örök papság ténykedését végzi. Mi más a pap, ha nem Isten dicsőségének szolgálja? Igaz, hogy ezeket a szavakat az apostol az emberiség bukása után megalapított papságról, a közvetítő és engesztelő papságról mondja, amely feltételezi, hogy hordozója szükségszerűen alantasabb helyzetben legyen Istennel szemben, aki hódolatát fogadja. De ha már ebben az alantasabb szolgálatban az Istennek adott lényegtelen dicséret papi cselekmény, mennyivel inkább papi működés, a fiú szeretet élete, amellyel atyának lényeges és örök dicsőségére van. Jeruzsálemi Szent Cirill mondja, Krisztus szuverén pap. Változhatatlan papságot birtokol, amely nem kezdődött az idővel. Nem kapta azt test szerint való utódlással, nem kenték fel jelképes olajjal, de pappá tette őt maga az atya öröktől fogva. Mégis megismételjük, hogy az igében nincs az a sajátos értelemben vett papság, amely valóságos alárendeltséget feltételez. De az egyházatyákkal mondhatjuk, hogy az atyának a fiú által történő dicsőítése a papság legfőbb jelképe. Az ige papságát isteni szívével gyakorolja. Az ige ezt a folytonos dicsőítést, ezt a végtelen dicséretet, az atyához egyedül méltó szeretetet szívével gyakorolja. A Szentírás sok helyen beszél Isten szívéről. A Királyok könyvében Isten kijelenti Salamonnak, hogy szíve mindig szeretettel övezi Jeruzsálem templomát. Gyakran beszél az Úr a szíve szerint való emberről. Eudes Szent János, Mária csodálatos szívéről szóló gyönyörű könyvében többek között
így ír Jézus isteni szívéről, idézem, üdvözítőnk öröktől fogva bírja isteni szívét, atya imádandó keblében. Szív és egy szeretet, atya szívével és szeretetével, és ezzel a szívvel és szeretettel a Szentlélek származtatója. Istenben tehát a három isteni személy lényegi közös szeretetét és az atya és a fiú személyes szeretetét különböztetjük meg, amely a Szentlélek eredője. Több egyházatja, így különösen a csodatévő Szent Gergely, alexandriai Szent Ciril, Szent Ambrus, a fiúnak atya iránt kifejezett dicséretét és szeretetét papi ténykedéshez hasonlítják. Tomászin, a De l'Incarnation 10. pontjában ezt a következtetést vonja le, idézem, kétféle papságot kell megkülönböztetni. Az elsőt csak alázatosságban és szolgaságban gyakorolják, míg a másik felséges és felette van minden megalázásnak. A fiú ez utóbbit gyakorolhatta öröktől fogva atyával szemben. Itt Isten ad tiszteletet Istennek, a mindenható nyújt hódolatot a mindenhatónak, természetesen ez a nagyszerű dicsőséges papság, amely csak nagyság és felség, nincs ellentétben az ige méltóságával. És ezért a szentatyák nem riadnak vissza attól, hogy ezt neki tulajdonítsák. Az ige papsága az üdvözítőtől és az egyház szolgáitól gyakorolt papság példaképe. Imádom az atyát, az első főpapot felmérhetetlen titkában, amelyben a hozzá egyedül méltó dicsőséget adja önmagának fia által. Imádom a fiút, ki boldog, hogy ő lehet ez a dicséret dicsőség, és azt, mint papi felajánlást mutathatja be atyának. Igen, ezekben a magasságokban kell keresnünk papságunk eszményét és példaképét. Maga a Szentírás ad erre felhatalmazást. A bölcsesség, aki maga az ige, aki ékes nyelvezettel nyilvánítja ki előttünk örök életét, eredetét. Én a fölségesnek szájából származtam, elsőszülött vagyok minden teremtmény előtt, és mind az örökké valóságig meg nem szűnök, és a szent lakhelyen szolgáltam előtte. Cornelius Lapid mondja, a bölcsesség papnak és Isten szolgájának van nevezve, ő őrzi szent titkait és szent áldozatot mutat be neki. Ó Krisztus papja, borulj le eszményed és mintaképet az ige szíve előtt, aki atyának öröktől fogva végtelen dicséret és szeretet áldozatát ajánlja fel. Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő műsorunkban elmérkedni fogunk Jézusnak a papi hivatásáról, mert picit furán hangzik ez, de ez így van, mert az atya elküldi a fiát, Jézust erre a földre, hogy papja legyen. Egy érdekes emlékedés lesz, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsért.

0: szeretessék a Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Szovátán, a Medvetónál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: A lélek tüzében Szent Pál apostol lelkisége Dr. Sávai János atya műsora következik.
1: Hivatás és haladás. Az előzőekben már érintettük Pál apostol meghívását. Mielőtt tovább mélyítenénk az apostol hivatásának kérdését, szeretném röviden átgondolni a hivatás szó jelentését, ahogy erről nagyon alapos tanítást találunk a II. Vatikáni zsinat megfontolásaiban. Alszegi Zoltán jezsuita professzor segítségével az ő írásából közelítsük meg ezt a nagyon fontos feladatot. Alszegi professzor közvetlen figyelője volt, aztán pedig szakértője ennek a kérdésnek. A II. Vatikáni zsinat sehol sem tárgyalta kifejezetten a hivatások kérdését, nyelvhasználata mégis sajátos, és némileg új fölfogást tár elénk. A zsinat a hív szó gyökeréből származó szavakat meglepően gyakran, összesen 239 esetben használja dokumentumaiban. A köznyelv ezeket a kifejezéseket többnyire a nevezés, minősítés, valaminek tartás értelmében alkalmazza. A hívás szó nem azt jelenti, hogy valaminek neveznek, hanem hogy valamire rendelve vagyok, elhivatott vagyok, valamire hivatásom van. A mindennapi életben rendesen egy-egy emberi közösség vezetője intéz felhívást hozzánk. A zsinat elhivatottságunk alapját mindig Istenben látja. A hívás alanya Isten. Mindenkinek van része hivatásban. Ember voltunk, keresztény voltunk, hivatást jelent. Az egyes életformák is sajátos hivatást tartalmaznak, azért van a házas embernek, a laikusnak a különös hivatása. De ezen a kérdésen túl is minden embernek egyéni hivatása van, amit követnie kell, és aminek betöltésében a többieknek is kell őt segíteni. A zsinat a hivatás fogalmáról beszélve többé-kevésbé tudatosan a Szentírás nyelvéhez alkalmazkodott. Ilyen a hivatással vagytok hivatva zsidós szóhasználat, aztán a hivatások reménye, összekapcsolás, meghívta, akiket akart kifejezés, a Biblia értelmében kell magyaráznunk ezt a szót. A Biblia kifejezetten elsősorban arra gondol, hogy a hivatásban egy személyes lény fordul felém és beszél hozzám. Nem hiába találkozunk ismételten azzal a kifejezéssel, hogy Isten az, aki hív. A zsinat is egyre hangoztatta a hivatásnak az élő, bennünk működő Istennel való kapcsolatát. Isten vagy az Úr Krisztus által Krisztusban kegyelmével hív, bár voltak éppen magától értetődő dolog, hogy Istentől és nem mástól hivattatunk. Tehát mindennek a középpontja, forrása Isten. Isten a lét és az értékek teljessége. Nem lehetséges olyan érték, ami nincs meg az Istenben, mert hiszen akkor a végtelenből hiányozna valami, azaz határa volna. Ami van, az az Isten hasonlatossága. Azért mondhatjuk, hogy a mindenség Istent nyilatkoztatja ki nekünk. Olvassuk csak el, imádkozzuk a 19. Zsoltárt. És mi a teremtmények nagyságából és szépségéből összehasonlítás útján megismerjük teremtőjüket. Erről beszél a Bölcsesség könyve 13. fejezete, vagy a Római Levél 1. fejezete 18-22. verse. Minden annyiban létezik, amennyiben részesül Isten érték teljességének egyik másik elemében. Ugyanaz az érték, ami Istenben van, megvan a teremtményben is, csak hogy másként, tökéletlenül úgy, ahogy például a zenekar által előadott dallamot egyetlen hangszer, vagy a dúdoló hang, a fütyűrészi ajak ismételgeti. A világ és Isten viszonyát úgy gondolhatjuk el, hogy a mindenség egy nagy piramis. A csúcsán van Isten, és a teremtett valóságok a piramis különböző metszetei bizonyos szempontból közelebb vannak a csúcshoz, a teljességhez, bizonyos szempontból távolabb tőle. Bár a lét Isten központúsága is megengedi, hogy Isten teremtő működését hívásnak, a teremtett létet hivattatásnak nevezzük. Isten élettere a valóság. Mikor Isten létrehoz valamit, a változást úgy képzelhetjük el, mintha a teremtett valóság, ami eddig csak lehetőség volt, egy az Istentől különbözőbb, azaz távolabb álló létszintről létre jönne. A teremtő akaratát létre hív valamit, ami azelőtt nem volt. Még fontosabb ebben az összefüggésben a fejlődés Isten központúsága. A világ nem mozdulatlan, kész, megmerevedett rendszer. A dolgok nem végleges állapotukban valósultak meg, hanem egy kezdetleges, tehát a kezdetben létező, kevésbé differenciált, kevésbé meghatározott állapotból haladnak a teljes kifejlődésük, teljes beteljesedésük felé. Igaz, hogy a keresztény fölfogás nem tételezi föl, hogy a teremtő fejlődés korlátlanul folytatódik, inkább azzal számol, hogy elmúlik-e világ. Az anyagi világ is útban van egy olyan állapot felé, amely véglegesen megfelel Isten teremtő elgondolásának. Különösen az emberre vonatkozóan érvényes a végleges, tökéletes állapot felé való haladás követelménye. A földi élet azért nem játszódik le pillanatok alatt, mint az angyalok próbára tétele, azért terjed ki egy időtartamra, hogy fokozatosan tudjuk építeni önmagunkat. Az örömök és fájdalmak, a kegyelmek és a kísértések azért váltakoznak az emberi életben, hogy az ember feladatának hűséges teljesítésén át növekedjék végleges állapota az üdvösség felé. Ez a végső emberi tökéletesség megint fokozott Isten közelségnek tekinthető. Mind azért, mert benne zavartalan és szüntelen lesz az Istennel lefolyó személyes üdvözítő párbeszéd, mind azért, mert az Isten színe elé jutó emberben teljes lesz Isten képmása és hasonlatossága. Ez ugyan bizonyos szempontból eltörölhetetlen, de tökéletes végső alakja az élő hitben lefolyó élet gyümölcse. Csak hogy a végső Isten közelségre való fejlődés megint csak Isten belső teremtő vonzásának eredménye. Mindenki csak annyiban közeledhet bizalommal és engedelmesen az üdvözítőhöz, amennyiben az Atya belső vonzása őt erre indítja, hiszen az ember önmagában elégtelen arra, hogy önmagát fölülmúlva az örök élet gyümölcsét teremje. Isten nem nyúl bele közvetlenül a világ formálásába, nem gátolja, helyettesíti, módosítja a teremtmények egymás hatását, hanem éppen a teremtmények működését okozza, hatja át, vezeti, annak ad hatékonyságot. A kísérleti megfigyelés éppen azért nem tudja felfedezni Istennek a világ fejlődését, mozgató működését, mert Isten rendesen nem működik a világ nélkül, és a világ nem fejlődhet ki Isten mindent okozó, átható, felemelő, a teremtett okok képességét fölülmúló teremtő ereje nélkül. Látjuk már, miért mondhatjuk Istennek a világ fejlődését művelő tevékenységét hívásnak? Isten maga felé növeszti a mindenséget, de úgy, hogy működése a teremtményi tevékenységre hív föl. Azt hívja ki, azt vonzza maga felé. Ezért van, hogy a teremtett lét, amelyet Isten maga felé vonz, hivatás. Csak röviden említjük még a következő szempontot, a közvetítés kérdését. Isten az egyes valóságokat nem egyenként, egymástól elszigetelt módon hívja életre, vonzza maga felé, hanem egyik a másikat tartja fönn, építi, gyarapítja, teszi próbára, korlátozza, egészíti ki. Az egész anyagi világ egyetlen nagy erőrendszer, amelyben minden változás a világ mindenség egészére hat. Főként az emberiség tagjai közvetítik egymásnak nem csak a földi kifejeződéshez és kibontakozáshoz szükséges segítséget, hanem az üdvösségre vívő kegyelmi hatást is, ahogy Ábrahámban áldást nyer a föld minden nemzetsége, és ahogy az emberiség közvetítő közreműködésének megtagadása miatt az egész emberiségen halált hozóan uralkodott a bűn. Úgy mindannyiunknak az egy közvetítőben, az ember Jézus Krisztusban közvetítővé kell válnunk Isten és ember között. Társas létünk meghatározott csoportokhoz és közösségekhez való tartozásunk, a különböző történeti alkalmak, igények és szükségletek, valamint Isten belső indítása mind megszabják, hogyan közvetíthetjük mások számára az Isten értékteljességében való részesedést. Isten akaratának megnyilatkozását, amely az idők jelének szavával a mások javának gyarapítására szólít bennünket, küldetésnek is mondhatjuk. A II. Vatikán zsinat fel is használja ezt a fogalmat arra, hogy szolgálatunkat a Szent Háromság belső életformájának, tehát az ige és a Szentlélek küldetésének meghosszabbításaként, az egyház lényegi küldetésének jegyében, mint misszionáriusi életformát mutassa be. Ha küldetésről beszélünk, akkor Istent úgy gondoljuk el, mint aki mellettünk áll, abban a pillanatban, amikor elindulunk a mások szolgálatára, és maga előtt küld bennünket. Csak hogy aki elfogadja a küldetést, nem szakad el a küldőjétől, sőt még inkább elmerül életébe. Hiszen a világ és különösképpen az ember építése, gyarapítása, üdvözítése isteni mű. Mikor Isten erre vezet bennünket, voltak éppen még inkább magához vonz, egyesít magával, mivel pedig ez az isteni tevékenységbe való merülés csak a szabad akarat elhatározásaként valósulhat meg igazán és tartós módon, igen helyes dolog azt mondani, hogy Isten nem csak küld, hanem vonz, sőt még inkább hív bennünket a maga életsarjasztó működésben való részvételre. Társas voltunk a közösségekben való részvételünk, lehetőségeink és a mások szükségei hivatást tartalmaznak arra, hogy Istenért és Isten erejéből szolgáljuk a világot, ki-ki a maga helyén, a maga módján. A lét, a fejlődés és a közvetítés hivatása természetesen nem három külön feladat, hanem az egyetlen emberi keresztény hivatás egyéni formájának három kifejeződése. Isten azért beszél hozzánk, hogy higgyünk, és a hit által Krisztus életét tudjuk élni. A II. Vatikáni zsinat tanítása a hivatásról mindenek előtt arra segít bennünket, hogy a mindennapi valóságot a hit fényében tudjuk értelmezni. Ez a látásmód segít, hogy a süket tárgyilagosság börtönéből kiszabaduljunk végre, amennyiben a mindennapi élet látszólag ostoba, rideg, közömbös tényeiben egy bennünket kereső, ránk szomjazó személyes lény üzenetét fedezzük föl. Ezen felül a hivatás szemléletéből nézve a mindennapi élet szürke egyhangúságát, könnyebben fölemelkedünk a kereszténység életérzésének komoly felelősségtudatára. Isten mindig és mindenütt kér tőlünk valamit, az Isten szolgálat hivatalos ideje sohasem jár le. Sohasem vagyunk szabadságon Istentől. Akár eszünk, akár iszunk, akár más valamit teszünk, minden falatban, minden találkozásban, minden tova suhanó helyzetben elér bennünket Isten hívó szava. Végre, és ez a legfontosabb, aki az egész valóságot mindig a hivatás fogalmában értelmezi, közel jár a keresztény öröm derűs életérzéséhez. Aki hív bennünket, hűen ott áll mellettünk, és lehetővé teszi, hogy kövessük a hívását, javunkra fordítja mindazt, ami történik velünk. Ha fájdalmasan érezzük elégtelenségünket arra, amit embertársaink megkövetelnek tőlünk, és amit magunk is elvárnánk magunktól, boldogan hisszük, hogy erőtlenségünk erővé válik abban, aki hív bennünket, és a hívással megadja a képességet a hívás követésére. A hűség a végső lényege a kereszténységben minden feladatnak. A megbízottól pedig nem kívánnak többet, mint hogy hűséges legyen, írja az apostol első korintusi levelében. Minden további konkrét történelmi részlet ennek a tőkének szőlőveszélye kell, hogy legyen. Ennélkül a szegénység csak társadalmi baj, gond, az erőszakmentesség politikai irányzat, a tisztaság, az egyéni önzés vagy neurózis egyik formája lenne. A hűségnek viszont két alapvető formája van, Krisztus követése és az ellenállás e világnak, a rossznak, a sátánnak. Amellett mind a kettőnek a megnyilatkozási formája is kettős. A Krisztus követésnek a profétáló hűség, amint Izaiás mondja, kiálts teli torokból, ne kímérd magad, emeld föl hangodat, mint a harsona. Vagy Krisztus szavával, menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. A másik forma a csöndes szolgálat, ismét Izaiásnál, nem kiált majd és nem emeli föl a hangját, a szava sem hallatszik az utcákon, hűségesen elviszi az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszíti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Vagy Krisztus, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket, tanítsátok őket. A hivatás mindenkihez elér, és erőtlenségünkben az Úrhoz kiáltunk. Erről tanúskodik imádsággá formálva Makray Gyula verse. Hallgass meg engem, mintha gyermeked volnék, alázatos bűneért vezeklő. Fogadj el engem nyomorultat. Lásd meg tisztaságra készülő akaratomat. Higgy méltatlan társadban, rendelj kicsiny helyet neki lelked tágasságában, hol védve lesz majd önnön lelkének dúvodaitól. Terhítsd rám jóságod védő palástját, s tedd, hogy én is jó legyek, tágas lelkű és szívű, befogadó, mint a régi katedrálisok. Ki megtörted büszkeségemet, derekam porig aláztad, hitemből kiforgatva a halál rokonává tettél, s én minden nap, minden órán és percben találkozom vele, gallérom mögé bekukucskál, majd nevetve elhagy tudván, hogy útjainkat úgy is összebogoztad. Így büntetsz engem a halál sodronyán kifeszítve, csak ölsz engem, ki életadó voltál. Tudom, rászolgáltam a kínokra mind, miket nyakamba tarisznyáztál, s bár halnék meg minden igazul elfogadván, de te késlelteted a véget. Keresztbe fordított utainkat újra kiegyenesíted. Nézd, temérdek kínomat a szenvedést, mit eddig kiálltam, előle nem hátráltam, de kerestem, hogy lassú tüzében megtisztuljak, hisz az is a te műved bennem, hogy a tisztaságot újra megszerettem. Fordíts el engem a konok haláltól. Ne engedd, hogy ennyire esendő legyek, ennyire különbözzem te tőled. Minden perc hatalmas késekkel zuhan rám. Nincs semmi épp bennem, ide-oda vett, meghurcol engem a szenvedés. Lábaid elélök, könyörülj rajtam.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Szent Péter és Szent Pál ünnepén a gyulafehérvári Székesegyházból közvetítünk szentmisét, melyen excellenciás és főtisztelendő Kovács Gergely érsekatya két diakónus szentelpappá, a Csíkcsobotfalvi Csibi Leventét és a lövétei Lázár Hunor Imrét. A country szolgálatot Schneider Arnold látja el, a szentmiseben közreműködik és szebbé teszi a szeminárium kórusa. Ha tehetik, lélekben kapcsolódjanak be közös ünneplésünkbe.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Székesegyházban összegyűlt kedves testvéreket, valamint azokat is, akik az internetes közvetítés és az Erdélyi Mária Rádió által kapcsolódnak be a Szentmisébe. Szent Péter és Szent Pál apostol ünnepén a két apostol fejedelem úgy áll előttünk, mint egyházunknak két fő oszlopa. Miközben az ő életüket szemléljük, a mai evangéliumi szakaszban azt a kérdést halljuk, amelyet Jézus tesz fel övéinek, nekik és nekünk is. Ti kinek tartotok engem? A két apostol válasza egyértelmű. Te vagy az élő Isten fia, mondja Péter, számomra az élet Krisztus. Vallja Pál. Ki számomra Jézus? Ez az alapvető és legfontosabb kérdés mindannyiunk számára. És ez a két diakónus, akiket ma pappá szentelek a Gyulafehérvári Főegyházmegye számára, Péter és Pál apostollal együtt válaszoltak az Úr kérdésére, te vagy az élő Isten fia, számomra az élet Krisztus. Kedves testvéreim, foglaljuk imáinkba a két papjelöltet, hogy Isten kegyelméből és a Szentlélek erejében képesek legyenek egy egész életen át hűségesen követni Jézust, és fáradhatatlanul hirdetni az ő örömhírét. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom,
1: a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, égen vagy kétkem, égen ezért hallgatásos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Istenünk. Istenünk, te Péter és Pál apostol ünnepével áldott szent örömet adtál a mai napon. Engedd, hogy egyházad mindenben kövesse azok tanítását, akik első hirdetői voltak keresztény hitünknek. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten

Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor Jeruzsálemben kitört az első keresztény üldözés, Heródes király elfogadta az egyház négy vezetőjét, hogy ártson neki. János testvérét Jakabot karddal kivégeztette.

A bejáratnál pedig őrök vigyázták a börtönt. Egyszerre megjelent az Úr angyala, és a helyiséget fény árasztotta el. Az angyal megütötte Péter oldalát, és felébresztette, kelj fel gyorsan. Erre a láncok lehultak a kezéről. Azután az angyal így folytatta, csatolt fel övedet és vett fel sarhúhidat. Amikor megtette az angyal, ezt mondta, vedd magadra köpenyedet és kövess. Péter elindult és követte, de nem tudta, hogy valóság-e az, amit az angyal tesz vele. Azt gondolta, hogy látomása van. Átmentek az első őrségen, majd a másodikon is, aztán eljutottak a város felé nyíló vaskapuhoz. Az magától kinyílt előttük. Kint még végigmentek az egyik utcán, és ott az angyal hirtelen eltűnt mellőle. Amikor Péter föleszmélt, így szólt,

0: Lépjenek elő, akik az áldozó pappá szentelésben kívánnak részesülni. Csibi Levente. Lázár Hunor Imre. Főtisztelendő Atya, az Anyaszentegyház kéri, hogy szenteld fel ezeket a testvéreinket a felelősségteljes áldozópapi szolgálatra.
1: Méltónak tartod őket?
0: A keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján tanúsítom, hogy méltónak találtattak.
1: Az Úristen és üdvözítőnk Jézus Krisztus segítségével kiválasztjuk ezeket a testvéreinket az áldozópapság rendjére.
2: Istennek legyen hála!
3: Excellenciás érsek és püspökatyák, főapátúr, kedves paptestvérek, Krisztusban szeretett híveim, kedves Levente és Hunor! A most hallott három szentírási szakasz valójában a papi élet három alap pillérét állítja elénk. Az egyház imája, Krisztus ereje és a személyes hitvallás. Az első olvasmányban azt halljuk, hogy Péter apostol börtönben van. Heródes már kivégeztette Jakabot, most Péter következne. Emberileg minden elveszettnek látszik. És Lukács nem azt írja, hogy az egyház tiltakozott, szervezkedett, vagy stratégiát dolgozott ki, hanem azt, hogy imádkozott. Míg Pétert fogva tartották a börtönben, az egyház szüntelen imádkozott érte Istenhez. A kereszténység történetének legnagyobb fordulatai mindig térden kezdődtek. Kedves jó hívek, Péterét imádkozott az egyház. És kedves jó Levente és Hunor, a pap soha nincs egyedül, akkor sem, amikor úgy érzi, mert a hívek imája olyan láthatatlan kötelék, amely sokszor akkor tartja meg, amikor ő maga már nem érzi a saját erejét. A Szentleckében Szent Pál apostol egészen más élethelyzetben van. Nem a kezdetek lelkesedésében, hanem életének alkonyán. Nem nagy tervekről beszél, hanem arról, hogy közel van az áldozat órája. És Pál mégsem keserű. Nem azt mondja, hogy sokat szenvedtem, nem azt mondja, hogy milyen sokat dolgoztam, hanem ezt: az Úr mellém állt, és erőt adott belém, de egyik sem tart meg évtizedeken át. És ez talán az egyik legmélyebb papi tapasztalat. Nem az számít, hogy mennyire vagyunk tehetségesek, hogy mennyi erőnk van, hanem az, hogy ki áll mellettünk. Csak az a pap marad hűséges, aki napról napra újra megengedi Krisztusnak, hogy erőt öntsön belé. A mi erőnk, a Jézus nem azt kérdezi, hogy mit gondol rólam a világ, képet alakított ki rólam a közvélemény, hanem azt: ti kinek tartotok engem? És a papi hivatás ezen a kérdésen áll vagy bukik. mert előbb-utóbb minden külső motiváció elfárad, még a lelkesedés is. Az emberek elismerése is elfogyhat, sőt, még a saját terveinket is meg lehet unni. De ha valaki valóban tudja, hogy kicsoda Krisztus számára, akkor újra és újra erőre kap, újra és újra föl tud állni. Kedves Levente és Hunor, nem tökéletes, hanem hiteles papokra van szükség. Olyanokra, akiknek az életén látszik, hogy Krisztus valóban fontos számukra önmaguknál. Meg fogjátok tapasztalni, a pap nagyon könnyen és nagyon hamar elfoglaltá válik. Rengeteg ügy, adminisztráció, építkezés, pályázat, telefon, szervezés, sorolhatnám még, mi minden fogja az életeteket kitölteni. És egyszer csak azon veszitek észre magatokat, hogy már mindenkivel beszéltek, csak Istennel nem. Soha ne engedjétek, hogy a szolgálat kiszorítsa azt, akit szolgáltok. A breviárium végzése, a napi szentmise áldozat, a rendszeres szentgyónás nem kötelességek csupán, hanem ezek a papnak a lelki légzése. Ha ez elmarad, előbb-utóbb minden más is nehézé válik, terhessé. Lesz, amikor sikerességi média könnyen s hamar szétszed, elítél. Soha ne engedjétek, hogy ez határozzon meg benneteket. Nem a lájkok, nem a kritikák, nem a statisztikák mondják meg, hogy kik vagytok. Egyetlen kérdés számít, Krisztus számíthat-e rátok? Isten nem hibátlan embereket választ, hanem olyanokat, akik engedik, hogy formálja őket. Péter elesett, Krisztus mégis rábízta az egyházát. Pál módszeresen kitartóan üldözte az egyházat, mégis belőle lett a népek apostola. Kedves Levente és Hunor, Krisztusban szeretett testvéreim! A mai szentírási szakaszok üzenete mindannyiunk számára fontos. Különösen kettőtök számára, hiszen ezzel indítalak benneteket a papi szolgálat útjára. És adja jó Isten, hogy amikor eljönnek a börtönök, nem feltétlenül kőfalakból, hanem magányból, csalódásból, kísértésből, fáradtságból, akkor ti is megtapasztaljátok, amit Péter és Pál. Az egyház imádkozik, értetek? Az Úr mellétek áll, és akkor napról napra meg tudjátok vallani, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen.

0: Kedves fiaim!
1: Mielőtt az áldozó papság rendjébe lépnétek, a nép színe előtt nyilatkoznotok kell, hogy milyen szándékkal vállaljátok ezt a tisztséget. Akarjátok-e a Szentlélek vezetésével szüntelenül gyakorolni az áldozópapi szolgálatot, mint a püspökök derék munkatársai és az úrnyájának pásztorai? Akarjátok-e az ige szolgálatát az evangélium hirdetésével és a katolikus hit oktatásával méltó módon és bölcsen teljesíteni? Akarjátok-e Krisztus szent titkait az eukarisztikus áldozatban és a szentség? Akarjátok-e a rátok bízott népért az imádság kötelezettségével Isten irgalmát velünk együtt állandóan kiesdeni? Akartok-e napról napra szorosabban kapcsolódni a mi főpapunkhoz, Krisztushoz, és akarjátok-e az emberek üdvösségéért Istennek szentelni magatokat vele együtt, aki érettünk önmagát mutatta be atyának tiszta áldozatul?

0: ígérsz-e tiszteletet és engedelmességet nekem és utódaimnak?
1: Ígérek.
0: Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned. Ígérsz-e tiszteletet és engedelmességet nekem és utódaimnak?
2: Ígérek.
0: Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned.

0: Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenhez, a mindenható atyához, hogy halmozza el égi ajándékaival jelen lévő szolgáit, kiket az áldozó papi tisztségre választott.
1: Boruljunk térdre!

Urunk, Istenünk, hallgass meg minket, és árasz szolgáidra a Szentlélek áldását és a papságra erőt adó kegyelmet, hogy akiket kegyes színed előtt felszentelésre ajánlunk, gazdag ajándékoddal mindörökké halmozd el, Krisztus

Állj mellettünk, Urunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten! Az emberi méltóság szerzője te vagy, és te vagy minden kegyelem kiosztója, általad áll fenn a mindenség, mert te vagy szilárd alapja. Te fiadnak, Jézus Krisztusnak szolgáit, a Szentlélek erejével különböző rendekbe osztottad, hogy új szövetségi választott népedet gondozzák. A te titokzatos isteni akaratod szerint már az ószövetségben létrejöttek bizonyos tisztségek. Így amikor Mózest és Áront néped vezetésére és megszentelésére rendelted, az utánuk következő rendben és méltóságban férfiakat választottál, munkájukhoz segítő társakul. A választott nép pusztai vándorlásakor 70 bölcs férfiú lelkében sokszoroztad meg Mózes szellemét, ki az ő segítségükkel élve könnyebben kormányozta népedet. Majd bőségesen árasztottál Áron fiaira is atyuk kegyelmi kincséből, hogy a szent sátorban az áldozat bemutatást

Végül pedig mennyei atyánk, fiadat Jézust küldted a világba, hogy hitünk apostola és főpapja legyen. A Szentlélek által szeplőtelen áldozatul felajánlotta néked önmagát, és az igazságban megszentelt apostolait küldetésének részeseivé tette. Az apostolok mellé segítő társakat adtál, hogy az üdvösség művét hirdessék, és megvalósítsák az egész világon. Adj, Urunk, a mi gyöngeségünknek is hasonló támasz, mert apostoli munkánk végzésében nagyon is rájuk szorulunk. Add meg e szolgáidnak, kérünk, mindenható atyánk, az áldozó papi méltóságot, és újítsd meg szívük mélyén a szentség lelkét, hogy tőled, Istentől kapják meg a papságnak ezt a második rendjét, életük pedig legyen az erények példája. A mi püspöki rendünknek derék munkatársai legyenek, hogy az evangélium igéi a Szentlélek segítségével az ő ige hirdetésük által az emberek szívében gyümölcsöt hozzanak, és a föld határáig eljussanak. A te titkait hűséges közvetítői legyenek ők velünk együtt, hogy néped a megújulás fürdőjében folyton újjá szülessék, oltárodról táplálékot kapjon, a bűnösök kiengesztelődjenek Istennel, és a betegek enyhülést nyerjenek. Add, Urunk, hogy velünk egységben legyenek, amikor a te irgalmadat kérjük, a rájuk bizott népért és az egész világért. Így a népek sokasága Krisztusban összegyűjtve, a te egyetlen népeddé lesz, mely országodban éri el a teljességet. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által,

A mi Urunk Jézus Krisztus, akit az Atya Szentlélekkel és erővel kent föl, őrizzen meg téged, hogy megszenteld a keresztény népet, és áldozatot mutass be Istennek.

mi Urunk Jézus Krisztus, akit az Atya Szentlélekkel és erővel kent föl, őrizzen meg téged, hogy megszenteld a keresztény népet, és áldozatot mutass be Istennek.

Vedd a szent nép áldozati adományát, amelyet Istennek kell bemutatnunk. Ismerd fel, és kövesd is, amit teszel, alakítsd életedet az Úr keresztjének titka szerint. Béke veled!

0: Vedd a szent nép áldozati adományát, amelyet Istennek kell bemutatnunk. Ismerd fel és kövesd is, amit teszel, alakítsd életedet az Úr keresztjének titka szerint. Béke veled.
1: És a telekeddel.

0: Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben.
1: Mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jágyán, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszem a Szentlélekben, hiszem a katolikus Szentek Egyházát, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Kérünk, Istenünk, az apostolok könyörgése kísérje áldozatunkat, amelyet szent neved tiszteletére akarunk bemutatni, és töltsön el minket az áldozat bemutatása közben igaz áhítattal, Krisztus, ami Urunk.

Mi urunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten, mert örvendezünk, hogy szent apostolaid Péter és Pál által gondoskodtál rólunk, és egyikük a hit megvallásában lett vezérlő tekintély számunkra, a másik pedig feltárta nékünk hitünknek mélységes értelmét. Míg Péter az ősegyházba szervezte, ami Izrael népéből hű maradt, a pogány nemzeteknek Pál lett tanító mestere, hogy ők is meghallgatják.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Mihály főangyallal, Szent Józseffel az ő egyesével, Szent Péter és Pál apostolokkal, a többi szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely püspökünket, és szolgáidat, akiket ma az egyház áldozó papjaivá rendeltél, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vont magadhoz irgalmasan, a világon szétszóró valamennyi gyermeket.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

üdvözítünk parancsára, és Isteni tanítása szerint így imádkozunk.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges

Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörök,

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajjon a jó, hanem csak egy szó.

Szent kenyérrel tápláltál minket, Istenünk, add, hogy úgy éljünk egy házadban, hogy egy szívvel, egy lélekkel, szeretetedben alapot vetve, megmaradjunk a kenyértörés közösségében és az apostoli tanításban, Krisztus, ami Urunk által.

Krisztusban szeretett testvéreim, ünnepi szentmiséink végén a hála szavait szeretném megfogalmazni. Köszönöm nektek, újmise és paptestvéreim, hogy Isten hívó szavára igent mondtatok. Tegye teljessé a mindenható a jót, amit megkezdett bennetek. Köszönet családjaitoknak, a szűk és tág családi körnek, testvéreknek és kiemelten a szülőknek, akik fiukat Istennek visszaajándékozták. Köszönet mindenkinek, barátaitoknak, ismerőseiteknek, korábbi tanáraitoknak, mindenkinek, akik hivatásotok csiráját ofták és a fejlődésben támogatták. Köszönet a gyulafehérvári elöljáróitoknak és tanáraitoknak, a származási egyház községeitek plébánosainak, a gyakorlati év plébánosainak. Köszönet mindazoknak, akik imádkoztak és imádkoznak papi hivatásokért, anyagiakkal vagy bármilyen formában támogatják a papképzést. Továbbra is mindenkit kérek, hogy kitartóan és hittel imádkozzunk papi hivatásokért. Adjon az Úr nekünk élő, buzgó és örömteli közösségeket, amelyekben a papi hivatások megszülethetnek. Külön szeretném köszönteni azt a 110 minisztráns fiút, akit ott látunk a szentélyben, 36 plébániáról jöttek, a napokban, Csíkszeredában, táborban vesznek részt, és most Csomós László főegyházmegyei minisztráns lelkész és Simó Gáspár atya vezetésével érkeztek, hogy részt vegyenek a szent misén. Isten hozott benneteket, kedves fiúk, további jó táborozást, sok élményt, legyetek az Úr hűséges szolgái az oltárnál, és ahogy minden évben én továbbra is imádkozom azért, hogy évek múltával közületek minél többen újmisésként álljanak majd itt az oltár előtt. Kedves Levente, kedves Hunor, bizonyára izgalommal várjátok, hogy megtudjátok, melyik plébánián kezditek el a segédlelkészi szolgálatot. Most a szentmise végén a hagyományhoz híven átnyújtom nektek a pappá szentelés tényét igazoló bizonylatot, a gyóntatási joghatóságot 6 évre megadó dokumentumot és a kinevezési határozatot. Íme a nagy pillanat, Csibi Levente, első állomáshelyed, Nagyszeben, belváros.

Lázár Hunor Imre, első állomáshelyed, Gyergyó alfalu.

és kivételesen az idén itt nincsen vége, ugyanis az idén hazatért római tanulmányaiból két papunk, akik ugyan nem újmisések, de első kápláni kinevezésüket kapják, mivel mindketten itt vannak, nekik is átadom a kinevezési határozatot. Márton Otto, a Gyergyó-Szentmiklósi Szentmiklós plébánia.

0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Isten, az egyház alapítója és kormányzója, őrizzen meg titeket kegyelmével, hogy papi teendőiteket hűséges lélekkel lássátok el. Adja meg nektek az Úr, hogy a világban az ember szeretet és az igazság szolgái és tanúi legyetek, és lankadatlanul munkájátok a kiengesztelődést.
1: Amen.
0: Tegyen titeket az Úr igaz pásztorokká, akik az élő kenyeret és az élet igéit adják a híveknek, hogy egyre inkább erősödjék Krisztus titokzatos testének egysége.
1: Amen.
0: És titeket mindnyájatokat, akik most itt velünk együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten, az

0: Istenünk,
1: te áldásodat, arra választottad így, hogy igazságunk őre, az üldözötteknek védelmezője, és véletnek jó pásztora legyen.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában papszentelési szentmisét közvetítettünk a gyulafehérvári székesegyházból. Excellenciás és főtisztelendő Kovács Gergely érsekatya két diakonus szentelt pappá, a csíkcsobotfalvi Csibi Leventét és a lövétei Lázár Hunor Imrét. Az új misés kispapokra kérjük a Jóisten bőséges áldását, kívánjuk, hogy mindig Krisztus szeretetét sugározzák, és hivatásukban mindig hűséggel, alázattal és örömmel szolgáljanak. A Szent Misén a country szolgálatot Schneider Arnold látta el, közreműködtek a szemiránium kórusa. Ha tehetik, maradjanak velünk, hallgassák a Mária Rádiót, további áldott szép napot kívánok. Józsa Ferencet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér titkai mélyen beágyazódnak a keresztény hit alapjaiba, és különösen a béke üzenetét hordozzák, amikor a mai imádságaink során ezekről a titkokról elmélkedünk, lehetőségünk van arra, hogy megtapasztaljuk a béke jelenlétét, amely Isten ajándéka számunkra. Amikor elmerülünk ezekben a titkokban, meghívást kapunk arra, hogy felfedezzük belső és körülöttünk lévő világ békéjét. Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz, szent lélektől fogantál. Mária elfogadja Isten hívását, amikor az angyal bejelenti neki, hogy ő lesz a megváltó anyja. Ez a titok arra hív minket, hogy bátorsággal és alázattal fogadjuk el Isten akaratát az életünkben. Az igazi béke akkor születik meg, amikor hajlandók vagyunk lemondani a saját elképzeléseinkről, és megnyitni szívünket Isten terve előtt. Mária példája arra tanít minket, hogy a béke nem a körülményekből fakad, hanem a szívünk állapotától. Kérjük Istent, hogy adjon nekünk bátorságot, hogy elfogadjuk az ő akaratát, és így megtapasztalhassuk a belső békét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom!
3: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Mária látogatása Erzsébetnél a közösség, az öröm és a támogatás pillanata. Amikor Mária megosztja örömét Erzsébettel, a két asszony szívében a Szentlélek jelenléte által béke és boldogság árad. Ez a titok emlékeztet minket arra, hogy a béke nem csupán egyéni állapot, hanem közösségi élmény is. Amikor együtt vagyunk, támogatjuk egymást és megosztjuk örömeinket és terheinket, a béke köztünk is növekszik. Kérjük Istent, hogy segítsen a kapcsolatainkban, hogy valódi szeretettel és megértéssel forduljunk egymás felé, és hogy a közösségünkben a béke mindenki számára elérhető legyen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te szent szűz a világra szültél. Az egyszerű jászolban megszületett megváltó üzenete, hogy a béke nem a külső dicsőségtől függ, hanem a belső hitből és szeretetből fakad. A betlehemi éjszaka csendje és szentsége megmutatja, hogy a béke legmélyebb forrása Isten jelenléte. Ahogy a pásztorok és a bölcsek Jézushoz érkeznek, megértjük, hogy a béke megtalálása nem a világ zajában, hanem a csendes és alázatos szívekben történik. Kérjük Istent, hogy Jézus békéje töltse be szívünket, és hogy ez a béke áradjon ki ránk és a körülöttünk élőkre.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafüzér negyedik szentitka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Simeon szavai, mikor azt mondja, hogy most már elbocsátott szolgádat, arra emlékeztetnek minket, hogy a béke az isteni ígéretek beteljesedésében rejlik. Amikor megéljük a hitünket és bízunk Isten időzítésében, a béke természetes következményévé válik. Simeon hite és várakozása példaértékű, mert ő tudja, hogy a megváltó megérkezése a béke és az üdvösség jele. Kérjük Istent, hogy erősítse meg bennünk a hitet, hogy a nehéz időkben is tudjunk bízni az Úr ígéreteiben, és megtapasztalhassuk a békét, amely meghalad minden értelmet.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafüzér, ötödik szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Jézus fiatal korában való megtalálása a templomban a keresés és a találkozás szimbolikáját hordozza. Amikor Mária és József keresik őt, ez a keresés tükrözi a mi életünket is. Mindannyiunknak van egy vágyunk, hogy megtaláljuk Istent a mindennapokban, és amikor ezt tesszük, a béke szívünkben lakozik. Kérjük Istent, hogy segítsen nekünk a mindennapi keresésben, hogy mindig megtalálhassuk őt, és ezzel a békét is.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljöjj!

0: Fogságos szűzanyánk. Ahogy elmélyültünk az örvendetes rózsafüzér titkaiban, engedtük, hogy a béke szelleme átjárjon minket. Kérjük, hogy Isten adjon nekünk bátorságot, hogy a béke hírnökei legyünk a világban. Tanuljunk meg szeretetteljesen és megértően viszonyulni egymáshoz, és mindig törekedjünk arra, hogy a béke szavai és tettei legyünk. Az ő békéje, amely meghalad minden értelmet, töltse be szívünket, és vezessen minket az életünk minden területén. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: úgy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Rózsafüzér királynője,
1: légy a
0: könyörög érettünk. Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Örömünkre szolgál, hogy egyre többen szeretik és hallgatják műsorainkat. Határon és tengeren túli hallgatóink számára is lehetőséget biztosítunk az Erdélyi Mária Rádió támogatására. Kattintsanak a www.mariaradio.ro honlapunkra, azon belül pedig az online adományozás gombra, menüpontra. Itt minden információt megtalálnak. Köszönjük, hogy imájával és adományával támogatja rádiónkat, hisz a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atya életrajzát olvasom fel regényes feldolgozásban. Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András Özséb című könyvéből. 7. lekció, 2. rész. Teltek a hetek. Már mindenfelől érkeztek hírek kunokról, tatárokról egyaránt. A kunok tovább folytatták barbár támadásaikat, rablásaikat, asszonyaink zaklatását. A magyar főurak egyre nyíltabban szervezkedtek nem csak népük, de fejedelmük Köttöny ellen is. Bár Özséb gondolata eljutott a királyhoz, hogy a vendégnépet belső vezetőjének,

Pályázatának vége felé közeledett. Egy nap csak a délelőtt második felében jutott el a könyvtárba. Így is lemaradva érezte magát, sietős léptekkel igyekezett át a káptalani udvaron. Éppen egy kis mozgásra vezették le az ifjabb diákokat, a tanultak csendes fontolgatására, és persze az álmosság előzésére szapora léptekkel sétáltatták őket néhányszor körbe a tágas területen, lépésnyire a falaktól. Egy már érettebb korú fiú felügyelte a csoportot, ő vezényelte az egyszerre megszólaló köszöntést is, amint a kanonok úr elhaladt mellettük. Laudetur Jézus Krisztus! Szólalt meg megannyi orgona síp az ifjak érettségétől függő színességben. In eternum amen, válaszolt Özséb, de ezt az esetlen hangáradatot nem állta meg mosoly nélkül. Kissé képtelennek tűnt a gondtalan diákok sora, a tudás jövőjének, a magyar szellemnek ez a dús menetelése a teljes pusztulásnak, ahhoz a mind nyíltabbá váló veszélyéhez képest, amely napról napra minden nemes gondolatot elbizonytalanított. Mégis így kell lennie. Ez a remény jelentheti a túlélést. Egy váratlan pillanatban viszont valamelyik diák, megszegve a kemény rendet, kilépett a sorból Özséb felé, olyan szorosan elkapta a feléjük közelebb eső bal kezét, mint aki ki akar védeni minden önkéntelen ellenállást, és megcsókolta. A kanonok érezte a vékony kis ujjak izgatott remegését, készfején pedig a gyerek ajkak illetlen, parasztos cuppanását. Aztán a fiú visszaugrott társai közé. Mindez csak néhányan vehették észre a többiek közül, a felügyelő, nagyobb diák figyelmét elkerülte. Özséb döbbenten fordult vissza, kereste a hirtelen történés magyarázatát, de a hasonló öltözetű diákok közt nehéz volt megállapítani, melyikük vetemedhetett a szokatlan tiszteletadásra. Még nem egyikük egyetlen pillantásra visszafordult, és a tudós pap szemébe nézett. A könnyes tekintet küszködő gyerek arcról eredt, mint amikor egy növekvő fiúcska erőnek erejével folytja vissza a hangos, kifakadó sírást. Özséb most ismert rá a remete imákat megjegyző porfiúcskára, titkos pártfogoltjára. Ruházata, új környezete rövid idő alatt tisztes kis úrfivá tette, s bár ő határozottan kérte a szublektort, hogy ne árulja el jótékonyságát, az éles eszű legénykének nem sokat kellett gondolkodni azon, hogy ki emelhette őt ki a szolgasorból. Nem akarok visszaélni a felajánlásommal, szublektor úr, sőt, nagyon hálás is vagyok, hogy teljesítetted a kérésemet, de országos ügy, sőt, nagyon vészjós sejtelem sürget, hogy imádságot kérni felkeressem a remetéket. Arra kérlek, add ki egy napra nekem ezt a fiút, hogy velem tarthasson. Ismerlek, Özséb, ifjúságodtól átlátom a szándékaid mélyét. Tudom, hogy sosem mondasz más, mint amit gondolsz vagy érzel, legfeljebb nem szólsz arról, amiről hallgatnod kell. Ám a fenyegető körülmények az én fülemet sem kerülik el, és nem azért nem tehetünk többet az imánál vagy annak kérésénél, mert tehetetlenek vagyunk, hanem mert a mi hivatásunk, hogy törődjünk az égi pártfogás kérésével. Azért azt áruld el nekem, hogy érdemes erre a fiú, hogy elkísérjen. Jót teszek-e vele? Eddig jó választásnak bizonyult, hogy őt pártfogoltad. Persze tudok a hálálkodó rendbontásáról is, egyik társa kisé többet kotyog a keleténél, de csak szüleinek árulta el a kis sebők fegyelmezetlenségét. Ők pedig hozzám közel álló emberek, ezért elkerülte a fenyítést. Persze a kedvét sem akartam szegni, mert tényleg nagyon nyitott értelmű, könnyen tanuló, lelkes, szorgalmas legényke, hetek alatt utolérte társait, bármi lehet belőle, ha kitart, ha közénk áll, de akkor is, ha világi pályán érvényesül, és nem felejti el, honnan indul. Ám ha a szíve, tudom, Özséb, ahol a kincse, ott a szíve is. És fordítva épp így igaz, az az igazi kincse, amit a szíve mélyén rejt. Menjen hát veled. A fiúcska sebők másnap reggelre készen állt, a meredek, köves, bozótos utakat jobban bíró ruha és lábbeli úgy festett rajta,

mintha ehhez szokott volna. Mélyen meghajolt Özséb előtt, aki legszívesebben magához ölelte volna, a szublektortól hallott sok dicséret után mégis jobbnak látta a kimért barátságosságot. Fiam, ne hajlunk előttem folyton, és egy jó beszélgetéstől sok időt vesz el, ha mindig kanonok úrnak nevezel. Szól is csak atyádnak, hiszen pap vagyok, és az egy atyát képviselem, aki felkent a hatalmával. Igenis, bocsánat, atyám. Na és ez az igenis sem kell. Sebők, látom, hamar fogott rajtad a magas iskola, de most a lombok, bozótok, sziklák, barlangok közé megyünk. Özséb is az embert próbáló úthoz öltözött, ezért a kezében vidd magával egy előre megfaragott végű karót, nem csak támaszkodni, hanem néha a bozótot is félrehajtani maguk előtt. Mindkettejük hátán erejükhöz mért batyú csüngött, remetéknek szánt ajándékokkal megpakolva. Tudom, hogy fegyelmet tanulsz a torkosság ellen is, de azért most, ha erdei finomságot, málnát vagy egyebet látsz a saját szárán, vegyél csak belőle nyugodtan. Szederben ne reménykedj, az még később érik, biztatta a fiút Özséb a természetes erdei örömök elfogadására. Azért, ha vaddisznót látok, atyám, azt is levadászhatom-e? Próbált a fiú régi énje szerint tréfálkozni a tudós pappal. Hát, ha a puszta kézzel letudod, nem bánom, felelte Özséb, mire mind a ketten olyan hangosan felkacagtak, hogy utána már reménytelennek tűnt egyetlen vaddisznó megjelenése is. Kérdezhetek, atyám? Folytatta a fiú néhány perc után. Ezután külön engedély nélkül kérdezz, hozta meg Özséb az új szabályt. Tudom, hogy remetéket megyünk keresni, azt is sejtem, hogy miért engem hoz magával, sőt, elmondta, hogy imádságot kérünk majd tőlük, adományokat is szipelünk érte, de mi az a nagy szükség, amihez ilyen fontos éppen az ő könyörgésük? Tudod, sebők fiam, nagy bajban van az ország. Még nem lehet látni, de érezni már igencsak, válaszolta Özséb szűkszavúan, és beszédében most nyoma sem volt az iménti derűnek. Nem szeretném faggatni atyám, mert úgy sejtem, hogy ezt méltóságot sem akarja. Csak sokat figyeltem a felnőttek beszélgetését is, meg az iskolában végignézegettem egy képes kódexet is a régi időkről. Na, és mit szűrtél le belőle, gyerekésszel? Nagyon érdekel, szólt közbe Özséb. Az, hogy megy az idő, hoz és elsodor eseményeket, az ilyen kódexben csak úgy pörögnek az évszámok. Emberek halnak és újak születnek, mások szenvednek, aztán meggyógyulnak. Ez a földi élet. Itt a hegyekben viszont áll az idő. Csak az évszakok változnak. Olyan ez, mint a menny. Felette áll mindannak, ami lent történik. Ezért innen az imádság is biztosan jobban hallatszik. Ezeket te találtad ki? Félelmetes az értelmed, sebők. Valamit még mondanom kell. No, hát ne is tarts magadban. A kezét, atyám, nem azért csókoltam meg leginkább, mert jólétet és úri életet adott nekem, hiszen szerettem én a szolgák közti egyszerűséget is. Hanem mert ez a másfajta élet megtanított a betűkre. Ez az én hálám igazi oka. Jó hallani, fiam, a pompa törékeny kincs. Ám ha jól vigyázol, a hittől és a tudástól csak a halál választhat el. Az erdő nappal csendesebb, mégis rejtélyes hangjainak, élénk illatainak vadonján gázoltak át, megmegállva, erőt gyűjtve az újabb lendülethez. Özséb haladt elől, de egy kisebb tisztásra érve megtorpant, és a fiúra dőrent. Ide hallgass, te kis tudós! Annak a fidél remetének, akit te födélnek neveztél, csak a verses imáit tudod, vagy arról is sejtesz valamit, hogy merre lakik itt a hegyekben? Le ne nyeljen, atyám, már bocsánat, de ő azt mesélte, hogy egy kiemelkedő nagy fehér szikla tövében van a barlangja. Olyasféle lehet, mint az ott. Azzal egy előttük húzódó, erdősáv mögül felmeredő oromra mutatott. Özséb elindult a szikla felé, a karóval csapkodva a vadnövényt maguk előtt, míg egy újabb, keskeny tisztást nem találtak.
Ezen már mintha kitaposott ösvényeket is felfedeztek volna, s valóban mindegyik egy nyíláshoz vezetett, mely a hatalmas kőtömb lábánál tátongott. Apró szólongatásokkal közelítették meg a helyet, de sehonnan nem jött válasz. Sebők lelkesen előre szaladt volna, de Özséb eléje nyújtotta a kezét. Várj te! És ha valami nagy vadbarlangja ez? Atyám, kacagott fel a fiú, melyik nagy vad tapos ki a hegyi fűben szabályos ösvényeket, és melyik gyűjti ilyen rendben a barlangja mellett az elszáradt tűznek való fát? Azzal gondosan összeszedett, csuklónyi vastag ágakra mutatott a szikla oldalán. Özséb erre megenyhülten engedte tovább. Kedves hallgatóink, Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András Özséb című könyvéből olvastam föl. Boldog Özséb atyánknak regényes feldolgozását. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Tovább megyünk a mai műsorban egy újabb szentírási fejezettel, Nehemiás könyvében, a harmadik fejezet első 3 és 6-os vers sorai, amelyben a juhok kapuja, a halak kapuja és az óváros kapujáról van szó. Nézzük meg, hogy mit is akar nekünk mondani ez a szentírási rész. Az elmúlt alkalommal, mikor ebből a részből olvastunk, akkor láttuk, hogy mi a kőfal, Jeruzsálem kőfalának a szellemi jelentése. Ugye a kőfal elválasztást, elkülönítést és védelmet jelent. Aztán szó volt a kőfalon, a kapuk fölött való toronyról. A torony is védelmet, biztonságot, megőrzést jelent. Érintettük, hogy a kapuk mit jelentenek, a kapukon lehet be is kijárni. És most ezen alkalommal részletesebben szólnék a kapukról, és elsősorban most erről a 3 kapuról, amit elolvastam, vagy idéztem, hogy juhok kapuja, halak kapuja és az óvárosnak a kapuja. A kapuknak a jelentéséről ebben a részben összesen 10 kapu van megjelenítve, de a 10 közül csak az első 6-ról jegyzi fel a Szentírás, hogy akkor építették fel Nehemiás idejében. Mindegyikről szinte szó szerint ezt írja le, ezek és ezek építették fel, héjazták fel, gerendázták be, állították fel az ajtait, kapcsait és a zárait. De mi a kapunak a jelentősége? Arról volt szó, hogy a kapuk a bírói ítélet, a bírói döntések és a hatalom jelképei is, de most egy más oldalról szeretnék szólni. A kapu az, ahol ki lehet járni, be lehet jutni a városba, mert a kőfal olyan erős, hogy azon keresztül nem lehet bejutni, és ott vannak az őrtornyok is. De a kapukon is vannak ajtószárnyak, zárok, reteszek, zár, de ha nyitva van, akkor ki is be lehet járni. Hogy a kapunak a jelentőségét szellemileg megértsük, mondok egy történetet, már biztos olvasta mindenki, vagy sokan legalábbis, a Bujúfa alatt című könyvet, az egész egy tanító mese. A legelső fejezet, ami abban a könyvben fel van jegyezve, a nagy falról szól. Elmondom ezt a mesét, mert nagyon tanúságos. Az őserdőben az állatok egy nap azt vették észre, hogy a dzsungel közepén egy nagy fal emelkedik. Minden állat a falnak azon a részén volt, ahol nem sok élelem volt, kevés víz, száraz volt a föld, a fű és a fák is. Úgy ítélték meg, hogy a kőfalnak a másik oldalán van a dzsungelnek minden jó része, bővízű források, zöldelő fák, mindenféleképpen át akartak jutni a másik oldalra, de a fal megakadályozta őket. Az orsz arról azt mondta, hogy ő üt egy lyukat a falon. Neki rugaszkodott kétszer is, neki ment a falnak, de a fal meg sem rezdült. Nemhogy át tudta volna ütni, csak az orsz arról lett beteg. Azt mondta az elefánt, hogy nem így kell azt csinálni, majd ő neki dől a falnak és kidönti az egészet. Megpróbálta, de a fal állt szilárdan. Azt mondta a hiéna, nem erővel kell, azt, hanem ravassággal, majd ő elszalad, és megkerüli, valahol vége van ennek a falnak. Elszaladt, az állatok vártak, egyik nap a másik után telt el. Egyszer visszajött a hiéna, és azt mondta, hogy se vége, se hozza, ezt a falat megkerülni nem lehet. Azt mondta a kígyó, nem, még ravaszabbul kell, majd én leások. Majd valahol alatta találok egy átjárót. Eltűnt a kígyó, vártak. Nagyon hosszú idő múlva egyszer csak felbukkant, és azt mondta, na végre, átjutottam a másik oldalra. Azt mondták az állatok, nem, te még mindig a falnak ugyanazon oldalán vagy. Lehetetlen, nem lehet eligazodni, itt nincs átjárat a fal alatt sem. Azt mondja a majom, hogy majd én átmászok a falon. Próbálkozott így is, úgy is, a zsiráf nyakából is, de a fal nagyon magas volt, és mindig visszapottyant. Azt mondták az állatok, akárhogy próbálkozunk is, a fal áttörhetetlen, megkerülhetetlen, ezen a falon nem tudunk átjutni. Még végül aztán felfedeztek a falon egy ajtót, és annak az ajtónak kereszt alakja volt. Akkor megértették, hogy a falon egy átjárás van. Aztán észrevették, hogy erre a falra az van ráírva, hogy bűn. És akkor megértették, hogy a bűn választja el az embert Istentől. Tehát a bűn egy olyan áthághatatlan akadály, ami nem engedi az embert Istenhez. De a bűnön Jézus Krisztus Golgotai áldozata győzött, ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért,
és csak ezen az egyetlen egy ajtón keresztül, ezen a kapon keresztül lehet átjutni ezen a falon. Jeruzsálem kőfalai hasonlítanak ehhez, csak hogy én erre a kőfalra nem azt írnám rá, hogy bűn, bár igaz, hogy az embert a bűn választja el Istentől, hanem azt írnám rá, hogy Isten szentsége. Isten olyan szent, hogy a közelében nem férkőzhetik bűn. A Jelenések könyvében az Új Jeruzsálemről azt olvasok, hogy ott lakik az Úr, és a régi Jeruzsálemben is ott lakott a templomban, a szentek szentjében. Ez az Isten olyan szent, hogy nem megy be oda semmi tisztátalan, sem aki a hazugságot cselekszi. A tisztátalanság a bűn Isten közelébe nem juthat be, ezt biztosítja Isten szentsége, Isten védelme, az az erős kőfal és a tornyok, hogy mégis van bejárás, ez a kapunak köszönhető. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk Tibor atyát, hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek, Isten irgalmas szeretete által veletek vagyok. Ezért édesanyaként arra hívlak benneteket, hogy higgyetek a szeretetben. A szeretetben, amely a fiammal való közösség. Szeretettel segítsetek másoknak, hogy megnyissák szívüket, hogy megismerjék és megszeressék fiamat. Gyermekeim, a szeretet teszi, hogy fiam kegyelmével beragyogja szíveteket, növekszik bennetek, és békét ajándékoz nektek. Gyermekeim, ha élitek a szeretetet, ha élitek fiamat, békességetek lesz, és boldogok lesztek. A szeretetben van a győzelem. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2024. március 18-ai üzenetet hallották, melyet Mirjana látnoknő kapott az éves jelenés alkalmából.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Köszöntjük Önöket, 14 óra és 40 perc a pontos idő. Akik a mikrofonnál, köszöntik Önöket
1: Kovács Emese
0: és Görgényi Tünde.
1: Hamarosan elimádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét, amelyet felajánlunk minden háború megszűnéséért, békéért, Leó pápáért, püspökökért, papokért, keresztények közötti egységért, a katolikus anyaszentegyházunkért. Felajánlunk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi-lelki betegért, szenvedélybetegekért. Azokért is imádkozunk, akik magányosan egyedül élnek, a keresztény családokért, utonlévőkért, fiatalokért, különösen most az érettségizőket foglaljuk imáinkba, és kérjük a segítséget, hogy megismerjék a fiatalok Krisztus szeretetét, továbbá önkénteseink, munkatársaink, támogatóink, kért imádkozunk, elhunytainkért, lelkük üdvéért.
0: És az újonnan felszentelt két diakonusért, akit ma délelőtt szentelt fel dr. Kovács Gergely érsek úr, és minden felszentelt szolgáért, hogy a Jóisten vezesse őket a szolgálatukban.
1: Elismételjük a kedves hallgatóknak a már ismert telefonszámokat, ahol hívhatnak minket, a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámon hívhatnak, SMS számunk 0758 420 555. Interneten van lehetőség bekapcsolódni. És telefonálót köszöntünk a vonalban, itt a Mária Rádió. Téli adásban van a kedves betelefonáló, hogyha hall minket.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Az irgalmasság rózsafüzérét felszeretném ajánlni a családomért, a gyerekeim családjait, unokaimért, felszeretném ajánlni a férjemért, és ifjú és idős Tankó Péterét, akik már az öreg hazában ünneplik névnapjukat, és a családjaink közös halottjait. Emlékük legyen áldott, nyugalmi csendes. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Köszönjük a hívását, áldott szép délutánt kívánunk.
0: Amíg újabb telefonáló lesz, néhány üzenetet is megosztunk. Imád kérünk testi-lelki gyógyulásért, Jézusunk, bízunk benned.
1: Minden imákat és szentmiséket felajánlom a héten Iluska tökéletes gyógyulásáért, hogy kitisztuljanak az erek. Egy mindennapos hallgató.
0: Mai rózsafüzért és az egész heti szentmiséket felajánlom Mihály Imre gyógyulásáért, családnak kitartásért, vigyázzon rájuk a Jóisten, köszönöm az imát.
1: Egy aggódó édesanya imádkozik a mai rózsafüzét, és minden imádságot fel szeretném ajánlani családunk egészségét, békességét, gyermekem testi-lelki jólétért, anyagi helyzete rendezésért, jó viselkedésért. Kérjük a Jóisten áldását erre a családra.
0: Ezt a rózsafüzért és az összes imát felajánlom. Testi és lelki gyógyulásomért, bűneim megbocsájtásáért, Mária Rádió fennmaradásáért, valamint szüleim gyógyulásáért.
1: Újabb hallgató vonalban, köszöntjük szeretettel itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Én is ebből a rózsafüzért felajánlom a szűzanyához, még ajánlom a felsorolt szándékokért, amiket felsoroltak a Mária Rádióba, és még ajánlom a papi hivatásért, és a két papocskáért, melyeket máma felszentelték, ezért imádkozok mindig, önökkel is imádkozok, önökért is, a közös halottjaimért, az én betegségemért, minden betegért a világon, és a békéért, és a szeretetét, és az iskolások, melyeket nem vizsgáljanak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, Gimesből egy állandó hallgató.
1: Köszönjük, hogy velünk imádkozik.
3: Önök vált.
0: Imád kérek, hogy édesanyám legyen egészséges, legyen békében embertársaival és családjával, s vigyázzon magára.
1: A mai imákat felajánlom Attiláért, akinek már fontos vizsgája van.
0: A mai imákat felajánlom édesanyám lelkeüdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik.

0: Egy kedves hallgató, egy önkéntesünk írja, hogy a nap minden rózsafüzérében hálát ad ma élő Isten irgalmáért, amit rajtam gyakorolt. Érek bizalommal. A mai ünnep alkalmából írja a Péter és Pál, Szent Péter és Pál ünnepünk alkalmából, kérje a Jóisten áldását az ő életére, és mi is kérjük minden hallgató életére.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom testvéremért, hogy tudjon éjszaka pihenni, és azért, hogy az állapota ne romoljon, szép vízről írták.
0: Hálát adok mindenért, Szűzanyám, bízom a segítségedben, hálámat imával szeretném kifejezni, ezért a mai rózsafüzért felajánlom. Rózália Csíkszeredából írta.
1: A mai és a heti összes imád, szentmisét, rózsafüzért, irgalmasság, rózsafüzérét felajánlom unokám sikeres vizsgájáért, Jézusom, bízom benned, Szűzanya, kérlek, segíts. Egy nagymama írta.
0: Egy édesanya Alfalúból írta, dicsértessék a Jézus Krisztus, a mai imámat a Szűzanya szándékára ajánlom fel. Kérem, hogy vezesse gyermekeimet a helyes úton, oltalmazza és vigyázza őket, adjon melléjük igaz és jó barátokat, erősítse meg őket a hitben, és árassza rá segítő oltalmazó kegyelmét. Továbbá Erika Rózália testi-lelki gyógyulásáért imádkozik.
1: Tünde írja Csíkszeredából, imád kérek Adrián sikeres érettségi vizsgájáért, jó eredményekért, egészségemért, férjemért, elemérért, szüleimért, köszönöm.
0: Az irgalmasság rózsafüzért felajánlom az unokám sikeres vizsgájáért, a férjem megtéréséért, fiam és családjáért, a lányom és családjáért, magamért, beteg lánytestvérem és lányáért, a hozzám tartozó halottaim lelkük üdvéért, a bűneink bocsánatáért, a rádió fennmaradásáért és az összes dolgozójáért, papokért, püspökökért, Leo pápáért, a világ békéért.
1: Telefonálót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, tetszik hallani?
1: Igen, nagyon jól halljuk Önt. Szeretettel köszöntjük.
2: Mert én nem hallom.
1: De mi halljuk Önt.
2: A Mária Rádió összes dolgozójáért és a lebénő gyermekemnek a lába gyógyulásáért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a család békességért, az egész halott testvéreimért, és a drága gyermekem nyugalmáért. 3 éve, hogy elment, itt hagyott bennünket az uraméért, és a 2 unokámért, a 4 dédunokákért, a lábom gyógyulásáért, és a lelki-testi gyógyulásomért, és a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké amen, köszönjük szépen a hívását.
0: Újabb üzenetek érkeztek, ebből olvasunk, testi-lelki gyógyulásért ajánlom fel a rózsafüzért, írta egy kedves hallgató.
1: Minden imát és szentmisét rózsafüzért felajánlok hálából, édesanyám lába gyógyulásáért, Jóisten gyógyítsa meg teljesen, Isten fizesse mindenki imáját.
0: Ezt a rózsafüzét felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, egy mindennapos hallgató hidegségről. És telefonálót köszöntünk, itt a Mária Rádió. Halló, élő adásban van, hogyha hall minket.
3: Halló,
0: igen,
3: halló,
0: igen.
3: Tessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Hallgatjuk.
2: szeretettel és tisztelettel köszöntelek Tündike és Emese. Ilonka néni vagyok Madéfalváról. Én is ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani egy kedvelt személyért, akinek ma Péter is pár napján van a 40. születésnapja. Úgy tartottuk, mint családtagunk, de sajnos a családjával nem így viszonyulnak feléjem. Hát erőt, egészséget, békességet kívánok a családja körében, és boldog névnapot, Jézuson bízom benned, Isten fizesse dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, maradjon velünk az imában.
1: Ezt az imát kérem férjem gyógyulásáért, Csíksomlyói Szűzanya, hallgass meg kérésem, enyhítsd a fájdalmaim.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom beteg ismerősöm mi hamarabbi gyógyulásáért, egy barátja imádkozik. Itt a Mária Rádió, köszöntjük az újabb betelefonálót.
3: Haló, dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafüzét szeretném felajánlani hálából a mennyei atyának a mindennapi kapott kegyelmekért, alkalmas időjárásért, Csikrákos és Göröcsfala egyházközség minden lakójáért, az öregekért, betegekért, nagyon sokan vannak, hogy a Jóisten adjon kitartást, erőt ebben a nagy melegben, az úton lévőkért, a külföldön a földrengést érte területeken az emberekért. Imádkozzunk ezekért az emberekért, akiket katasztrófa érte, hogy a Jóisten valamilyen úton, módon mentse meg őket. Felajánlom a halottaimért, a kicsi családom testi-lelki gyógyulásáért, a külföldön dolgozó unokámért, a Mária Rádió nagy családjáért. Imádkozzunk együtt és egymásért hittel és bizalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Rózsafüzért önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmai enyhüléséért, családi békéért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával. Imádkozom a halottaimért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Mai irgalmasság rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, Zsolt fiam, édesanyám és minden beteg gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned.
1: Menjem lába gyógyulásáért, egészségért, áldásért, a munkájára, oltalomért, ezért kérem, és ajánlom a Szent Rózsafűzért, köszönöm.
0: Itt a Mária Rádió újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Hogyha hall minket a kedves betelefonáló, akkor megkérjük, hogy jelezze.
4: Igen, hallom.
0: Igen, köszöntjük szeretettel, mindörökké, amen.
4: Az irgalmasság rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, testi-lelki gyógyulásunkért, halottaim lelki küzdéért, világ békéért, unokáim teljes gyógyulásukért. Három nagyon fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Köszönjük a hívását, áldott szép délutánt kívánunk.
1: Az imádságot felajánlom szerettem gyógyulásáért, családunk egészségéért, Éva írta.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, hidegségről egy mindennapos hallgató.
1: Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntjük a kedves betelefonálót.
5: Halló.
1: Igen, élőadásban van, köszöntjük szeretettel.
5: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: Halló,
1: dicsértessék
5: az Úr Jézus Krisztus. Ezt a rózsafűzért önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából az eddig kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, üdvösségünkért, egyházközségünkért, papjainkért, az új felszentelt papokért, családjainkért, gyermekeinkért, unokáinkért, nevelőinkért, a vizsgára készülő gyerekekért, szenvedőkért, betegekért, tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és minden nehézségben küszködő embertársunkért. Ilonka néni voltam Déváról. Isten áldja önöket!
1: Köszönjük szépen, Ilonka néni, együtt fogunk imádkozni.
0: Édesapánkra, Borzonti Gál Pánra emlékezünk névnapján, és július 1-én van halálának évfordulója. Minden elhangzó szent misét és rózsafüzért ajánljuk Zelma és Irma családjaikkal. Nyugodjon békébe édesanyánkkal és bátyainkkal együtt.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom a három fiamért és családjaikért, valamint férjemért és magamért, drága szűzanyánk, légy velünk.
0: Szűzanyám, segítsd a fiamat, érjegy, édesanyja.
1: Enikő súlyos beteg, édesanyjáért kérem az imát, Isten fizesse.
0: Ezt az imát felajánlom a lányom. Miért, hogy kapjon egy jó munkahelyet? Köszönöm.
1: Rózsafüzért felajánlom egészségért, Jézusom, bízom benned.
0: Egy mindennapos hallgató Erdélyből írta mai rózsafüzéreket, szentmiséket, felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékokért, testi lelki nyugalomért, gyógyulásért, a családom élő és elhunyt tagjaiért, Jézusom, bízom benned. És újabb hallgató van a vonalban, itt a Mária Rádió. Halló, itt a Mária Rádió élőadásban van.
6: Dicsértessék az Úr Jézus!
0: Mindörökké, amen.
6: A volt kapcsolatban ünnepli napját, már az égi hazában ünnepli a neve napját. A Jóisten adjon neki csendes pihenést az anyaföldben, emléke legyen áldott pihenése csendes, soha nem felejtjük el. Szeretném felajánlani családom egészségét, békességéért, az én halottaim lelke üdvért, akik a csomagközi temetőben nyugszanak, és a Mária Rádi összes dolgozójáért, és addig délután kívánok önöknek, csomag közül voltam, Erika, dicsértessék!
0: Áldott délutánt kívánunk mi is!
1: Köszönjük szépen, kedves Erika, és minden kedves hallgatónak, akik hívtak bennünket, azoknak is, akik velünk együtt imádkoznak, hívjuk önöket, hogyha tehetik, akkor kapcsolódjanak be az imába. Az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, a jelenlévő önkéntesekkel együtt. A mikrofonnál
0: Kovács Emese
1: és Görgényi Tünde fogadták az önök imakéréseiket.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 15 óra.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe,

0: Ezt elisül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,

0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
2: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicséretessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Szédeke János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Nagy László vagyok, e-mail címünk, melyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket a következő hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Újszövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Az előzőekben már tudtuk, hogy a könyv 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. A címét a második évszázad végén kapta. Az igazi főszereplője maga az evangélium, és a mű célja, hogy elmondja, hogyan jutott el Isten igéje Jeruzsálemből egészen Rómáig. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. A két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Lukács szír származású volt, és pogányból lett keresztény. A két művet Krisztus után 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már idézik műveit. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt, pünkösd ünnepével kezdődik. A helyszín pedig Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. A korabeli történetírók közül Józsefus Flavius is alátámasztják az apostolok cselekedeteinek történeti hitelességét. Lukács a mű megírásához sok forrást használ. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiókiából származó arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásaink helyszínein található emlékeiből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Lukács alapvetően proselitákat, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. A mai adásban az első fejezetet ismertetjük, ismerjük meg együtt. Tartsanak velünk! Az első fejezetben arról olvasunk, hogy Jézus mennybe menetelő után még 40 napig folyamatosan megjelent a tanítványoknak. Van jelentősége a 40-es számnak?
1: Nagyon nagy szeretettel és nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk tehát az apostolok cselekedetei könyvének az első fejezetéhez. És talán a kedves hallgatók emlékeznek arra, hogy Szent Lukács, aki megírta az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit is, kezdettől ezt a két művet együtt akarta megalkotni. Ő bizonyos értelemben történészként ír Jézusnak az életéről, illetőleg a kereszténység születéséről. Arról hallunk az evangélium bevezetőjében, hogy igazolni akarja, meg akarja mutatni Teofilnak és a hozzá hasonló prozelitáknak, tehát a pogánságból megtért keresztényeknek, hogy azok a tanítások, amelyekre őket tanították, megbízhatóak, hitelesek, igazak. Ezt teszi Szent Lukács történészként, vagyis beilleszti Jézusnak az életét a világtörténelembe. Például emlékezünk arra, hogy a születésekor elmondja, hogy ki volt a római császár, ki volt Szíria helytartója, ki rendelte el azt a hatalmas népszámlálást. Vagy keresztelő János föllépésekor szintén elmondja, hogy Tiberius császár hanyadik évében kik voltak éppen a helytartók, a főpapok, lép föl keresztelő János. Megemlíti Szent Lukács a szemtanúkat. De ugyanakkor Szent Lukácsnak nem csak ez a történeti, profán oldalról megközelített igazolás van a szándékai között, hanem sokkal mélyebben üdvtörténeti módon akarja azt megmutatni, hogy Isten szándéka kezdettől ez volt, hogy az örömhírt, az üdvösség jó hírét eljuttassa a föld végső határáig. Ugyanis úgy tűnik, hogy a címzettjei azért bizonytalanodtak el. Teofil és sok más olyan prozelita, akik valaha a zsinagógába jártak. És megvoltak arról győződve, hogy ez az egyszerű, ószövetségi hit az egyetlen Istenben, a Teremtőben, a Tíz Parancsban. Ez kristálytiszta, ez a vallásoknak úgymond a beteljesedése. Később azonban, amikor keresztények lettek, elfogadták Jézus örömhírét. Azt, hogy az idők teljességében. Isten titka, üdvösség terve beteljesedett Jézusban, az ő keresztjében, föltámadásában. Később azonban elbizonytalanodtak ebben. Azt gondolták, hogy egy kis, ismeretlen szektának lettek a tagjai, és talán vissza kellene térni az eredeti, tiszta, egyszerű mózesi hithez. Ezért ír Szent Lukács, őket akarja megerősíteni. És azt mutatja be, hogy Isten az üdv történetben hogyan vezeti az üdvösség szándékát, kincsét, hogyan adja először Isten népének, az Ószövetség népének, ott teljesedik be Jeruzsálemben az üdvösség nagy eseménye, de később akarja ezt adni az egész világnak. Az üdvösség jó híre Jeruzsálemből, a zsidóság fővárosából eljut Rómába, a pogányság fővárosába. Szent Lukácsnak ez a legfőbb célja, hogy megmutassa Isten üdvösség tervét, amely eljut a föld végső határáig, elsősorban a pogányokig. És éppen ezért Szent Lukács ábrázolja az evangéliumban az idő közepét, a legfontosabb pillanatot, Jézus életét. Így indul Jézus nyilvános működése, az Úr kegyelmének esztendeje következik be a názáreti zsinagógában, Jézus erről prédikál. De ugyanakkor Szent Lukács azt is világosan jelezni akarja, hogy ezután a beteljesedés, a történelem legfontosabb pillanata után jön egy következő korszak. Az egyház ideje, elsősorban majd, ahogy látni fogjuk, az ősegyház ideje, és lassan elindul Isten üdvösség terve Jeruzsálemtől Róma felé. Vagyis el akarja választani Szent Lukács a legfontosabb korszakot, Jézus életét a következő korszaktól, az egyház idejétől. Hadd említsem meg, hogy a Szent Lukácsról szóló talán legnagyszerűbb modern Biblia kommentár ezt a címet viseli: Die Mitte der Zeit, az idő közepe. Hans Konzelmannak a nagyszerű alkotása. Szent Lukács bemutatja, hogy Jézus élete, az evangélium, az egész történelemnek a csúcspontja. És aztán ebből bontakozik ki Isten üdvösség terve, amely később eljut Rómáig, a pogányvilágig. A 41 szám, amit itt hallunk, hogy Jézus 40 napon át jelent meg, tulajdonképpen ezt szolgálja, ezt a határpontot akarja világossá tenni Szent Lukács, hogy lezárul Jézus ideje. 40 napon át még a tanítványokkal van, de utána, a mennybe menetele után elindul az egyház korszaka. Kiárad a Szentlélek, és küldi az apostolokat, hogy tegyenek Jézusról tanúságot. Honnan ered ez a 40-es szám? Ha a Bibliában szétnézünk, nagyon sok helyen találkozunk vele. A zsidóság számára tudjuk, hogy a számoknak van különleges jelentősége. Hallunk például arról, hogy Mózes 40 nap és 40 éjjel volt fönt a Sínai hegyen, Istennel. Ott kapja meg a 10 parancsolat kőtábláit, amikor onnan lejön, az arca ragyog. Vagy hallunk arról, hogy a választott nép 40 éven át vándorol a pusztában. A 41 szám egyébként kifejez egy nemzedéknyi időt is. A Biblia jelezni akarja, hogy az első nemzedék, amely nem volt méltó arra, hogy az ígéret földjére bejusson. Annak ellenére, hogy hatalmas csodákat élt át, mégsem tudott hinni. Az első nemzedék odavész a pusztában, és csak majd a gyermekeik, akiket ők egyébként annyira féltettek, és emiatt akartak visszamenni Egyiptomba, a gyermekeik majd bejutnak a tejjelmézzel folyó Kánaánba. A 40 év jelzi ennek a régi korszaknak, az egyiptomi mentalitásnak a végét, és egy új népnek a megszületését. Később hallunk arról, hogy Illés próféta 40 nap és 40 éjjel vándorol a Hóreb hegyéhez, hogy ott Istennel találkozzon. Jónás könyvében arról hallunk, hogy Jónás ezt prédikálja, még 40 nap és Ninive elpusztul. Vagy az evangélium elején arról hallunk, hogy Jézus 40 napon át van a pusztában. Innen ered a nagyböjtünk 40 napja is. Később aztán nagyon sok Biblián kívüli írásban is megjelenik a 40-es szám. Megtaláljuk például Ezrás 4. könyvében, a Szír Báruk könyvben és sok más helyen. Egy teljes és kerek szám, amellyel Lukács evangélista világos határt akar vonni Jézus nyilvános működése és aztán az egyház ideje között. Miért volt szükség ennek a határnak a nyilvános, a világos meghúzására? Azért is, mert nagyon hamar a kereszténységben megjelentek elhajló titkos tévtanítások. Az egyik legjelentősebb ezek közül a gnoszticizmus volt. És arra hivatkoztak, hogy Jézus a föltámadása után titokban még éveken át megjelent sokaknak, és rájuk bízott titkos üzeneteket. Ezeket később le is írták, és ezekre akartak hivatkozni, hogy az evangélium tiszta tanítását, amelyek valóban Jézustól származó igazságok, üzenetek, ezt a tiszta tanítást meghamisítsák, átalakítsák. Szent Iréneusz például megemlékezik arról, hogy egyes gnosztikusok szerint Jézus még 18 hónapon át megjelent a föltámadása után. A Jakab apokrif evangélium azt írja, hogy még 550 napig ott volt a tanítványokkal, és egyeseknek titkos üzeneteket adott át. Egy másik gnosztikus irat, a Pistis Sophia, ezt írja, hogy még 11 éven át Jézus ott volt a tanítványokkal, és átadta nekik a legfontosabb tanításokat. Szent Lukács tehát világosan határt húz Jézusnak a földi működése, az általa átadott evangélium és az egyház ideje között. Mind a mai napig a nagy ünnepeinknek az időpontja erre támaszkodik, Lukács evangéliumára és az apostolok cselekedeteire. Így ünnepeljük Jézus mennybe menetelét, az áldozó csütörtök ünnepét 40 nappal húsvét után, és aztán pünkösdöt 50 nappal húsvét után.
0: A mennybe menetel írásánál a vízzel és szentlélekkel való keresztelésről ír Lukács. Mit jelent ebben a kontextusban a keresztelés szimbóluma? Mi miért a bérmálászót használjuk ma? Miért nem a szentlélekkel keresztelés? Mikor változott meg a szóhasználat, és van ennek jelentősége?
1: Keresztelő Jánosnak a prédikációjában halljuk azt, hogy János ezt mondja a népnek, én csak vízzel keresztelek titeket, de a nyomomba lép, aki hatalmasabb nálam, akinek a saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Szent Lukács erre utal, hogy keresztelő Jánosnak a jövendőlése, a mondata beteljesedik pünköstkor, amikor tűzben leszáll a Szentlélek. Jézus tűzzel fogja megkeresztelni a tanítványait, az apostolokat. Mit jelent ez a szó, hogy megkeresztelni? A magyar nyelvünkben talán félrevezető, hogy hasonlóan hangzik a szó, mint a kereszt. És azt gondoljuk, hogy a keresztség, a keresztelés csak a kereszténységen belül értelmezhető, és csak mint az első keresztényeknek és a megtérőknek a beavatása Jézus titkába. A szónak az eredeti jelentése azonban arám, illetőleg héber nyelven, ezt jelentette bemerítkezni, ahogyan keresztelő János a Jordán vizében bemerítette a bűnbánókat, fölkészítette őket a messiás fogadására. Bemerítkezni Isten kegyelmébe, szeretetébe, az ő titkába. És Jézus által ez kétfajta módon is beteljesedik. Amit keresztelő János előre jelzett a Jordán folyóban, ez beteljesedik először is Jézus keresztjében, amikor Isten szeretete kiárad a világra. És éppen ezért a keresztet, a megváltás nagy titkát Jézus egy helyen megkeresztelkedésnek mondja. Azt mondja a tanítványainak, meg kell még keresztelkednem egy keresztséggel. Mennyire szenvedek, amíg be nem teljesedik. Jézus a saját vérében, amit a kereszten kiont, ebben keresztelkedik meg. És minden keresztény, aki megkeresztelkedik, magára veszi ezt a megtisztító vért, amely újjáteremt, amely a kegyelem, az isteni szeretet hatalmas forrása, lemossa a bűneinket és életet ad. De aztán nevezi a Szentírás a pünkösdöt is kerességnek, amikor a Szentlélek ereje betölti a tanítványokat, és átformálja őket. Ez is keresség, ahogyan Jézus mondja, Szentlélekkel és tűzzel fogtok megkeresztelkedni. Beteljesedik, amit Keresztelő János valaha ígért. Vagyis a két nagy mű, a megváltás és a pünkösdi megszentelésnek a műve, húsvét és pünkösd, a fiú hatalmas műve az üdvösség történetben, és a Szentlélek hatalmas műve, mind a kettőt kerességnek nevezi a Szentírás, Isten kegyelmének kiáradása mind a kettő. Honnan ered a katolikus szóhasználatban a bérmálás szavunk? Szláv közvetítéssel a latin nyelvből ered. Latinul ugyanis a bérmálást a Szentlélek kegyelmének, erejének a kiszolgáltatását a bérmálás szentségében, így nevezzük latinul confirmare, vagy firmare. És ebből a szóból jön szlávos kiejtéssel a firmből a birm, és ebből aztán például szlovákul birmoványe, horvátul szlovénul bermáti, és hasonló alakokban jelenik meg ez a latin szó, tehát a szláv nyelvekben is innen veszi át a magyar, és alakul ki a mi szavunk bérmálás. Confirmare ezt jelenti, hogy megerősíteni. A Szentlélek ugyanis megerősít minket a hitben. Ezt ígéri Jézus, erő tölt el majd titeket a magasból. Vagy azt halljuk Jézusról, hogy az Úristen fölkente őt Szentlélekkel és hatalommal. Ő az, aki a lélek erejével megy ki a pusztába, vagy Isten ujjával, Isten lelkével űzi ki a gonosz lelkeket. Halljuk azt a példabeszédet is, hogy az erős ember, vagyis a gonosz, őrzi a házát, és ott tartja a kincseit, a zsákmányát, vagyis a betegeket, a megszállottakat. És Jézus eljön, mint még erősebb. A Szentlélek erejével a gonoszt megkötözi, és a zsákmányát, a betegeket, a megszállottakat megszabadítja. A Szentlélek tehát Isten erejét adja. Erre szolgál aztán a bérmáláskor is a Szentlélek hét ajándékának a megemlítése, amely Izajás könyvének a 11. fejezetéből van, kiárasztja Isten a lelkét a messiásra és a messiás követőire is. És a hét ajándék közül az egyik az erősség lelke. A bérmálásban a Szentlélek megerősít. A felnőtt keresztény élet küzdelmeire ad erőt a fiataloknak, a felnőtteknek, akik ebben a szentségben részesülnek. Erre is utal a krizmával való megkenés. A régi keresztények emlegették ezzel kapcsolatban, ezt is kifejezte számukra ez a szimbólum, hogy a birkózók, mielőtt küzdenének, megkenik a testüket olajjal. Azért, hogy az ellenfélnek a fogásai lecsúszanak róluk, hogy meg tudjanak vele küzdeni. A bérmálásban a szent olaj kifejezi ezt, hogy fölkészülünk a gonosszal, a sátánnal való küzdelemre, és hogy az ő fogásai lecsúszanak rólunk, hogy hely tudjunk állni ebben a harcban, ebben erősít meg minket a Szentlélek. Ugyanerre utalt a régi bérmálási szertartásban az a kis pofon is, amit a püspök adott a bérmálkozónak. Ez arra utalt, hogy az életben nem lesz mindig könnyű kereszténynek lenni. Fog kapni a keresztény ember pofonokat is, üldöztetést. Vállalnia kell ezt a tanúság tételéért, a hite megvallásáért. Bátran kell vállalnia az üldöztetést, a kigúnyolást. Azt, hogy háttérbe szorítják, sőt esetleg a vértanúságot is. Erre akar fölkészíteni a bérmálást, tehát megerősít a felnőtt keresztény életre, a Szentlélek ereje, kegyelme fölvértezi a megbérmálandó fiatalt, illetőleg felnőttet. Vagyis ez a szavunk a bérmálás, latinból ered, konfirmáció, ezt jelenti megerősítés a Szentlélek kerességének, a pünkösdi titoknak ezt a dimenzióját, emeli ki, hogy a Szentlélek erőt ad, a keresség kegyelmét teljessé teszi, a küzdelemre, a hit megvallására, a felnőtt keresztény életre tölti be erővel, kegyelemmel a megbírmáltat.
0: Amikor Jézus eltűnt az égben az apostolok szem elől, ők csak álltak ott és bámulták az eget. Az angyalok figyelmeztették aztán őket, hogy igen, ez a valóság, és Jézus majd ugyanígy érkezik vissza, ahogyan elment közülük. Ezek után az asszonyokkal összegyűltek és imádkoztak Jeruzsálemben. Az írás szerint álhatatosan imádkoztak egy szívvel és lélekkel. Képzeljük magunkat ebbe a történetbe, és tegyük fel a kérdést. Milyen mély és meghatározó pillanat lehetett az apostolok számára az, hogy szemük láttára emelkedett Jézus a felhők közé?
1: A Bibliában hallunk egy-két olyan különleges szeméről, akiknek az élete végét a Biblia úgy ábrázolja, hogy följutnak Istenhez az égbe. Az első ilyen személy Hénok, akiről azt írja a Szentírás egy rövid, kicsit titokzatos mondatban, hogy 365 évig élt, ami nyilvánvalóan utal az év 365 napjára. És utána az Úr elvette, fölvette magához, és ő nem volt többé. Aztán hallunk nagyon hasonlót Illésről. Illés, amikor az élete végéhez ér, egy tűzszekér ragadja őt az égbe. A zsidó hagyomány hasonló dolgot mond el Mózesről, az ő élete végéről, aztán később apokrif iratok Ezrásról, Bárukról, a görög világban Herkulesről, vagy Nagy Sándorról. A Bibliának a leírása a külső formájában egy-két szimbólumot innen merít. A felhő, az angyalok, akik magyarázzák, hogy mi is ennek az eseménynek a jelentése, az üzenete, innen ezekből az ókori hagyományokból származnak. A hitigasságnak, az eseménynek a lényege azonban, amit átélnek az apostolok, az elsősorban az, hogy Jézus legyőzte a halált, a bűnt, a keresztjével, a föltámadásával diadalmaskodott, és helyet foglal az Atya jobbján. Ezt élik át, ezt látják az apostolok. Talán el is képzelhetjük, ahogy Szent Máté evangélista leírásában olvassuk, Jézus oda rendeli a tanítványokat egy megadott helyre, egy hegyhez, ahol találkozni akar velük. És talán elképzelhetjük, hogy a tanítványok, akiknek a hite összeomlott, akik úgy érezték, hogy talán mindaz, amiért addig lelkesedtek, tévedés volt, Jézus csúfos módon megölték, az ő gyönyörű örömhíre mégis hamisnak bizonyult, illetőleg elbukott ebben a világban. Talán kétségbeesve, talán kételkedve mennek oda, ahhoz a hegyhez, ahova Jézus rendeli őket. Hajnalban indulnak, összetört szívvel, kételyekkel a szívükben. Talán összesen jönnek egymással, hanem külön-külön várják azt, hogy fog-e történni valami. És egyszerre azt látjuk, hogy Jézus megjelenik. A tanítványok ámulattal nézik. Talán folynak is a könnyeik, hogy átélik, rádöbbennek arra, hogy mégiscsak igaz. Jézusban valóban az élő Isten lépett be ebbe a világba. Legyőzte a bűnt és a halált. A mennyei Atya jobbján ül. Ő a történelem ura, a kezdet és a vég. Ezt élik át a tanítványok. Ez a boldog fölismerés az, ami a mennybe menetelnek az eseménye leírása kapcsán bennük világossá válik, végérvényesen bizonyságot nyer. Ezt fejezi ki egyébként az ősegyháznak nagyon sok hitvallása, illetőleg Szent Pál apostol leveleinek egy-két fontos mondata. A Filippi levél második fejezetében egy gyönyörű Krisztus himnuszt hallunk. És többek között azt olvassuk, azt halljuk itt, hogy Jézus kiüresíti magát. Engedelmes lesz a halálig, mégpedig a kereszt halálig. S utána így folytatja a himnusz, ezért Isten fölmagasztalta őt. És olyan nevet adott neki, amely fölségesebb minden névnél, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért, a mennyben, a földön és az alvilágban. Isten fölmagasztalja Jézust, a keresztre feszített, a megalázott Krisztust a mennyei dicsőségbe emeli. Az efezusi levélben azt halljuk, hogy beteljesedik Jézusban az, amit a Zsoltárok könyvében olvasunk, fölmegy a mennybe, és magával viszi a foglyokat. Jézus leszáll az alvilágba, kiszabadítja onnan az ott várakozókat, az ő előtte elhunyt igazaknak a lelkeit. Ádámtól kezdve a pokol kapuit széttöri, és fölviszi őket a mennybe. Fölment az Úr a mennybe, fölment Jézus a mennybe, és magával vitte azokat, akik fogolyként az alvilág a halál hatalmában voltak. Kiszabadítja őket, és elviszi a mennyei dicsőségbe. Erre utal az is, amit János evangéliában olvasunk, Mária Magdolna, amikor Jézussal találkozik, akkor átkarolja a lábait, de Jézus azt mondja, engedj, még nem mentem föl az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. De erre utal az a Krisztus himnusz is, amit az első Timóteus levélben hallunk. Így olvassuk, nagy dolog Istennek a titka, amely megjelent testben, vagyis megtestesült, igazolást nyert lélekben, a pünkösdre utal itt a gyönyörű őskeresztény himnusz. Angyaloknak megjelent, pogányoknak hirdették. Világszerte hittek benne, fölvétetett a dicsőségbe. Megint csak erről hallunk, Jézus fölvétetik, fölemelkedik Istennek a jobbjára, és ott helyet foglal. Jézus mennybe menetelekor angyalok állnak ott, és magyarázzák az eseményt. Azt mondják az apostoloknak, galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki szemetek láttára az égbe emelkedett, így jön el majd újra. De most küldetésetek van, hogy menjetek, és tegyetek tanúságot ő róla, Jeruzsálemtől kezdve Szamarián át a föld végső határáig. Ennek az üzenetnek nagyon fontos tartalma van az első keresztény közösségek számára. A keresztények közül nagyon sokan ugyanis, szinte megbabonázva, ott állnak éveken át az ég felé nézve, hogy Jézus mikor tér vissza. Az apostoloknak az ég felé emelkedő, ég felé tekintő kis csoportja, mintha erre is utalna, hogy az ősegyházban nagyon sokan megbabonázva várják Jézusnak a második eljövetelét. Nagyon sokan egyáltalán nem is dolgoznak, mert azt gondolják, hogy nagyon hamar Jézus visszatér, nem kell már a földi ügyekkel tovább foglalkoznunk. Nagyon sokan számolgatják azt, hogy mikor érkezik el a történelem beteljesedése, Jézus második eljövetele. Ezért is olvassuk Szent Péter apostol első levelében, hogy sokan Istent késedelmesnek tartják, hogy nem történik meg az ő dicsőséges második eljövetele. Ezzel kapcsolatban mondja Péter apostol, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer év, és ezer év annyi, mint egy nap. Az angyalnak az üzenete az apostolok számára ezt akarja világossá tenni, hogy nem az az egyház dolga, hogy megbabonázva az ég felé nézzen, és várja Jézusnak a második eljövetelét. Vagy akár számolgassa, hogy ez mikor következik be, ahogy a néhányan, sajnos a mai keresztények közül is hasonlót tesznek. Jézus majd a maga idejében újra eljön. Nem az apostolok dolga, hogy tudják az időpontokat és a körülményeket, ahogyan ezt Jézus világossá teszi a számukra. Hanem mi a dolguk? Az, hogy menjenek, tegyék tanítványokká az egész világot, minden népet. Jézus mennybe menetelével elkezdődik az egyház ideje, amelynek az a legfőbb küldetése, célja, hogy az evangélium ereje, fénye, a Szentlélek kegyelme lassanként átjárja az egész világot. Jézus velük lesz, kíséri az ő ige hirdetésüket jelekkel és csodákkal a Szentlélek erejével, úgy, ahogyan ígérte, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. A világ nem lát majd engem, de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok általam.
0: A fejezetben a mennybe menetelen kívül még Mátyás megválasztásáról olvasunk. Mátyással lettek a tanítványok újra 12-en. Miért pont rá esetett a választásuk? Ki volt Mátyás? Mit tudunk róla?
1: Jézus 12 apostolt választott ki. Ennek a számnak van egy nagyon fontos, szimbolikus, mély üzenete. Valaha Isten népe 12 törzsből állt. Jákobnak a 12 fia volt ennek a 12 törzsnek az eredete, az első 12 törzsfő, és ő rájuk épült aztán Isten népe, Izrael népe. Jézus egy új Izraelt, egy új Isten népét akar alapítani. Éppen ezért választ ki 12 tanítványt. Egy új Isten népe születik itt. Másfajta lesz, mint az eddigi. Az eddigi Isten népét a nemzeti odatartozás és a körülmetélkedés, a testen való jel tette Isten népének a tagjává. Jézus népét nem a nemzeti odatartozás határozza meg. Minden népből hívja meg majd az ő tanítványait. Minden néphez küldi őket. A titokzatos jel nem a testükön lesz, hanem a keresztség által. A Szentlélek kegyelmének a kiárasztása által lesznek ennek az új népnek a tagjai. Az ószövetségi nép alaptörvénye a 10 parancs volt. Ennek az új népnek az alaptörvénye a messiás üzenete, Jézusnak a tanítása. Erre utal egyébként ennek az új népnek a megszületésére, Jézusnak az ünnepélyes, nagy missziós parancsa. Ahol azt olvassuk, én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek ezért, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit én mondtam nektek, s íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ez Isten új népének a hatalmas alkotmánya. Jézus tehát 12 apostolt választ ki, egy azonban közülük, Júdás, árulóvá lett, és az árulás után kétségbeesésében fölakasztotta magát. Halljuk ennek a leírását Szent Máté evangéliumában, de itt az apostolok cselekedeteinek az elején is. Sőt, egy nagyon fontos ősegyházi írónk, Pápiász is megemlékezik ugyanerről a tragikus eseményről. A 30 ezüst pénz, amely Júdás árulásának volt a díja, visszakerül a főpapokhoz. Júdás visszaadja. Ebből vásárolják azt a telket, amelynek a neve Hakeldama, vagyis vérmező, amelyet később az idegenek temetőjeként használnak. Egyébként ez a telek mind a mai napig megvan. Jeruzsálemben az Olajfák hegyéről gyönyörűen lehet is látni ezt a helyet. Egy kolostor áll jelenleg ezen a telken, a Szent Onofrios kolostor emlékezik mind a mai napig Júdás árulására és ennek a tragikus következményére. Az apostolok ezt a drámát, ezt a tragédiát akarják gyógyítani, illetőleg a 12-es számot helyreállítani. Miután Júdás az apostoloknak a közösségéből kiesett, újra helyre kell állítani a 12 törzsfőt, Isten népének az új 12 oszlopát. Hogyan teszik ezt? Először is imádkoznak, utána pedig sorsot vetnek. Azt akarják, hogy ez a választás ne egy emberi döntés legyen, hanem a sorsvetés által, amit egyébként a Leviták könyvében, az Ószövetségben is megtalálunk. Isten népe néhány fontos döntésnél így határozta meg, így választotta ki a vezetőit. Már ott megtaláljuk ennek az eredetét. Sorsvetés által választják ki aztán Júdás helyére az új apostolt. Hogyan történt ez a sorsvetés? Köveket tettek be egy kis zsákocskába, vagy egy edénybe. A kövekre neveket írtak. és amelyiket valaki mondjuk a kis zsákocskából kihúzta, vagy ha egy edénybe tették bele, akkor általában az edényt rázogatták, és amelyik először kiesett az edényből, azt a szemét választották ki az adott hivatalra. Két szemét állítanak oda, mint lehetséges 12. apostolt. Az elsőről azt halljuk, hogy a neve József, de van egy mellékneve Barszabbasz, és igaznak is nevezik őt az első keresztény közösség tagjai. A másik pedig Mátyás. Mind a kettőjük kezdettől fogva szemtanúja annak, amit Jézus tett és tanított. Keresztelő János kerességétől ott van a legbelsőbb tanítványi körben mind a kettő. József Barszabbasz is, és Mátyás is, a későbbi Mátyás apostol. Ez az apostolságnak az egyik legfontosabb kritériuma, hogy átélje mindazt, amit Jézus tett és tanított. Szemtanúja legyen az ő csodáinak, tanításának, keresztjének és föltámadásának. Végül is a sors Mátyásra esik. Mátyásnak a neve ezt jelenti héberül Isten ajándéka. Ugyanaz a szó, az adni, az ajándékozni szó szerepel Mátyásnak a neve mögött, vagy rejtőzik ebben a névben, ami ott van Máté nevében, vagy Mattatiás, sőt Nátán próféta nevében is. Ez a név választás egyébként nagyon gyakori volt az ókorban. Görögül is vannak olyan neveink, amelyek ezt jelentik, hogy Isten ajándéka, Dóra, vagy Teodóra név szintén ezt jelenti. Latinul pedig a Donát név hordozza ezt a jelentést, a gyermek Isten ajándéka, kincse, remek műve. Mátyásnak a neve tehát ezt jelenti, Isten ajándéka. Kiválasztják őt, vagyis helyreáll a 12 apostolnak a kollégiuma, Isten új népének a 12 törzsfője. Meg lehet alapítani most már ezt az új népet. Készen állnak arra, hogy befogadják a Szent Lelket pünköstkor, megszülessen az egyház, és elinduljon az ő nagy történelmi küldetésére. Szent Mátyás apostolról nagyon keveset tudunk. Eusébius az egyház történetében azt írja róla, hogy egy volt a 72 tanítvány közül, vagyis azok közül, akiket az apostolok mellett, még a nyilvános működés idején Jézus szétküld, hogy hirdessék az örömhírt. Illetőleg halljuk még azt az ősegyházi hagyományból, hogy Júdeában prédikált, és vértanú lett, megkövezték az életét, adta a Jézus melletti tanúságtételért. Kötődik a nevéhez egy apokrif evangélium is, Mátyás apostol nevét használja, ez a mű azonban ennek különleges történeti értéke nincsen. Megszületik tehát újra a 12 oszlopra épülő Isten népe, akik hamarosan pünköstkor majd befogadják a Szentlélek kegyelmét. Eltelnek ezzel a mennyből jövő erővel, tűzzel, és aztán elindul az egyház, elindul az örömhír Jeruzsálemtől kezdve egészen Rómáig és a föld végső határáig.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük Püspök Atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az Önök megtisztelő figyelmét. A következő adásunkban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az Új Szövetségben. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Az embernek örökké nagy problémája, hogy akinek ír, ez még a egyszerű levélbe is probléma, azokat az igazságokat megírja-e vagy ne, tehát nehogy az olvasót valamiképpen elszomorítsa. Van egy másik oldala is ennek, amikor megírja, és sértések és szomorúságok vesznek belőle, mert azok az emberek, akikről szól, bár a szeretet jegyével történik, nem értik meg pontosan, félreértik, és nem értik a célját. A saját valóságukkal nem akarnak szembenézni. Volt nekem néhány ilyen esetem, például az én félreértésem is volt, nem csak az olvasói. Kispadok meséi címmel írtam egy publicisztikát, amiben arról szinte boldogan és dicsekedve írtam, hogy ülnek és van élet a faluban, kiülnek a kispadokra, ami ugye előtte nem nagyon volt, és már megint nincsen, mert nincs hozzá ember. Na de én azt írtam, hogy mit pletykálnak, tehát ez a mit pletykálnak tulajdonképpen kipletykáltam őket is, akiket inkább a szeretet jegyébe szólítottam volna meg. Tehát ezekre az érzelmi dolgokra az írónak nagyon vigyázni kell, ahogy Szent Pál is óvatos volt a híveivel.
1: Ág István, Kossuth és József Attila díjas költő gondolatait hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai műsorunkban, Jézus szíve tisztelete műsorunkban. Tibor atya köszönti önöket, és tovább megyünk egy picit, és megnézzük a bölcsesség könyvében az oltári szentségre alkalmazott szavai, például, hogy égi kenyér ez is, mely telve van minden édességgel, ezt alkalmazhatjuk Jézus szentsége szívére is. Miként a puszta mannája és az oltári szentségi manna, úgy a Jézus szíve tisztelet is mennyei eledelt nyújt, amely minden lelket csodálatosan táplál. Bármi legyen a lélek szükséglete, helyzete és sajátos vonzalma. A Jézus szíve tisztelet kapcsolatban van Urunk minden titkával és állapotával. És mindennek a magyarázatát ebben az egy szóban adja: szeretet. Amint a hívek ebben a tiszteletben a bizalom és az erényre való felbuzdulás minden indítékát találják, úgy a papok a papi élet eszményét és kegyelmi forrását fedezik fel benne. Ennek a tiszteletnek első alakjában a Jézus szíve képe még nem szerepelt, és a hívek Urunk gondolatairól, érzelmeiről, belső cselekedeteiről elmélkedtek. Az egyház atyák iratai és a liturgia elmélkedéseinket Krisztus belső élete felé irányították. Jézus szívében Isten iránt tartozó legfőbb kötelességeink szervét, a közbenjárónk és főpapunk szívét, a Szent Háromság iránt kifejezett tiszteletünk eszközét látták. A vele való szoros kapcsolat már akkor a legjobb eszköz volt kötelességeink tökéletes teljesítésére, amit a Szent Mise kánonjának a következő szavai is kifejeznek: ő általa, ő vele és ő benne, tiéd minden dicsőség. Tehát ő általa, az Úr Jézus, ami közben járunk és főpapunk, elsősorban szent szíve által, amelynek egész élete abban merül ki, hogy nevünkben az Atya iránt tartozó kötelességeket teljesíti. Mivel

Összes cselekedetei szívéből származnak és szeretetétől nyernek indítást, azért van minden üdvözítő művének oly nagy értéke Atya előtt. Ő vele, az Úr Jézus a mi testvérünk és oltalmazunk, és amikor Istenhez imádságokat küldünk, szavunkat, sóhajunkat és panaszunkat, testvérünk ezerszer szerető szívének szavával, sóhajával és panaszával egyesítjük. Vele ejtjük ki ezt a szeretet kiáltást, hogy mi atyánk. Szívünknek tehát el kell veszni az ő szívében, hogy Istennek minden kötelességünket és tiszteletünket leróljuk. És ő benne felajánljuk imáinkat és cselekedeteinket. És e tekintetben nem csak nekünk, hanem minden hívőnek része van az ő papságában. A menny, a föld és a tisztítóhely összes szentjeinek és az összes keresztényeknek csak egy szívük van az Úrban, egy papi szívük, amely Istennek dicséretet, szeretetet és áldozatot ajánl fel. Minden tisztelet és dicsőség, amelyet Isten tőlünk kaphat, csak közbenjárónk és főpapunk Jézus szíve által juthat hozzá. Minden más semmi Isten előtt. És ezt a tanítást a két nagy szeráfi lélek, Szent Gertrúd és Szent Mechtild foglalta egybe. Nagy lendületet adtak neki a francia oratóriánusok, Olivier, ugye a szulpiciánusok alapítója, írataiban, főképpen Urunk papságáról és benső életéről szóló officiumaiban részletesen megfogalmazta. Olivierről hallottunk a József az Atyárnyékában című műsorunkban is. Eudes Szent János szintén egy lépéssel tovább ment, világosabban felfedezte a forrást, és látta, hogy minden Jézus szívéből jött. Ő kezdte ajánlani a Szent Szív képének a tiszteletét. A Paraile Moniali jelenések óta Jézus szent szíve nem csupán eszköz az Isten iránt tartozó kötelességeink teljesítésére, hanem tiszteletünk és szeretetünk tárgya. És ő maga fogadja hódolatunkat. Ezt kérte Urunk Alakok Szent Margittól. És ő mintegy lefátyolozza istenségének fényességét az emberek előtt, széttárt szívének a kedvességével. A megváltás művét ezekben a szavakban adja, íme a szív, mely az embereket annyira szerette, és azt kéri, hogy szeretetét szeretettel viszonozzuk. De mindeddig nem került előtérbe Jézus szívének papi jellege. Mennyire szeretett minket ez a szív, amikor feláldozta magát érettünk. A jó mester tehát az ő papi és áldozati szívét mutatja be az atyának, amely szív, elnézést, bebizonyította szeretetét, amikor a kereszt oltárán feláldozta magát. Elénk állítja testi szívét, mint az ő szeretetének jelképét. Kéri, hogy tiszteljük ezt a jelképet, de főképpen magát, az ő szeretetét, azt az áldozatos szeretetet, amelyet a lándzsa és a tövisek jelképeznek. Urunk az ő szeretetét és áldozatát egyszerre előtérbe helyezi, amikor azt mondja, íme a szív, mely annyira szerette az embereket, hogy semmit sem kímélt, csak hogy megváltsa őket. A szeretetének nagy megnyilatkozásai a megtestesülés, a kínszenvedés és az oltári szentség hatalmas papi cselekmények és ugyanazon áldozat különböző fázisai. Egész élete megalázó megtestesülésétől kereszthaláláig imádás és szeretet volt. Megtaláljuk életében a szenvedés által való külső feláldoztatást, a szegénységet, a külső és belső megaláztatást, amelyeket a szeretet és imádás fűz egybe. Az imádás pedig az áldozat első célja. Ez oltári szentségi életének is az első felvonása. Jézus szívének minden dobbanásával hálát adott atyának. Az evangéliumok gyakran emlegetik, hogy hálát adott. A hálaadás az áldozat másik célja. Az oltár áldozat, a szentmise különösen hála áldozat,
amelyet neve is az eukarisztia kifejez. Az üdvözítő életét papi imája is lelkesítette. Éjjel-nappal könyörgött érettünk. Azért élt, hogy imádkozzék, és állandóan azt folytatja most is. Ez az áldozat harmadik célja. Jézus szívét ezen kívül egész élete alatt és az oltári szentségben is az engesztelés érzelme hatotta és hatja át. Erre tér gyakran vissza Alakok Szent Margitnak adott kinyilatkoztatásaiban. Egyébként az engesztelés a szeretetből és a hálából fakad, mint a gyümölcs a virágból. Jézus szíve engesztelésünk példaképe. Az engesztelés az áldozat negyedik célja. Jézus szíve tehát mindenek fölött papi szív, és illő, hogy a papok ebben a tekintetben tiszteljék. Nekünk, papoknak legyen Jézus szíve tiszteletének a tárgya, Jézusnak, a papnak és áldozatnak a szíve, amelyet a húsvéti időszak himnusza is olyan hűen lefest. Tehát igen, Jézus szeretetének, szent szívének kimárképpen papi jellege van. Egy rövid dal után folytatjuk, kedves hallgatók, maradjanak továbbra is velünk.

Kedves Máre Rádió hallgatók, igen, Jézus szeretetének, szent szívének kiváltképpen papi jellege van. Feláldozza magát, és feláldozza azt a testet, amelyet éltet. Ez a papi és áldozati élet Urunk egész életének összes belső és külső cselekedeteinek az összfoglalata. A megtestesülés, kínszenvedés és oltári szentség három hatalmas szeretet ebből az óceánból indul ki és ide tér vissza, miután a világot éltető és üdvözítő áldásával keresztül szelte. Jézusnak, a papnak és szeretet áldozatnak a szíve magába zárja az üdvösség minden titkát. Isten minden jó téteményét, a kegyelem és gazdagságát. Mi nem tartozunk-e Jézus szívét ebből a szemszögből szemlélni? Ebben áll a pap igazi Jézus szíve tisztelete. Jézus papi szívének az iskolájában tanuljuk meg az igazi és szent papi élettudományát. Tehát nézzük meg picit, szemléljük ezt a papi szívet. Tanulmányozzuk a gondolatait, hallgassuk a dobogását, elmélkedjünk a szeretetéről. És ő megmondja majd nekünk a pap összes erényeit, kötelességeit, egész életét és tökéletességét. Biztosak vagyunk benne, hogy Jézus papi szívével kapcsolatban minden pap jobban lesz, mint amilyen előbb volt. Kedves Mária Rádió hallgatók, nézzük meg a következőkben. Jézus papságának eredete az atya keblében, elmélkedjünk egy picit erről, Jézus Krisztus papságáról. Az ige az atya örök dicsősége. És amikor dicsőséget és szeretetet nyújt atyának, akkor nem gyakorol-e vele szemben bizonyos papi cselekményt? Mondhatjuk, hogy az ige a Szent Háromság benső és folytonos életében az atya örök papja. Ő a papság legmagasztosabb típusa. Tehát a fiú az atya örök dicsősége. Amidőn a fiú az atyának dicsőséget szerez, ebben örömét találja, és az atya iránt szeretett cselekvést fejt ki. Az örök papság ténykedését végzi. Mi más a pap, ha nem Isten dicsőségének szolgálja? Igaz, hogy ezeket a szavakat az apostol az emberiség bukása után megalapított papságról, a közvetítő és engesztelő papságról mondja, amely feltételezi, hogy hordozója szükségszerűen alantasabb helyzetben legyen Istennel szemben, aki hódolatát fogadja. De ha már ebben az alantasabb szolgálatban az Istennek adott lényegtelen dicséret papi cselekmény, mennyivel inkább papi működés, a fiú szeretet élete, amellyel atyának lényeges és örök dicsőségére van. Jeruzsálemi Szent Cirill mondja, Krisztus szuverén pap. Változhatatlan papságot birtokol, amely nem kezdődött az idővel. Nem kapta azt test szerint való utódlással, nem kenték fel jelképes olajjal, de pappá tette őt maga az atya öröktől fogva. Mégis megismételjük, hogy az igében nincs az a sajátos értelemben vett papság, amely valóságos alárendeltséget feltételez. De az egyházatyákkal mondhatjuk, hogy az atyának a fiú által történő dicsőítése a papság legfőbb jelképe. Az ige papságát isteni szívével gyakorolja. Az ige ezt a folytonos dicsőítést, ezt a végtelen dicséretet, az atyához egyedül méltó szeretetet szívével gyakorolja. A Szentírás sok helyen beszél Isten szívéről. A Királyok könyvében Isten kijelenti Salamonnak, hogy szíve mindig szeretettel övezi Jeruzsálem templomát. Gyakran beszél az Úr a szíve szerint való emberről. Eudes Szent János, Mária csodálatos szívéről szóló gyönyörű könyvében többek között
Így ír Jézus isteni szívéről, idézem, üdvözítőnk öröktől fogva bírja isteni szívét, atya imádandó keblében. Szív és egy szeretet atya szívével és szeretetével, és ezzel a szívvel és szeretettel a Szentlélek származtatója. Istenben tehát a három isteni személy lényegi közös szeretetét és az atya és a fiú személyes szeretetét különböztetjük meg, amely a Szentlélek eredője. Több egyházatja, így különösen a csodatévő Szent Gergely, alexandriai Szent Ciril, Szent Ambrus, a fiúnak atya iránt kifejezett dicséretét és szeretetét papi ténykedéshez hasonlítják. Tomászin, a De l'Incarnation 10. pontjában ezt a következtetést vonja le, idézem, kétféle papságot kell megkülönböztetni. Az elsőt csak alázatosságban és szolgaságban gyakorolják, míg a másik felséges és felette van minden megalázásnak. A fiú ez utóbbit gyakorolhatta öröktől fogva atyával szemben. Itt Isten ad tiszteletet Istennek, a mindenható nyújt hódolatot a mindenhatónak. Természetesen ez a nagyszerű dicsőséges papság, amely csak nagyság és felség, nincs ellentétben az ige méltóságával. És ezért a szentatyák nem riadnak vissza attól, hogy ezt neki tulajdonítsák. Az ige papsága az üdvözítőtől és az egyház szolgáitól gyakorolt papság példaképe. Imádom az atyát, az első főpapot felmérhetetlen titkában, amelyben a hozzá egyedül méltó dicsőséget adja önmagának fia által. Imádom a fiút, ki boldog, hogy ő lehet ez a dicséret, dicsőség, és azt, mint papi felajánlást mutathatja be atyának. Igen, ezekben a magasságokban kell keresnünk papságunk eszményét és példaképét. Maga a Szentírás ad erre felhatalmazást. A bölcsesség, aki maga az ige, aki ékes nyelvezettel nyilvánítja ki előttünk örök életét, eredetét. Én a fölségesnek szájából származtam, elsőszülött vagyok minden teremtmény előtt, és mind az örökké valóságig meg nem szűnök, és a szent lakhelyen szolgáltam előtte. Cornelius Lapid mondja, a bölcsesség papnak és Isten szolgájának van nevezve, ő őrzi szent titkait és szent áldozatot mutat be neki. Ó Krisztus papja, borulj le eszményed és mintaképet az ige szíve előtt, aki atyának öröktől fogva végtelen dicséret és szeretet áldozatát ajánlja fel. Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő műsorunkban elmélkedni fogunk Jézusnak a papi hivatásáról, mert picit furán hangzik ez, de ez így van, mert az atya elküldi a fiát, Jézust erre a földre, hogy papja legyen. Egy érdekes elmélkedés lesz, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsért.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. Hosszú élet titka. Interjú Csete Iván atyával, a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával, közelgő 90. születésnapja alkalmából.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Csete Iván atyát, akivel abból az alkalommal beszélgetünk New Yorkban, a templomban, ahol a magyarok tartják a szent miséjüket, hogy szeptemberben tölti be 90. életévét, és kiváló formában van, továbbra is szolgálja a magyar közösséget, és évtizedek óta itt a magyar lelkipásztori ellátásban jelentős szerepet játszik. Először is sok szeretettel gratulálunk ehhez a jeles közelgő évfordulóhoz a Vatikáni Rádió nevében is. Atya, mi a hosszú életnek a titka?
1: A hosszú élet titka? Idézem a 104 éves nagybátyámat, a Csete Pista bácsit, akitől megkérdezték 100 éves korában, hogy mi a hosszú élet. Én is azt mondom, azt mondta, hogy három dolog. Mindig hittem Istenbe, másodszorban mindig aktív voltam, és a harmadik, minden nap megittam 2 pohár vörösbort.
0: Ez tényleg egy nagyon jó életfelfogás. Szeretném megkérni, hogy röviden foglalja össze az életét a Vatikáni Rádió hallgatóinak.
1: Szóval Budapesten születtem, 4 éves koromban elkerültünk, nagyszüleim, édesapámat kinevezték Fölhosszú Nagyváradra, ami akkor magyar lett egy pár évre, 40-be, és aztán ott növelkedtem, átéltem a II. Világháborút, és aztán orvosna hallgató lettem 1955-ben Szegeden. És benne voltam a MEFESZ, a Magyar Főiskolások és Egyetemisták újjá alakuló szövetsége, a MEFESZ-nek voltam az egyik alapító tagja, és akkor a forradalmat, tulajdonképpen a forradalmi diákmozgalmat mi kezdtük. Győzött, hál' Istennek, a forradalom egy hétre, vártuk az amerikaiakat, de nem jöttek, az amerikaiak helyett jöttek az oroszok, és nekem el kellett menni, különben letartóztattak volna, és akkor még rosszabb is lehetett volna, úgyhogy akkor átszöktem Ausztriába, és akkor Ausztriából rövidesen átkerültem Amerikába. És itt elvégeztem az orvosi egyetemnek az első részét, az úgynevezett primedet, de a második része az igazi orvosi egyetemre itt Amerikába már nem volt pénzem, és akkor elmentem Franciaországba, és ott azért is részben, mert akkor a De Gaulle tábornok volt az elnök, aki azt mondta, hogy Európa az Atlanti-óceántól az Uralig terjed, nem az Elbánál áll meg. Akkor volt a hidegháborúnak a közepe még, és akkor ez nagyon tetszett nekem, hogy ez az ember fogja majd hozzásegíteni Magyarországot a felszabaduláshoz. Csak ott benne voltam, a magyar diákok támogatták De Gaulle tábornokot, amikor voltak ezek a diák lázadások 68-ban, és akkor én elvégeztem ott Párizsba, éltem 7 évig, Sorbonra jártam, meg a politikai Institut d'études politiques, az Sciences Po-t elvégeztem, és akkor ugye, amikor az ember 25 éves, akkor miniszterelnök akar lenni, de hát az nem így volt, nem így történt, mert megismerkedtem egy helyes francia lányjal, aki nagyon vallásos, tiszta és vallásos nő volt, és az tetszett nekem, és ő meghívott egy lelki gyakorlatra, ahol egy hétig nem lehetett egy szót szólni, és akkor úgy süttyomba azért felhívtam a szobámba, és gondoltam, hogy elveszem feleségül. És erre fölül mosolygott, és azt mondta, hogy kérdeztem, hogy hát akkor egybe kelünk? És mondja, no, és nevetett, és akkor erre föl, attól kezdve inkább a papbácsira figyeltem, nem az Emmanuelra, úgy hívták a kis francia leányt, és elhatároztam, hogy mivel ő nem akar a feleségem lenni, akkor csak azért is, mert senki sem akar manapság pap lenni, és gondoltam, a fele világ ateista, akkor én just is elmegyek papnak. És ahhoz hozzájárult, hogy a Montmartre-ra, ugye a szép templomnál volt egy szentségimádás, és akkor, mikor az Emmanuel elhívott azelőtt lelki gyakorlatra, akkor kérték, hogy valaki jelentkezzen szentségimádásra, mert valaki nem jött el. Ott 150 éve megállás nélkül van szentségimádás. És nappal a nők, éjjel a férfiak. A pap mondta, hogy valaki nem jött el a férfiak közül, jelentkezik-e valaki éjjel 2-kor elmenni két órára. Szóval gondoltam, már itt az ide, hogy valami jót is csináljak ezen a világon. Úgyhogy mondtam, fölmentottam a kezemet, és lett egy ilyen szentségimádásra kezdtem járni, és akkor ugye volt ez a lelki gyakorlat, és hát akkor elhatároztam, hogy pap leszek, visszamentem Amerikába, ott élt a bátyám két fiával, és volt egy kis szüksége a segítségre, és akkor ott elvégeztem a szemináriumot, felszenteltek 81-ben pappá a Szent Patrik katedrálisba New Yorkba. Azóta én próbálok, ugye hát a Jóisten szolgál, mint pap, amerikaiakat is és magyarokat is egyaránt. Én vagyok jelenleg az egyedüli magyar pap New Yorkban, vagyis az érsekség, sőt talán azt hiszem New York államnak az egyedüli magyar papja. Otthonról nem nagyon kívánkozik jönni segítség, mert azt mondják, hogy ott is nagy a paphiány, rábízzák azt az amerikaiakra. A magyarkodás ugye az most már nem aktuális. Ugye megszűnt a kommunizmus Magyarországon, hála Istennek különben, úgyhogy hát itten próbáljunk beolvadni. Szóval ez a nagy helyzet, hát persze igaz, hogy megmondta az evangélium, hogy, illetve Szent Pál, hogy nincs itt zsidó vagy görög, csak Krisztusnak a követője, ez igaz, de azért a szép a magyar kultúrát és a magyar katolikus hagyományokat ápolni még Amerikába is. Úgyhogy hát mi próbáljuk ezt csinálni egy kis magyar csoporttal itt New Yorkban, nagyon sok magyar él, és hát remélem, hogy azért, mivel én már kicsit öregszem, ugye mindössze 90 éves vagyok, tehát valakit azért próbálnak küldeni utánpótlásképpen.
0: Reméljük, hogy ez megvalósul, és küldenek valakit. Addig is ugye ellátják ketten Juhász Imre atyával, aki most Passaiki Szent István plébániát vezeti. Ő vele váltásban...
1: Habár ő nem New York-i egyház megyébe tartja.
0: Igen, de együtt tartják felváltva a szentmiséket. Ebből a hosszú életből és a papi szolgálatából melyek azok a pillanatok, amelyek igazán meghatározóak voltak, amikre szívesen visszaemlékszik?
1: Hát az egyik ez a nagy lelki gyakorlat, hogy ez a helyes francia lány, ez azóta nagyon híres apáca lett, Emmanuel Maillard, aki Medjugorjében él 1989 óta. És nagy szorgalmazója a medjugorjai jelenéseknek, ő hisz ebben nagyon, és írt egy könyvet is erről a 90-es években. Az nagyon fontos jelentőségű volt a Emmanuel-el való baráti viszony.
0: Amikor itt az Egyesült Államokban megkezdte a lelkipásztori szolgálatát, hogy kezdte egyáltalán?
1: Ide szenteltek föl 81-ben a New York-i egyházmegyébe, tehát itt szolgáltam egy szép kis vidéki helyen, amerikai plebániában. Magyar templom New York városában csak egy volt, a Szent István, és volt a külvárosban, a Jonkesben a Szent Margit. A Szent Margitot azt bezárták egy pár évvel ezelőtt, és a Szent István volt az egyedüli, de mivel ott ferencesek szolgáltak, én kértem az engedélyt a O'Connor bíborostól, hogy hadd lépjek be a ferencesek közé. Úgyhogy én ferences voltam egy darabig. És itt szolgáltam a New Brunswickbe egy darabig, akkor Bostonba küldtek el noviciusnak, mert ugye az, hogy pap voltam már, de azért mint ferences csak kandidátus. Bostonban a novicius mester nem szeretett engem, és eltanácsolt a főnököm, a Csorba Domonkos atya, nagyon derék ember, az volt a főnököm, a magyar kapisztrán provinciába tartoztam, akiknek volt egy kusztódiájuk Amerikába, és oda tartoztam, és akkor a Csorba Domonkos atya elvitt engem Michigan államba. Szegény Domonkos atya eladta azt a ferences szép birtokot, ami a magyar ferenceseké volt, akik Kínából jöttek, mint misszionáriusok, mert amikor a kommunizmus lett, Kínában azokat megszüntették és elküldték őket, És akkor ők kérték engedélyt, hogy hadd jöjjenek akkor abban az esetben Amerikába, és a michigani püspök adott nekik egy szép birtokot, ahol ők berendeztek egy lelkőalkotós házat, meg mindenféle dolgot, és azt eladta a Domonkos atya, hogy New Yorkban megerősítse a magyar közösséget. És akkor vett egy házat New Yorkba, szép kis házat, annak lettem a felügyelője egy darabig, de azt a házat el kellett adni, amikor a magyar ferenceseket szétoszlatta a római provinciának a főnöke, mert hogy Magyarországon megszűnt a kommunizmus, akkor vagy menjenek haza a magyar ferencesek, vagy pedig lépjenek be az amerikaiak közé. Úgyhogy ez történt, és én akkor visszaléptem a ferencesektől világi papként. New Yorki pap lettem megint. És akkor dolgoztam itten különféle minőségben, mint világi pap New Yorkban, de gondoltam, hogy még katona lelkész nem voltam, és volt egy nagyon kedves plebánusom, aki a marinoknál szolgált a háború alatt, a Marine Corpsnál, Navy-be, és hogy mi lenne, hogyha én jelentkeznék tábori lelkésznek. És akkor jelentkeztem, és fölvettek, elég idős korban, már 50-es éveiben voltam, fölvettek tengerész tábori lelkésznek a Navy-be, és elküldtek a marinokhoz. És a marinoknál szolgáltam 3 évig, Georgiába. Nagyon kitűnő hely, nagyon stram emberek a marinok, és a parancsnokság nagyon hangsúlyozta a vallást. És a tábornok előírta, hogy legyen egy katolikus kápolna nyitva 24 óráig.
0: Atya, és akkor a hosszú szolgálat idején a magyarokkal mindig kapcsolatot tartott?
1: Mindig, ugye valamikor teljes mértékben, mert oda kerültem magyar helyre, de gyakrabban, mert ugye engem azért amerikaiakhoz szenteltek fel 81-be, akkor próbáltam úgy mellesleg beszolgálni ebbe a egyházközségbe, abba a magyarokhoz. És most is például, ahol én vagyok, hát most nyugdíjas lettem, és aktív vagyok egy szép vidéki plebánián, ahol bevezettem a magyar misét egy hónapba egyszer. Úgy nevezem őket a felvidéki magyarokba, az Upstate New Yorkba, tehát a New York északi része a vidék. És jönnek a magyarok 150 kilométerről azért az egy misére.
0: Hangozzék el, hát ha vannak a rádiónk hallgatóinak amerikai rokonai Upstate New Yorkban, hogy hol van helyileg, és mikor tartják ezt a szentmisét?
1: Hát én ott vagyok, mint Senior Priest in Residence, egy ilyen impozáns titulus. Hát ott kisegítek, szép nagy templom, és egyszer egy hónapban van egy magyar mise, és egy kis ebéd, és akkor minden két hétben jövök New Yorkba.
0: Hol van ez helyileg?
1: Ez 160 kilométerre van New Yorktól, észak-nyugat irányba.
0: És mi a neve a helynek, meg a plébánynak?
1: Port Jervis. Ugye St. Mary, Port Jervis. A három állam határán van éppen érdekes módon a New York, Pennsylvania és New Jersey találkozásánál. Ott lakom, és onnan jövök be vonattal New Yorkba.
0: És atya, ott hány magyar jön össze erre a havi szentmisére?
1: Hát ott körülbelül annyian, mint itt New Yorkba. Itt is sajnos csak hát olyan 30-40-en, és ott is 30-40-en. Tehát a felvidékiek is 30-40-en vannak. És hát persze azért van egy kis vacsora, mert a magyarok mindig jobban jönnek a szentmisére, ha van egy kis lakoba, ugye?
0: Atya, és akkor hogy látja itt a New Yorki katolikus magyaroknak a jövőjét?
1: Én úgy mindig ezt mondom a Robert barátunknak, aki a Világi Bizottság főnöke, amíg lesz itt egy magyar pap, addig mindig lesz itt magyar mise és magyar katolikus közösség. Lehet, hogy nem nagy, de azért jönnek, és az a helyzet, hogy a magyarok szétszóródva vannak, és nagyon messziről kell bejönni nekik, sokszor családdal, minden. Úgyhogy általában, aki bejön ilyen fiatalabb család gyerekekkel, azok székelyek, csíki székelyek. A Szentföldről jönnek, a Szentföldről.
0: Igen, és tartják a hitüket.
1: Igen, igen. Nekem volt egy nagyon jó barátom, onnan valósult, a Gergely Pista, a tiszti, nem tudom, hogy arról hallottak véletlenül, az egy nagyszerű, a legvadabb Ceausescu időben is vitte a magyar dolgokat, és a csíki székelyek, meg ilyen gyergyói, azok olyan vallásak, hogy a legnagyobb kommunizmus alatt is hangosan köszöntötték egymást, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. És akkor volt egyszer egy ilyen nagy román állami ünnepé, katonazenekar, meg ilyen kommunista dalok, meg minden, és akkor meglátott engem a pár ilyen kis iskolás székely gyerek, a tisztivel, a Gergely Pista barátommal jött, a Dacia kocsijával, vitt engem oda erre a helyre, és akkor látták ott a tisztértessék, ahogy csak úgy kiabálták.
0: Atya, és akkor idén szeptemberben ünnepli a 90. születésnapját, igen, és említette a beszélgetésünkben, hogy tervezi, hogy hazautazik ebből az alkalomból.
1: Igen. Igen, elbúcsúzni a rokonaimtól. Mert ugye már 90 év föl az már csak bónusz, ugye?
0: Hát manapság, hála Istennek, most már 100 évig élnek az
1: elég. Elég. Hát ugye az öreg papbácsinak, mikor 98 volt, akkor köszöntötték, hogy tiszteletű úr, reméljük, hogy megéri a 100-at. És azt mondta, köszönöm szépen a jó kívánságotokat, de ne szabjuk határt a gondviselésnek.
0: És nem tudom, hogy van-e esetleg még mondani valója, amit szeretne megosztani a Vatikáni Rádió magyar hallgatóival?
1: Azok, hogy amíg lesz itt egy magyar pap, addig lesz itt magyar közösség és magyar katolikus élet.
0: Igen. Atya, hát akkor Isten éltesse sokáig a 90. születésnapján, és tényleg kívánjuk, hogy még évtizedekig tudja szolgálni a New York-i magyarokat, és az állam északi részén egybegyűlőket is.
1: Köszönöm szépen, Viktória, jó Isten áldja meg a jó kívánságjaiért.
0: Atyát is, és hogy továbbra is tényleg egészségben, és ilyen jó hangulatban, és erőben szolgálja a magyarokat.
1: Köszönöm szépen.
0: Csete Iván atyával, a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelki pásztorával beszélgettünk.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitás küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozza Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezem, köszöntöm a hallgatókat, dicsértessék Jézus Krisztus. Kedves hallgatók, 0259 420 555 vagy 0359 420 555 a két telefonszám, amelyeken élőadásba lehet kapcsolódni, bármelyiket tárcsázzák. Egy kicsit kell hagyni, hogy csengessen, amíg átkapcsolja a rendszer, és amíg én is tudom élőadásba kapcsolni önöket. Akinek könnyebb üzenetet írni, megteheti a 0758 420 555-ös SMS számra, vagy már a www.mariaradio.ro honlapra, ezen belül az ima szándék gombra kattintva. Elimádkozzuk az örvendetes rózsafűzért és a Jézus Szent Szívének a litániáját, melyet felajánlunk a békéért, minden háborúnak a megszűnéséért, Szent Atyánkért, Leópápáért, püspökökért, papokért, különösen azért a két diakonusért, akit ma papá szenteltek itt a Gyulafehérvári Egyházmegyében. Kérjük az ő életükre Isten áldását, hogy Isten szíve szerinti papok legyenek, és ki tudjanak tartani. Imádkozunk a keresztények közötti egységért. Felajánljuk ugyanakkor a kedves hallgatókért, a betegekért, ágyhoz-házhoz kötött betegekért, magányosokért, minden önkéntesünkért is, minden adományozónkért, hogy a Jóisten fizesse vissza jóságukat. És amíg telefonáló lesz, néhány üzenetet olvasok fel, hiszen érkezett már néhány imakérés. Így ír egy kedves hallgató: a rózsafűzért felajánlom egészségemért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom lábam meggyógyulásáért, a gonosz távozásáért, békéért. Idegségről írta egy mindennapos hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy fiatal párért. Imádkozzunk a vizsgázó fiatalokért is. Isten fizesse mindenki imáját. Mi is imádkozunk a vizsgázókért, az érettségizőkért. És telefonálót köszöntök. Halló, itt a Mária Rádió. Haló, élőadásban van. Szeretettel köszöntöm.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzért, az egész heti szentmiséket felajánlom a drága gyermekemért, aki megy egy külföldre, hogy a Jóisten segítsen meg, valamint az unokámért, aki vizsgálni fog a napokba. Nagyon szépen megköszönöm egy agódó édesanyja, nagymama. Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Mária Rádió egy fésugár a lelkemnek.
0: Köszönjük szépen a hívását, együtt fogunk imádkozni önnel.

0: Ezt a rózsafűzért felajánlom a lányom és a család egészségéért, hogy kapjon képesítésének megfelelő munkát. Unokáink jó tanulásáért ajánlom a rózsafűzért. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsérdessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, főleg a látásom javulásáért, a Mária Rádió munkatársért, önkéntesért, hallgatóért, és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Maradjon velünk továbbra is.
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom magamért, a páromért, a két fiamért, akik külföldön dolgoznak, egészségünkért. Arra kérem a szűzanyát, mindig vigyázzon ránk, és a nagyobb fiamnak egy jó lelkitársért imádkozik, egy édesanya. Ért fiaimért imádkozom, Isten fizesse az imákat.
0: Önökkel együtt imádkozva felajánlom saját magam egészségért és a család békéért.
2: Kedves hallgatót köszöntünk, halló, itt a Mária Rádió.
3: Halló.
2: Szeretettel köszöntjük.
3: Halló.
2: Halljuk Önt.
3: Dicsértessék a drágó Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
3: A rózsafűzért, a szemmiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, s a bemondott imákért, s a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a család békességért, s a négy dédunokákért, a két unokámért, az egész halottaimért, a testvéreimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, és a háború megszűnéséért, a lábom gyógyulásáért, s a lelki testi gyógyulásomért, a látásomért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen.
2: Amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozunk Önnel.
0: Közben nézem, hogy e-mailben is érkeztek imakérések. A mai rózsafűzéreket, szentmiséket fölajánlom hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékokért.
2: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió. Halló?
4: Mit értesek az Úr Jézus Krisztus?
2: Mindörökké, amen.
4: Imádszál-e kérni élő álhunk tagjaivé, a család béké, gonosz távozásai, mihaj máma Szent Péter, drága jó édesapám, nyugalma lehet csendes, emléke lehet áldott. Imádkozzuk együtt egymásra, Isten fizesse bejuthatta. Mit értesek az Úr Jézus Krisztus, egy állandó hallgató.
2: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, együtt imádkozunk Önnel.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testvéremért, hogy tudjon pihenni éjszaka, és ne romoljon az állapota.
2: Imád kérek Adrián sikeres érettségi vizsgájáért, jó eredményekért, egészségemért és férjemért is imádkozom. Elemérért, szüleimért is kérem az imát, Tünde Csíkszeredából írtam.
0: Istenem, bízom a csodában, és kérem a segítséget házasságomért, a fiamnak jó barátokért, és hogy érezze jól magát, édesanyám, egészségéért és hálából mindenért.
2: Kérem az ima közösséget, imádkozzanak a fiamért, aki rossz társaságba keveredett. Kérem a jó Istent, hogy vezesse vissza a helyes útra, óvja meg minden rossztól, adjon neki bölcsességet, tiszta szívet és jó döntéseket. Imádkozzanak tovább a családunk békéjéért, szeretetért és egészségért. Erika írja Budapestről.
0: Édesanyja írja, heti szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom fiam sikeres érettségi vizsgájáért,

0: Férjem gyógyulásáért, a kaput kegyelmekért.
1: Az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékáért, bűneink bocsánatáért, hálából a kaput kegyelmekért, gyermekeinkért, egy fontos szándékért és az összes hívekért, egy mindennapos hallgatónk írt a Nagyváradról.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom a komámért, hogy a Jóisten gyógyítsa meg őt.
1: A mai rózsafűzért és az egész heti szentmiséket felajánlom Mihály Imre gyógyulásáért és a családnak kitartásért. Vigyázzon rájuk a Jóisten, köszönöm az imákat.
0: Imád kérek a kisfiam vizsgájáért, mert nagyon nehezen veszi az akadályokat.
1: Imád kérek édesanyám lába gyógyulásáért, Isten fizesse az imákat.
0: Elajánlom a rózsafűzért hálából minden kaput kegyelemért, a lányomnak sikeres vizsgákért, egy munkahelyért, szüleimért, több fontos szándékért.
1: A rózsafűzért felajánlom, hogy egy édesapa szeresse a fiát, és bocsássanak meg egymásnak, higgyen az édesapa mindkét gyermekének és feleségének.
0: A rózsafűzért felajánlom hálából a kaput kegyelmekért, családomért, gyermekeimért, testi-lelki gyógyulásért, egy fontos szándékra, a békéért, egy édesanya írta.
1: Enikő súlyos beteg édesanyáért kérem az imát, Isten fizesse, írta egy kedves hallgatónk.

Mai rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékokért, testi lelki nyugalomért, gyógyulásért, a családom élő és elhunyt tagjaiért. Köszönöm, Jézusom, bízom benned.

0: Kedves hallgatót köszöntünk.
1: Halló!
0: Itt a Mária Rádió, hallgatjuk.
1: Halló!
0: Szeretettel köszöntjük.
1: Halló!
0: Hallgatjuk Önt.
1: Halló!
0: Élő adásban van a kedves hallgató.
1: Mária Rádió?
0: Igen, igen, igen.
1: Halló! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Hallgatjuk Önt.
1: Önökkel bemond szándékokért, társulok én is, és Önökkel imádkozok. A kapott kegyelmekért, katolikus anyaszentegyházunkért, püspökeinkért, papjainkért, papi és szerzetesítatásokért, a világ nagybékéért, a keresztények egységéért, fiataljainkért, a tisztítatűnök elkekért, hitünk növekedésért, azokért, akik elszakadtak a katolikus anyaszentegyházatérének három pontos szándékért, minden jó akaratú emberét, saját magamért, ellenségeinkért, a jó, ugye, hogy mire van szükségem. Köszönöm szépen, Önökkel imádkozok.
0: Köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozunk Önnel.
2: És kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő fel. Kérjük, illetve megkérjük Önöket, hogyha tehetik, csatlakozzanak hozzánk, imádkozzák velünk az örvendetes rózsafüzért és a Jézus szíve litániát, melyet felajánlunk azokért is, akik súlyos betegen fekszenek, és talán nem is tudtak hívni, vagy élőadásba így bejutni. A mai rózsafűzért a Szent József Plébánia templom férfi rózsafűzért tagjaival együtt imádkozzuk. A mikrofonnál
0: Gyulai Éva
2: és Görgényi Tünde fogadták az Önök imakéréseiket.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát. Föltámadásod és mennybe menetelett számunkra, és megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkotnak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörögi érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, a harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az örvendetes rózsafűzér, Isten ígéretének beteljesedése, a világ egyetlen üdvözítőjének, a történelemben lépése feletti öröm jellemzi a titkokat. Örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit a Szent Szűz a Szentlélektől fogantá. Isten igéje a Szentlélek erejével emberi létet kezd. Az Isten és az emberi természet egy isteni személyben egyesül. A magasságbeli fiát egy Szűz Mária fogadja be megfontolt elfogadásával. Rózsafűzér királynője, segíts minket, hogy a hit örömével fogadjuk az igen megtestesülése és az Isten anyaságot titkát. Lehet.
3: Elejét. Elejét.
0: Kezdem, mi atyánk?
4: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: bánnál meg.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes József üzér második szent titka, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál, ez a tized a szűz és az idős asszony anyasága feletti öröm. Az Istennél semmi sem lehetetlen, megtapasztalás boldogsága. Rózsafüzér királynője, segíts minket, hogy bizalommal hagyatkozzunk Isteni gondviselő szeretetére minden ügyünkben, nehézségeinkben, hogy békés örömmel járjunk az áldozatos szeretet útján. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözz légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik szent titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Az ég és föld királya emberektől távol, egyszerű barlangistáró, rejtettségében kezdi emberi életét. A világ üdvözítéjét szegénység, eszköztelenség veszi körül, de jelen vannak a szeretet, a hódolat, az imádás. Mária és József nem méltatlankodnak, a belső béke nyugalmával végzik a szeretet egyszerű tetteit. Rózsafüzér királynője, segíts minket, hogy megtaláljuk az élet igazi értékeit, hogy hódolatunk jeleként messze kerüljük el a birtoklás, a tisztelet és a hatalomvágy kárhozatra vívő útját. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el az országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes Rózsa Füzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomba bemutattál, Istennek való önátadás és a lelki tisztaság, a megtisztulás feletti öröm áraszt ki el ezt a tizedet. Néha azonban szívünket az önmegtagadás fájdalma tölti el. Mária és József betartja az ószövetségi törvényt, bár őket ez nem kötelezi, hiszen Jézus az atyától jött engedelmes fiú. Mária pedig bűnt, nem ismerő, szeplőtelenül fogantatott szűz. Rózsa Füzér királynője, segíts minket, hogy egészen rábízzuk magunkat a gondviselő szeretetre, hogy a minket óvó, védő parancsokat engedelmesen betartsuk, ne legyünk bűneink által a sötétség fiai. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, de különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. szent titka, akit te szentszűz a templomban megtaláltál. A megtalálás öröme mellett jelen van az elvesztés és meg nem érettség fájdalma is. Mária és József nem értik Jézus válaszát. Fájdalmat okoz az irántuk tanúsított magatartása is. Jézus azonban érti őket, és engedelmesen visszatér velük Názáretbe, még 18 éven át érhelytetten az atya dolgaiban fáradozva. Rózsafüzér királynője, segíts minket, hogy a szürke mindennapi élet egyszerűségében felfedezzük az életszentség útját, hogy fáradtságos munkával Jézus követve szolgálhassuk a megváltás művét. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Rózsafizér királynője, könyörög érettünk. Csíksomjói segítőszűz, könyörög érettünk. Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: A továbbiakban a Jézus szíve litániáját imádkozzunk.
5: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
5: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
5: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
5: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
5: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
5: Menj, béli Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Szent Lélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, az örök Atya fiának szíve!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, végtelen fölségű szív!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, Isten szent temploma!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, magasságbelinek szent szekrénye!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, szeretett lángoló tűzhelye!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, az igazságosság és szeretett tárháza!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, minden erény mélysége!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, minden szív királya és központja!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, melyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, melyben az Istenség egész teljessége lakozik!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, melyben a mennyei Atyának kedvetelt!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, melynek teljességében mindannyian merítettünk!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, az örök harmok kívánsága!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmú szív!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, az élet és szentség forrása!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív!
0: Irgalmazz nekünk!
5: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
0: irgalmazd nekünk.
5: Jézus szíve láncsával átdöfött szív,
0: irgalmazd nekünk.
5: Jézus szíve minden vigasztalás kút fejem,
0: irgalmazd nekünk.
5: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
0: irgalmazd nekünk.
5: Jézus szíve békességünk és engesztelődésünk,
0: irgalmazd nekünk.
5: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
0: irgalmazd nekünk.
5: Jézus szíve benned remélő üdvösségem,
0: irgalmazd nekünk.
5: Jézus szíve benned kimúló reménységem,
0: irgalmazd nekünk.
5: Jézus szíve minden szentek gyönyörűségem,
0: irgalmazd nekünk.
5: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezd nekünk, Uram.
5: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket.
5: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazd nekünk.
5: Szelid és alázatos szívű Jézus,
0: alakíts szívünket a te szíved szerint.
5: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj meg engesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esedésznek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és még elfogad a Szentlélektől Szent fiát.
5: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Ím az Úrnak szolgáló leánya, legyen nékem a te igéd szerint. Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes,
0: az Úr van te veled.
5: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: És az ige testében,
0: és mi köztünk lakozzék,
5: üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Érettünk Istennek szent anyja.
5: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltó lehessünk a Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen,
0: önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy aki az angyal üzenet által a szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk.
5: Krisztus, ami Úr által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Az Atya, Fiú és a Szentlélek
0: nevében. Amen.

0: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza 100-szorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is,

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese, a Sepsi Szentgyörgyi stúdióban jelentkezek. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezzel köszöntöm is a mély tanúságtevőnket, és nagy öröm számomra, hogy sikerült időt szakítani, hiszen már vagy 3 időpontot megegyeztünk a kedves tanúságtevővel. Isten hozott!
2: Köszönöm szépen a meghívást, és örvendek, hogy sikerült ezt az időt kiszakítani.
1: Kedves Ágnes, visszaemlékszel, hogy az életben mikor volt először olyan meggyőződésed, vagy megtapasztalásod, hogy Isten valóság?
2: Számtalanszor. És
1: el is
2: érzékenyülök, hogyha ezekre a pillanatokra gondolok. Nekem egy nehéz gyerekkorom volt, a szüleim elváltak, és az édesapámmal nagyon sokáig nem tartottuk a kapcsolatot. Tehát ő kilépett az életünkből, és akkor ott gyerekként csak annyit értettem az egészből, hogy engem nem szeretnek. És ez nem elvett belőlem, hanem éppen, hogy a Jóisten szeretete emelt fel, és a Jóisten gondviselő ölelése megnyilatkozott életem minden egyes pillanatában. Tehát azt éreztem mindig, hogy nem vyok egyedül.
1: Bocsáss meg, hogy nyíltál meg erre? Mert sokan vannak így, viszont inkább a kétségbeesés fele haladnak, nem az isteni kegyelem fele, hogy azt, amit földileg nem kaptak meg, úgymond világi részről, azt mennyeiből, Istenből megkapják. Ki tudnád fejteni, hogy mi volt ez, ahogy...
2: Én szerintem a sok csend, a nagyon sok egyedüllét, és ebben a csendben és egyedüllétben már gyermekként elkezdtem imádkozni. És ez az ima, ez nem egy formális, megtanult ima volt, hanem egyszerűen a tiszta, őszinte, alázatos szívből jövő imádság, és azt éreztem mindig, hogy az imám meghallgattatik. Tehát, hogy amiket én kimondok, amiket én kiimádkozok, amiket én kérek,
1: gyermeki őszinte szívbe.
2: Gyermeke, igen.
1: Hány pontosan. Éves lehettél, bocsáss meg?
2: Hát szerintem olyan 7-8 éves.
1: 7-8 évesen.
2: Igen. És mindig azt éreztem, akárhova mentem, tehát a faluban, de bárhova is vezérelt a sors, mindig azt éreztem, hogy én nem vagyok egyedül, és ez egy akkora erőforrás volt számomra. Nem azt mondom, hogy nem féltem, vagy nem voltak kétségeim, vagy nem voltak akadályok, de ezek az akadályok, ezek a kétségek, ezek a megpróbáltatások, amikkel szembe

0: fennép van Isten jelenléténél. Ezért örültem, hogy gyermeki szívben már megtapasztaltad, és jó lenne, hogy mindannyian visszatérünk, hiszen maga Jézus mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a kicsinyek közül, nem jutok be mennyek országába, és erre hivatkozik, hogy a gyermek őszinte szív nyitott Isten kegyelmére.
1: Hát igen, mert az évek múltával mindenféle rárakódik az emberre is. A külső elvárások, a nyomások, a megfelelés, a társadalom, amilyen irányba vezeti az embert, és elfelejtjük azt az igazi hangot, azt a gyermeki tiszta hangot, ami ott van bennünk, csak meg kellene hallani, és nyitottnak kellene lenni rá.
0: Így van. Meddig tartott ez a... Vagy ma is tart?
1: Ma is. Ez...
0: És nem szakadt meg fiatalkorodban, nyom se
1: erdőnök? Hát nyilván, amikor az ember belép ebbe a korszakba, a tinédzser korszakba, és a lázadások sorozata következik, amikor megkérdőjelezi önmagát, megkérdőjelezi a világot, megkérdőjelez mindent és mindenkit, még Istent is, ott is olyan szépen formált és vezetett. Tehát olyan emberek kerültek a környezetembe, olyan pedagógusok, olyan lelkészek, olyan vallástanárok, akik mindig megerősítették bennem, hogy bár ez a lázadó időszak, ez teljesen rendjén van, de hogy attól, hogy az ember megkérdőjelez dolgokat, az még nem jelenti azt, hogy nincsenek, vagy nem valóságos a Jóisten hatalma és ereje. És azon úgy átlendültem. De fiatalként is, hogy emlékszem, én nagyon sokáig, mai napig is naplót írok, naplót vezetek, ez most már átfordult egy ilyen hálanaplóvá, de fiatalkoromban is, és ha így visszalapozom, rengeteg helyen hozzá neki írom, a jó Istennek írom. A kéréseimet, a hálámat, a kétségeimet, tehát egy örökös párbeszéd van, volt, és remélem, hogy mindig is lesz.
0: Kitűnő, hiszen nagyon-nagyon helyesnek találom, amikor Isten gyermekei az Atyukkal párbeszédben vannak, mert akkor nem igen vesznek el. Még visszatérnék erre a serdülőkorra. Volt-e ilyen bármekkora periódus, amikor úgy érezted, hogy akkor most már egy kicsit úgy szabad akarok lenni, mint a világiak vagy?
1: Hát persze, hogy volt. Hát most így pontosan az évszámot, vagy a koromat nem tudom felidézni, de volt ilyen lázadó időszakom. Persze bizonyos keretek között, én bent lakásban laktam, tehát Nagyenyeden tanultam, óvótanítóképzőszakot végeztem, és ott bent lakóként ott éltem a mindennapjaimat. És ott is nagyon, tehát volt egy biztonságos keret, úgyhogy a lázadás sem tudott annyira...
0: Kibontokozni.
1: Igen, tehát volt egy biztonságos keret, és nagyon jó pedagógusaink, nagyon jó nevelőnőink voltak, akik nagyon odafigyeltek ránk. Akkor ott lehet, hogy szigorúnak éreztük, hogy túlságosan szemmel tartanak, hogy túl sok a szabály, tehát akkor így éltük meg, de most, tehát hogy idővel így visszatekintve milyen jó, hogy egy olyan biztonságos környezet volt, hogy egy értékeket képviselő közösségben tudtunk növekedni, vagy így kibontakozni, vagy átlendülni ezen a kereső, vergődő időszakon. Úgyhogy nem volt olyan kirívó, vagy nem volt olyan nagyon vészes időszak ez.
0: Értem. Amúgy normális, tehát hogyha Jézus is többször megkísértette a sátán, ugye megkértem háromszor már a pusztában, utána mondta egy időre elhagyja, de nem örökre. Mi sem vagyunk kivételek. Volt-e valami olyan mozzanat, ami visszadöccentett, hogy erre a személyes kapcsolatra Istennel úgy mélyebbre vitt?
1: Hát,
0: esemény vagy bármi?
1: Talán az a pillanat, amikor eldöntöttem, hogy akkor én teológiára szeretnék menni, jelentkezni, ott szeretnék tovább tanulni, az egy karácsony ünnepe volt, és a templomban, Torockon, az unitárius templomban, Ott jött valamiféle felismerés, hogy talán én ezt szeretném. Azelőtt a helybéli lelkész, a papbácsi, ő nagyon-nagyon sokat próbált engem irányítani a teológia fele, tehát ő jól ismert, és már a konfirmálástól, tehát a 8. osztály után ő nagyon

0: igyekezett engem arra fele terelgetni, többször megkeresett, beszélgettünk. Elmondta, hogy szerinte ez lenne az én utam, hogy ő ezt látja, és próbált biztatni, és támogatni, de akkor ez pont az az időszak, amikor az ember nem tudja, hogy hova menjen, mit csináljon, mit kezdjen az életével, hogy vajon az-e az ő útja, nem az, érettségi, tehát, hogy ott olyan nagy volt a minden a fejben is, a lélekben is, hogy nem volt egyértelmű az neki. Tényleg nem volt egyértelmű, hogy én biztos, hogy teológiára fogok felvételizni, és akkor ott karácsonykor. Ott volt,
1: nem tudom,
0: imádság átjárt egy ilyen mély nyugalom, egy megnyugvás volt, amikor egyszerűen csak így tudatosult, hogy én ezt szeretném, én teológiára szeretnék menni, és azzal, ahogy ez így megszületett bennem, egy akkora béke és egy akkora nyugalom lett úrá rajtam, és elmúlt minden ilyen, hogy akkor, de vajon jó lesz-e, vajon nem más lenne az én utam, vajon nem a tanítópályán, vajon nem kéne színészetre menni. Tehát így a visszajelzések, a pedagógusok, a felnőttek, akik körülöttem voltak, mindenki látott bennem valamit, hogy, és akkor ők próbáltak abba az irányba terelni, hogy akkor legyél tanítónő, mert hogy te odavaló vagy, vagy legyél óvónő, mert nagyon jól bánsz a gyerekekkel, legyél szín, mert nagyon szépen szavalsz, és tehetséges vagy. Legyél pap, mert az lesz a te utad, és akkor ebből a sok mindenből ott karácsonykor a templomban, mert hogy káosz volt bennem, és egy ilyen nyugtalanság, hogy döntsek, melyiket válasszam, mert hogy mindenik egy kicsit tényleg közel áll hozzám, mindenikben el tudom képzelni magam, és akkor ott egy akkora nyugalom érkezett ezzel a döntéssel, vagy
1: bocsáss, nem is. Bocsáss, visszaemlékszel, hogy ezt szavak váltották ki, ének, magatartás?
0: Ma szerintem maga a közösség, a templomi hangulat, az imádság, tehát a közösségnek az ereje, és a közösség imája, a közösség éneke valószínűleg ez volt.
1: Erre mondjuk a lélek jelenléte,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen.
1: Mert amikor azt mondja, Jézus a ketten vagy hárman az én nevembe jöztök össze, én köztetek vagyok, és akkor az ő jelenléte csinál ilyen érdekes.
0: Valószínűleg, hogy ez a...
1: Igen,
0: úgyhogy ez volt ez az a pillanat, ami akkor eldöntődött.
1: És akkor elmentél teológiára.
0: Igen.
1: Azt találtad, amire számítottál, vagy másabb volt?
0: Hát...
1: Ezt azért kérdem, bocsáss meg, mert tudom, hogy még akik voltak teológián, hogy a kívülről az ember azt gondolja, hogy ez a szentek közössége, viszont mikor bemegy, akkor láss, hogy itt is emberek vannak.
0: Hát mert intézmény, tehát, hogy én nagyon sokszor mondom, most is ezt vállalom, hogy néha szeretném, hogyha úgy működne minden, hogy egy saruban menjünk és tanítsunk, és ne legyen bürokrácia, és ne legyen adminisztráció, és ne legyen intézményes, nem tudom, hogy érted-e, amit mondod.
1: Az ideális, tehát, egy házat szeretnéd.
0: No, és akkor a teológia az meg egy intézmény, tehát, hogy viszont nagyon pozitív élmények voltak, tehát egy rendkívüli tanári gárda, nagyon jó teológus közösség, csapat, nagyon sok szép élményben volt részünk, nagyon sok mély lelki élményben volt részünk. Nagyon sokat adott az a 6 év a formálódásunkban, a saját utunk megtalálásában, vagy megerősítésében. Úgyhogy tényleg pozitívan, bár nyilván voltak nehézségek is, meg voltak kellemetlen pillanatok is, de az ember idővel úgy működik, hogy aztán valahogy a rossz az is megszépül, vagy a negatív élményeket is úgy be tudjuk csomagolni szépbe, és hálásak tudunk lenni, mert bizony a fájdalom az elkerülhetetlen, mert az is a mi épülésünk, igen, és az épülésünket szolgálja. Úgyhogy,
1: igen, főleg, hogyha ilyen a lelkületünk, ugye, mert maga Jézus mondja, hogy az Isten szeretőnek minden a javára válik. Tehát lehet, hogy kellemetlenségben volt részem, csak ugye magamra gondolok, hogy le voltam bénve, tehát akkor nagyon rosszul esett, viszont most nagyon hálás vagyok. Évtizedek óta érte, hogy ez megtörtént velem, mert
0: tényleg így működik.
1: Így a vallásosságból sikerült hitre lépjek. Elvégezted a teológiát, nem csalódtál benne, nem arra figyeltél, amik a bajok, hanem arra, amire vezetnek a teológián. jó tanári kör volt. Időközben gondoltál arra, hogy családot alapítsál?
0: Hát én már a teológián megismertem a jövendőbeli férjemet, és igen, igen, hát ott Kolozsváron az egyetemi évek alatt ismerkedtünk meg. Az az igazság, hogy én egyből vágytam arra, hogy akkor ő legyen a társ, főként azért, mert ő is egy lelkészi családból származik, és valahogy a hitünk, valahogy a lelkiségünk az egyházunkhoz, a jóistenhez, Jézus tanításokhoz való ragaszkodásunk, vagy értékrendünk nagyon azonos volt. Tehát ő ebben nevelkedett, neki az édesapja is, nagytatája is lelkészek voltak. Ő egy Isten közeli életet élt, és ebben így nagyon, nagyon azonosak voltunk, vagyunk.
1: Előzőleg úgy kérted Istent azért, hogy kit szeretnél, milyen legyen, hogy legyen, az mikor kezdted el?
0: Így kérni nem, de valahogy egy bizalom mindig volt bennem, hogy majd olyan érkezik az életembe, aki mindezt velem együtt. Tehát, hogy lehet, hogy így nem kértem, nem fogalmaztam meg, de hittem benne, hogy a Jóisten...
1: Ezt akartam kérdezni, mire alapoztál, hittem, hogy ez így fog történni?
0: Hittem abban, hogy a Jóisten egy olyan embert fog az én életembe küldeni, vagy egy olyan emberrel fogok találkozni, akivel a mélységet, a lelkiséget, a szeretetet meg a tudjuk élni.
1: Meg tudjátok
0: igen,
1: élni.
0: Igen.
1: És ott rögtön rá is jöttél, hogy ez az ember ilyen, vagy úgy nézegettél, nem kellett méregetni, nem kellett járt kérni.
0: Nem.
1: Örülök, hogyha ilyen mély, ugye, mert ez valóban, ahogy mondod, a hitnek a következménye, hiszen maga Jézus mondja, keresedik Istennek országát és annak igazságát, és a többi megadatik.
0: Igen.
1: És te pedig úgy látszik, hogy erre ráléptél, hogy,
0: igen. Hogy ugye, megadatott is.
1: Te végezted, amit kellett, és Isten, amit kell, és akkor úgy nem is elsődően helyezzük magunkat. Ja, mikor házasodtuk össze?
0: 2016-ban, pont 10 évvel ezelőtt.
1: Isten áldjon benneteket.
0: Köszönjük szépen.
1: Igen? Akkor már el volt végezve, hogy a teológia...
0: Igen. Hát 2015-ben végeztem a teológiát, és akkor kerültem itt a Sepsi Szentgyörgyre gyakorló segédlelkésznek. Egy év után volt a nagypapi vizsga, tehát a teológiai oktatás 6 plusz egy év, 6 év bent a teológián, és akkor egy év gyakorlat, és akkor a nagypapi vizsga letétele után az esküvő is megtörtént.
1: Igen. Még van egy érdekes kérdésem, nem muszáj válaszolni rá. Mennyiben tudtátok megbeszélni, hogy a családban való élet, gyerekek száma, lakás, meg ehhez hasonlók, amik által sokszor akár vállóperhez is vezethetnek, hogy ebben kiegyezzetek már esküvő előtt.
0: Olyan szépen alakul, és azért mondom, hogy ez könnyen, vagy gördülékenyen ment, pont azért, mert a férjem is nagyon hisz a Jóistenben. Nagyon erős hite van, és nagyon sokszor nem is tervezünk, csak egyszerűen, nyilván tervezünk most a mindennapi életben, hogy akkor kinek mi a feladata, a gyerek, a nem tudom, ki veszi el, ki viszi, tehát ezek a mindennapos élethez szükséges egyeztetések vagy tervezgetések fontosak. Viszont az ilyen nagy döntésekben, hogy akkor hol fogunk élni, hogy akkor hány gyerekünk lesz, hogy ezeket is soha nem egyeztettük, mert van is egy ilyen mondásunk, amikor beszélgetünk, vagy amikor így az életünket, vagy értékeljük, vagy számot adunk, hogy hol vagyunk, hol tartunk. Van egy ilyen, hogy minden össze fog állni, mert a Jóisten mindent jól csinál. És ebben nagyon hiszünk. Úgyhogy bármilyen kérdés így felmerül, nagyon sokszor azzal oldjuk meg, lehet, hogy ez így tudom, szakszemmel, vagy házassági tanácsadáson azt mondanák, hogy ezt így nem szabad, de hogy így vagyunk, hogy jó lesz, tehát, hogy annyira erős ez a hit abban, hogy nem lehet rossz, Hogy jó lesz, és akkor az ide költözés, hát neki nagyon sokáig nem volt Szentgyörgyön munkája, ingáznia kellett, de hogy azt is úgy éltük meg, hogy el fog jönni az a pillanat. Tehát hisszük, hogy eljön az a pillanat, amikor neki Szentgyörgyön munkahelye lesz a szakmájában, és eljött az a pillanat. És hogy így működik, tehát hogy az ember, amiben nagyon hisz, azt a jóisten lehet, hogy nem akkor, amikor mi vágyjuk, mert úgy gondolom, hogy a mi idő felfogásunk és a mi óránk másképp működik, mint a jóistennek az órája és a kegyelme, és lehet, hogy mi azonnal akarjuk, és erre szoktat rá most minket a világ, hogy mindent most azonnal meg kell valósítani, most azonnal történjen meg, de a jóistennek az idő, az ideje az nem úgy működik, mint a mi időnk. Aminek meg kell történnie, pont akkor fog megtörténni, amikor a Jóisten azt látja, hogy na most jött el az idő. Nem tudom, Ágnes, hogy válaszoltam-e a kérdésre, csak
1: kérdés,
0: így
1: Ágnes, bele. Nem, nagyon figyelek, mi érdekesen beszélsz, tetszik nekem. Az, hogy úgy fog megtörténni, tehát hogy aggodalmas mentesen próbáltok élni, ez azért, mert ti hisztek, vagy azért, mert Isten megadja?
0: Mert hiszünk abban, hogy megadja.
1: Tehát az Isten egy hitetek által fog megvalósulni.
0: Igen.
1: Tehát nem önszugesztiós valami. Nem. Ugye az előbb említetted, hogy lehet, hogy a családtervezési irodában nem fogadták volna, mert ott a pszichológia, ami vezeti az embert, a lélekvezetés az teljesen más, és nagyon sokszor ellenmond az emberi bölcsességnek, vagy butaságnak is.
0: Hát nem azt mondom, hogy nem szoktunk aggodalmaskodni, meg nem azt mondom, hogy nincsenek nehézségek.
1: Emberek maradtatok? Hát az jó.
0: Tehát, hogy vannak, persze, de hogy a végkifejletje az aggodalmaskodásnak, vagy az időnkénti kétségbeesésnek, vagy bizonytalanságnak, hogy akkor most hogy lesz, vagy annak úgyis az a végkifejletje, hogy odáig jutunk el a beszélgetésben, hogy figyelj, hát mi hiszünk a jó Istenben, erős hitünk van, és hiszünk az ő jóságában és gondviselésében, jó lesz. És akkor ez így van, tényleg így.
1: Igen, ez a valóság, és ez volna a hív embernek az életvitele.
0: Annyival könnyebb lenne.
1: Annyival
0: teljesebb lenne. És ez az adottság, ez a képesség, ez az ajándék, nem is tudom, hogy minek nevezzem. Ez hát mindenkiben ott van.
1: Ez egy lehetőség, ami a megváltás kegyelmén keresztül szállt le a földre, ugye, mert megtört a démoni világ hatalma. És ha az ember hitre tért, akkor automatikusan ez kijár neki. Sajnos manapság sokan formasági vallásosságban élnek, és nem jutnak el a hitre. Ezért vannak keresztény depressziósok, alkoholisták, meg egyéb problémás emberek. Mert ha sikerült volna elkapni azt a fonalat, amelyet te itt most olyan érdekesen az életedről beszámoltál, akkor ezek nem lennének a keresztény közösségekben.
0: Igen.
1: Mi lassan közeledünk a beszélgetés végre, pedig lett volna meg egy jó pár kérdésem. Egyet azért mégis felteszek, milyen volt az első prédikációd? Hogy érintett meg?
0: Hát,
1: hogy érted át?
0: Ugye a teológián légációba járunk ünnepekkor.
1: Igen.
0: Azok nagyon, nagyon különleges alkalmak. A gyakorlatról is szólnak, a közösség megismeréséről is szólnak.
1: A legelső.
0: De a legelső, mondhatom azt, ami itt volt, Szentgyörgyön. Mert az nagyon, nagyon erős élmény volt advent első vasárnapján. És megérkezés volt. Megérkezés, otthon, nyugalom, teljesség. Tehát amikor itt a szószéken felálltam,
1: tehát sugoldalileg nem izzadtál?
0: Nem, tényleg, nagyon különleges volt.
1: Nagyon örülök ennek, nagyon így azért, mert úgy óvaintem manapság, ugye azokat, akik most a mesterséges intelligenciára hallgatnak, és nem a lélekre, pedig a lélek sokkal többet adhat. Ilyen közvetlenül szólítok meg, mert nagyon közvetlen vagy az emberekhez. Arra kérnélek, hogy imádkozunk azokért az emberekért, akik még nem juttak el a szemes Isten kapcsolatra, hogy még nem érzik, hogy a mindenható Isten feltétel nélkül szerető atyuk, hogy ezt megtapasztalják, ugye, mint te is megtapasztaltad már gyerekkorodban, hogy valóban életükben ne be tudjon teljesedni. Atyánk Istenünk, hozzád kiáltunk, Uram, egy szív, egy lélekkel, És Szent Fiad mondotta, a ketten vagy hárman egyetértve kértek az atyától, az én nevemben megadom nektek. Kérünk, áld meg mindazokat, Uram, akik még nem tapasztalták meg, hogy te élő valóság vagy. Nem tapasztalták meg, hogy te a szeretett Istene vagy, és javukat akarod. Nem megbüntetni. Hisz fiadat nem keresztosztogatni küldted a világba, hanem megváltani. Jóvá tenni, megmenteni. Érítsd meg, Uram, az ingatag szíveket. Érítsd meg a bizonytalanságukban. Mutatkozz meg, és nyilvánulj meg számukra, hogy egy testvéremnek is megnyilvánultál. Hogy döntéseket tudjanak hozni, hogy a veled való élő kapcsolat teljessé váljon. Mindannyiunk életébe, a te dicsőségedre, és mindannyiunk örömére, Jézus nevében. Amen.
0: Amen.
1: Én nagyon hálás vagyok, hogy időt szakítottál, annyi tevékenységet közepette erre a beszélgetésre, és a Isten áldása kísérő minden tevékenységbe, téged is az egész családot, hogy
0: valóban
1: sokan megtapasztalják a személyes Isten kapcsolat fontosságát.
0: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Isten áldjon.
0: Isten áldjon.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, műsorismertető következik. Kedves hallgatók, akik az est folyamán a Mária Rádióval tartanak, a következő műsorokba, imákba kapcsolódhatnak be. Pár perc múlva kezdetét veszi az esti mese, majd ezt követően a zsolozsmából az esti dicséretet imádkozzuk, majd egy rövid gondolatot hallhatnak. Minden napunk ajándék Istentől címmel. 7 órától közvetítjük a Szent Misét Krasznabéltekről, és este 8 órától a Hit és Tudás című adásunk újabb része lesz hallható. 9 órától Kiáltás ima nemzetért címmel imádkozzunk nemzetünk lelki megújulásáért, majd a béke rózsafűzérét imádkozzuk, és a hivatásokért imádkozunk a kispapokkal. 21 óra 25 perctől a Bibliából üzeneteket hallhatnak Nagy József nyugalmazott plébános tolmácsolásában, 10 órától a zsolozsmából a befejező imaórát végezzük, majd Szilágyi Lászlóval hallgassuk az örömhírt. 22 óra 40 perctől Hit, kultúra, tudomány, 27. rész, ez az ismétlésben lesz hallható, 23 óra 40 perctől pedig a Vatikáni Rádió friss magyar nyelvű adását hallják. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, holnap reggel Aknasugatagról közvetítünk Szentmisét 8 órától, délután 7 órától pedig Kisbácsból. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, ma este Farkas Szilvia óvónéni mesél nektek a Mária Rádióban. Hallgassátok szeretettel! Kedves gyerekek, ma este Max Lucado meséjét fogom elmondani nektek, amelynek a címe Értékes vagy. A foltmanok kicsi, fából készült emberkék voltak, mindannyian Élifa faragó mester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanok kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az óra, a másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük, ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak. A foltmanók egész életükben minden áldott nap matricákat osztogattak egymásnak. Minden manónak volt egy doboza tele arany csillag matricával, és egy másik doboza tele szürke pontokkal. Naphosszat a falut járták, és más sem csináltak, mint csillagokat vagy pontokat ragaszkodtak egymásra. A csinosak és jóvágásúak, akik szépen csiszoltak és fényesre festettek voltak, mindig csillagot kaptak. De akik érdes fából készültek, vagy már pattogott róluk a festék, azok bizony csak szürke pontra számíthattak. A tehetségesek is csillagot kaptak, némelyikük könnyedén a feje fölé emelt farudakat, vagy átugrott magas dobozok fölött. Mások bonyolult szavakat használtak, a gyönyörű dalokat énekeltek. Őket mindenki elárasztotta csillaggal. Némely foltmanónak az egész testét csillagon borították. Persze, mindig nagyon jól érezték magukat, amikor csillagot kaptak, így aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot. Mások viszont nem voltak olyan ügyesek. Nekik mindig csak szürke pont jutott. Pancinello is egy ilyen foltmanó volt. Próbált magasra ugrani, de mindig csak nagyot esett. Erre persze rögtön köré gyűltek néhányan, hogy ráragasztanak egy-egy szürke pontot. Néha eséskor megkarcolt a testét. Ilyenkor újabb pontokkal halmozták el. Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az esetet, biztos valamit bután fogalmazott meg. Amiért persze még több pontot ragasztottak rá. Egy idő után olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már az utcára sem mert kimenni. Félt, hogy valamit megint elügyetlenkedik, például elfelejt sapkát húzni, vagy belelép egy tócsába, és ezzel még több rossz pontot szerez. Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egy-egy szürke pontot pusztán azért, mert látták, hogy már úgyis olyan sok van rajta. Sok szürke pontot érdemel, mondogatták egymásnak. Ő aztán tényleg nem jó foltmanó. Egy idő után már maga Pancinello is elhitte ezt. Nem vagyok jó foltmanó, gondolta. Amikor nagy ritkán kiment az utcára, csak olyan manókkal lófrált, akiken szintén sok szürke pont volt. Köztük jobban érezte magát. Egy nap találkozott egy olyan manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerűen famanó volt. Luciának hívták, nem mintha az emberek nem ragasztották volna rá matricákat, csak azok egyszerűen nem maradtak meg rajta. Némely manó emiatt felnézett rá, és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett. Mások lenézték, mert nem volt egy csillaga sem, és raktak rá egy szürke pontot. Ám az is leesett. Én is ilyen akarok lenni, gondolta Pancinello. Nem akarom, hogy mások jeleket rakjanak rám. Megkérdezte a matrica nélküli famanót, hogyan lehetséges az, hogy neki nincs egyetlen matricája sem. Ó, nem nagy ügy, válaszolta Lucia. Egyszerűen csak minden nap meglátogatom Élit. Élit? Igen, Élit, a fafaragót. Jó tücsörgök a műhelyében. De miért? Majd megtudod, menj el hozzá fel a hegyre. Ezzel a matrica nélküli famanó megfordult és elment. Szerinted egyáltalán szóba áll majd velem? Kiáltott utána Pancinello. De Lucia ezt már nem hallotta meg. Így aztán Pancinello hazament, leült az ablak elé, és nézte, hogyan hangálnak ide-oda a manok, csillagokat és szürke pontokat osztogatva egymásnak. Ez így nincs rendjén, suttogta, és elhatározta, hogy elmegy Élihez. Felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskeny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe. Szeme szája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok láttán. A hokedli a feje búgjáig ért, lábujjhegyre kellett állnia, hogy rálásson a munkapadra. A kalapács nyele olyan hosszú volt, mint az ő karja. Pancsinello nyelt egy nagyot, és elindult kifelé. Akkor meghallotta a nevét. Pancsinello! Hallatszott egy mély, erős hang. Pancsinello megállt. Pancsinello, örülök, hogy látlak. Gyere közelebb, hadd nézelek meg. Pancsinello lassan megfordult, és ránézett a nagy darab szakállas mestére. Te tudod a nevemet? Kérdezte a kismanó. Persze, hogy tudom, én alkottalak. Éli lehajolt, felemelte, és maga mellé ültette a padra. Szólalt meg a mester elgondolkozva, miközben a szürke pontokat nézte. Úgy látom, gyűjtöttél néhány rossz pontot. Nem akartam, Éli, tényleg nagyon próbáltam jó lenni. Gyermekem, előttem nem kell védekezned, én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a foltmanok. Tényleg? Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyanolyan foltmanok, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancsinello. Csak az számít, amit én gondolok. És szerintem te nagyon értékes manó vagy. Pancsinello felnevetett. Én? Értékes? Hát ugyan mitől? Hát nem tudok gyorsan járni, nem tudok magasra ugrani. A festék repedezik rajtam. Mit számítok én neked? Éli Pancsinellóra nézett, rátette a kezét a kis faválokra, majd nagyon lassan így szólt. Az enyém vagy. Ezért vagy értékes nekem. Pancsinellóra még soha senki nem nézett így, különösen nem az, aki alkotta őt. Nem is tudta, mit mondjon. Minden nap vártam, hogy eljössz, mondta Éli. Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel. Aki nem voltak matricák, mondta Pancsinello. Tudom, mesélt rólad. Rajta miért nem tapadtak meg a matricák? A faragó nagyon kedvesen beszélt. Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rád, ha hagyod. Micsoda? A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben, annál kevesebbet aggódsz a matricák miatt. Érted? Hát, még nem nagyon. Éli elmosolyodott. Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztethesselek rá, mennyire fontos vagy nekem. Éli letette Pancsinellót a földre. Ne felejtsd el, mondta, miközben a foltmanó elindult az ajtó felé, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak, és én sohasem hibázom. Pancsinello nem állt meg, de magában ezt gondolta. Azt hiszem, komolyan mondja. És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont. Így volt, mese volt, vége volt.
1: Kedves gyerekek! Max Lucado, Értékes vagy című meséjét Farkas Szilvia óvónéni mondta el nektek.

0: Az imaórák liturgiája. Esti dicséret.
1: Istenem, jöjj segítségemre!
2: Uram, segíts meg engem!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen, alleluja!
1: Ó, boldog Róma, két apostol városa, drága vérüktől bíbor színbe pompázol, mindennél szebb vagy, mint az egész világ. Nem saját fényed, szentjeidnek érdeme, vértanúságuk szentelte meg földedet.
2: Hozzátok esdünk, dicsőséges vértanúk, Péter apostol, s földünk szép virága Pál, mennyei udvar diadalmas hősei, védjenek minket hathatós imáitok, és segítsetek, hogy az égbe juthassunk.
1: Légyen dicsőség örök Atya Istennek, egyszülöttjének dicséret és hatalom, és a Szentlélek is áldassék veletek. Egy s oszthatatlan, áldott örök háromság, üdvödet zengjük végtelen időkön át. Amen. Imádkoztam érted, Péter, nehogy meginogja hitedben. Amikor megtérsz, te erősíted majd meg testvéreidet. Hiszek, bár gyakran mondtam, én nagyon nyomorult vagyok.
2: És keservemben így is szóltam, azok minden ember.
1: Mit adhatnék én az Úrnak, a sok jóért, amit ő nekem juttatott?
2: Fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét.
1: Amit fogadtam az Úrnak, megadom egész népének színe előtt.
2: Becses dolog az Úr szemében, szentjeinek halála.
1: Uram, én a te szolgád vagyok, a te szolgád és szolgálód gyermeke.
2: Bilincseimet széjjel törted, most hála áldozatot mutatok be neked, és segítségül hívom az Úr nevét.
1: Amit fogadtam az Úrnak, megadom egész népének színe előtt.
2: Az Úr házának udvarán, Jeruzsálem falait között.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Imádkoztam érted, Péter, nehogy meginogja hitedben. Amikor megtérsz, te erősíted majd meg a testvéreidet.
2: Legszívesebben a gyöngeségemmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém. Amikor visszahozta az Úr Sion fogjait, mintha álomból ébredtünk volna.
1: Megtelt akkor örömmel az ajkunk, és nyelvünk újongva énekelt.
2: Akkor így beszéltek rólunk a nemzetek. Nagy csodát tett ezekkel az Úr.
1: Az Úr valóban csodát tett velünk. Ezért örvend a szívünk.
2: Fogjainkat, Urunk, vezesd vissza, mint a patakokat délen.
1: Akik könnyek közt vetnek, majd újongva aratnak.
2: Könnyezve mentek, mentek ők is, vitték az új vetés magvait.
1: De örömújongás közt jönnek, jönnek vissza, és összegyűjtik kévéiket.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Legszívesebben a gyöngességeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém.
1: Te vagy a nyáj pásztora, a főapostol, te kaptad a mennyek országa kulcsait. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
2: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
1: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk, akaratának tetszése szerint.
2: És magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
1: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
2: Kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott reánk, minden bölcsességgel és okossággal.
1: Tudtunkra adta jóságos tetszése szerint. akaratának titkos végzését.
2: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
1: Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Te vagy a nyáj pásztora, a főapostol, te kaptad a mennyek országa kulcsait.
2: Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért, az írás szerint eltemették, és harmadnap feltámadt, ismét az írás szerint. Megjelent Péternek, majd a 12-nek, utánuk pedig megjelent nekem is.
1: Az apostolok bátran hirdették az Isten szavát.
2: Az apostolok bátran hirdették az Isten szavát.
1: Nagy erővel tanúsították Jézus Krisztus feltámadását.
2: Bátran hirdették az Isten szavát.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Az apostolok bátran hirdették az Isten szavát.
1: Péter apostol és Pál, a népek tanítója, törvényeidre tanítottak minket, Urunk. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben.
2: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
2: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
1: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
2: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
2: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Péter apostol és Pál, a népek tanítója, törvényeidre tanítottak minket, Urunk.
2: Bizalommal kérjük Krisztust, aki egyházát az apostolok és proféták szikla alapjára építette.
1: Segíts népedet, Urunk!
2: Te, aki hívtad Simont, a halászt, hogy emberek halászává legyen, hívj szünet nélkül munkásokat, hogy üdvözüljön a népek sokassága.
1: Segíts népedet, Urunk!
2: Te, aki parancsoltál a tengerviharának, hogy a tanítványok hajója el ne süllyedjen, védd meg egyházadat a viharok pusztításától, és erősítsd meg a Szent Atyát.
1: Segíts népedet, Urunk!
2: Te, aki feltámadásod után Péter köré gyűjtötted szétszóródott nyájadat, jó pásztorként gyűjts minden népet egyetlen akolba.
1: Segíts népedet, Urunk!
2: Te, aki Pál apostolt küldted a pogány népek megtérítésére, add, hogy az evangélium örömhíre eljusson minden teremtményhez.
1: Segíts népedet, Urunk!
2: Te, egyházadra bíztad a mennyek országának kulcsait, nyitsd ki az égkapuit mindazoknak, akik itt a földön irgalmadban reménykedtek.
1: Segíts népedet, Urunk! Most mondjuk együtt az imádságot, amelyet Krisztus Urunk tanított nekünk. Mi Atyánk,
3: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Istenünk, te Péter és Pál apostol ünnepével áldott szent örömet adtál a mai napon. Engedd, hogy egyházad mindenben kövesse azok tanítását, akik első hirdetői voltak keresztény hitünknek, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
2: Istennek legyen hála.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Krisztus nem útjelző tábla, nem is útszakasz, hanem ő maga az út, mondta Bacillius Szenger OSB.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a krasznobelteki Szent László plébánia templomból. A szentmisét főtisztelendő Tatár Zoltán helyi plébános mutatja be, és a kántori szolgálatot Válti János és Semperger Klára végzik. Megkérünk mindenkit, kapcsolódjunk be a szentmisébe!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen minnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt a templomba és a rádiókészülékek közelében is. Péter és Pál. Két különböző tanítvány, követő, és mégis Jézusban egyek. Mi is itt a templomban és a rádió előtt különbözőek vagyunk, de Jézus nevében egyek. A mai szentmisén imádkozunk az egységért. De imádkozunk érettségizőkéinkért is, ki se tudom mondani, már mindjárt megbukok, hiszen akik a rádió közvetítés segítkezésben és a felolvasásban is segítenek, hát ezekben a napokban megizzadnak az érettségén, szó szerint. Veletek vagyunk, és köszönjük a segítségeteket. Hogy tiszta szívvel imádkozunk, bánjuk meg bűneinket. Jónom,

0: Kérgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk.
1: Istenünk, Te Péter és Pál apostol ünnepével áldott szent örömet adtál a mai napon. Engedd, hogy egyházad mindenben kövesse azok tanítását, akik első hirdetői voltak keresztény hitünknek. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
3: Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor Jeruzsálemben kitört az első keresztény üldözés, Heródes király elfogadta az egyház néhány vezetőjét, hogy ártson nekik. János testvérét, Jakabot karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ezzel megnyerheti a zsidók tetszését, elhatározta, hogy Pétert is elfogadja. A kovásztalan kenyer ünnepét ülték. Elfogadta, börtönbe záratta, és rábízta egyenként négy katonából álló csapatra, hogy őrizzék. Az volt a szándéka, hogy húsvét után a nép elé vezetteti. Míg Pétert fogva tartották a börtönben, az egyház szüntelen imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor Heródes elő akarta őt vezettetni, Péter két katona között aludt, kettős lánccal megbilincselve. A bejáratnál pedig őrök vigyázták a börtönt. Egyszerre megjelent az Úr angyala, és a helyiségét fény árasztotta el. Az angyal megütötte Péter oldalát, és felébresztette. Kelj fel gyorsan! Erre a láncok lehultak a kezéről. Azután az angyal így folytatta. Csatold fel övedet, és vedd fel saruidat. Amikor megtette, az angyal ezt mondta. Vedd magadra köpenyedet, és kövess. Péter elindult, és követte, de nem tudta, hogy valóság-e az, amit az angyal tesz vele. Azt gondolta, hogy látomása van. Átmentek az első őrségen, majd a másodikon is, aztán eljutottak a város felé nyíló vaskapuhoz. Az magától kinyílt előttük. Kint még végigmentek az egyik utcán, és ott az angyal hirtelen eltűnt mellőle. Amikor Péter föleszmélt, így szólt. Most már biztosan tudom, hogy az Úr elküldte angyalát, és kiszabadított Heródes király kezéből, és mindabból, amiben a zsidó nép reménykedett. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak Timoteushoz írt második leveléből. Kedves fiam, az én véremet nem sokára kiontják áldozatul. Eltávozásom ideje közel van. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen van rám az igazság győzelmi koszorúja, amelyet az Úr, az igazságos bíró megad nekem azon a napon. De nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az ő eljövetelét. Mellém állt ugyanis az Úr, és erőt öntött belém, hogy befejezem az evangélium hirdetését, és tudomást szerezzen róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán torkából. Sőt, az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselvetéstől, és átment mennyei országába. Dicsőség legyen neki mindörökké. Amen. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezareának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták: van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Élésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket: hát ti kinek tartottok engem? Simon Péter válaszolt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki: boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egy házamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, ma egyházunk két alaposzlopát ünnepeljük. A két sziklát, mondhatni így is, Szent Pétert és Szent Pált. Oszlopnak nevezem őket, melyen egyházunk áll. Az ő életük számunkra világító fákják, mely mutatják az utat, hogy hogyan is kövessük Jézus Krisztust. Péter és Pál nagyon különböznek egymástól, de mégis Jézus Krisztusban egyé válnak. Péter a tanult, de mégis sokáig üldözte a keresztényeket. Jobban mondva, Pál a tanult, ő üldözte a keresztényeket. Akkor még Saulként, míg le nem esett a lóról, míg a damaszkuszi úton nem találkozott Jézussal. Péter pedig az egyszerű halász. Idézőjelben a halászbottól hívta el Jézus. Jézus az egyszerű halász emberre bízta az egyház vezetését. Őt bízta meg, hogy idézőjelben ő legyen a főnökünk, az első pápa. Hisz hallottuk a mai evangéliumban, hogy kinek tartják az emberek Jézust. És kérdi Jézus tanítványait: hát ti kinek tartottok engem? Péter válaszol: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Pál, aki egy kicsit később kezdte Jézus követni, ő egy kicsit rosszalkodott még, de számára is nyilvánvaló lett a Jézussal való találkozás által, hogy Jézus az élő Isten fia. Igen, a mi Istenünk élő. Nem egy halott szobor, egy élettelen, hanem egy élő. Feltehetjük a kérdést, miért is kell követni Jézust? Miért is kell kereszténynek lenni? Miért is kell higgyünk Istenben? Hisz a telefon is sok mindenben segíthet. A ChatGPT, ezek a mesterséges intelligenciák sok mindenre tudják a választ, de igazán vigasztalni, igazán erőt adni nem tudnak. Mert Jézus, ő az egyetlen út a boldogsághoz, az igaz örök boldogsághoz. Ma egyre többet lehet hallani ezt a szót, influencer. Fiatalok jól tudják, hogy ilyen YouTube sztárok, meg különböző videókban megmondják a tutit, hogy ha csinos akarsz lenni, ezt és ezt kell enni, így kell élni, meg úgy kell élni, hogy boldogak lehessünk. De ők ebből meggazdagszadak. Ebből luxus autót vesznek, luxus nyaralásokra mennek. És sokszor bár a boldogságról beszélnek, hogy így is úgy legyünk boldogok, és mégis boldogtalanul halnak meg az influencerek. Mondhatni, Péter és Pál, ők is influencerek voltak. Mert az influencer szó azt jelenti, magyarán mondva, véleményvezér, befolyásolni a másikat. Péter és Pál nem azért akartak bennünket befolyásolni, hogy becsapjanak, hanem azért, mert megtapasztalták Jézus erejét. Találkoztak Jézussal, és az életük megváltozott. Bár megmaradt a kereszt az életükben, de mégis ez a kereszt a boldogsághoz vezetett. A véleményük az volt, hogy életünket Jézusra kell építeni, mert Jézus az út, az igazság és az élet. Út a boldogsághoz. És ezt a véleményt, amit mondtak, amit megosztottak, ezzel a véleménnyel nem meggazdagodtak, hanem vérüket adták. Bár az influencerek, akit nézhetünk, ők is jó dolgokat szoktak mondani. Helyesen, hogy változtassunk az életünket, hogyan legyünk szépek, csinosabbak, okosabbak, ügyesebbek. De ha a Szentírást olvassuk, abban is benne van. Hisz ne legyünk mohók, ne együnk túl sokat, ne igyunk túl sok szeszes italt, ügyeljünk testünkre, de ügyeljünk a lelkünkre. Kinek higgyek? Annak higgyek, aki olyan véleményt ad, és ezáltal meggazdagszik, sok pénzt szerez, vagy higgyek annak, aki a véleményért, amit ad, életét adja. Apostolaink közül csupán János volt az, aki természetes halált halt. Bár őt is sokáig fogságban tartották, sokszor picit meg is verték, és a többi apostol pedig véltanúként halt meg. Kedves testvéreim, Péter és Pál tanúbizonságot tett Jézus mellett. Ő a Krisztus, az élő Isten fia. Tegyünk mi is tanúságot Jézusról, úgy, ahogy élünk. Lássák rajtunk az emberek, hogy hiszünk Jézusban, hogy valóban Isten hívő emberek vagyunk. Mert Isten nem halott, Istenünk él, szeret bennünket. Csak nézzünk a keresztre, mely jelzi, hogy az Isten számára mennyire fontosak vagyunk. A kereszt, ami jelzi, hogy a föld életnél több is van. Van mennyország. Hogy a föld élet végén a halál nem megszüntet valamit, hanem az örök életet elkezdi. ahogy Péter és Pál vállalták a keresztet, vállalták a vértanú halált. Pált karddal lefejezték, Pétert feje lefele keresztre feszítették. Így is vállalták véleményüket Jézus mellett. Bízzuk mi is életünket Jézussal. Ne féljünk az érettségén, ne féljünk az élet nehézségein, tegyük meg, amit megtudunk, és Péter és Pál, ahogy diadalmaskodott, úgy mi is diadalmaskodni fogunk. Mert szerett a mi Istenünk, mert megsegít az Isten mindig. Amen. Hiszek az egy Istenben.
1: Shame.

0: Kérjük testvéreim, urunkat, égi főpásztorunkat, hogy Szent Péter, Szent Pál és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket.
1: Áld meg, urunk, egyházadat, pápánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig Szent Péter és Szent Pál hite és buzgósága lobogjon szívünkben. Küldj, urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék a világon. Árazd, urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész földön. Áld meg, urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol tőlünk az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán. Végül engedd, urunk, hogy elhunyt szereteink már most, és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk.
0: Urunk Istenünk, hallgass meg hitből fakadó kéréseinket, és teljesít reményünket. Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, azt megadod nekünk, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, az apostolok könyörgése kíséri áldozatunkat, amelyet szent neve tiszteletére akarunk bemutatni, és töltsön el minket az áldozat bemutatása közben igaz áhítattal, Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a felelőre.
0: Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos. Élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert örvendezünk, hogy szent apostolaid, Péter és Pál által gondoskodtál rólunk, és egyikük a hit megvallásában lett vezérő tekintély számunkra, a másik pedig feltárta nékünk hitünknek mélységes értelmét. Míg Péter az ősegyházban szervezte, ami Izrael népéből hű maradt, a pogány nemzeteknek Pál lett tanítómestere, hogy ők is meghallják hívó szózatot. Bár különböző úton jártak, mégis egységbe gyűjtötték a krisztusi család népét, és a két apostolt együtt tiszteljük itt a földön, mert közös mennyei koszorú várta őket. És ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban, szent vagy Istenünk, és méltán dicsői téged, alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentesz minden, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkeletől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szented meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak is így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér éltetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkét szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Péter és Szent Pállal, és minden szenttel együtt, az ő közbenjárásukba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozna az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándokútját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat és Jenő püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartatod színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmason a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretettel kiállott a szívünkbe a Szentlélek által, ezért merjünk így imádkozni. Mi Atyánk! Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kedvesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Amen.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

0: Könyörögjünk.
1: Szent kenyérrel tápláltál minket, Istenünk. Add, hogy úgy éljünk egyházadban, hogy egy szívvel, egy lélekkel, szeretetben alapot vetve megmaradjunk a kenyértörés közösségében és az apostoli tanításban Krisztus, a mi Úrunk által. Kedves testvéreknek hirdetem, hogy hosszadalmas betegség után egyháztagunk, egyháztanácsosunk, Berendi Nándor ma hajnal reggelre hazatért a szerető mennyei atyához. A temetés szerdán 11 órától lesz, holnap reggel 7:30-tól pedig a gyászszentmise. Nyugodjon békében. További szép estét, minden jót és kitartást ebben a hőségben. Gondoljunk télre, amikor -20 fok lesz, és jönnek a számlák. Milyen jó volt majd június végén. Az Úr legyen veletek. Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A legszentebb áldozatot bemutattuk, éljünk békében. Úrunk Istenünk,

0: Szent misét közvetítettünk a krasznobélteki Szent László plébánia templomból. A Szent misét főtisztelendő Tatár Zoltán helyi plébános mutatta be, és a kántori szolgálatot Velti János és Semperger Klára végezték. A Mária Rádió nevében mindenkinek szép estét kíván a közvetítő, Kisfunkenhauser Katrin. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönt Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk krasznobélteket, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Krasznobéltek községközpont Szatmár megyében, a megye déli részén Erdőttől délre a Kraszna folyó mellett fekvő település már az őskor óta lakott helynek számít, amit az itt talált leletek is bizonyítanak. A település etnikai összetétel fele-fele arányban elmagyarosodott svábok és románok. 1086-ban a hagyomány szerint Szent László király táborozott a helyen, mikor a besenyők ellen harcolt. 1412-ben az ónódi cudarok elkobzott birtokait drágfiai Sándri és György kapták, kik ettől kezdve bélteki drágfiaknak nevezték magukat. 1556-tól Béltek a drágfiak kihalása miatt királyi birtok lett. 1681-ben az országgyűlés a bélteki vár felépítését kívánta, és azt, hogy a rendek Béltek várát végvárnak tekintsék, de a vár azonban nem épült fel. A Rákóczi szabadságharc után a bélteki uradalom is gróf Károlyi Sándoré, majd 1772-ben gróf Károlyi Antalé lett, aki királyi adományt kapott a bélteki uradalomra és a mezővárosra is. A Károlyiak az itt lakó reformátusokat kiléptették a szomszédos Dobra hegységbe, és helyükbe 1730-ban Württembergtől hozott svábokat telepítettek. Később hozzájuk a közeli résztelekről áttelepült frankok is csatlakoztak. Ők honosították meg a szőlőtermesztést a környéken. 1862-ben nagy tűzvész volt a településen, ekkor egy-két ház kivételével az egész város és a templom is leégett. A templomot gróf Károlyi Alajos építette újjá, 1913-14-ben pedig megnagyobították a Foyerk Ernő tervei alapján. Az 1900-as évek elején legnagyobb birtokosa a gróf Károlyi család volt. A műemlék római katolikus templom egyidős az erdődi várral, mindkettőt Drágfi Bértalan, Erdély későbbi vajdája építette 1482-ben. A jelenlegi római katolikus templom mai formáját 1914-ben kapta, de a felszentelése csak 1919-ben történt meg, miután a férfiak hazatértek a háborúból, illetve a fogságból. Úgy a régi, mint az új templom védőszentje Szent László. A templom részében gótikus stílusú, szentélye sokszögzáródású. A megnagyobbításkor neogótikus stílus elemekkel bővült. A templom főoltárán látható, amint Szent László király felajánlja kardját a szűzanyának. A templom mellékoltárai, szűzanya, Jézus szíve, valamint a kereszthajóban a Lurdi Szűzmária oltára. A főoltáron négy szobor látható, Szent István és Szent Imre, Asztrik és Adalbert püspökök. A jelentősebb méretű középkori szentélyt nem bontották le, az ma mellékkápolnaként a Foyerkféle templom közepéből ágazik el kelet felé. A régi szentély belsejében a 2011-es falkutatáskor előkerült még néhány további középkori részlet is. Az északkeleti sarokban láthatóvá vált az egykori szentségtartó téglából falazott fülkéje, a déli falon pedig szintén téglából falazva egy szegmensíves lezárású ülőfülke került elő. Az összes ablak nagyjából azonos méretű és kialakítású, formájuk miatt biztos, hogy középkori részletekről van szó. Rézsüs, könyöklő párkányukról profilozott bélletek indulnak felfelé, s felül csúcsívesen záródnak. A bélteki templom gótikus stílusjegyeket mutatott és mutat részben ma is. A poligonális zárodású szentély a szélesebb hajóhoz csatlakozik, nyugati homlokzata előtt torony áll, amely a második emelettől kezdve 8-szögletűvé válik. A templom tornya középkori, de a külsejét részben átalakították. A tornyon 3 szinten jelennek meg az ablakok, legalul a nézetes részen, majd a 8-szögű szakasz vékonyabb párkánya alatti és feletti szinten. A templom egyetlen, viszonylag jól datálható középkori részlete a szentély záradékablakának mérműve. A mostani orgona 2 orgona ötvözete, a régi és a 70-es években egy 100 templomból származó orgona, amelyet először Sepsiszentgyörgyi templomban akartak felállítani, de mivel nem fért be, az akkor plébános dr. Gyukodi Mihály kérésére Márton Áron püspök úr Krasznabélteknek ajándékozta. A templomban van eltemetve Prépostvári Bálint is, akinek sírfeliratát Szirmai Antal őrizte meg. Prépostvári Bálint tumbájának töredékei a templom főoltárának előlapja és hátlapja. Krasznabéltek filiái Gyöngy, Szatmár megye délkeleti részén Krasznabéltektől északnyugatra található, és Ákos filia községközpont Nagykárolytól 31 kilométerre a Kraszna jobb partján fekszik. Havonta egyszer tartanak szentmisét a hónap első vasárnapján. A következő filia Nántű, Tasnádvárostól délkeretre fekszik, minden hónap második és negyedik vasárnapján szentmisét tartanak. Oldallagosan ellátott filia még Kraszna Sándor falva, Szatmár megye déli részén Krasznabéltektől keletre fekvő településen pedig minden hónap harmadik vasárnap tartanak szentmisét. A krasznabélteki templom és filiái a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Erdődi Esperesi kerülethez tartozik. A búcsút június 27-én tartják, Szent László ünnepén, az örökös szentségimádási nap július 4. vasárnapja. A krasznabélteki plébánia honlapjáról, valamint más forrásokból vett értékes információk alapján készült, megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna, az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, dr. Jávor Andrást, a Magyar Bioetikai Társaság elnökségi tagját, a Magyar Kormánytisztviselői Kar tiszteletbeli elnökét, nyugalmazott közigazgatási államtitkárt. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket is, Bodor György atyát, az Ugligeti Szent Család templom plébánosát és dr. Nárai Szabó Gábor egyetemi tanárt. Én Lós Anita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. Mai műsorunkban a természetkönyvéről, a természeti törvényről és a posztmodern etikáról fogunk beszélgetni. Sok minden másról is szó lesz, de ez a három fogalom fogja meghatározni a beszélgetésünket. Kérdezem is a doktor urat, hogy mit jelent ez a fogalom, mit jelentenek ezek a fogalmak, hogy természeti könyv, természeti törvény?
1: A természet könyve az egy nagyon régóta fennálló kifejezés, ami a 17. századig teljesen természetes volt az emberek számára. A természet könyvét és a szentírást azt közösen használták, hisz a kettő egymással szoros kapcsolatban állt. Azt tartották, hogy a természet könyvébe a teremtő beírta az isteni törvényeket, akaratát, és gyakorlatilag azt ki tudja olvasni az az ember is, aki nem tud írni és olvasni, Szent Ágoston mondta. És hát a kinyilatkoztatás csak az olvassa a szentírást, aki hát írni, olvasni is tud. Nyilvánvaló, hogy a teremtés könyve az előbb volt készen, a teremtés aktusából kifolyólag, mielőtt a kinyilatkoztatás, a szentírás megfogalmazódott volna. Tehát ezért a teremtés könyvét szoktuk alap kifejezésnek tenni, és hát hozzáteszem, hogy nagyon sokan a múlt tudósai között, hangsúlyozom még egyszer a 17. századig, azt tartották, hogy ez az a könyv, amiből nem lehet kitörölni a betűket, nem lehet meghamisítani, hisz ez önmagát adja, és egy értelmes ember, aki megfelelő ésszel és intellektussal rendelkezik, az gyakorlatilag ki tudja olvasni ezekből a törvényszerűségeket, hisz ő maga is a természet része, a személyiség és a természet nagyon komoly kapcsolatban van egymással, ezért értelmezni tudja és használni tudja, sőt az ő saját társadalom szervezésébe is át tudja ezt vinni. Ezek már a természeti törvények, amik a természeti könyvből

0: De mondhatnám azt is, hogy gyakorlatilag a lelkiismeret kapcsán az igazság, az igazságosság irányába való késztetés, ami a kisgyerekbe is megvan, hisz adott esetben, ha úgy érzi, hogy sérelmére elkövetnek valamit a játékba vagy bárhol, akkor ő keresi az igazságnak a reparációját, a helyreállítását ebből a szempontból. Tehát a lelkiismeretünk az egy nagyon fontos tényező, és majd a posztmodern etikával valószínűleg lesz róla itt most szó. Mondhatják is azt, hogy ezt a lelkiismeretet nagyon sokszor elaltatjuk, vagy hamis illúziókba ringatjuk azzal, hogy megpróbálunk a természet könyvétől eltérő viselkedésekre magyarázatot találni, és a lelkiismeret szava az nem olyan erősen szólal meg, mint hogy az megszólalt korábban.
1: Én talán azt is mondanám, hogy ez a józan eszünket jelenti, így is meg lehet talán fogalmazni. Például a Bibliában ugye szerepel egy állítás, hogy nincsen új a nap alatt. Hát, ez nagyon furcsának tűnik ma, amikor minden percben újabb és újabb dolgok jönnek elő, de kiderül, hogy csak azok az új megoldások maradnak fönn hosszabb ideig, amelyek szervesen ráépülnek a régire, és például az atommag, vagy a fehérje alkotórészek, vagy a sejt, azok azonosak már több milliárd év óta. Nem találtak ki újat helyette, még a legokosabb emberek se.
2: Most nekem egy kicsit talán az a aggályom, hogy a 17. században még a Biblia értelmezése másfajta megközelítésre volt a biblikusok egzegézise alapján, mint a mai egzegézisek, tehát hogy ez nem módosít egy kicsit a természeti könyvön.
0: Nagyon érdekes, ha az ember a teremtéssel kapcsolatban a kozmológiai kérdéseket a mai fizika állása szerint vizsgálja, ez meg haladja gyakorlatilag az én ismereteimet is, és ennek csak ugye érdekes, érdeklődő olvasója voltam az elmúlt időszakban. De nagyon érdekes, hogy a mai elméleti fizikusok azt tartják, hogy a teremtés folyamán, ha gyakorlatilag ez az úgynevezett összrobbanásba, a másodperc töredéke részében valami másképp történt volna, akkor ember nem lett volna, nem lenne a Földön ma. Tehát akkor is volt egy emberre irányultság a teremtésbe, hogy az ember létrejöjjön. Tehát ez egy tudatos tette volt a teremtőnek. És lényegében véve ez a hatalmas felismerés, hogy ebből a szempontból, hogy lehet, hogy a Biblia magyarázat más, de a teremtésben rejlő és a teremtés könyvében lévő törvényszerűség, az mind a mai napig valamilyen formában kiolvasható. Tűnik, az előbb az élőlényekről beszéltem, de az élettelen világban is egy hatalmas rend és szabályszerűség uralkodik, még akkor is, hogyha a kvantumfizikában az utóbbi időben nagyon erőteljesen előtérbe kerültek a véletlenek, a gyakorlatilag a valószínűségnek a szerepe. De hát ugye Einstein azt mondta, hogy Isten nem kockázik, és mások meg azt mondják, hogy amikor azt mondjuk, hogy véletlenül történik valami, akkor Isten akaratát kell mögötte látnunk adott esetben.
1: És hát ugye az antropikus elvet hozhatjuk itt föl, hogyha bizonyos fizikai állandók 10-40-en részben megváltoznának, akkor már nem jöhetett róla létre ez a világ. Tehát ez egy rendkívül tudatos tervezettségre utal. Persze ez nem bizonyíték, ez csak egy jel, de azért azt hiszem a hitünket erősíti.
2: Hogy Isten nem kockáztat, hanem mindig eszembe jut, hogy hát igen, kivéve amikor engem megteremtett, nagy kockázatot vállalt vele, de nem akarom a humor irányába elvinni a dolgokat, de...
3: De akkor ez egy nagy rend, ugye? Tehát, hogy a régi emberek ebbe a rendbe hittek, Istenbe hittek, és hogy most ez felborulni látszik. Tehát ez a rend, amiben hittek az emberek, ami a mindennapjuk része volt, ami generációkra öröklődött, az fölborult, és a biztonságuk megingott. Tehát, hogy ez a rend egyre foszlik szét, egyre nagyobb káosz van, és hogy amit a professzor úr is mondott, hogy az alapszinten a sejtekben mutatkozik, már a kicsi sejtben is ott van a rend, az isteni terv megmutatkozik, és hogy ez mennyire bomlik széjjel, hogy ezt próbáljuk itt toldozgatni, foldozgatni, és mindenféle magyarázatokat adni, beállni a sorba, és válaszokat keresni, önmagunkat meghazudtolva, és a tömeg után menve vagy részt veszünk ebbe, vagy nem veszünk részt ebbe, de a kisebbség, én most azt látom, hogy a kisebbség nem vesz részt abba, hogy ezt a káoszt alátámassza.
0: A rendet csak magam szemszögéből, mint orvos szeretném aláhúzni. Tehát lényegében véve az élőlény lett legyen egysejtű, vagy akár egy olyan összetett élőlény, mint az ember önmagában, ez lényegében véve a sejt

0: együttműködéséből alakul ki. Véletlenül nem lehet összeilleszteni a különböző tartozékokat, abból nem lesz élőlény. Ezek között nagyon jó determinált kapcsolati rendszer van, tehát mondhatnám azt is, hogy sejtgyárak sejtállamban működnek, a sejtállamnak tekintsük a szervezetet ebbe a pillanatba, egy meghatározott rendszerint, ahol a teremtő szabályszerűségei érvényesülnek, és nincs önállóskodás. Tehát az a sejt, amelyik gyakorlatilag saját normákat alkot, vagy saját maga útján próbál működni, az halálra van ítélve, mert az immunrendszer gyakorlatilag felismeri és eliminálja a szervezet védekezése, ha pedig ez nem sikerül, akkor elpusztul a sejt. Elpusztul az élőlény adott esetben, mondjuk gondolok itt például egy rákos daganatra a hatására az élőlényre vonatkozóan. Most az embereknél itt a probléma, hogy lényegébe véve, és ez a, most átvezet egy kicsit minket a posztmodernetika világába, az a probléma, hogy magunk alkotjuk meg ezeket a normákat, nem vesszük figyelembe az egyetemes rendet, a szabályszerűséget, és ennek az alkotás kapcsán mi azt mondjuk, hogy ami konstrukció van, tehát egy szervezet, vagy akár egy olyan egysége a társadalomnak, mint a család, most mondok egy nagyon egyszerű alrendszerét a társadalmi létnek, ezek emberi konstrukciók, amik bármikor szabadon értelmezhetők. És az én kívánságomnak, az én éppen aktuális helyzetemnek megfelelően tudom értékelni. És minden egyes ilyen értékelés egyenrangú. Tehát el kell ismernünk, hogy a másik egyenrangú velem, és innentől kezdve nincs normarendszer. Tehát a dekonstrukcionalizmus, a deliberalizáció az egy meghatározó folyamat. Le kell bontani ezeket a struktúrákat, ezeket az értékrendszereket, nem véletlenül, hogy az egyházak vannak adott esetben a célkeresztben, hisz ott a legtisztábban, pont a teremtés könyvéből levezetve létezik ez az értékrendszer, és azt kell mondani, hogy az embert fel kell ezek alól szabadítani. Most ez a felszabadítás meghozza a maga gyümölcsét, a gyümölcsét most abszolút idézőjelbe szeretném tenni, ami azt jelenti, hogy látjuk, hogy ez az értékvesztett társadalomban felbomlik a család, mentálisan károsodik az ember, mert ezek az értékek kapcsán veszélybe kerül az embernek a létfenntartása is. Mert ugye az embernek két alapvető, mint minden élőlénynek, a saját maga létfenntartás és a fajfenntartás létezik. A létfenntartás ott sérül ma már, hogy az életvédelem területén vannak problémáink, tehát például a kezdete és a vége az eutanáziába is, a fajfenntartásban pedig a hagyományos család, a hagyományos férfi-nő kapcsolat. Tehát korábban nem volt az kérdés, hogy a férfi és a nő szerepe micsoda, és hogy gyakorlatilag ez biztosítja azt, hogy az emberi faj szaporodni tud gyakorlatilag, és fent tud maradni. És lényegében az ember, mint egy ilyen fészekrakó lény, a család az a fészek melege, ahol ki tud fejlődni, szocializálódni, tud, használjuk ezt a mai kifejeződést, megtanulja a korábbi értékeket, megtanulja a viselkedési normákat, megtanulja a férfi-női szerepeket. Miközben itt a posztmodernetika azt mondja, hogy nem születik nőnek, nem születik férfinek, ugye Simone de Beauvoir azt mondta ezelőtt 50 évvel, hogy nőnek nem születnek, hanem nőnek nevelik az embereket. Ezért azt kell mondani, mondják ezek a gender elméletnek a hívei, hogy adott esetben szexuálisan nevelni kell a gyerekeket, magyarul, hogy el tudják fogadni, és meg tudják választani a saját nemüket, és innentől kezdve, hát ez azt mondja, hogy ez a fészekmelegnek az alapértékei vesznek egy, tűnik a hagyományos családi fogalom megsemmisül, vagy legalábbis meggyengül.
1: Na most ebben még az a ravasz, hogy ezt úgy jelenti ki, mintha egy természeti törvény lenne, mintha egyenértékű lenne mondjuk a nehézkedés törvényével, hogy a kő mindig fentről lefelé esik. Hát ezt nem lehet megcáfolni, ha 1 millió ember ellene szavaz, akkor is fentről lefelé esik. Csak hogy a gender elmélet az erőteljesen értékorientált, és mindig arra hivatkoznak, hogy a tudomány ezt mutatta ki, és ezért természetesen ájultan el kell hinni mindent, amit állítanak, és ezt a tudományt úgy kell tekinteni, mint egy teljesen objektív és szinte kötelező dolgot. Egy apró helyesbítés, ugye a teremtés könyve helyett mindig a természet könyvét kell érteni.
0: Természet könyvét,
1: igen. Igen, mert azt ne cserék össze a Biblia teremtés könyvével.
0: Nem,
2: a természet könyve.
0: Természet könyve, ha eltévesztettük, azért elnézést kérünk, a természet könyve. Ha szabad ezt hozzátenni valamit, ugye ez a tudomány, ez egy nagyon veszélyes dolog, ami ugye nagyon üdvözítő, tehát lényegében mi a 17. századig, most maradjunk ennél a nyitóképpen megfogalmazott a dátumnál, talán kéz a kézben haladt ez a tudomány és gyakorlatilag a hitelveknek az érvényesítése. Onnantól kezdve egyre jobban szekularizálódott a tudomány, sőt a mai világban fellépett már lényegében véve egy új vallásként, egy civil vallásként, egy szekularizált vallásként, megvannak a papjai, a tudósok, akik lényegében nem is ismerik a kinyilatkoztatást, és lényegében ők magyarázzák meg, hogy abból levont értékek mit jelentenek. De ha nem ismerjük ezt maga kontextusába, a természetkönyvének az összetettségébe, és nem ismerjük a kinyilatkoztatásban meglevő értékeket, akkor nagyon gyorsan tévútra megyünk, mutatja ez például az ezotériának a megjelenése adott esetben a társadalomban. Tehát nagyon fontos lenne, hogy minden tudományágban a képzésben már az etika, és ebből a szempontból a természetkönyve és a természeti törvények hangsúlyosan szerepet kapjanak, de sajnos ma a világ az új posztmodern globális etikával pont az ellenkező irányba halad.
2: Igen, mert minden területnek a képviselője tudják legjobban képviselni az etikát. Tehát ugye átlagban, hogy általánosan tudjuk, hogy nagy vonalakban, hogy úgymond emélyem, hogy tudjuk, még a többség tudja, hogy mi az etikus, de hogy bizonyos területeken az adott képviselők, tehát az adott tudománynak a képviselői kell, hogy hangoztassák, kell, hogy azon az úton tartsák az embereket, ami etikus. Tehát, hogy nem mondhatja egy orvos azt, ami tudjuk, hogy tehát, hogy jogilag lehet, hogy helyes, de etikailag helytelen, vagy hogy erkölcsileg.
0: Elnézést, hogy vágok és kapcsolódok hozzá. Ugye a jog és az erkölcs, a jog és az etika kapcsolata, hogy néz ki? Hát
1: közel... Erről volt egy műsorunk.
2: Igen.
0: És akkor nem térek, csak egy mondat utalás.
1: De nem árt azért, ezt is
0: egy mondat utalás, hogy a közelmúlt, ami 100 éven belül értendő, hány olyan törvény volt, ami törvényszerűek voltak a végrehajtásai, emberírtások, gondolatot, akár a fasizmus, akár a kommunizmusban elszenvedett sérelmekre és emberiség elleni büntettekre, amik törvények alapján hajtottak végre, de beszélő viszonyban nem voltak az erkölcsel, az etikával, és arról nem beszélve, hogy a kinyilatkoztatással vagy a természetkönyvével.
1: És a fasizmusért felelős személyeket csak is a természet jog alapján tudták elítélni Nürnbergben, mert ők a saját jogszabályaiknak megfeleltek, úgyhogy nem lett volna jogalap, jogforrás, úgyhogy visszatértek arra az időre a természet joghoz, amit azóta aztán állandóan sínfelnek.
3: Szóval kicsit az a bajtak a vallási életre, hogyha úgy vonatkoztatjuk, tehát nekem a tapasztalatom az, hogyha most így felnőtt embereket kérek arra, hogy sorolja a 10 parancsolatot, képtelen. Tehát nagyjából 3-4 parancsot úgy körvonalazni tudod, hogy hányadik az már mellékes, de az alapvető erkölcsi törvényekkel nincsenek tisztában az emberek.
0: Igen.
3: Hát, sejti csak, sejtés szinten nagyjából.
0: Azt kell néha mondanom, hogy a támadás sokat használ, mert most a közelmúltban ugye egy új minisztert megtámadtak a 10 parancsolat hangoztatásával kapcsolatban, és az alkalmat adott az szerintem nagyon sok embernek, hogy eszébe jutott, hogy ennek utána kéne nézni, vagy valamit meg kéne tenni, és talán fölfrissült valami ismeret ezzel kapcsolatban. Pontosan így van, hogy az ott ezt elmondtam.
1: De azért hagyd mondjam, hogy az első parancsot legalább én el tudom mondani, nem is teljesen szövegszerűen, hanem a lényeg az, hogy fölfelé kell jelenteni. Nem a barátomnak, a főnöknek, hanem Istennek. Tehát ez olyan alapvető különbség a jelenlegi szekularizált társadalomnak az idézőjelbe vett értékeihez képest, aminek az egész problémának a gyökerét képezi szerintem.
3: Hát az Isten áll az értékrendennek az első helyén, tehát utána jön minden más.
0: Hát ez szabad ez egy gondolatot mondani? Igen, a jó Isten a teremtésnek az ura. És gyakorlatilag a kinyilatkoztatás. De nem szabad elfeledkezni arról, hogy azt szokták mondani, hogy a teremtés könyve, a természet könyve és a kinyilatkoztatás között az összekötő kapocs Jézus Krisztus. Tehát az a bölcsesség, ami Jézus Krisztus tanításában megjelent, az hihetetlenül gyakorlatilag megtermékenyítette ezt a kapcsolatot, és az, aki ezt magáévá teszi, és bizalmát Krisztusba helyezi, az az életnek nagyon sok problémájában otthonosan tud mozogni, és meg tudja valósítani azt a küldetését, ami itt van. Az előbb beszéltünk a tudományról. A tudomány feltesz egy kérdést, ami azt jelenti, hogy hogyan történik, és arra keresi a választ. A másik kérdés nem teszi föl. Miért? Miért van ez? És a miértet kellene feltenni, miért élünk, miért vagyok én, mi az én feladatom, mi az én küldetésem. És ha ezt egy belső konzultációba, Krisztusba helyezett bizalommal, ahogy ő mondta, én bennem, benned, tehát az atyával is összhangban, és itt van a Szent Háromság találnak egy nagyon fontos gondolata, akkor ezt én meg tudom érteni. Épp tegnap hallgattam a ferenceseknél egy szentbeszédet a szentmise alatt, ahol azt mondták, hogy az a jó ebben az elmélyült meditációban, hogy meg tudom érteni a Szent Háromság tanában azt, hogy az Úristen Jézussal a teremtés előtt megbeszélte, hogy hogy fog történni, és a Szentlélek biztosította ehhez a kereteket. Most mindenki értse úgy, ahogy akarja, de ez egy nagyon komoly lelki béka, ha én erre rá tudok hagyatkozni, és meg tudom magamat nyugtatni, meg tudom magamat erősíteni ebben a gondolatban.
2: Köszönjük. Itt, amit ebből a doktor úrnak a cikkéből azért egy olvasnék egy részletet, ami így engem így megfogott. Igen, 16. Benedek pápa mutatott rá a Lateráni Pápai Egyetem szervezésében. Az erkölcsi természeti törvény problémák és távlatok címen megrendezett nemzetközi kongresszus részvevőjezet intézett beszédben. Azt mondja a pápa, kötelességemnek érzem, hogy ismételten kijelentsem, nem minden fogadható el etikailag, ami tudományosan lehetséges.
0: Hát ez a mai korban nagyon aktuális. Tehát a tudomány olyan kereteket feszeget, ami gyakorlatilag ha nem is a teremtéssel egy lényegű, de nagyon erősen beavatkozik a teremtés fogalmába. Gondolok itt elsősorban például a saját területemen a genetikának a művelésére és a genetikai manipulációkra. Közvélemény nagy része ugye a GMO-t, a genetikailag módosított élőlényeket érti ez alatt, és elsősorban az agrártermékekre, agrár mezőgazdaságra gondol ebben az esetben, de hát az embernél is itt vagyunk, hogy lényegében véve eugenetikai céllal tudunk nemesíteni, vagy tudunk gyógyítani. És hát nagyon komoly etikai kihívásunk van abban, hogy gyakorlatilag ember nemesítést hajtsunk végre, vagy pedig egy ember, tehát szupermencseket, szuperembereket hozzunk létre, vagy pedig beleszületett betegségeket tudjunk gyógyítani. Nyilvánvaló, hogy jelen pillanatban ez az etikai dilemma is nehezen feloldható, és válaszolnunk kell rá, de miután a gyógyítás, az amúgy is egy beavatkozás az ember szervezetébe, teljesen mindegy, hogy műtéti, gyógyszeres úton történik, ezért ma arra az álláspontra hajlunk, nem mondom ki, hogy egészen biztosak vagyunk benne, hogy azok a beavatkozások, amelyek betegségeknek az adott egyénre való reparációját, tehát gyógyítását szolgálják, az valószínűleg megengedettek, és etikailag gyakorlatilag jól tolerálhatók, hisz a gyógyítással egyenértékűek. De ahol bizonyos élőlényeknek a megsemmisítése, kiirtása, szelekciója történik, az már problémás. Ugye az a baj ezekkel, és azt hiszem a pápa is erre célzott, hogy ez azt jelenti, hogy a gyengék vesztenek, és az erősek győznek. Amikor gyerekek voltunk, és tanultuk a spártaiakat és a taigetoszt, akkor mindenki elszörnyedt attól, hogy ez egy milyen szörnyű kor volt, tehát gyakorlatilag, hogy így bántak a csecsemőkkel, miközben ma ezt a tudomány fegyvertárával felövezve megtesszük a genetikai tanácsadás, majd az ezt követő embriók elpusztítása révén. Akkor mi a különbség? Hol tartunk? És ettől nem borzadunk meg. Tehát ma az életet, az élőlényt gyakorlatilag tárgynak tekintik nagyon sokan, és ő gyakorlatilag az elpusztításával kapcsolatban semmiféle etikai skrupulusuk nincsen, tehát semmiféle etikait nem érznek úgy, hogy etikai normát sértenének ezzel kapcsolatban, hisz ez csak teher, ez csak kellemetlenség, akadályozza a megvalósíthatóságomat, a teljessétételemet az életben, mert ugye a posztmodern etika mit mond? Az embernek autonómiája van, az embernek gyakorlatilag önmegvalósítása van, neki jogai vannak, De az, hogy a magzatnak jogai vannak, az senkinek nem jut eszébe adott esetben.
2: És ez azért veszélyes, mert megmagyarázza, hogy miért csinálja azt, amit elvileg eleinte lehet, hogy érez, hogy ez nem jó, de aztán odáig folyamat, nem egyik napra a másikra alakulnak ki ezek a dolgok, hanem ez egy folyamat, tehát egy úgynevezett kognitív diszonancia alakul ki az emberbe, és eleinte lehet, hogy érzi, vagy tudja, hogy ez rossz, amit csinál, de aztán így megmagyarázza, meg más is ezt csinálja, meg ez is, meg az is, és akkor ebből lesz ez a veszélye ennek, mert valójában az erkölcsi etikai érzék szerintem a legtöbb emberben ott van. Csak ez egy folyamat, hogy eljutunk addig, hogy emberek egyékoljunk. Tehát na, ez nem egyik napra a másikra.
1: A veszély, azt fejezi ki Craig Venternek, aki az emberi génnek a szekvenciáját meghatározta egészen precíz módon, és azóta is óriási lehetőségek vannak a terápiában ennek következtében. Publikált egy cikket néhány évvel ezelőtt, aminek az a címe, hogy életet teremtettem. I created life. Tehát ő már úgy képzeli, hogy Isten helyébe lépett, mert létrehozott olyan szervezeteket, amik egy darabig ottan életben maradtak. Hát ezt nem tudom ennek a veszélynek a mértékét eléggé hangsúlyozni, mert így aztán teljes mértékben az lesz, hogy magunkra döntjük a házat.
3: Hát a Heisenberg annak idején ezt fogalmazta meg, a rész nem választható el az egésztől. Tehát hiába van egy részigasságom, ha az nem illeszkedik bele az egészbe, és hát talán a tudomány területén sokszor ebbe futunk bele.
0: Hát ugye, ez visszakanyarodik meg én a 17. század elé, sőt egészen távolra, akár a görög vagy római korba, ugye a bonum commune és a bonum particulare, tehát az egész társadalomnak valójában a részleges jó. Nyilvánvaló, hogy azt tekintette Arisztotelész is a Politika című művének jónak, ami a közösség számára jó volt, és ugye még Cicero is ezt fogalmazta meg, az a bonum commune. És akkor, amikor a bonum particulare előtérbe került, akkor megmagyarázták, hogy ennek nem lehet uralkodó része, és akkor ezt még úgy magyarázták a középkori szituációba illeszkedve, hogy amikor egy gyilkost visznek kivégezni, mondjuk lefejezni a középkorba a főtéren, és ül a szekéren, vagy áll a szekéren, és szalad mellette az anyja, akinek ez az egyszerű fiacskája, és sírva az okok, hogy fiacskám, mi lesz velem, mert ugye ha elpusztul a gyerek, akkor ő neki a létfenntartása megsemmisül, tehát az ő egyéni érdeke azt kívánná, hogy életben maradjon a gyerek, miközben a bíró a közösség érdekében az akkori törvények szerint helyesen azt mondja, hogy sokkal nagyobb kárt okoz akkor, ha életbe hagyja. Most ez egy abszolút durva példa, de jó mutatja ennek a konfliktusát, hogy mindig a bonum commune áll előtérbe, természetesen törekedni kell arra, hogy a bonum particulare is adott esetben minél tömegesebben létrejön. De ez ma ugyanígy megvan, mert ha azt mondom, hogy mondjuk az orvostudomány legújabb fejleményeiből, ha mindenki részesedne, akkor nem lehetne finanszírozni az egészségügyet. Ez egészen biztos. Tehát méltányos betegellátás van, és megfogalmazzák azokat a szabályokat, hogy ne merítsék ki a kasszát egy bizonyos célra, akár egy szűk populáció számára, hanem minél több ember számára is. Nagyon kemény döntés ma is. És adott esetben az egészségpolitikusok kezében van, amikor azt mondja, hogy csak X számú májtranszplantáció van, vagy adott esetben ilyen vizsgálat, mert ha más lenne, akkor egész egyszerű beavatkozásokra nem maradna pénz, olyan népbetegségekre, amik tömegesen érintik a populációt.
1: És akkor itt jön az a közkeletű tévedés, hogy ugyebár az evolúció azt tanította nekünk, elsősorban, hogy a darwini evolúció, hogy az erősebb győz, ugye kiválasztódnak az erősebb egyedek, a rátermettebbek, és azok fognak túlélni. Csak hogy ezt úgy kell tekinteni, hogy a közösség is versenyez, a közösségek is versenyeznek, és azok a közösségek, amelyek egymás között megfelelő elveket gyakorolnak, és ez sikerül nekik, ugye, hogy úgy mondjam, a verseny előre is átfordítani, azok győznek az egyénekkel szembe, akik önző módon az esetleges kiválóságukat csak is maguknak tartalékolják. Tehát az igaz, hogy a darwini evolúcióban a kiválóbb győz, csak nem feltétlenül a kiválóbb egyén, hanem a jobban szervezett közösség.
2: Tehát így van a családokkal is, hogy látszólag, hogyha egyedül marad egy ember, egy férfi, egy nő, lehet, hogy építi a karrierjét, de magányosan mit fog élni 30-40 év múlva, tehát hogy tényleg a család, a közösség ereje az nagyon meghatározó. Tehát nem a rövid távú célokat kellene nézni, hanem tényleg a hosszú távúakat. Hol jelentkezik még a posztmodern etika? Tehát milyen területeket érdemes még, milyen területekről érdemes még beszélni?
0: hihetetlen mértékben átinfiltrálja a társadalmunkat. Azt kell mondanom, hogy nincs a társadalmi életnek, akár a gazdasági életnek is olyan szegmense, ahova ne tört volna bele. Lényegében véve ennek az etikának a nagyon erős szárba szökkenése a rendszerváltoztatás utáni korban jelent meg. 1990-ig gyakorlatilag a kormányok elvoltak, most elsősorban a fejlettipari országokban, tehát a nyugati féltekéről beszélek, Európáról és Észak-Amerikáról, kormányok elvoltak foglalva a kelet-nyugat politikai szembeállásával és katonai fenyegetésével, miközben a filozófusok lényegében véve Marcus gondolatain elződve, de hát ugye a dekonstrukcionizmusnál Daridára, most annélkül, hogy felsorolnám az összeset, azért meghirdették ezeket az alapelveket, ezeket a lebontást, a különböző szituációknak a kezelését és az új értékeknek a viselését. A 68-as diák nemzedék lényegében véve ezt szívta magába, és 1968-ban azok az anarchisták, akik kirobbantották Nyugat-Európába ezeket a mozgalmakat, idén 50 éve vagyunk, 50 évvel ezelőtt történt ez, akkor gyakorlatilag eleinte csak a vad, hogy úgy mondjam, terror és egyéb tombolt, erőszak tombolt Nyugat-Európába, egészen 1975-ig, hát lényegében véve a Rote Arme frakció az 35 közéleti személyiségnek az elrablásához és megöléséhez járult hozzá a történelembe. 75-ben kiadtak egy jelszót, mert látták, hogy ez teljesen hatással, Marsch durch die Institutionen, ami azt jelenti, hogy el kell foglalni az intézményeket, be kell épülni, és gyakorlatilag át kell szervezni ezeket. Ez megtörtént, és ugye a kormányok ezt nem vették észre, miközben ők ugye el voltak foglalva a politikai szereppel. 1990-től döbbenten láttam én magam is, amikor először közigazgatási államtitkár voltam az Antal kormányban, és kikerültem a nagy nemzetközi szervezetekhez, hogy hiába lelkesedek én a keresztény és az új polgári értékekért, akik velek szembe ülnek, azok hát enyhén szólva is hurcsán tekintenek rám. És akkor döbbentem én magam rá, hogy hát hoppá, itt a 68-asokkal ülök én szembe, mondhatom én is az vagyok, mert ugye 66 és 72 között jártam orvos egyetemre, tehát lényegében véve ide sorolhatom magam, de hát erről itt Magyarországon ez egész másképp jelent meg. És ez a csapat lényegében véve felépítette a nemzetközi szervezetekbe azt a szakértői hálózatot, mert ők hívták meg a szakértőket, akik ezeket a normákat megfogalmazták. 90-től, hogy visszautaljak a dátumra, az ENSZ sorozatban szervezte a nagy úgynevezett szakértői értekezleteit, konferenciáit, utalok itt mondjuk a saját szakmámban 75-ös kairói népesedési világkonferenciára, ahol először jelentek meg kendőzetlenül a szexuális jogok, a gender elmélet, és hát a nagy varázsszó például a reproduktív egészség. És az a baj ezekkel, hogy mi hajlamosak vagyunk jóhiszeműen elhinni, hogy itt egy abszolút keresztény etikából kiindult fogalomrendszerrel van dolgunk, hiszen hát rögtön belegondolom, hogy a nő készüljön a fogantatásra, éljen egészségesen, ne alkoholizáljon, ne dohányozzon, tudok én magyarázni számtalan olyan példát, csak a másik oldalon meg az van, hogy abortusz, gyakorlatilag in vitro fertilizáció, sterilizáció, fogamzásgátlás legközelebbző folytály, és így tovább folytathatnám a sort. És az a helyzet, hogy ezek a szakértőkkel felvértezve ezeket a normákat meghirdetik, első menetben kendőzetlenül, majd amikor ezt nem fogadja el a világ kormányai, akkor bebújnak az így alkotott fogalmak mögé, amelyek mögött aztán mindenki azt ért, amit akart, mert definíció az nincs. Szó sincs róla ebben a nyelvben, tehát definíciót nem használunk, hisz az előbb elmondtuk, hogy mindenki szabadon értelmez mindent, igen, tehát ahogy akarja, az szerint értelmezés alatt, és tudnak előre nyomulni. Tehát a politikai életben ugyanezt látjuk, egyenrangúak az úgynevezett társadalmi szervezetek, a nem kormányzati szervezetek, akiket senki nem választott meg, és fogalmunk nincs, hogy hány embert képviselnek, a másikakkal is. Varázsszó lett a konszenzus. Varázsszó lett az adott esetben a részvételi demokrácia. Nem a képviseleti, ami eddig ugye a parlamenti választások. A részvételi. Minden részvételben dönteni akarok. Ott akarok lenni. Konszenzust kell elérni. Kivel kell nekem konszenzusra jutni? Nem is tudom. Olyan szakértőkkel is, akik mit tudom, 10 vagy 20 főt képviselnek adott esetben, de bele akarnak szólni. Ezért mondom, hogy a szakmáktól a politikai élet legszélesebb spektrumáig húzódik ez a dolog. Új nyelv van, a nyelvre rá vagyunk kényszerítve, már mi is ezt használjuk, ez az úgynevezett PC beszéd, mert ha nem ezt használjuk, akkor már nem vagyunk adott esetben
2: korrektek.
0: Nem korrektek, hanem nem vagyunk párbeszédképesek, mert nem lehet velünk.
1: Nem állnak szóba.
0: Nem állnak velünk szóba, nem lehet velünk akkor már tárgyalni adott esetben. Tehát egész egyszerűen mi is kezdünk átalakulni, és itt az előbb is szó volt arról, hogy a lelkiismeret mit jelent. Kezdjük elaltatni magunkat ebbe, mert ugye hát ez is jó lesz, meg hát ezt tudjuk akkor viselni, és nem mondjuk ki azt az értékrendszert, amit kell. Tehát mi megpróbálunk a globális etika értékeibe belemagyarázni valami értéket, ahelyett, hogy az evangélium értékrendjét hirdetnénk továbbra is, mert abból gyakorlatilag nem vagyunk felvértezve, nem vagyunk elég bátrak, mert aki bátor, azt kizárják, az destruál. Igen. Adott esetben, az nem elfogadható a társadalomban. Nem toleráns. Jobb mi az, hogy nem toleráns? Mi nem vagyunk, akik a krisztusi értékrendszert hirdetjük toleránsak, de velünk szembe se toleráns senki, mert ez a vélemény, ez nem fogadható el adott esetben. Hát itt tartunk ebben a pillanatban.
1: Most az a borzasztó, nemrég jöttem erre rá, hogy keresztény technikákat alkalmaznak. Tehát jó emberek vagyunk. Hát most jók vagyunk a muzulmánokhoz, akkor, amikor mecsetet építenek, akkor inkább levesszük a keresztet, nehogy őket zavarjuk. Elfogadjuk, hát a melegek annyira szeretik egymást, igazán az a tiszta szeretet, ami egymás felé fordítja őket, hát az is jó. Hát minden jó dolgot akkor nekünk tolerálni, sőt támogatni kell. És ennek alapján most már azt várom, hogy miután a pedofiloknak már van pártja Hollandiában, hogy a kégy gyilkosoknak mikor lesz pártja, mert azokkal is jók akarunk lenni.
2: Ne várjuk.
1: Úgyhogy türelem. Előbb-utóbb meg lesz.
2: Igen, tehát mindent szabad, de amikor tényleg így az keresztény értékeket hangsúlyozzuk, az politikailag nem korrekt.
0: Hát ugye itt nem jött szóba egy nagyon fontos dolog, amit nem lehet ebből a műsorból se szerintem kihagyni. A szeretet kultúrája. A karitász. És gyakorlatilag ez ma nem lengi át a társadalmat. Tehát az előbb, amit mondtunk, a verseny, ami a gazdaságból szivárgott át a társadalmi életbe, az azt jelenti, hogy egy ember ugye nem csak akkor eredményes, ha meg tudja magát valósítani az életbe, hanem gazdaságilag eredményes. Tehát gyerekkorban már arra nevelik, hogy versenybe vagy a többiekkel, kompetícióban, érvényesülnöd kell, és nem a kooperáció jelenik meg, tehát az a szeretet, amire szükséged lenne. És hát a szeretetnek van egy nagyon kemény parancs, ezt mindannyian tudjuk, hogy az ellenségeinket is szeretni kell. De ez nem azt jelenti, hogy az ő értékeiket hirdetni kell és támogatni kell, hanem adott esetben ők ugyanolyan teremtményei a Jóistennek, ugyanolyan értékes személyiségek a maguk nemébe, akiknek pont Krisztus mondta azt, hogy meg kell ismertetni az evangéliumot, és meg kell próbálni megtéríteni őket, mert ahányat meg tudunk téríteni, az ugyanúgy a mi javunkra iratik majd fel a végső elszámolásnál. Tehát meg kellene találni azt a formulát, azt a módot, ahogy párbeszédbe tudunk kerülni szeretettel, nem kirekesztéssel, és hirdetjük az evangéliumot rendületlenül. Rendületlenül. Nem félve attól, hogy megbélyegeznek minket, és gyakorlatilag keressük azokat a formákat, ahol szót tudunk érteni. Én úgy érzem, hogy van ma egy ilyen formula, ahol el lehet kezdeni, ahol bizonyos szempontból a posztmodern etika követői és a keresztények is talán közelebb kerülnek egymáshoz. Ez a környezetvédelem. Visszakerültünk megint a természet könyvéhez. Ahhoz a rendhez, amit az ember felrúgott. Ahol a természetet kizsákmányolja, beszennyezi, úgy használja, hogy az utódainak nem hagy mozgásteret gyakorlatilag. Tehát az a rend az ember beavatkozása által fölborult. Ebből le lehet vezetni azt az analógiát, miközben ennek a védelmében egységesíteni tudjuk az erőinket, le tudjuk vezetni azt az analógiát, hogy a társadalmat ugyanígy rúgjuk fel, akkor mi lesz a társadalomnak gyakorlatilag a következménye? Az, ami a természet is volt. Tehát megint a természet könyve a példa számunkra, ami adott esetben talán ezt a dialógust el tudja indítani, és ezt az új evangelizációnak, ugyan egy szűkösvényen, de soha nem lehet tudni, hogy mit elebiesedik ki, el tud indulni. hisz az Úr Jézus is 12 egyszerű emberrel kezdte reménytelen helyzetbe, és hol vagyunk ma 2000 év óta ezek után. Tehát el kell kezdeni. Lehet, hogy nem ez az út, de ma én nem látok más lehetőséget, ma mindenhol próbálkozunk, én magam is, ez az adás is erről szól szerintem, tehát igen, mindenki próbálkozik mindenhol, nem is hagyjuk abba, de határozott és jó lépéseket kellene tenni ebben a rendben, ami a környezetvédelem, a klímavédelem, a bioszférának a megőrzése. Hát utalok csak a Gája elméletre, ami 1875-ből származik. Van lényegében egy bolygónk van, és ezt óvni kellene és védeni.
2: Meg én azt érzem, tehát ilyen valójában itt az emberek segítése is lehet egy közös pont, nem csak a környezetvédelem, mert a most így nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt, de hogy tehát én pszichológus vagyok, és pszichológus, gyerekpszichológus, és egyre több olyan kis, egyre több olyan családdal találkozom, ahol valamilyen sérüléssel születnek gyerekek, tehát sérült, ez most jutott így hirtelen az eszembe. Tehát az, hogy vannak sérült gyerekek, és az most hittől függetlenül, tehát aki kevésbé hív, annak is nagyon fontos, hogy ezt a gyermeket szeressék. Tehát a társadalom tudja gondozni, elfogadni, ezeket a családokat úgymond segíteni. És hogy ez is lehet egy közös pont. Ez ilyen nagyon furcsának hangzik meg, de hogy rengeteg autista gyerek születik, rengeteg autista gyereket diagnosztizálnak, és most itt van hívő család, kevésbé hívő, de amikor ezekkel az emberekkel én találkozom, ott már, mert nem, tehát az emberben megszólal ez a szeretet, ez a segíteni akarás, mert vágynak a szeretetre ezek az emberek, hogy és valójában ez lehet egy közös pont még nekem, ami így hirtelen eszembe jutott.
1: Csak én, nekem az a problémám, hogy materiális a szempontból a segítés az nem egészen helyén való, mert ki kell küszöbölni a bajt. Tehát nem az, hogy megvan, és azt tudomásul veszük, mert végső soron ez Isten akarata, hanem akkor avatkozunk be, küszöböljük ki, amit már előbb hallottuk, ugye a genetikai tanácsadás és sok minden más, később aztán durvább eszközök is ezt
2: hozzák. Viszont azt látom, hogy megvan a másik oldal is, mert azért nagyon sok kisgyereket megmentenek, tehát a koraszülött mentés az
0: hogyne. Gyakorlatilag persze ez vitathatatlan, és ez egy jó szándékot tükröz, amire építeni kell. Tehát amit ön mondott, ezek nagyon fontos elemek a társadalomban, és az analógiákat is érdemes lenne feléleszteni, mert hát most elnézést a nagyon profán hasonlatért, én azért döbbenten nézem, hogy egy kiskutyákat vagy egy kismacskákat mennyire védik, és adott esetben a magzatot meg mennyire nem védi a társadalom. Tehát van az emberekben jó szándék és jó irány, a tettek egy jó irányultsága, ezt mindenféleképpen ki kell aknázni és fel kell erősíteni, de hát azért tegyük hozzá, hogy a szenvedő és gyakorlatilag fogyatékos ember az nem a hétköznapnak a megszokott látványa. Tehát amíg, ugye én látom az egészségügyben, hogy amíg 100 évvel ezelőtt egy fiatal lány úgy nevelkedett fel, hogy az egyik szobába szült az anyja, a másikba haldoklott a nagyanyja, és mind a kettőnél nagyon sok teendő, szociális teendő és mentális teendő volt, ezt felnevelése során magába szívta. Ma ezt nem látja, mert az ilyen ember intézetbe kerül, és egyáltalán nincsen hétköznapi érvénye, és azok a fiatal lányok, akik bekerülnek az ápolóiskolába, és kikerülnek az ágy elé, azok döbbenten menekülnek a szenvedő ember látványától, mert egyszerűen nincsenek rá felkészítve. Ez nem a társadalom megszokott képe. Megszokták azt, hogy takarítunk, intézet. Nem az otthon falai között látjuk el ezeket, és hát ezt kéne visszahozni, hogy gyakorlatilag ez a társadalomnak ugyanúgy kötelessége, feladata, és hozzátartozik a normális életéhez, hogy az elesettekről gondoskodjon.
2: Igen. Jó, hát most lejárt az időnk, de nagyon köszönjük dr. Jávor András elnök úrnak, hogy elfogadta a meghívást a Hit és Tudás műsorba, illetve állandó vendégeinknek is köszönjük, Bodor György atyának és dr. Nárai Szabó Gábornak, hogy jelenlétükkel növelték a műsor színvonalát. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy műsorainkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük a kedves hallgatók figyelmét, várjuk Önöket két hét múlva szerdán este 21:05-tól a Hit és Tudás műsor újabb adásával.

0: Hit és tudás.
1: Kirer Imre atya gondolatait hallják.
2: Ismételten szeretném megköszönni mindazoknak a jóságát, szívességét, akik imádkoznak értünk, és a rádiót anyagiakkal is segítik. Nagyon köszönjük, a szent lelket igyekszünk jól fölhasználni, az ő sugallatait, az anyagiakat pedig tetszenek hallani, hogy valóban jól fölhasználjuk. Persze, mindegyikből mindig kevés. A Szentlélekből már csak azért is, mert telhetetlenek vagyunk, meg nagyon sokszor bizony lyukas zsákok, úgyhogy kifolyik a kegyelem a kezünk közül, kérjük újra tölteni. De ugyanakkor az anyagiak is mindig kevésnek bizonyulnak. Továbbra is kérjük tehát az áldozatosságot, hogy valóban tudjunk szólni, és az imádságot is, hogy jól is tudjunk szólni. Aki ilyen ügyekben szeretne eligazodni, az segítséget kaphat a 061-373-0701-es telefonszámon.
1: Kirer Imre atyát hallották. Önkéntes riportereket keres a Mária Rádió. A Kossuth Rádió a Mária Rádióval együttműködésben 3 évvel ezelőtt műsorfolyamot indított Igéző címmel. A műsor különböző hivatású, ismert, elismert emberek személyes vallomása legkedvesebb bibliai idézetükről, melynek üzenetét egy személyes élményen keresztül osztják meg a hallgatókkal. A felvétel a Mária Rádióban készül egy rövid életút interjú keretein belül. A Mária Rádió várja olyan önkéntes riporterek jelentkezését, akik szívesen részt vennének a műsor készítésében. A hanganyagok vágására minden riportert megtanítunk. Jelentkezésüket a keresztes.szilvia@mariaradio.hu címre várjuk.

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket. Az

Most hallgassuk meg a mai ünnep evangéliumát Szent Máté könyvének 16. fejezetéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták: van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket: hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki: boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ezek az evangélium igéi. Kedves rádióhallgatók! Ma Szent Péter és Szent Pál apostolok közös főünnepe van. Már a második századtól együtt ünnepli az egyház e két főapostolt. Mindketten vértanú halált haltak, életüket adták Jézusért, az evangéliumért. Mindketten Rómában haltak vértanú halált. Pál apostolt lefejezték, Péter apostolt pedig keresztre feszítették, de a saját kérésére fejjel lefele. Annyira csodálta Jézust, az ő mesterét, hogy arra sem tartotta méltónak magát, hogy úgy halljon meg, mint imádott mestere. Mindketten megismerték Jézus végtelen szeretetét. Mindketten rajongva szerették őt. Pál apostol, aki korábban Saulként ismerünk, aki gyűlölködő volt, aki halálra üldözte a keresztényeket, amikor megismeri Jézus,

0: hogy mi is megismerhessük Jézusban Isten irántunk való végtelen szeretetét. Mi is lángoló szívvel szeressük Jézust, és hogy mi is buzgók legyünk az Istennel való kapcsolatunk ápolásában, és az Isten ügyért való munkálkodásban.
1: Mai ima szándékunk, Urunk, újíts meg bennünket gondolkodásmódunkban, hitünkben, szeretetünkben, hogy senkit el ne ítéljünk, ha nem felemeljük a bajban lévő testvéreinket. Segíts bennünket, hogy a te irgalmas szereteteddel viszonyuljunk embertársainkhoz, akik tévedtek, de helyesen ítéljük meg önmagunkat, és a te tükrödben lássuk meg a mi cselekedeteinket és embertársaink cselekedeteit.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd

0: tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók! A nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
8: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Úr Jézus Krisztus, aki azt mondottad nekünk, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Íme szavaidon felbátorodva, könyörögve kérünk téged, küldj nekünk apostoli buzgóságú lelkipásztorokat. Te választ ki őket, hogy hívó szavad nélkül senki az oltár szolgái közzé ne lépjen. Add meg a papi, szerzetesi hivatás kegyelmét áldozatra kész és erős lelkeknek. Önts a választottak szívébe lángoló szeretetet irántad, hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre anyaszent egyházadat építetted. Add, hogy minden munkájukban egyedül a te dicsőségednek, a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket. Add, hogy papjainkat a bensőséges, erényes élet megszentelje, a Szentlélek kegyelme megsegítse, hogy biztonságban vezessék Isten népét az üdvösség útján, és egyházmegyénket az igazi keresztény szellemben megújítsák. Aki az Atyával és Szentlélekkel élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké. Amen.

0: Üzenetek a Bibliából. Monsignor Nagy József atya előadásai.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Egy sokkal nehezebb témát választottunk mai estére, mint ahogy ez így első tekintetre tűnik. Kit váltott meg Jézus? Egyszerűnek tűnik, de súlyos. Én nagyon-nagyon sokszor hallottam már ilyen lazább hívő vallásgyakorló embertől, hogy 2000 év elmúlt, és a világ még mindig nem látszik megváltottnak, csupa gonoszság, háború, minden felé, hogy hol van itt a megváltás. Kezdem azzal, hogy az új szövetségi szentírás az evangéliumokra gondolok elsősorban, újra és újra fölveti azt a kérdést, hogy mikor állított helyre Izrael országát. Jézustól mindig ezt kérdezték. Mikor? Sok ilyen idézet lehetne, és Jézus ezt mindig elutasította, illetve másra terelte a szót. Az angyal is azt mondta Máriának, hogy ő nagy lesz, ő Dávid fia, országának sose nem lesz vége. Tudni kell, hogy nehéz időben jött Jézus közénk. Akkor is nehéz idő volt. A rómaiak birodalma kegyetlen volt, a rabszolgaság, a provinciákat az teljesen kihasználták. Minden, az evangélium tele van vámosokkal, nekünk ez mindig valami határőrre emlékeztet. Ezek nem vámosok voltak, az idősebbeknek lehet, hogy súlya van ennek emlékezetből legalább, ahogy mondták. Ezek beszolgáltatók voltak, akik szinte teljes hatalommal rendelkeztek, annyit hajtottak be, amennyit akartak, meggazdagodtak, stb. És a tömeg, aki Jézus körül jött, azoknak a többsége az volt, aki földön futó lett ennek kapcsán, akinek semmilyen nem volt, stb. Le volt mit enni, stb. A kenyér szaporítás. Szóval egy nagyon nehéz időben, és állandóan az volt a menet, hogy megszabadítani ezt a népet a rómaiaktól, és egy nagy birodalma, Dávid volt, akkor voltak a legnagyobbak, legerősebbek a zsidók, hogy és akkor az az országban majd az Isten törvényei lesznek, igazságosság, stb. De a lényeg, amit akarok mondani, hogy ezek mind evilági vonatkozásba gondolkodtak, evilágiba. Ezek itt akartak rendet csinálni Jézussal. Azt akarták, hogy itt csináljon rendet a számukra, kiűzze a rómaiakat, és akkor minden Isten országgal lesz. Gondoljatok a kísértésre. Hát pontosan ebből a vonalból próbálta a sátán rávinni Jézust, hogy az összes birodalmat neked adom, és akkor itt rendet csinál, stb. De ennek az ára az volt, hogy engem imádj. Na most ezekből a vágyakból mindig kimarad, hogy azért ezeknek a birodalmaknak, hatalmaknak, országoknak mindig volt egy valami kis közel gonosz működéséhez. Hatalom az mindig mások fölött valósult meg. Az Zebedeus fiakra emlékeznek, tüttek anyjukkal, hogy hát az én két fiam ott legyen a de melletted ők legyenek a fő, mai nyelven szólva, fő miniszterek, a minden itt is ez volt benne, és Jézus az volt, talán tudjátok, hogy miről beszélték. Azt, amit mondott nekik, azt már csak jóval később értették meg, hogy tudtok-e inni abból a kerepből, hogy ne tudnánk, mire voltál, mindenre készen, hogy megkeresd, de akkor, később megértették, de akkor nem, ők akkor is. Péter, micsoda nagy hitvallást tett Jézus elsőre, hogy ez a, nem önmagadtól mondtad, te vagy a megvált Isten fia, Krisztus. Jó mondtad, de ő ezt nem jó értette, tehát ő igazat mondott, de ő is abba az evilágiba gondolkodott, az evilágiba. Tehát, amikor Jézus a szenvedéséről beszélt, akkor nem, de uram, hát itt vagyunk mi, de ilyen nem lehet, hát itt egy más birodalomról van szó. Az utolsó vacsorán, amikor Jézus a nagy dolog történt, ugye az oltári szentségen minden, és akkor kérdezték, hogy most állított helyre Izrael országát. Csak két kardunk van, két kis kardunk, elég lesz ez arra. Az Jézus akkor már mondta, hogy elég, gyerünk most, hát menjünk az olajfák egyére, elég. Ott írja. A Tamás, a hitetlen Tamás már föltámadásra, mindenről tudott. Első kézből, az üres sírról, Mária Magdolna látomásáról, az apostoloknak megjelent minden. De semmi se történt. Kajfás a helyén volt, Pilátus is. A katonák meg ott itták a bort, már sok pénzt kaptak, azt nagyon hangsúlyozták, hogy ellopták el. Semmi nem történt. Ezt nem értette, de most oda próbálom vezetni, amiről ma akarok beszélni. De amikor találkozott vele, amikor másodszor megjelent az apostoloknak, megtapintotta a sebeit, megértett valamit, hanem azt mondta, hogy tényleg föltámadt, na most akkor, és nem. Akkor megértette azt, amit nekünk meg kellene érteni. Azt mondta, hogy én Uram, én Istenem. Megértette, hogy engem váltott meg, nem a világot, az én Uram, én Istenem. Nem olyan értelemben hívő, hogy elkezdett hinni, hogy van Isten, hanem megértett valamit, milyen. Az én Uram, én Istenem. Az Emmausi tanítványok, hogy megértsük, miről akarok még beszélni. Az útként találkoztam, mi azt hittük, hogy ő váltja meg a népünket, de hát három napja történt, de semmi se történt, mindegy. És Jézus elkezdte magyarázni azt, ami ő nekik személyesen, hogy a Szentírás, a prófétákat, lángolt a szívük. Nem azt hitték, hogy bravo, most valami lesz, ő lángolt a szívük. Ők kapták meg azt a megváltást. És mikor megtörte a kenyeret nekik, akkor világos volt, hogy mi vagyunk megváltva, rohantak vissza, hogy ezt megosszák az apostolokkal. Ez ma is nagyon nagy kísértés. Nagyon nagy, sokkal nagyobb, mint ahogy gondoljuk. Kedves testvérek, barátaim, nekünk ma is az, ami érthetetlen, az a rendetlenség a világban, a minket is érintő szenvedés, a betegség, a háborúk, a szerencsétlenségek mindig. Mi nekünk ez nem erre teremtett minket Isten. Nekünk ez nem magától értetődő. Miért, meg hogyan, meg miért pont én, meg mit követtem én el Isten ellen, meg minden. Amikor valami kellemes történik velünk, valamiért örülünk, meg mi sose kérdezzük, hogy miért. Ez magától értetődő. Erre az örömre, erre az örök boldogságra alkotott minket Isten, az, ha boldogok vagyunk, meg szerencs, meg jó, meg minden, sos kérdezzük, hogy ez miért. És bennünk van a gondolkodásunk legmélyén az, hogy ma is rendet kellene, hogy tegyen. Hol van Isten? Olyan sokszor hallom. Testvére, nem a világot váltotta meg, ezt felejtsük el, a világ az nem, az egy gyűjtő fogalom. Nem a világot váltotta meg Jézus, a megváltás az nem olyan, mint a levegő, hogy elborít minket, és akkor mindenki szuszad. Nem olyan, mint a napsütés, hogy mindenkire süt, és akkor itt vagyunk, és szép, meleg van, stb. Nem. A megváltás a személyes dolog. Személyes dolog. Azt jelenti, hogy engem, az én személyes életemet, téged, a te személyes életedet váltotta meg. A te személyes kapcsolatodat az Istennel. A bűnről beszéltünk. Én nem tudom emléke, hogy ő engem tett lehetővé, hogy én tudok személyes kapcsolatba kerülni a mennyei atyával. Engem váltott meg, mindegyikünket, személy szerint. Most furcsa lesz nagyon, amit mondok, de nagyon szeretném, ha megértitek. Ez ilyen fantázia szerint, de veheted úgy, hogy akkor neked állítottak, nekem és mindegyikünknek egy keresztet a Kálvárián, és elmondhatjuk a jobblatorral, hogy mi méltón kapjuk ezt, mi megérdemeltük ezt a keresztet, de ő semmit nem követett el. Mielőtt megfeszítettek volna engem, vagy bármelyikünket ott a Kálvárián, valaki ezt fölvállalta, valaki helyettünk előtte ott volt, valaki a mind halálig, a kereszt halálig, a teljes elhagyatottságig, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, helyettem fölvállalta. Értem, személy szerint értem. Másik ilyen abszurdumot próbálok mondani, ha senki más nem lett volna a világon, akkor ugyanezt vállalta volna, értem, mindegyikünkét. Ez a személyes életünk megváltása nagyon fontos. Sokszor kell ezzel foglalkozni, nem könnyű ám. Én ezt itt elmondom, és akkor most már mindenki fogta. Azt hiszi Szent Ferenc, sokszor rácsodálkoztam, meg jártam ott Lavernán, többször is jártatok ott a Lavernán, most akkor a kolostorok vannak ott, akkor Erdély volt. Ő visszahúzódott oda többször, és nem volt akkor semmi, körözbe tett két ágat, és hajtogatta sokáig, ki ő, kicsoda ő, ki vagyok én, ő ezt, és értem. Értitek, hogy teljesen belekerüljön az agyába, hogy engem váltott meg. Ez a személyes megváltás egy nagyon-nagyon mély gondolat, nagyon fontos tudat, amit fokozni kell magunkban, erősíteni magunkban. Én azt hiszem, hogy erre most nagyon nem térek ki, de hogy minden egyes szent áldozásban ezt kellene megértnünk, hogy ez a megváltás árasztott mostán engem. Ez a személyes. Na, úgy köszönöm az atyának ezt a hála gondolatát, meg a hűség, meg a minden, hogy érzem azt, hogy milyen óriási jelentőségű ez. Hogy ez nem csak egy ilyen egyszerű, hogy Isten emberré lett, hogy engem így kiemeljen. Az ember nem tudja megjavítani azt, amit elrontott, vagy amit már elrontottan kapott eredeti bűn, meg amit mi hűtlenségünk a minden. Mi túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy bármit adjunk Istennek, semmiben se szorul ránk. Ő fölvállalta, hogy mi ne süllyedjünk el a kárhozat semmiébe helyettünk és értünk, és mindegyikünkért. Ez Isten végtelen nagysága. Vele gondolsz, hány milliárd ember volt, van és lesz, és mindegyikünket. Én próbáltam többször belegondolni már, és úgy nagyon-nagyon érthetetlen maradok, hogy akkor ott, az olajfák hegyén, akkor ott nem csak az volt, hogy már szenvednie kell, hanem minden ember ott volt, hogy érte is, és hogy mennyien nem fogják ezt még tudomásul se venni, mennyien elutasítják minden, hogy érezzem ezt, hogy értem, és hogy ebben egy hívás van, hogy én nekem erre felelni kell, ezt én nekem be kell fogadni. Nem erőszakkal váltott meg egyikünket se. Nem becsomagolt, megváltottak vagyunk egy masnis csomagba, hogy futunk a futószallagon az örök életbe. De ezért nekünk is küzdeni kell, tudatosítani, keményen befogadni. És hogy ez nem lehet egyszer s mindenkorra befogadni. Nincs ilyen. Minden nap előről kezdődik. Minden nap meg kell küzdenünk azt, hogy én most elfogadom, én most ebben benne vagyok. Hogy ez mit jelent, mondjuk, vegyünk néhány dolgot. Azt mondta Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. A világ világossága. Most arra felé haladok, hogy azért a kereszténység nem egy ilyen egyedi vallás, tehát itt azért csak együtt, de a világ világossága mit jelent ez? Ahhoz, hogy ez az égő világítson, világossá kell lennie, fényessé, hogy megvilágítson másokat. Tehát először nekem kell megváltottnak lenni, hogy mások felé ezt tudjam vinni. A föld sója, azt mondta Jézus, a só ízét vesztek ki, dobni tapossák el. Tehát először is a sónak kell ízesnek lenni. Nekem kell személy szerint megváltoznak, hogy mások felé is nézzek, mások felé is sugározzak. Hegyre épült város, nem egy halomkő, hanem egy szilárd darabra épített valami város van ott fönt, amire föltekintünk. Tehát csak akkor tudok más felé mutatni, haladni, ha én magam ilyen megváltott vagyok. Van ennek még egy nagyon nagy oldala, hogy Jézus a megváltással küldetést is ad. Tehát ha én megéltem ezt az én személyes megváltásomat, akkor én vagyok a világosság mások felé. Most erre se lesz igazából nagyon hosszú idő, de Jézus nem azt mondta, hogy tanítsátok az embereket, magyarázzátok neki, amit mondtam, nem, tanúságot tesztek rólam, Jeruzsálemben, mert Júdeában, Szamáriában, az egész világon, ha tehát tanúságot tesztek. Nekünk ez, amit igét hirdetünk, ez körülbelül azoknak szól, akik már benne vannak. De igazából kifelé ebben a mi mai társadalmunkban is, de nekünk a megváltottságunkkal kell megdöbbenteni a világot. Volt egy kedves jezsuita teológiai tanárom, az el is mondta sokszor, akkor volt ugye a második vatikáni zsiratőrök vagyok, már 60-es évek, stb. Akkor utána teológus, akkor indult. Ugye akkor indult az, hogy a világiak is felolvasnak, bekapcsolódnak, minden. Mondott egy érdekeset, nem becsült elé ezt, hogy a világiak bekapcsolás nem arrúzhatsz össze, de azt mondta, hogy az egyház jövője nem azon múlik, hogy hányan tolonganak a pap körül az oltárnál a szolgálattal. Azt mondta, az egyház jövője azon múlik, hogy mi keresztények meg tudjuk-e döbbenteni a környezetünket azzal, ahogy élünk, ahogy reménykedünk, ahogy bizakodunk. Hogy én bennem van-e reménység a hitemből ott, ahol mások már csüggetnek. Én derűs vagyok-e még mindig ott, nem biztos, hogy vigyorgok, de derűs vagyok-e ott, ahol mások elveszítették már a lelki egyensúlyukat. Hogyha ha megkérdezik, hogy miért, nekünk másképp kell élni közöttünk. Mi megváltottak vagyunk. Ez a tanúságtétel tulajdonképpen. Jézusról akkor kell beszélnünk egy ilyen nem hívő társaságban, még másképp élünk, mert ha megkérdezik, hogy miért. Hétvégével foglalkozom, jó, nagyon régen hétvége, ez egy családi lelkiség közösség. Olyan sokszor megélte, hogy valaki hétvégén vettek részt, és akkor mások azt mondták, hogy jó nektek, ti szeretitek egymást. Akkor mondták, hogy jó, hát ti is szeretetitek, de hogy miért, meg hogyan. Tehát azt, hogyha a megváltottságunk sugároz kifelé. Egymás felé pedig azért minket összeköt ez a megváltottság. Szent Pál hangsúlyozta nagyon, meg Evangélium Szentírás mást is, hogy az egyház olyan, mint a test. Nagyon hangsúlyozom. A testem, az csak akkor él, akkor működik, ha minden egyes sejtje él. Ha úgy tetszik, ha minden egyes sejtje megváltott, és akkor kötődik a másikhoz, és ebből adódik össze az, hogy él a testem. Az egyház is ebből. Az első talán legtöbbnek az, hogy ez a megváltottságom, ez a szeretetem, ez a ahogy Krisztus szeretett minket, a család. És akkor itt van az az első közösség. És a családok összetartozása. De ebben csak az működik, ha itt megváltottak teszik ezt. Igaz, Szent Pál azt mondta, hogyha valakinek pogány házastársa van, férje, felesége, mindegy, el ne hagyja. Ha akar vele, ő így fogalmazta még, hogy a Teremtő Isten háborítása nélkül élni, akkor maradjon vele. Mert ő megszenteli a házastársát, de azt jelenti, hogy ő viszi ezt a megszenteltséget. Ma azt mondanák, a békivel akar vele normálisan élni, hogy akkor elni hagyja, de hogy ő megszenteli. Most abban nem megyek bele, egy csomó példát tudni mondani azokról, akik aztán megszentelődtek és együtt valsásosabbak lettek, mint ahogy azelőtt. Most még megváltott lenni, az egész egyház történelmét kell látni. Nem megyek bele a történelem filozófiába, hogy az egyháznak mindig akkor volt a bukfence, mikor hatalomra került, de ezzel a megváltott hűséggel, hogy hatással voltak a más emberekre. A rómaiak azt mondták, hogy nézzétek, hogyan szeretik egymást a keresztények, pedig üldözöttek voltak minden. És ez, hogy ők megváltottként éltek, ez pünkösd után, ugye minden, ez megdöntötte a római birodalmat. keresztény lett. A karácsony tezik, adtuk ilyen csinodrottás ünnepszekre, és nagy pogány ünnepet az újjászületű napot. Még keresztelték, én álltunk, de most nézd. Jupiterreibe tették, Jézus kész, most már. Na mindegy, mai napig. A feudalizmus, hát, hogy még nem folytott az egyházat, minden főurak, meg mindennel foglalkoztak, többet vadásztak, mint az egyházat, az elfikelők is. Ki jött ebbe? Egy valaki, aki tiszta hülyének tartottak, egy gazdag kelmekereskedőnek a fia Assisibe azt mondta, hogy nem, Jézus nem így élt, nyakába akasztott egy zsákot, körüljárt, koldult, minden. Hát, lehet, hogy nem sok jövőt jósoltott neki senki, de szó szerint élte, még váltottként élte azt az evangéliumot, és sokkal több társa lett a magyar szentjeinknek is, korábban, meg utána való javarésze, Ferences, minden. Még változott az egyház. A 16. század, ez a nagy egyházszakadás, minden. Én rácsodálkoztam, hogy milyen sok szent volt a 16. században. És ezek úgy megerősítettek a katolikus egyházat, hogy sose volt erősebb talán, mint ebben az utolsó 500 évben. Napjainkban, nem tudom, ki ismer ebből valamit, egyet-kettőt említ egy, mondjuk, ha azt nézem, hogy egy Chiara Lubich fokolári lelkiség, mit csináltak? Heten nekiálltak az evangéliumot szó szerint élni, szeretett meg, stb. A lehetetlen időben a Tritót nagyon bombázták, a második világháború vége, minden. De másokat is, egy Teréz anya, Kalkutai, mit csinál? Még a Nobel-díjat is elismerték neki, mit csinált? Egyszerűen imádkozott, ő megváltott, megérezte magát, és megpróbálta legelesettebb embereket ott Kalkutába. Akár az utolsó napjaiban is szeretni fölkarolni, emberi körülményekbe helyezni. Nem csinál semmilyen nagy programot, nem csinál semmit, csak ezzel a megváltottságán volt, ezzel megy. A újságíró kérdezte tőle, hogy mi az, hogy minden reggel 2 óra hosszát töltenek ti, mi se elmérkedés, nem tudom, micsoda imádságok, minden, hány ilyen szegényt föl tudna szedni annyi idő alatt, azt mondta neki, hogyha az reggelénként nem lenne, akkor egyet se. Egyet se. Azért, mert először is neki kellett nagyon benne lenni abban, hogy engem Jézus megváltott, hogy nem olyan egyszerű volt az, mert főszedegette ezeket, ott azért életveszélyben volt minden, stb. És sok energia kellett hozzá, és ezért végigcsinálta, mert benvált magába vitte azt, hogy megváltott. Na most, tehát kereszténység közösségi vallás, mi összetartozunk, de csak a személy és életében megváltott ember tudja az egyházat élni. Kedves hívek, kedves testvéreim, nem programokat kell csinálni. Nem programok fogják az egyházat megmenteni. Abból rengeteg van. Meg kell élni mindegyikünknek azt, hogy Jézus engem megváltott, mit kell tennem, hol tudok tanúságot tenni, hol tudom el sugározni. Összetettebb ennél, de én úgy gondolom, hogy Ferenc pápa a szinódussal ezt akarta elérni. Mindannyian a megváltottságunkkal haladjunk előre. Tehát összegezve a végén, mindegyikünknek azt kell megélni, hogy engem személy szerint váltott meg Jézus. Értem adta életét, értem volt hűséges, és számít arra, hogy én ezt befogadom, és újra befogadom, és nap mint nap befogadom, és ez szerint akarok menni. Ezzel akarom az ő országát építeni, bennetek van, köztetek van, azt mondta. És azt nem lehet, hogy ezt én ilyen egyedül lét minden, a Remete szerzetesik és az egész egyházért imádkoznak, tehát nem ilyen üveg búra alatt leborítottak, de az egész életüket adják erre, rengetegen imádkoznak értünk, de hogy mi is tudjuk, hogy ezt kell sugároznunk magunk körül. De újra azzal fejezem be, ha az az égő kiégett, akkor nincs világos. Azért, mert ott, mert ő nem világos, ő most mit tudom, ez az égő nem világos. Tehát elsősorban nekem kell megváltottnak lenni, hogy Jézust vigyem. A só, amit mondtam, elsősorban a sónak ízesnek kell lenni, sósnak, akkor sózza a környezetét. Ha nem sós, akkor semmi. Ezt, amit Jézus mondott. Tehát a keresztény közösségi, próbáltam mindig tapintatos lenni, de mikor valaki elmondja nekem, hogy hát atya, én nekem semmi bűnöm nincs, én egyedül élek, én senki engem nem érdekel, senkihez nem megyek, semmi, és senki nem jön hozzám, és én nekem semmi bűnöm nincs. Volt már ilyennek mondtam, hogy hol legyen lépcsőházas háza, ott, hogy van egy valaki ott a lépcsőházban fiatal, akinek néha vigyázni kellene csemetéjére, stb. Próbáltam már fő, akkor ez veszély. De tudok olyanokat, akik ott laktak, és megfigyelték idősen, azt mondja, hogy itt senkivel nem beszél. És csinált egy olyat, hogy karácsony estéig óvatosan mindenki bent volt, az egész lépcsőházba, mindenkinek a kilincsire akasztott egy szalócukrot. És mikor kijöttek ki, hát ki kérdezgették egymást, úgyhogy akik sose szóltak egymáshoz, elkezdték egymással beszélni, mert ki akasztott, hogy akasztott, tehát ketté volt. Úgyhogy vannak fantáziák, de ez a összetartozás. Na most, én körülbelül ezt akartam maiba beleszorítani. Érthető volt ez valamennyire? Nem, a világ, ha azt mondjuk világot megváltottak, azt jelenti, hogy sokan vagyunk a világon, akiket megváltott, meg hogy mindenkinek van erre lehetősége. De nem, ma se fog rendet csinálni, azt nekünk kell csinálni a világban. De másik vége is van az ilyennek, mert én már tökök kérdeztem, hogy zűzavarnak látszik nekünk ez a világ, de ha mindenható Isten végtelen jóságával nem tart mindenkit számon, és nem hozza rendbe ezt a nekünk összevisszas, akkor ki? Akkor mi értelme van ennek? Isten mindenkinek megadja azt, ami neki áll, mindenkinek, amit elért, amit lelkiismerettel, stb. Jó. Mindenkit megváltott, de aki elutasítja, az önmagát zárja ki abból a megváltásból. Mindenkinek van lehetősége. Bár ez úgy nem szabadna senkire rámondani, gonoszokra se, hogy ez nem fogadta el. Az itt az egyház még a rablógyilkosoknál is, ahol lehetősége van, az akasztásnál is oda tartja a feszületét, hogy még mindig elfogadhatod. Jó, én a múltkor mondtam, azt hiszem bűnről beszéltünk, az egyház senkiről sem mondja ki, hogy elkárhozott. Szenté avat valakiket, az azt jelenti, hogy ez így élni jó, és ez üdvözült, stb. Nem tudjuk, hogy kiben mi zajlik le akkor, amikor minden ilyen súlyos betegnek világos, amikor szembesül azzal, hogy ennyi. Hogy kiben mi zajlik le. Sok-sok-sok ilyen tapasztalatom van. Köszönöm a türelmüket!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen, Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet! Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk! Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk!
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éj homályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökké él. Amen.
0: Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől. Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen.
1: Ezt mondja az Úrnak, Te vagy menedékem és erősségem. Istenem, benned bízom.
0: Megmentő Téged a vadászok tőrétől és a gonosz beszédtől.
1: Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz.
0: Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem kell félned az éjjeli rémtől.
1: A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben ólálkodó ragálytól, a fényes nappal pusztító dögvésztől.
0: Essenek el bár ezren oldaladon és tízezren jobbod felől. Nem érhet Téged semmi bántódás.
1: Saját szemeddel láthatod majd. Látni fogod a bűnösök bűnhődését.
0: Mert az Úr a Te védelmező várad, a magasságbelit választottad oltalmadul.
1: Így nem ér semmi baj. Otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
0: Mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon.
1: Tenyerükön fognak hordozni, hogy kőbe ne üsd lábadat.
0: Áspis kígyón és viperán lépdelsz, kígyót és oroszlánt eltiporsz.
1: Hűséges hozzám, azért megmentem. Oltalmazom, mert nevemet ismeri.
0: Ha kiált hozzám, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá. Megszabadítom, és dicsőséget szerzek neki.
1: Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására sem, a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te vigy meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
0: Könyörögjünk. Látogasd meg, kérünk Istenünk, ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze üzd tőle. Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében őriznek, és áldásod legyen rajtunk mindig Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen. Áldunk megváltónknak, Anyja, nyílt kapuja fönn a magas égnek, és tengercsillag, nyújts oltalmat nékünk, Szánd meg jóra vágyó népedet, hisz te lettél

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A második fejezetnél tartunk, és a 42. verset olvasom. Álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Azok, akik hisznek és megkeresztelkednek, közösséget alkotnak. Az apostolok cselekedetei második fejezetének 42-től a 47-ig tartó része a három összefoglaló közül az első, amely a jeruzsálemi egyház kezdeteit írja le. Ezek az egyház életének egy idilli alapító szakaszát ábrázolják, amely példaként szolgál. Szkeptikusok azt állítják, hogy mivel Lukács nem volt személyes tanúja a jeruzsálemi egyház korai éveinek, erről az időszakról szóló beszámolója kitaláció. Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Bár Lukács egyértelműen arra törekszik, hogy a pünkösd utáni egyházat példaként mutassa be, nincs okunk kételkedni az általa festett kép általános hitelességében. Pál kíséretében tett utazásai során Lukácsnak bőven lehetett kapcsolata a jeruzsálemi közösség korai tagjaival, például Szilással, különösen ha Lukács elkísérte Pált Jeruzsálembe. Emellett az apostolok cselekedeteiben szereplő jeruzsálemi egyház történetének alapos olvasása a közösség problémáiról és eredményeiről is bizonyos realizmust mutat. Ez az első összefoglalása pünkösd utáni keresztény közösséget úgy ábrázolja, mint amely az apostolok tanítására épül, amely a mai napig a keresztény tanítás alapját képezi. Az új közösség emellett a tagok közötti közösségi életen, azaz a testvériségre, a koinoniára is épül, amelyet elsősorban a kenyér megtörése, azaz az eukarisztia és a közös étkezések, valamint a közös imádkozás során élnek meg. Ez a lelki közösség pedig alapját képezi az anyagi javak megosztásának. Ahogyan Pál levelei is jelzik, az egyházi élet szoros testvériségre épül, amely magában foglalja egymás szükségleteiről való gondoskodást, az örömök közös megünneplését és a bánatban egymás támogatását. Mindez a keresztény tanúságtétel elengedhetetlen része a világ előtt. Ez a négy elem továbbra is döntő fontosságú az egyház életében a jövő nemzedékei számára. Az apostolok tanítása, a közösségben való egymás iránti gondoskodás, a kenyér megtörése és az imádságok. A 43. verssel folytatom. Félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda és jel történt Jeruzsálemben. Lukács kiemeli, milyen mély benyomást tettek a keresztények másokra. Mindenkit félelem és tisztelet fogott el, főként az apostolokon keresztül végbevitt csodák és jelek miatt. Akárcsak Jézus tanítása, azaz az ő apostolainak tanítását is hatalmas tettek kísérik, amelyek megerősítik az üzenetet. Az apostolok által végzett csodákat és jeleket valójában a feltámadt Jézus végezte, aki rajtuk keresztül cselekedett. Ezek jelek, mert az apostolok által hirdetett jó hír igazságát jelzik, hogy Jézus él, és megvalósítja Isten országát. Ezek csodák, mert félelmet, csodálatot, dicséretet és hálát váltanak ki. Ezek emlékeztetnek továbbá a sok jelre és csodára is, melyeket Isten Mózes által vitt végbe a kivonulás során, jelezve, hogy Jézusban Isten egy új és nagyobb szabadító cselekedetet hajt végre. Itt akkor nyitunk egy kis zárójelet az Úr félelmével kapcsolatban. Lukács megjegyzése miszerint félelem, vagy szó szerint rettegés fogta el minnyájukat, az Úr félelmének bibliai témájára utal. Az apostolok által végbevitt jelek és csodák nyilvánvalóvá tették, hogy Isten jelen van, és az ő hatalmával cselekszik, ami az embereket áhítatos félelemmel töltötte el. Az Úr félelme a Szentírásban nem szolgai rettegés, hanem Isten előtt tanúsított megfelelő, tiszteletteljes magatartás, amely megóv minket a bűntől, és bűnbeesésünk esetén bűnbánatot szül. Paradox módon az Úr félelme megszabadít minket a földi félelmektől, például attól, hogy mások elítélnek minket.
Mózes ezt a paradoxont szemlélteti, amikor így buzdítja a népet, ne féljetek. Isten azért jött, hogy próbára tegyen, és felébressze bennetek az iránta való félelmet, és így elkerüljétek a bűnt. Az Úr félelme olyan helyzetbe hoz minket, hogy felismerjük Isten szentségét, így ő szabadabban cselekedhet rajtunk keresztül, mivel nem közeledünk hozzá elbizakodottan. Ez a Szentlélekkel eltelt messiás hét tulajdonsága közül az egyik, amelyet hagyományosan a Szentlélek hét ajándékaként ismernek el. Isten messiási népe örömét leli az Úr félelmében, olvassuk Izajás próféta könyvében a 11. fejezetben. A 44. és 45. versekkel folytatom, a hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták, s az árát szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek. Az, hogy minden hívő együtt volt, vagyis egy helyen tartózkodtak, arra utal, hogy gyakran összegyűltek, például otthonaikban és a templomban. Az, hogy mindenüket közösen birtokolták, azt jelzi, hogy mély lelki egységük az anyagi javak megosztásához vezetett. Ez a vagyonközösség, amely éles ellentétben áll az emberek birtoklási vágyával, hatalmas tanúságtétel a Jézus által megalapított Isten országának jelenlétéről. Lukácsnak a korai keresztény közösségről alkotott ábrázolása később inspirációt jelentett a szerzetesi közösségekben, az eszközök közös tulajdonának kialakításához, ahol a szerzetesek szó szerint minden világi javukat a közös kasszába adták. Lukács azonban nem utal arra, hogy minden keresztény ilyen szigorú vagyonközösséget gyakorolt volna. Amikor Péter megdolgálja Ananiást a föld eladása kapcsán tett becstelen kijelentése miatt, így szól, hát nem a tied maradhatott volna, ha meg akartad tartani? Vagy ha eladtad, nem rendelkezhettél szabadon az árával? Lukács szavai visszhangozzák a barátságról szóló, jól ismert hellenisztikus közmondást, a barátok mindent közösen birtokolnak. A közmondás kijelenti, hogy a barátok hajlandóak megosztani mindent, ha szükség van rá, bár általában nem teszik ezt szó szerint. A korai keresztény közösségben az történt, hogy egyes jómódú tagok eladták ingatlanaikat és vagyonukat, ahogyan Barnabás is tette az apostolok cselekedetei 4:36-37-ben, hogy azokat mindenki szükségleteinek megfelelően osszák szét. Vagyis azok, akik felesleges javakkal rendelkeztek, eladták azokat, hogy gondoskodjanak a szegények, különösen az özvegyek és az árvák szükségleteiről. Lásd majd a 6. fejezet első versét. Az összes tag között barátság, kölcsönös gondoskodás volt, ez összekötötte őket, és ez lenyűgöző volt, és erőteljesen vonzó volt azok számára, akik ezt látták. Egy újabb zárójelet nyitok az apostoli egyházról, vagyis az egyház apostoli voltáról. Ahogyan a korai keresztények az apostolok tanításának szentelték magukat, így tesztek a keresztények minden korszakban. A katekizmus a 857. pontban tanítja, hogy az egyház apostoli, mert háromféleképpen az apostolokra épül. Az apostolok alapjára épült és épül továbbra is, akik Krisztus által kiválasztott és misszióba küldött tanúk voltak. A benne lakozó Szentlélek segítségével az egyház megőrzi és továbbadja a tanítást, a hit letéteményt, az apostoloktól hallott üdvözítő szavakat. Az apostolok által továbbra is tanítják, szentelik, és megszentelik, és vezetik Krisztus visszatéréséig az ő pásztori hivatalban levő utódjain keresztül, a püspöki kollégiumon keresztül, a papok segítségével, Péter utódjával, az egyház legfőbb pásztorával egyesülve. Ez a II. Vatikáni zsinat egyik dokumentumából, az Ad Gentesből volt az idézet. Folytatjuk a 46. verssel. Egy szívvel, lélekkel minden nap összegyűltek a templomban. A kenyeret házaknál törték meg, és örömmel és egyszerű szívvel vették magukhoz az ételt. A hívők, akik továbbra is jámbor zsidóknak tartották magukat,
A templom környékén gyűltek össze imádkozni, és otthonukban megtörték a kenyeret. A kenyér megtörése a többi keresztény testvérrel való közös étkezésekre utal, amelyek valószínűleg magukba foglalták az eukarisztiát is, és amelyeket az öröm és a szív őszintesége jellemezte. Mármint ezeket az összejöveteleket. Mielőtt templomokat építettek volna, a keresztények az otthonukban ünnepelték az eukarisztia szertartását, általában egy közös étkezés keretében. Lásd például Pál beszámolóját az 1 Korintus 11, 17-34-ben. A 47. verssel folytatom, dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponként növelte az üdvözültek számát ugyanott. A keresztény közösség kedvező megítélésnek örvendett az egész nép, jelen esetben a zsidó nép körében. Ez a hangsúly, amelyet a keresztények kívülállókra gyakorolt pozitív benyomásra helyeznek, eszünkbe juttatta a kisfiú Jézust, aki bölcsességben, életkorban, Isten és az emberek előtti kedvességben növekedett. Ez a jó hírnév hozzájárult az egyház növekedéséhez, mivel az Úr minden nap növelte azok számát, akik üdvözültek. Az apostolok cselekedetei az első keresztények közösségi életét nagyon erőteljes evangelizációs hatással ábrázolta. Most pedig nézzük, hogy mit lehet ebből megtanulni napjaink életében. Lukács leírása az őskeresztény egyházról kihívás elé állít minket. Milyen mértékben hasonlítanak plébániáink a jeruzsálemi őskeresztény közösségre? Kifejezik-e vasárnapi eukarisztikus összejöveteleink azt a közösségi életet, amelyet a közös imádkozás, a kölcsönös támogatás, a közös étkezések és más formákban megnyilvánuló testvériség jellemez? Kiterjed-e plébániánk lelki élete a Szentmisén túlra? Arra, hogy kis csoportokban, bibliórák keretében, valamint szociális és evangelizációs tevékenységek során megosszuk egymással életünket. Az ilyen közösségi élet örömhöz és az Úr jelenlétének intenzív tudatosulásához vezet közöttünk, amely a liturgia gazdag ünneplésében csúcsosodik ki. A jeruzsálemi egyház példája arra tanít minket, hogy osszuk meg időnket, pénzünket és javainkat a rászoruló keresztény testvéreinkkel. Keresztény nagy lelkűségnek pedig nem szabad csak az egyház tagokra korlátozódnia, ki kell terjednie a nem keresztényekre is. Pál jól fogalmaz, tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel. Olvashatjuk a Galatákhoz írt levél 6. fejezet 10. versében. A keresztény szeretet, szolgálat és nagylelkűség ma is vonzza az embereket Jézushoz és az egyházhoz, ahogyan az egyház kezdeti időszakában is tette. Minél inkább a mai keresztények a Szentlélekkel teli életet élnek, annál inkább számíthatunk arra, hogy sokféle jel és csoda történik közöttünk. Lukács összefoglalása a korai keresztény közösség életéről egy keresztény kultúra kezdeteit ábrázolja, egy olyan társadalmat és életmódot, amely Isten szaván alapul és a Szentlélek által él. Ahogyan az egyház legújabb tanítása is hangsúlyozza, az evangelizáció célja az, hogy az örömhír ne csupán az egyénekhez jusson el, hanem áthassa a kultúrákat, és átalakítsa azokat, megtisztítva és kiemelve azokban azokat az elemeket, amelyek összeegyeztethetők az evangéliummal. Ezt a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes című részéből, a második fejezetből idéztem. A mai kereszténység azonban gyakran nagyon individualista. Még azokban az országokban is, ahol nagy számban élnek hívők, hiányzik a keresztény befolyás a törvényekre és intézményekre, az oktatásra, a tudományokra, a szórakoztatásra, a sportra vagy a művészetekre. Ahogy II. János Pál pápa fogalmaz, az a hit, amely nem hat ki az ember kultúrájára, nem teljes mértékben magáévá tett, magunkévá tett, nem teljesen átgondolt, és nem hűségesen megélt hit. Ez a Christi Fideles Laici dokumentumból, az 59. fejezetből volt.
Valóban az evangélium és a kultúra közötti szakadék kétségkívül korunk legfőbb drámai problémája, ezért minden erőfeszítést meg kell tenni a kultúra teljes körű evangelizációjának biztosítása érdekében. Olvashatjuk 6. Pálnak az Evangelii Nuntiandi című dokumentumából a 20. fejezetben. Igen, csodálatos olvasni az ősegyház életéről, különösen ezeket a részeket, és valóban kihívás elé állít ez minket. Valahogy erre kell törekedjünk, papok, hívek egyaránt, hogy a mi közösségeink is egyre inkább hasonlítsanak ezekre az őskeresztényekre, hogy úgy éljük meg a hitünket, hogy azt az életünk minden területét átjárja az evangélium, a krisztusi lelkület, és ha ezt megtesszük, én hiszem, hogy Isten ma is az evangélium hirdetését jelekkel és csodákkal kíséri majd. A legnagyobb csoda igazából az, ha egy ember élete megváltozik. Egy megtérés, egy átformált, átalakult, megújult élet, az maga a csoda. Engedjük, hogy az evangélium üzenete és annak lelkülete, a Szentlélek ereje átjárja az életünket, és éljük ezt meg együtt, közösségben, szeretetben, hogy mi is megtapasztaljuk egyre gyakrabban Krisztus valóságos jelenlétét magunk között, nem csak az eukarisztiában, hanem a testvéri közösség megélésében is, és a tanúságtételünk legyen látható, legyen tapasztalható a kívülállók számára is, mert egyszerűen csak az üzenet, bármilyen vonzó is legyen, a mai világban már mindenféle tanítás és ideológia már elkoptatottá vált, hogyha nem társul hozzá hiteles élet is, vagyis egy közösség, amely megéli is azt az általa hirdetett üzenetet, akkor az nem lesz hatással. Viszont egy üzenet, amit hirdetnek és meg is élnek, az már igen, valóságosan hathat az emberekre. Ezt így fogalmazta meg a már előbb idézett dokumentumban 6. Pál, hogy a mai világnak nem tanítókra van szüksége, és amennyiben mégis hallgat a tanítókra, az csak azért van, mert ők egyben tanuk is. Tehát törekedjünk valóban ilyen az életünkkel tanúsítani mindazt, amit hirdetünk. Segítsen a Jóisten minnyájunkat ebben. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Márja a rádió, és fénysugár a lelkednek.
1: Szép jó estét, kezicsókolom, sok szeretettel köszöntök mindenkit a házigazda nevében és jogám, és engedjék meg, hogy nevetekben, nevükben és önök ti helyettetek is, prof. dr. Rosta István. A Szentmise végén már beharangoztam, azt a képzavart használtam, hogy élvezzük együtt ezt az előadást. Általában az előadások élvezése az mindig valami intellektuális gyönyör számomra. Most a professzor úrnak a magas intellektusából előbukkanó, előtörő bölcsességek, és az a hihetetlen sokszínű, sokrétű és nagyon megalapozott a tudós pontosságával és precizitásával megfogalmazott ismeret anyag, ami átsüt, ami áttűz, az lebilincselés valóban intellektuális gyönyör. Úgyhogy ne csak élvezzük, hanem gyönyörködjük is együtt ezekben a szavakban, ezekben az előadásokban. És hát itt van alkalmam ismét köszönetet mondani professzor úrnak, hogy közelmúltban Pázmány és a barokk korszakról szóló előadással örvendeztetett meg minket, ma este pedig a Istenben hívő tudósokról, természettudósokról, szám szerint 12-ről lesz szó. Fogadjátok nagy szeretettel. Professzor, kérlek, tartsd meg előadásodat.
2: Főtisztelendő plébános atya, köszönöm a köszöntést. Kedves egyházközségi társaim, ebből az egyházközségből és a város többi egyházközségéből is, kedves minnyájan, hölgyeim és uraim. Ennek a 8:05-ig tartó előadásnak az első perceiben egy együtt gondolkodásra hívom meg önöket. Gondoljuk csak meg együtt azt, hogy költők és szép írók esetében mennyire gyakori, és jó ez így, hogy gyakori, az, hogy az istenes verseik külön gyűjteményes kötetben is megjelennek. Mondok néhány példát. Babits Mihály Isten gyertyája címmel jelentetett meg egy kötetet az istenes verseiből. Aztán Gárdonyi Géza, Útra készülés, istenes versek. Ezt is, az előbbit is a Szent István társulat adta ki. De József Attilának is van egy kötete, aminek az a címe, hogy Fogadj fiadnak, és ebben is a költő istenes versei vannak. De vajon tudnánk-e mondani egy olyan kötetet, ahol természettudósnak az Isten hittel kapcsolatos gondolatai vannak? Én azt hiszem, hogy kapásból nehezen tudnánk ilyet mondani, pedig az az igazság, hogy a természettudósokat a költőknél, szépíróknál nem kevesebb mértékben szintén érdeklik az Isten hittel, az Isten kapcsolattal összefüggő kérdések, de ezek valahogy gyűjteményes kötetekben nem nagyon szoktak megjelenni. Ez a mostani előadás, akárha írásban is megjelenne, természetesen nem pótolja azt a hiányt, hogy természettudósok istenes gondolatai nem jelennek meg írásban, vagy csak nagyon ritkán, de arra minden esetre jó, hogy rá irányítja a figyelmet arra, hogy bizony a természettudósok között is nagyon sok istenhívő, vallásos ember van, akik a gondolataikat szétszórtan ugyan, nem egybegyűjtve, különböző írásokban, de mégiscsak meg-meg jelentetik. Ezeket érdemes összegyűjteni, és egy ilyen gyűjteményről szól ez a mostani előadás is. Ennek az előadásnak van egy rövidebb címe, ez látható a plakátokon, ami úgy szól, hogy Istenben hívő természettudósok, vagy Istenben hívő világhírű természettudósok, és van egy hosszabb címe is. Néhány dokumentumban megjelent a hosszabb cím is, és a hosszabb cím pedig így hangzik, mégis hisznek. Válogatás Istenben hívő természettudósok gondolataiból. Ennek a hosszabb címnek az első két szava az, hogy mégis hisznek, idézőjelek között van. Azért van idézőjelek között, mert ez a két szó, hogy mégis hisznek, Jézustól van, a Bibliában olvashatjuk, János evangéliumában a 20-29-nél. A hozzá kapcsolódó történet mindannyiunk számára ismert, de talán azért nem felesleges feleleveníteni. A kereszthalált követő feltámadás után Jézus megjelent a tanítványoknak, az apostoloknak, és egy alkalommal Tamás nem volt ott a tanítványok között. És amikor az ott lévő tanítványok Jézus megjelenése után elmesélték Tamásnak azt, hogy láttuk az Urat, Tamás azt mondta, hogy ő ezt nem hiszi el. Csak akkor hiszi el, ha a kezein és a lábain látja a szegek nyomát, és az ujjával megérintheti az oldalán lévő sebet. Amíg ezt ő nem tudja megtenni, addig nem hiszi el. Ezt követően Jézus újra megjelent a tanítványoknak egy olyan alkalommal, amikor Tamás is ott volt. És Tamásnak azt mondta, hogy Tamás, jöjj ide, nézd a kezemen, a lábomon a szegek nyomát, érintsd meg a sebet az oldalamon, és ne légy hitetlen, hanem legyél hívő. Tamás leborult, és azt mondta, én Uram, én Istenem. És Jézus akkor befejezésül a történetet befejezéseképpen ezt mondta Tamásnak, Tamás, hittél, mert láttál. Boldogok azok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Ezt a bibliai jelenetet nagyon sok festő vászonra vitte már. A kivetítésben is látunk két festményt. A baloldali festménynek a címe Hitetlen Tamás, és Caravaggiótól való, 1600-1601-ben festette a művész ezt a képet. Meglehetősen naturalista kép. Mert a képen azt látjuk, hogy Tamás még azzal sem elégszik meg, hogy nézi a szegek nyomát, és nézi Jézus oldalán lévő sebet, hanem még az ujját is oda dugja Jézus oldalához, az oldalán lévő sebbe. Naturalista kép ez Caravaggiótól. A jobboldali kép Iványi Grünwald Bélától van, aki 1867-ben született, és 1940-ben halt meg, tehát 19.-20. századi festő. És a kép címe szintén az, a Hitetlen Tamás. A következő két képen baloldalt egy novgorodi ikon látható a 15. századból, Tamás kételkedése címmel, a 15. század végéről. Végül a negyedik kép 1634-ből való, a művész Rembrandt, és a kép címe Tamás kételkedése. Ezek a képek már kevésbé naturálisak, mint Caravaggioé. Miért is ide való ez a négy festmény? És miért ide való ez a két szó, hogy mégis hisznek? Mert hogyan dolgozik egy természettudós? Megfigyeli a valóságot érzékszerveivel, és a tapasztaltakat rögzíti. Ha érzékszerveivel nem tudja megfigyelni a valóságot, akkor megfigyeli műszereivel, készülékeivel. És amit tapasztal, azt rögzíti. Amit vagy a műszerei által, vagy a saját érzékszervei által tapasztal, azt elhiszi, amit nem, azt nem hiszi. Így dolgozik a természettudós. De gondoljuk csak meg, a természettudósok között nagyon sok hívő ember van, pedig Jézust sem látják. Persze, a természettudós is, mi is, hívő emberek, látjuk Jézust, ahogy mondani szokták, lelki szemeinkkel. Gondolati síkon, érzelmi síkon, lelki síkon, látjuk az oltári szentségben, látjuk a szentostjában, de olyan értelemben, ahogyan a feltámadás után a megjelenésnél az apostolok látták, ilyen értelemben nem látjuk Jézust. Nem tudjuk megfogni a kezét, nem tudjuk megérinteni a vállát, tehát földi értelemben nem látjuk. Lelki szemeinkkel, ahogyan szoktuk mondani, látjuk. És a természettudósok is így vannak. A természetben is látjuk Jézust, de ez is egy közvetett látás, hogy úgy mondjam, itt is lelki szemeinkkel látjuk. Van Vas Albertnek egy gyönyörű verse, aminek az a címe, hogy látható az Isten. Vas Albert 1908-ban született, magas életkort ért meg, 90 éves korában 1998-ban halt meg. És a rövid versének néhány szava így hangzik. Fűben, virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könyvben, korban, kincsben, ahol sötét van, ahol fényég, nincs oly magasság, nincs oly mélység, amiben ő benne nincsen. Arasznyi életünk alatt nincs egy csalóka pillanat, mikor ne lenne látható az Isten. De jaj annak, aki meglátására vak, és szeme elé a fénykor látja nőtt, az csak olyankor látja őt, amikor leszállni fél az álom. Ítéletes, zivataros, villámvilágos éjszakákon. Vas Albert versében sem az van, hogy úgy látható az Isten, ahogyan az apostolok látták. Sem ő, sem mi hívők, sem a természettudósok nem olyan értelemben látjuk. Vagyis mindannyiunkra igaz az, amit Jézus mondott, boldogok azok, akik nem látnak, és mégis hisznek. A következőkben, hát ilyen boldog természettudósokról szeretnék beszélni, akik olyan értelemben, mint az apostolok, nem látják Jézust lelki szemeikkel, igen, és mégis hisznek. Ezért van ez a két szó a hosszabb cím előtt, hogy mégis hisznek. A következő képen 12 természettudós látható, 4 sorban, és minden sorban 3 természettudós. Vannak köztük magyarok és nem magyarok. Van köztük Nobel-díjas és nem Nobel-díjas. Van köztük olyan, aki ma is élő kortársunk, és van olyan, aki már régen meghalt. A 12 természettudósnál rövid életrajzi adatokat mondok majd, és utána pedig egy-egy részletet az Isten hittel, a vallással kapcsolatos felfogásukból. De ha ezt mind a 12-nél így tenném meg, akkor az azért egy 2,5-3 órás előadás lenne. Tehát lesznek olyan tudósok, akikről egy kicsit részletesebben beszélek, másokról csak egy-két mondatot az életrajzukról, és befejezem azzal, hogy istenhívő vallásos tudós volt, vagy istenhívő vallásos tudós ma is. Mégis, ha rövid is az idő, 12 tudóst választottam ki, és ez nem véletlen, ez áthallás a 12 apostoltól, mert a Bibliában a legtöbb helyen azért 12 apostolról van szó, nem mindig. Van, amikor kevesebbről. Említettem Jézus megjelenését, ahol egyszer Tamás éppen nem volt ott. De nagy általánosságban mondhatjuk, hogy 12 apostolról beszélhetünk. Sík Sándornak van egy gyönyörű verse, a Keresztút, aminek a negyedik stációjában az szerepel, hogy véres tajték veri ki a mezsgyét, valamennyi viszi a keresztjét. Nem hiányzik senki sem a sorból, legelől a 12 apostol. Ő is 12 apostolról beszél, itt pedig a 12 természettudós. A felső sorban bal oldalon Baj Zoltánt látjuk. A református családból származó nagy természettudóst, édesapja református lelkész volt. Gyulaváriban született 1900-ban, és 1992-ben Amerikában hunyt el, de úgy rendelkezett, hogy a hanvait hozzák haza Magyarországra. Hanvai ma a családi sírboltban, Gyulaváriban, Gyula közelében nyugszanak. 1947-ben vándorolt ki Magyarországról az Egyesült Államokban, telepedett le, és a George Washington Egyetem fizika professzora lett. A háború alatt itt Magyarországon a radarok fejlesztésén dolgozott, mert a felismerő rendszereket tökéletesebbé akarták tenni. Véget ért a háború, a radarra már nem volt olyan nagy szükség, vagy nem olyan értelemben. Akkor a műegyetemen, ahol ő volt az atomfizika első professzora, összehívta a munkatársait, és azt mondta, hogy most pedig meg fogjuk radarozni a Holdat. És egy olyan rendszert dolgoztak ki, aminél a Holdra elküldött radarjeleket és azoknak a visszaverődését fel lehetett fogni és észlelni lehetett. 1946. február 6-án tették ezt közzé, és akkor derült ki, hogy 3 héttel korábban az Amerikai Egyesült Államokban egy ugyanilyen sikeres kísérletet végrehajtottak. De a tudománytörténészek már nagyon régen bebizonyították, hogy sem az amerikaiak nem tudtak a magyar kísérletről, sem a magyarok nem tudtak az amerikai kísérletről, egymástól teljesen függetlenek voltak. Ezért ma a tudománytörténetnek az az álláspontja, hogy mind a kettő kísérlet, a holdradar kísérlet, az amerikai is és a magyar is, vagy a magyar is és az amerikai is világ elsőnek számít. Ezért megfogalmazhatjuk, hogy az űrkutatás Magyarországról, illetve Amerikából, vagy Amerikából, illetve Magyarországról indult el 1946. januárjában és februárjában. De a méterrendszer kidolgozásában is Baj Zoltánnak igen komoly eredményei vannak, és a műegyetemen ő hozta létre, még a háború előtt, az első atomfizika tanszéket. Nos, Baj Zoltán az egyik írásában a következőket írja. Tegyük fel azt a kérdést, cum grano salis, írja, hogy mi a világ lényege. Szerette ezt a három latin szót használni Baj Zoltán, hogy cum grano salis, ami Pliniustól való a Krisztus utáni első században, és szó szerint azt jelenti, hogy egy csipetnyi sóval. Átvitt értelemben pedig azt jelenti, hogy józan ésszel, mértéktartással, józanul. Tehát tegyük fel józanul, józan ésszel, mértéktartással azt a kérdést, hogy mi a világ lényege. És Baj Zoltán így válaszol rá, miután elvetjük azt, hogy az anyag, a világnak a lényege a törvényeiben van. Nem arról van szó, írja Baj Zoltán, hogy előbb volt az anyag, aztán a tér, az idő, és a törvényeket valaki erre ráaplikálta. Előbb voltak a természettörvények, és az anyag is, a tér is, az idő is. A természettörvényeknek következményei, és nem előtte járói. És egy szép hasonlattal folytatja, akár bibliai idézetet is mondhatnék rá. Írja Baj Zoltán, kezdetben volt az ige. Az a miénk felett magasan álló értelem, ami a természet törvényeiben megnyilvánul, és aminek a parányait igyekszünk ellesni, nos, az a világ lényege. A kép megnyugtató, írja Baj Zoltán, mert eredményei vagyunk a végtelenségnek, a végtelen isteni bölcsességnek, és befejezi úgy ezt az okfejtést. Nincs okunk csüggedni. Baj Zoltán mellett, az elsősorban középen van Berényi Dénes. Berényi Dénes 1928-ban született, és nem olyan nagyon régen, 5 évvel ezelőtt, 2012-ben hunyt el. Atomfizikus volt, az atomi ütközések fizikájával és magspektroszkópiával foglalkozott. A rendszerváltozás után, mert előtte nem lehetett, ő lett a Debreceni Atommag Kutató Intézet igazgatója. Egy ideig a Magyar Tudományos Akadémiának alelnöke is volt, és a londoni székhelyű Európai Tudományos Akadémiának tagja volt. Berényi Dénes munkássága nagyrészt Debrecenhez kötődik. Berényi Dénes istenhívő, vallásos ember volt. A felső sorban jobboldalt Brassai Sámuel. Még a 18. században, 1797-ben született, magas életkort ért meg, mert 100 éves korában, 1897-ben hunyt el, az 1872-ben alapított újra alapított Kolozsvári Egyetemnek, ő volt 12 éven át a matematika professzora, de egészen elképesztő, hogy egyetemi szinten Kolozsváron mit tanított. Tanította a matematikát, tanította a természetismeretet, a botanikát, tanított történelmet és tanította a földrajzot, tanított filozófiát és nyelvfilozófiát, és tanított szanszkrit nyelvet. Nyilván kiváló képességű volt, és nem csak azért tudott ennyi ismeretet összeszedni, mert magas kort ért meg. Brassai Sámuelt szokták hívni az utolsó erdélyi polihisztornak is, mert egymástól rendkívül távol eső tudományterületeken volt otthon. Brassai Sámuel istenhívő, vallásos ember volt. A második sorban, bal oldalon láthatjuk Csókai Andrást. Csókai András az idegsebész, egy riport éppen tegnap volt vele a televízióban, a Zekhó TV csatornán. Idegsebész, az agyi vaszkuláris érsebészeti műtéti eljárások közül nagyon sok korszerű eljárást kidolgozott, mikrosebészi eljárások kimunkálásával foglalkozik, és ha jól emlékszem, amikor síbalesete volt Schumachernek, akkor ő volt az, aki felajánlotta, hogy Ausztriába kiutazik, és műtéti tudásával segít a sérülten. Agyi és gerinc sérülések akut műtéti eljárásaiban nagy-nagy sikereket ér el ma is, 1956-ban született. 4 évvel ezelőtt Csókai Andrástól kaptam egy elektronikus levelet. Nyilván nem csak nekem küldte meg, hanem másoknak is. Ebben az elektronikus levélben visszaemlékezik budapesti egyetemi éveire, Szent Ágotai János anatómus professzor előadásaira. Szent Ágotai János 1963-ban került a Pécsi Orvosegyetemről Budapestre, és lett Budapesten az anatómia vezetője. Csókai írja az elektronikus levelében, hogy egy alkalommal anatómia előadáson Szent Ágotai azt mondta, hogy az emberi agy egy végrehajtó szerv, egy kivitelező szerv, még akkor is, ha igen magas fokon differenciált. Olyan az emberi agy, mint az autóban a kormánykerék. Persze, a kormánykerék állásától függ az, hogy merre megy az autó, de a kormánykerék mögött ott van az ember. Az agyműködés mögött pedig ott van a lélek. Hát az 1960-as években ilyet egyetemi katedráról hirdetni bizony nem volt mindennapi és teljesen veszélytelen dolog. A ravasz orvostanhallgatók át is mentek Budapesten a bölcsészkarra, megkeresték Lukács György marxista esztéta professzort, és elmondták neki azt, hogy mit mondott Szent Ágotai az anatómia előadásában. Lukács György végighallgatta a hallgatókat, és a végén azt mondta, Szent Ágotainak igaza van. De ezt nem mondják el sehol se, mert ellenkezik a materialista nézetekkel. Így szól a legenda, írta ebben az elektronikus levélben Csókai András. Hát azért, ha ebbe belegondolunk, ez egy kicsit tragikus. Abból a szempontból, hogy valaki olyat hirdet a katedráról, amit igazán

Ő maga az ellentmondás. Ő az önmagát folyamatosan megtagadó ember, műveiből mindent ki lehet olvasni, és mindennek az ellenkezőjét is. Írják róla ebben a cikkben. Végül Csókai a levelét a következővel zárja. Az, hogy mi nem valamik vagyunk, hanem valakik vagyunk, az nem csak az agyunktól függ. Hát akkor még mitől? És Csókai így válaszol rá, erre a kérdésre egy ember tudott igaz választ adni, a megfeszített és feltámadt Krisztus. Az már, hogy hiszünk-e neki, vagy nem hiszünk, szabad akaratunktól függ. De ha nem hiszünk, akkor elkezdünk csúszkálni a saját magunk gyártotta jégen. Fejezte be Csókai András ezt az elektronikus levelet. A második sorban középen Freund Tamás, a neurobiológus látható, aki 1959-ben született, egy ideig a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója volt, alelnöke volt a Nemzetközi Idegtudományi Társaságnak, tagja a Magyar Idegtudományi Társaságnak, és 2000-ben ő, Freund Tamás lett a rendszerváltoztatás után újjáalakított Bolyai díjnak az első kitüntetettje. Freund Tamás, istenhívő, vallásos ember. A második sorban jobb szélen Galileo Galilei látható, aki 1564-ben született és 1642-ben halt meg. Orvosi tanulmányokkal kezdte, és matematikával, fizikával, természettudományokkal folytatta, és ma Galileo Galileit csillagászként, matematikusként, fizikusként tartja számon a tudománytörténet. 1638-ban még könyve jelent meg Hollandiában, és Galilei istenhívő, vallásos ember volt. Még akkor is, hogyha voltak vitái az egyházzal, de ezeket a vitákat a 18. század vége után, a francia forradalom után, a 19. és a 20. században meglehetősen eltúlozták. Nem voltak ezek olyan nagyon nagy viták, nézetkülönbségek voltak, de ezek ellenére is Galileo Galilei bizonyítottan istenhívő, vallásos ember volt. A harmadik sorban bal oldalon Hámori József, neurobiológus, aki 1932-ben született. Hámori József egy ideig Pécsett az Anatómia Intézetben dolgozott szentágotai professzor mellett, majd Budapestre került, utána ismét vissza Pécsre, és a Janus Pannonius Tudomány Egyetemnek, régebben volt egy olyan szakasza is a Pécsi Egyetemnek, amikor így hívták, volt Hámori a rektora. Hámori József 1998-tól az első Orbán kormányban a Nemzeti Kulturális Örökség miniszteri tárcáját és miniszteri feladatait is ellátta. Hámori József egyik írásában arról szól, hogy Krisztus feltámadását természetesen elsősorban hitbéli, lelki oldalról közelítjük meg. De, írja

feltámadására van evilági, racionális, kézzelfogható bizonyíték is. Ez a kézzelfogható bizonyíték pedig, írja Hámori, az, hogy Jézus kereszthalála után az apostolok félelmükben, mikor összejöttek, még az ajtót is bezárták, reszkedtek félelmükben, mert arra gondoltak, hogy ha a zsidók így cudarul elbántak a mesterrel, akkor vajon milyen sors vár ő rájuk. És ezek a félelmükben reszkető tanítványok és apostolok a Jézussal való találkozás után, a feltámadás után, és nagyon fontos a Szentlélekkel való megerősítés után bátor igehirdető apostolok lettek, akik a pünkösdi ünnepen és a pünkösdi ünnep után bátran hirdették az igét egészen a vértanúságig, a mártír halálig. És Hámori azt fejtegeti, hát az emberi természet olyan, hogyha meg vagyunk győződve egy valós eseményről, még akkor sem olyan nagyon könnyen vállalja a mártír halált az ember. Hát, ha még egy olyan eseményről van szó, ami meg sem történt. Az apostolok magatartásában bekövetkező radikális változás, írja Hámori, nem más, mint Jézus feltámadásának bizonyítéka. Mert csak a valós feltámadás és a Szentlélek adhatott nekik olyan erőt, hogy a félelmükben reszketőkből bátor igehirdetők és vértanúk és mártírok váljanak. A harmadik sorban Werner Heisenberg, a Nobel-díjas német fizikus látható, aki a háború alatt a német atomprogram irányítója volt, egyes tudománytörténészek szerint annyira humánus felfogású ember volt Werner Heisenberg, hogy talán szándékosan is nem vitte sikerre a német atomprogramot. 1932. évi Nobel-díjat kapta 1933-ban, 1901-ben született, és 1976-ban halt meg. Werner Heisenberget egyszer megkérdezte egy riporter arról, hogy miért is lehetett ő annyira sikeres a tudományban. És amit válaszolt Heisenberg, az én szerintem a tudománytörténetnek az egyik leggyönyörűbb metaforája. Mert Heisenberg azt mondta, tudja, azért voltam olyan sikeres a tudományban és a kvantummechanikában, és jutottam el a Nobel-díjig, mert a Jóisten egy alkalommal a dolgozó szobájának az ajtaját résnyire nyitva hagyta. Szerintem, mondja Heisenberg, tudatosan csinálta, de úgy tett, mintha véletlen lett volna. Ezen a résen én beosontam, láttam, hogy ott ül az íróasztalánál és dolgozik, mögé mentem, lábujjhegyre emelkedtem, és a válla fölött belenéztem a papírjaiba. Ezt is biztos tudta, de úgy csinált, mintha nem vette volna észre. Nos, ezért voltam olyan sikeres a tudományban, mert a Jóisten megengedte, hogy puskázzak a papírjaiból. Egy másik helyen Heisenberg a tudományt egy pohár vízhez hasonlította. És azt mondta, hogy a tudomány ez a pohár víz. Ha valaki ebből egy-két kortyot iszik, könnyen ateistává válhat. De ha az egész pohár vizet kiissza, a pohár fenekén megtalálja az Istent. Ezzel akarta kifejezni azt, hogy a bizonyos értelemben vett félműveltség
magában hordozza az ateizmus veszélyeit. De ha valaki egy teljesebb műveltségre, egy teljesebb tudományra törekszik, az, ezt már Vizi Szilveszter mondta, akiről majd később szó lesz, belebotlik az Isten hitbe. Heisenberg mellett a harmadik sorban a jobb szélen Koch Sándor látható, aki 1925-ben született és 2009-ben halt meg. Orvos volt, virológus volt, és ő neki köszönhető, hogy Magyarországon az 50-es, 60-as években nagy mennyiségben sikerült előállítani a Salk és a Szabin vakcinát. Koch Sándor tehát Magyarországon és nemzetközi viszonylatban is a gyermekbénulás járványa elleni küzdelemnek egyik kimagasló személyisége volt. Koch Sándor Isten hívő, vallásos ember volt. Végül a negyedik sor. A negyedik sorban bal oldalon Lenhossék Mihály látható, aki 1863-ban született, és 1937-ben halt meg. Ennek a Lenhossék Mihálynak úgy is szerepel a szakirodalomban, hogy Lenhossék Mihály II. Az édesapja is orvosprofesszor volt, Lenhossék József, a nagyapja is orvosprofesszor volt, Lenhossék Mihály I., aki 1773-ban született, és 1840-ben halt meg, és gróf Széchenyi Istvánnak volt a házi orvosa. No, a három Lenhossék közül ő, az unoka, már a harmadik orvosprofesszor, aki anatómus, az idegrendszer anatómiájával foglalkozott, a neurontannak egyik fejlesztője, hirdetője volt, aminek a lényege az ő olvasatában, hogy az idegrendszer hálózata egymástól különböző neuronok, idegsejtek egymás utánjából áll, de ezek egymással morfológiailag is és funkcionálisan is kölcsönös kapcsolatban vannak. 1906-ban, amikor az orvosi Nobel-díjat a spanyol Ramón y Cajal és az olasz Camillo Golgi kapta, akkor a tudományos körök felvetették azt, hogy Lenhossék Mihályt is részesíteni kellett volna a Nobel-díjban. Utána már nem nagyon vetődött fel a neve, de 1906-ban komoly esélye volt a Nobel-díjra, amit végül is fájdalmuk nem nyert el. 1937-ig haláláig a Magyar Tudományos Akadémia másodelnöke is volt, Lenhossék Mihály. Budapesten, az Anatómiai Intézetben, az Üllői út, Tűzoltó utca épületében, az Anatómiai Intézetben három emléktábla van egymás mellett. Lenhossék Mihályé, Kis Ferencé és Szent Ágotai Jánosé. Kis Ferencé és Szent Ágotai János neve nagyon ismerős, az 1960-as években megjelent három kötetes Kis Szent Ágotai féle anatómiai atlasznak a szerzői. Három emléktábla, néhány szavas szöveggel mindegyik emléktábla el van látva, és az első emléktáblán, a Lenhossék emléktáblán a következő szavak olvashatók. Meglepő, a rendszerváltoztatás előtt is ott volt ez a tábla. A következő szöveggel. Az ember anatómiájának és fiziológiájának alapos ismerete nem vezet a materializmus lejtőjére, és egy megfoghatatlan felsőbbrendű erő létezését nem zárja ki,
ellenkezőleg tudásunk és képességeink korlátolt voltának beismerésére kényszerít bennünket. Ez a szép mondat idézőjelek között van az emléktáblán, mert ez a mondat Lenhossék Mihálytól való. És amikor Lenhossék Mihály 1937-ben januárjában meghalt, zárójelben mondom, ő egyébként nagybátyja volt Szent Györgyi Albertnek, mert Szent Györgyi Albert édesanyja volt Lenhossék Mihály nőtestvére, Lenhossék Józsefina. Amikor 1937. januárjában meghalt, akkor az Orvosi Heti Lap 1937. évi januári számában Kis Ferenc anatómus professzor írta a nekrológot. És a nekrológot Kis Ferenc a következő szavakkal zárta: a három Lenhossék és a hozzájuk hasonlók az isteni gondviselés adományai voltak nemzetünk számára. Az utolsó sorban középen Lenhossék mellett látható Simonyi Károly, aki 1916-ban született és 2001-ben halt meg. Nem arcképről készített fénykép, hanem a Műegyetem egyik emléktáblájáról. Simonyit ábrázolja mögötte a tábla, ahová éppen a fizika alapegyenleteit, a Maxwell egyenleteket írja föl. Simonyinak nem csak az előadásait volt alkalmam hallgatni, hanem többször beszélgethettem is vele, és egy alkalommal azt mondta: István, tudod, hogy mi a világon a legnagyobb kincs? És amikor kérdően néztem rá, akkor azt mondta: a világon a legnagyobb kincs a cselekedeteink jóságába és helyességébe vetett hitünk, vagyis a nyugodt, tiszta lelkiismeret. A cselekedeteink jóságába és helyességébe vetett hitünket, a nyugodt, tiszta lelkiismeretet, az Isten hit, a vallás megadhatja neki.

az ő szakmaiságához még azt is érdemes hozzátenni, hogy az első atomfizikai gyorsító berendezést akkor Sopronban ő építette fel gépészmérnöki és jogtudományi végzettség birtokában lett fizikus és atomfizikus. A negyedik sorban jobboldalt Vizi Szilveszter, Vizi L. Szilveszter, a világhírű agykutató, aki 1936-ban született, ő is neurobiológiával, agykutatással foglalkozik. A központi és perifériális idegrendszernek a kutatója. Egy ideig a Magyar Tudományos Akadémia elnöki feladatait is ellátta, és egy ideig ő volt Budapesten a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója. Vizi Szilveszter istenhívő, vallásos ember volt. És ezzel a 12 tudós felsorolásának a végére értünk. Szent Györgyi Albert nem szerepel a képen, de azért kihagyni nyilvánvalóan nem lehet őt, ezért Szent Györgyi Albert szavaival fejezem be. Szent Györgyi Albert nem csak kiváló tudós volt, 1937-ben kapta a Nobel-díjat, kiváló sportember is volt, értett a zenéhez, szerette a szép irodalmat, szóval egy nagyon sokszínű egyéniség volt, és Szent Györgyi Albertról is elmondhatjuk, hogy istenhívő, vallásos személyiség volt. Időskorában írt egy verset is, a címe az, hogy Salmus Humanus, a humanizmus hittana, és ennek a humanizmus hittana című versének az egyik szakaszát idézem, ami akár lehetne az istenhívő természettudósok himnusza is. Szent Györgyi szavai így hangzanak: Uram, engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban, hogy megismerjük és megszépítsük a te kezed munkáját, hogy ez a mi bolygónk a békesség, a bőség, a boldogság és szépség biztos otthona lehessen. Szent Györgyi szavai annyira szépek, hogy ezek után mást már nem is érdemes mondani, csak annyit Szent Györgyi Albert óhajához, hogy úgy legyen, és köszönöm szíves figyelmüket, csak úgy, mint a vetítési munkát is.

Uram Istenem, Te teremtetted a nappalt és az éjszakát, az előbbit a munkára, az utóbbit pihenésre. De jaj, sehol sem találok nyugalmat. Nem jön, amit annyira kívánok az édes álom szememre. Mondogatom magamban, amit az őrök szoktak. Hamar elmúlik ez az éjszaka. Ó, Uram, adj békességet szívemnek, s ha már testem nem is talál nyugalmat, legalább lelkem hadd csendesedjék el. Segíts, hogy kínos gondolataimtól megszabaduljak, magad felé irányítsd gondolataimat, hogy ne magammal foglalkozzam. Hadd merüljek el benned, és hadd találjak csendességet és békességet. Atyám, vedd el tőlem gyötrő gondolataimat, megalázó emlékeimet, aggodásomat a holnap miatt. Adj nekem felengedést és bizalmat benned. Ha már aludni nem tudok, legalább veled beszélgethessek. Könyörülj rajtam fiadért, aki maga is sokat virrasztott és imádkozott hosszú éjszakákon át. Istenem, adj nekem békességet. Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Leó pápa lezárta a konzisztóriumot. Isten minden nemzetnek és népnek békét kíván. A Szent Atya a vasárnapi úrangyal elimádkozásakor. A szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor a szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. 14. Leó pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor emlékeztetett. Jézus a mai evangéliumban is arra szólít, hogy kövessük őt és tanúskodjunk országáról. Nem néhány külső cselekedetről van szó, hanem arról, hogy teljesen átadjuk önmagunkat a vele való szeretet kapcsolatban. Ahhoz, hogy gyümölcsöző legyen, a szeretetnek legalább három dologra van szüksége. Elszakadás, veszteség, befogadás. A pápa az úrangyala után megemlékezett a venezuelai földrengés áldozatairól.
1: Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù.
0: Jézus azt mondja, aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Amikor misszióba küldi apostolait, az Úr azt akarja, hogy mentesek legyenek minden kötöttségtől. De mindenkire igaz, hogy a legfontosabb kapcsolatok a Krisztustól kapott szeretet által teljesednek ki. A házasságot is akkor élhetjük meg egészen, ha elhagyjuk szüleink házát. A nevelésben is akkor segítünk gyerekeinknek megvalósítani önmagukat és elérni a boldogságot, ha megtanítjuk őket a saját lábukon állni és meghozni döntéseiket.
1: In questo senso, l'amore è anche perdita.
0: Ebben az értelemben a szeretet veszteség is. Ezt nehéz megértenünk, különösen egy olyan világban, ahol veszíteni gyengeségnek tűnik, ahol a megszerzés és birtoklás megszállottjai vagyunk. A szeretet azonban csak az önátadásban hoz gyümölcsöt. Ha hajlandóak vagyunk kicsit elveszíteni önmagunkat, hogy helyet szorítsunk a másiknak. Ha hajlandóak vagyunk időt szakítani arra, hogy meghallgassuk egy barátunkat. Ha lemondunk egy kicsit a kényelmünkről, hogy osztozzunk valakinek a nehéz helyzetében. Aki csak önmagáért él, elveszíti életét, mondja az evangélium, mert nem nyílik meg a szeretet örömének, és meddő marad. Ezért Jézus arra szólít, hogy vegyük föl a keresztet. Ő fölajánlotta és föláldozta önmagát, hogy mi az ő életében bőven részesedjünk. Ugyanígy, ha az önajándékozás logikáját éljük, képesek leszünk új élettel tölteni meg kapcsolatainkat. A harmadik feltétele a szeretetnek a befogadás, folytatta az úrangyala előtt mondott beszédét a pápa. A szeretet konkrét döntésekben és cselekedetekben fejeződik ki, apró hétköznapi gesztusokon keresztül, mint egy pohár vizet nyújtani a szomjazónak. Jézus, amikor előre küldi tanítványait, azt kéri, hogy útra való nélkül induljanak, vagyis rászorulók legyenek, mert akkor befogadásra ösztönzik azokat, akikkel majd találkoznak. Így, aki befogadja azt, aki Jézus nevében jön, őt fogadja be, és a mennyei atyát, aki küldte őt. Az Úr iránti szeretethez az út mindig a testvérek befogadásán keresztül vezet. Imádkozzunk Szűz Máriához, aki úgy szerette fiát, hogy el is tudta veszíteni. Ő segítsen nekünk, hogy Krisztus szeretetének alázatos és örömteli tanúi legyünk, fohászkodott végül 14. Leó pápa. Az úrangyala elimádkozása után a Szent Atya szolidaritását fejezte ki a venezuelai földrengés áldozatainak és sérültjeinek.
1: deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
0: Az Úrhoz imádkozik örök nyugalomért az elhunytaknak, és lelki közelségéről biztosítja a hozzátartozókat, a sebesülteket, és mindenkit, akit a tragédia sújtott. Egyben háláját és bátorítását fejezi ki a mentésben és a segítségnyújtásban résztvevőknek. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván. Leó pápa beszéde a konzisztórium lezárásakor. Leó pápa szombaton este a vatikáni szinódusi aulában lezárta a június 27-én és 27-én megrendezett rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. A Szentatya első gondolatait a heves földrengés által sújtott Venezuela lakosságához intézte, majd beszédét prófétai békefelhívással zárta. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. A kétnapos rendkívüli konzisztóriumon a világ minden tájáról érkezett 178 választó és nem választó bíboros vett részt. A bíborosok, közöttük Németh László belgrádi érsek, 4 ülésen elmélkedtek, imádkoztak és osztották meg gondolataikat. Az utolsó szombat délutáni ülésen a bíborosok kötetlen beszélgetést folytattak a Szentatyával. A vártnál hosszabb ideig tartó eszmecserét követően 14. Leó pápa beszédével lezárta a kétnapos találkozót, amely a januári rendkívüli konzisztórium után a második állomása volt a jövőre folytatódó útnak, amelynek időpontját a Szentatya az év vége felé határozza meg. A konzisztóriumról megállapította, hogy értékes pillanat volt, de az egyház életében nem maradhat elszigetelt esemény.
1: Cari fratelli cardinali, giungiamo adesso al termine di questi giorni con un sentimento di profonda gratitudine.
0: Leó pápa hálát adott az elmúlt napokért, megköszönve a bíborosoknak, hogy a szabadság, a testvériség és az egyházi érzék lelkületével vettek részt a munkában. Együtt keresték az Úr akaratát, azzal a meggyőződéssel, hogy Krisztus továbbra is működik egyházában. Ő az, aki előttünk jár, összegyűjt minket, testvéreinken keresztül szól hozzánk, és elvezet minket a küldetésben, mondta 14. Leó pápa, hangsúlyozva, hogy számára a remény forrása volt látni azt, hogy a különböző helyi egyházakból, kultúrákból és helyzetekből érkező bíborosok meghallgatják egymást, és együtt keresik azt, ami leginkább szolgálja az evangéliumot. A szinodalitás kérdésére vonatkozóan a pápa megállapította, hogy nem elsősorban a döntési jog meghatározásáról van szó, hanem arról, hogy hogyan őrizzük meg együtt azt az ajándékot, amelyet az Úr az egyházára bízott. Amikor ez a kérdés kerül a megkülönböztetés középpontjába, akkor a hatalom, a közös felelősség és a döntéshozatal kérdései is megkapják a nekik járó helyet, a küldetés és az evangélium iránti közös hűség fényében. A pápa arra kérte a bíborosokat, hogy meggyőződéssel kísérjék ezt az utat helyi egyházaikban, mindenkit bátorítva részvételre, hogy egyházaink egyre inkább növekedjenek az evangéliumi életmódban. Utalással Mario Grech bíboros, szinódusi főtitkár szavaira, a pápa rámutatott, hogy a szinodalitás nem csupán ülések sorozata vagy egy munkamódszer, hanem egy lelki stílus, amely a találkozásból születik, a meghallgatásban növekedik és a megkülönböztetésben érlelődik. A találkozóknak nem a száma, hanem evangéliumi minősége az alapvető. Amikor alázattal teret hagynak a Szentléleknek, akkor a beszélgetések a megtérés helyszínévé válnak, ahol együtt növekedünk az Úr iránti hűségben.
1: Molti di voi hanno raccontato le sofferenze provocate dalle guerre, dalle violenze, dalle povertà e dalle tante ingiustizie che segnano la vita dei popoli.
0: A pápa utalt a témákra, amelyeket az elmúlt két nap ülésein a bíborosok érintettek. Ezek közül a következőket emelte ki. A háborúk, az erőszak, a szegénység, az igazságtalanságok által okozott szenvedések, továbbá a magány, a kapcsolatok válsága, a reménytelenség. A Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, ahogyan a bíborosok, felfedve korunk egyik legmélyebb sebét, a fiatalokról beszéltek, akik szenvedésükben olykor eljutnak az öngyilkossághoz vezető végső kétségbeeséség. A Szentlélek működését felismerve hallgassák meg őket és családjaikat. Ez egy olyan út, amelyen az Úr továbbra is megtéríti az egyházat. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája virágzik. Ahol viszont megsérül vagy elszigetelődik, az egész társadalom viseli ennek következményeit. Októberben a keleti egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel megrendezendő találkozón értékelik majd a 10 évvel ezelőtt megjelent Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás óta megtett lépéseket néhány család részvételével, akik megosztják tapasztalataikat. A világ sebeiről szólva a pápa a béke és a háború kérdését is érintette, amely szintén a szívben dől el. A háború bennünk születik meg, amikor a gyanakvás felváltja a bizalmat, a félelem a reményt, de ugyancsak szívünkben szól hozzánk továbbra is Krisztus, és megtérít minket. Egy megbékélt szívből fegyvertelen szavak, új kapcsolatok és olyan béke születhet, amely képes eljutni a népekig is.
1: La seconda sessione ci ha condotti a fare un passo ulteriore.
0: A második ülésszakról szólva Leó pápa megállapította, hogy a bíborosok nagyon világosan megértették a Magnifica Humanitas enciklika egyik alapgondolatát. A háború nem csupán az államok közötti konfliktus. Sokkal korábban keletkezik, egy olyan hatalmi kultúrából, amely áthatja gondolkodásmódunkat, kapcsolataink megélését, a hatalom gyakorlását, valamint a gazdaság, a technológia és még a vallás használatát is. Ha ez a válság gyökere, akkor a válasz az együttműködés és a párbeszéd kultúrájának újjáépítése, amely képes új erőt adni a multilateralizmusnak is, hogy a népek újra együtt keressék az egész emberi család közös javát. Ezen az úton elengedhetetlen a közéletben aktív világi hívők hozzájárulása. Szükségük van az egyházi közösség közelségére és támogatására ahhoz, hogy megélhessék a politikai szeretetet. Maga az együttműködés kultúrája is az ökumenikus és vallások közötti párbeszéd révén fejlődik, amely nem gyengíti keresztény identitásunkat, hanem képessé teszi arra, hogy együtt szolgáljuk a közjót és a békét, fejtette ki beszédében Leó pápa. A sokféle erőszakkal szembeni erőszakmentes válasz kérdése, amely Jézus cselekvésének szemlélődéséből fakad, nem a konfliktus elkerülését jelenti. Nem mond le az igazságról, de nem hajlandó a másikat ellenséggé tenni. Azzal kezdődik, hogy saját magunkat fegyverezzük le. Ez tárja fel húsvét logikáját, amelyben a szeretet erősebbnek bizonyul a gyűlöletnél, és a megbocsátás megtöri a bosszú ördögi körét. Ez a keresztre feszített és feltámadt Jézus ereje. Egy olyan erő, amely nem pusztítja el az ellenséget, hanem lehetővé teszi, hogy újra testvérként tekintsünk rá. Több csoport is hangsúlyozta ehhez kapcsolódva, hogy célszerű tovább mélyíteni a jogos önvédelem témáját, figyelembe véve a szükséges teológiai és lelkipásztori szempontokat. A megbeszéléseken az a kívánság is elhangzott, hogy az egyház társadalmi tanítása egyre inkább váljon közösségeink élő örökségévé, amely arra neveli az egyházat, hogy evangéliumi módon élje meg a valóságot, és felelősség teljesen irányítsa cselekedeteit. A témák között a pápa felsorolta a közjó kérdését is, amelyről megállapították, hogy egy olyan valóság, amelyet együtt kell újra felfedeznünk. Az egyház Krisztusban gyökerezve arra kapott meghívást, hogy megőrizze a találkozás és párbeszéd helyeit, ahol a közjó megújult kultúrája kialakulhat, amely felismeri minden ember sérthetetlen méltóságát, a mindenkire vonatkozó kölcsönös felelősséget, és a szegényekben meglátja Isten reményének főszereplőit. Az egyháznak a mai világban betöltött felelősségéhez kapcsolódik a tanúságtétel, a lelkiismeret formálása, valamint a testvéri és hiteles közösségek építése. Ez a tanúságtétel a Krisztussal való találkozásból, igéjéből és a szentségekből fakad, amelyekben az Úr képessé tesz bennünket arra, hogy az evangélium erejével szolgáljuk a világot. Az egyház egyre inkább váljon azzá, amit hirdet. Csak erre alapozva lehetnek gyümölcsözők a struktúrák, intézmények szükséges reformjai is. Az egyház meghallgat és párbeszédet folytat. Ha továbbra is együtt keressük az Úr akaratát, és hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen minket, biztos vagyok benne, hogy közösségünk egyre gyümölcsözőbbé válik az egyház küldetése és az egész emberi család szolgálata szempontjából, mondta Leó pápa, leszögezve, hogy ezek a napok megerősítették az egyház jövőjébe vetett reményét.
1: Credo che poco alla volta stiamo riscoprendo il significato più autentico del consistorio.
0: A Szentatya rámutatott a konzisztórium leghitelesebb jelentésére, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. A misszió szolgálatában álló közösségi élmény olyan életmód, amelyet az egész egyházban hirdetnünk kell, hogy minden megkeresztelt részt vehessen a szeretet civilizációjának építésében és a közjó szolgálatában, mondta a pápa, hozzátéve, hogy ez a konzisztórium nem maradhat elszigetelt esemény. Az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre útján. Ez a szinodalitás, és ez lesz a lelkisége, az Amoris Laetitiának szentelt következő találkozónak is. A cél, hogy egymást meghallgatva együtt tanuljuk meg meghallgatni az Urat. A pápa beszéde végén megismételte a konzisztórium egyhangú felhívását, amely a Föld minden népének szól. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, ezért nem törődhetünk bele az erőszakba. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. Isten a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béke útjait. Felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Kedves hallgatóink, itt jegyezzük meg, hogy Németh László bíboros belgrádi érsekkel készült stúdióbeszélgetésünket a konzisztóriumról vasárnapi adásunkban sugározzuk. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. A Szent Atya homiliáját keddi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Nézzük, mivel várjuk önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, él egy órától pedig a nap katekézisének ismétlését hallhatják. Az útravalót követően éjjel 2 órától Barsi Balázs Ferences atya egy szép elmélkedését sugározzuk, 2:30-kor pedig Boldizsár Ferenc atya Dicsérjétek az Urat című műsorra lesz hallható. Éjjel 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd György Alfréd atya Gyógyító jelenlét című műsorra következik. 4 órától egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk önöket. 5:40-kor a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Csíksomlyói stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat, közösen imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, a békéért a Mária Rádió munkatársaival. Amikor ma az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, emlékezzünk meg a világ sokféle kihívásáról. Többek között a spanyolországi árvízről, amely nem csak a természeti katasztrófákra, hanem az elhatalmasodó félelemre és szenvedésre is rávilágít. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy a békére való nyitottság egyesítse a nemzeteket, és hozzon gyógyulást mindazok számára, akik háború és szenvedés közepette élnek. A titkok által merítsünk erőt a hitünkből, hogy képesek legyünk visszatérni a béke és a szeretet világába. Kezdjük el együtt ezt az imádságos utat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

életét megváltoztatták, érezzük a természet hatalmát és az emberi élet törékenységét. Az áradó víz, amely elmosta az otthonokat, rávilágít arra, hogy milyen gyorsan elveszíthetjük mindazt, amit fontosnak tartunk. Az ilyen tragédiák közepette a világban keresett béke különösen értékes és sürgető feladattá válik. Az árvizek nem csupán természeti katasztrófák, hanem a közösségek összetartásának próbái is, ahol emberek összefognak, hogy támogassák egymást a szenvedés idején. Álljunk meg egy pillanatra és kérjük Máriát, hogy segítsen a békére és a szeretetre törekednünk. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akik elvesztették otthonaikat, és akik a háború következtében kénytelenek elviselni a fájdalmat.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Második szent titok. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Ez a titok a szeretet, a támogatás és az összetartozás szép példája. Mária, aki Jézus életének hordozója, nem csak a saját örömére érkezik, hanem hogy megossza a csodát, amely benne fogant. Ez a találkozás a hit és a remény ünnepe, amelyben a két nő együtt örül a gyümölcsöző életnek, és kölcsönösen erősítik egymást. Ma, amikor az árvizek sokak életét tönkretették, a közösség összefogása és a másik iránti szeretet különösen fontos. Az áradások nyomán sok család veszítette el otthonát, és a szenvedés közepette a békére és támogatásra van szükség. Mária példáját követve, nekünk is feladatunk, hogy keressük a módját, miként segíthetünk másokon, és hogyan táplálhatjuk a reményt a szívükben. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Legyünk mi is a remény hírnökei, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a béke megteremtésére törekszenek. Mária látogatása Erzsébetnél emlékeztesse minket arra, hogy a közösség és a szeretet ereje képes áttörni a legnehezebb időkben is, és hogy együtt mindig erősebbek vagyunk.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobb

Harmadik szentitok, akit te Szent Szűza világra szültél. Jézus születése a remény és az új élet csodáját hordozza magában. Abban a pillanatban, amikor Mária életet adott a világ megváltójának, a sötétségben világosság gyúlt. Ma, amikor a spanyolországi árvizek otthonokat mostak el, és sokan elvesztették mindazt, ami számukra fontos volt, különösen szükség van a békére és a reményre. A hirtelen jött áradások, amely felforgatták a családok és közösségek életét, a világunk törékenységére és kiszolgáltatottságára utalnak. A szenvedés közepette a közösség összefogása és a szeretet gyakorlása elengedhetetlen. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akiknek életét árvizek vagy háborúk keserítik meg. Kérjük Máriát, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel, szeretettel és együttérzéssel éljünk, és hogy a béke és a remény üzenetével járjuk a világot. Jézus születése az élet és a szeretet csodáját hozta el mindannyiunk számára.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Negyedik szent titok, akit te szentszűz a templomba bemutattál. Ez a titok a hit, a tisztelet és a közösség szép példája. Ez a szent cselekedet nem csak Jézus megváltói küldetésének elismerése, hanem a hagyományok és a családi értékek fontosságát is hangsúlyozza. Mária és József tudták, hogy Jézus nem csupán az ő gyermekük, hanem az emberiség megváltója is. Ma, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megkeserítették, különösen fontos, hogy templomaink csendjében fohászkodjunk értük. Az áradások következtében sokan elvesztették otthonaikat és a jövőbe vetett hitüket. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükségünk. Ahogyan Mária és József a templomban bemutatták Jézust, úgy nekünk is feladatunk, hogy képviseljük a reményt és a békét a világban. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy felismerjük a szent pillanatokat életünkben, és hogy minden nap a béke és a szeretet hírnökei legyünk. Legyünk mi is azok, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a közösség érdekében együtt dolgoznak, hogy a világot szebbé és élhetőbbé tegyék.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ötödik szentitok, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Az, hogy Szűz Mária és Szent József megtalálják Jézust a templomban, a keresés, az öröm és a megértés szép példája. Ma a spanyolországi árvizek nyomán sokan keresik a reményt és a biztonságot, miután otthonaik és életük egy része elúszott. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükség, mint ahogyan Mária és József is összefogtak, hogy megtalálják fiukat. Az ő keresésük az élet igazi értékeinek felfedezésére is ösztönöz minket. Kérjük Mária és József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy ne adjuk fel a keresést, és hogy mindig törekedjünk meglátni a jót és a szépet, még a legnehezebb körülmények között is. Legyünk a béke és a szeretet hírnökei, és segítsünk másoknak is megtalálni a reményt a sötétségben.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, Fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Ahogy elmélkedtünk az örvendetes rózsafűzér titkain, arra is ráeszméltünk, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb tervnek, ahol a szeretet, a remény és a béke ereje összeköt minket. A természeti katasztrófák okozta fájdalom és veszteség a világ törékenységére mutat rá, és hogy a szenvedés közepette mindennél fontosabb a közösség és a támogatás. A mi feladatunk, hogy a szeretet és az együttérzés útján járjunk, hogy emlékeztessük egymást a reményre még akkor is, amikor a világ zűrzavara körülöttünk tombol. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket a béke és az összefogás hirdetésében. Legyünk mi is a fény hírnökei, akik a sötétségben reményt hoznak, és akik a szeretet erejével alakítják a jövőt. Az ő példájuk és a mi közös imáink által képesek lehetünk egy olyan világot teremteni, ahol a béke és az egység uralkodik. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy belekapcsolódtak ebbe az imába, amelyben a békéért, az egységért, a reményért imádkoztunk együtt, közösen. Isten áldása legyen mindannyiunkon, családjainkon. Köszönjük, hogy velünk voltak, együtt imádkozhattunk, további jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Annyi a rádió egy fénysugár a lelkednek.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz.
2: Uram, irgalmazz.
1: Krisztus, kegyelmezz.
2: Krisztus, kegyelmezz.
1: Uram, irgalmazz.
2: Uram, irgalmazz.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az irgalmasság folyama.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a vértanúk erőssége.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, szüzeket termelő vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, az örök élet záloga.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója.
2: Üdvözíts minket.
1: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
2: Üdvözíts minket.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Uram.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Uram.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk.
1: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel.
2: És Istenünk országává tettél bennünket.
1: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
2: Istennek legyen hála.
3: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyel hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
4: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
5: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
3: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat.
4: És azokat is,

Drága gyermekek, édesanyai szeretettel kérlek benneteket, adjátok nekem összekulcsolt kezeteket, adjátok nekem a Szent Jónásban megtisztult szíveteket, és én fiamhoz foglak vezetni benneteket. Mert gyermekeim, egyedül fiam tudja fényével beragyogni a sötétséget, csak ő tudja szavával elvenni a szenvedést. Ezért ne féljetek velem járni, mert én fiamhoz, az üdvösséghez vezetlek benneteket. Köszönöm nektek! Kedves hallgatók, a 2025. március 18-ai üzenetet hallották, melyet Mirjana látnok kapott az éves jelenés alkalmából.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai műsorunkban, Jézus szíve tisztelete műsorunkban. Tibor atya köszönti önöket, és tovább megyünk egy picit, és megnézzük a bölcsesség könyvében az oltári szentségre alkalmazott szavai, például, hogy égi kenyér ez is, mely telve van minden édességgel,

ebben az egy szóban adja szeretet. Amint a hívek ebben a tiszteletben a bizalom és az erényre való felbuzdulás minden indítékát találják, úgy a papok a papi élet eszményét és kegyelmi forrását fedezik fel benne. Ennek a tiszteletnek első alakjában a Jézus szíve képe még nem szerepelt, és a hívek Urunk gondolatairól, érzelmeiről, belső cselekedeteiről elmélkedtek. Az egyházatyák iratai és a liturgia elmélkedéseinket Krisztus belső élete felé irányították. Jézus szívében Isten iránt tartozó legfőbb kötelességeink szervét, a közbenjárónk és főpapunk szívét, a Szent Háromság iránt kifejezett tiszteletünk eszközét látták. A vele való szoros kapcsolat már akkor a legjobb eszköz volt kötelességeink tökéletes teljesítésére, amit a Szentmise kánonjának a következő szavai is kifejeznek. Ő általa, ő vele és ő benne. Tiéd minden dicsőség. Tehát ő általa, az Úr Jézus, ami közben járunk és főpapunk, elsősorban szent szíve által, amelynek egész élete abban merül ki, hogy nevünkben az Atya iránt tartozó kötelességeket teljesíti. Mivel összes cselekedetei szívéből származnak és szeretetétől nyernek indítást, azért van minden üdvözítő művének oly nagy értéke Atya előtt. Ő vele, az Úr Jézus a mi testvérünk és oltalmazunk, és amikor Istenhez imádságokat küldünk, szavunkat, sóhajunkat és panaszunkat, testvérünk ezerszer szerető szívének szavával, sóhajával és panaszával egyesítjük. Vele ejtjük ki ezt a szeretet kiáltást, hogy mi atyánk. Szívünknek tehát el kell veszni az ő szívében, hogy Istennek minden kötelességünket és tiszteletünket leróljuk. És ő benne, felajánljuk imáinkat és cselekedeteinket. És e tekintetben nem csak nekünk, hanem minden hívőnek része van az ő papságában. A menny, a föld és a tisztítóhely összes szentjeinek és az összes keresztényeknek csak egy szívük van az Úrban, egy papi szívük, amely Istennek dicséretet, szeretetet és áldozatot ajánl fel. Minden tisztelet és dicsőség, amelyet Isten tőlünk kaphat, csak közbenjárónk és főpapunk Jézus szíve által juthat hozzá. Minden más semmi Isten előtt. És ezt a tanítást a két nagy szeráfi lélek, Szent Gertrúd és Szent Mechtild foglalta egybe. Nagy lendületet adtak neki a francia oratóriánusok, Olivier, ugye a szulpiciánusok alapítója, irataiban, főképpen Urunk papságáról és benső életéről szóló officiumaiban részletesen megfogalmazta. Olivierről hallottunk a József az Atyaárnyékában című műsorunkban is. Eudes Szent János szintén egy lépéssel tovább ment, világosabban felfedezte a forrást, és látta, hogy minden Jézus szívéből jött. Ő kezdte ajánlani a szent szív képének a tiszteletét. A Paraile Moniali jelenések óta Jézus szent szíve nem csupán eszköz az Isten iránt tartozó kötelességeink teljesítésére, hanem tiszteletünk és szeretetünk tárgya, és ő maga fogadja hódolatunkat. Ezt kérte Urunk Alakok Szent Margittól, és ő mintegy lefátyolozza istenségének fényességét az emberek előtt, széttárt szívének a kedvességével. A megváltás művét ezekben a szavakban adja, íme a szív, mely az embereket annyira szerette. És azt kéri, hogy szeretetét szeretettel viszonozzuk. De mindeddig nem került előtérbe Jézus szívének papi jellege. Mennyire szeretett minket ez a szív, amikor feláldozta magát érettünk. A jó mester tehát az ő papi és áldozati szívét mutatja be az atyának, amely szív, bebizonyította

szeretetét, amikor a kereszt oltárán feláldozta magát. Elénk állítja testi szívét, mint az ő szeretetének jelképét. Kéri, hogy tiszteljük ezt a jelképet, de főképpen magát, az ő szeretetét, azt az áldozatos szeretetet, amelyet a lándzsa és a tövisek jelképeznek. Urunk az ő szeretetét és áldozatát egyszerre előtérbe helyezi, amikor azt mondja, íme a szív, mely annyira szerette az embereket, hogy semmit sem kímélt, csak hogy megváltsa őket. A szeretetének nagy megnyilatkozásai a megtestesülés, a kínszenvedés és az oltári szentség hatalmas papi cselekmények és ugyanazon áldozat különböző fázisai. Egész élete megalázó megtestesülésétől kereszthaláláig imádás és szeretet volt. Megtaláljuk életében a szenvedés által való külső feláldoztatást, a szegénységet, a külső és belső megaláztatást, amelyeket a szeretet és imádás fűz egybe. Az imádás pedig az áldozat első célja. Ez oltári szentségi életének is az első felvonása. Jézus szívének minden dobbanásával hálát adott atyának. Az evangéliumok gyakran emlegetik, hogy hálát adott. A hálaadás az áldozat másik célja. Az oltár áldozat, a szentmise különösen hála áldozat, amelyet neve is az eukarisztia kifejez. Az üdvözítő életét papi imája is lelkesítette. Éjjel-nappal könyörgött érettünk. Azért élt, hogy imádkozzék, és állandóan azt folytatja most is. Ez az áldozat harmadik célja. Jézus szívét ezen kívül egész élete alatt, és az oltári szentségben is az engesztelés érzelme hatotta és hatja át. Erre tér gyakran vissza Alakok Szent Margitnak adott kinyilatkoztatásaiban. Egyébként az engesztelés a szeretetből és a hálából fakad, mint a gyümölcs a virágból. Jézus szíve engesztelésünk példaképe. Az engesztelés az áldozat negyedik célja. Jézus szíve tehát mindenek fölött papi szív, és illő, hogy a papok ebben a tekintetben tiszteljék. Nekünk, papoknak legyen Jézus szíve tiszteletének a tárgya, Jézusnak, a papnak és áldozatnak a szíve, amelyet a húsvéti időszak himnusza is olyan hűen lefest. Tehát igen, Jézus szeretetének, szent szívének kimárképpen papi jellege van. Egy rövid dal után folytatjuk, kedves hallgatók, maradjanak továbbra is velünk.

Kedves Máre Rádió hallgatók, igen, Jézus szeretetének, szent szívének kiváltképpen papi jellege van. Feláldozza magát, és feláldozza azt a testet, amelyet éltet. Ez a papi és áldozati élet Urunk egész életének összes belső és külső cselekedeteinek az összfoglalata. A megtestesülés, kínszenvedés és oltári szentség három hatalmas szeretet ebből az óceánból indul ki és ide tér vissza, miután a világot éltető és üdvözítő áldásával keresztül szelte. Jézusnak, a papnak és szeretet áldozatnak a szíve magába zárja az üdvösség minden titkát. Isten minden jó téteményét, a kegyelem és gazdagságát. Mi nem tartozunk-e Jézus szívét ebből a szemszögből szemlélni? Ebben áll a pap igazi Jézus szíve tisztelete. Jézus papi szívének az iskolájában tanuljuk meg az igazi és szent papi élettudományát. Tehát nézzük meg picit, szemléljük ezt a papi szívet. Tanulmányozzuk a gondolatait, hallgassuk a dobogását, elmélkedjünk a szeretetéről, és ő megmondja majd nekünk a pap összes erényeit, kötelességeit, egész életét és tökéletességét. Biztosak vagyunk benne, hogy Jézus papi szívével kapcsolatban minden pap jobban lesz, mint amilyen előbb volt. Kedves Mária Rádió hallgatók, nézzük meg a következőkben. Jézus papságának eredete az atya keblében, elmélkedjünk egy picit erről, Jézus Krisztus papságáról. Az ige az atya örök dicsősége. És amikor dicsőséget és szeretetet nyújt atyának, akkor nem gyakorol-e vele szemben bizonyos papi cselekményt? Mondhatjuk, hogy az ige a Szent Háromság benső és folytonos életében az atya örök papja. Ő a papság legmagasztosabb típusa. Tehát a fiú az atya örök dicsősége. Amidőn a fiú az atyának dicsőséget szerez, ebben örömét találja, és az atya iránt szeretett cselekvést fejt ki. Az örök papság ténykedését végzi. Mi más a pap, ha nem Isten dicsőségének szolgálja? Igaz, hogy ezeket a szavakat az apostol az emberiség bukása után megalapított papságról, a közvetítő és engesztelő papságról mondja, amely feltételezi, hogy hordozója szükségszerűen alantasabb helyzetben legyen Istennel szemben, aki hódolatát fogadja. De ha már ebben az alantasabb szolgálatban az Istennek adott lényegtelen dicséret papi cselekmény, mennyivel inkább papi működés, a fiú szeretet élete, amellyel atyának lényeges és örök dicsőségére van. Jeruzsálemi Szent Ciril mondja, Krisztus szuverén pap. Változhatatlan papságot birtokol, amely nem kezdődött az idővel. Nem kapta azt test szerint való utódlással, nem kenték fel jelképes olajjal, de pappá tette őt maga az atya öröktől fogva. Mégis megismételjük, hogy az igében nincs az a sajátos értelemben vett papság, amely valóságos alárendeltséget feltételez. De az egyházatyákkal mondhatjuk, hogy az atyának a fiú által történő dicsőítése a papság legfőbb jelképe. Az ige papságát isteni szívével gyakorolja. Az ige ezt a folytonos dicsőítést, ezt a végtelen dicséretet, az atyához egyedül méltó szeretetet szívével gyakorolja. A Szentírás sok helyen beszél Isten szívéről. A Királyok könyvében Isten kijelenti Salamonnak, hogy szíve mindig szeretettel övezi Jeruzsálem templomát. Gyakran beszél az Úr a szíve szerint való emberről. Eudes Szent János, Mária csodálatos szívéről szóló gyönyörű könyvében többek között
Így ír Jézus isteni szívéről, idézem, üdvözítőnk öröktől fogva bírja isteni szívét, atya imádandó keblében. Szív és egy szeretet atya szívével és szeretetével, és ezzel a szívvel és szeretettel a Szentlélek származtatója. Istenben tehát a három isteni személy lényegi közös szeretetét és az atya és a fiú személyes szeretetét különböztetjük meg, amely a Szentlélek eredője. Több egyházatja, így különösen a csodatévő Szent Gergely, alexandriai Szent Ciril, Szent Ambrus, a fiúnak atya iránt kifejezett dicséretét és szeretetét papi ténykedéshez hasonlítják. Tomászin, a De l'Incarnation 10. pontjában ezt a következtetést vonja le, idézem, kétféle papságot kell megkülönböztetni. Az elsőt csak alázatosságban és szolgaságban gyakorolják, míg a másik felséges és felette van minden megalázásnak. A fiú ez utóbbit gyakorolhatta öröktől fogva atyával szemben. Itt Isten ad tiszteletet Istennek, a mindenható nyújt hódolatot a mindenhatónak. Természetesen ez a nagyszerű dicsőséges papság, amely csak nagyság és felség, nincs ellentétben az ige méltóságával. És ezért a szentatyák nem riadnak vissza attól, hogy ezt neki tulajdonítsák. Az ige papsága az üdvözítőtől és az egyház szolgáitól gyakorolt papság példaképe. Imádom az atyát, az első főpapot felmérhetetlen titkában, amelyben a hozzá egyedül méltó dicsőséget adja önmagának fia által. Imádom a fiút, ki boldog, hogy ő lehet ez a dicséret, dicsőség, és azt, mint papi felajánlást mutathatja be atyának. Igen, ezekben a magasságokban kell keresnünk papságunk eszményét és példaképét. Maga a Szentírás ad erre felhatalmazást. A bölcsesség, aki maga az ige, aki ékes nyelvezettel nyilvánítja ki előttünk örök életét, eredetét. Én a fölségesnek szájából származtam, elsőszülött vagyok minden teremtmény előtt, és mind az örökké valóságig meg nem szűnök, és a szent lakhelyen szolgáltam előtte. Cornelius Lapid mondja, a bölcsesség papnak és Isten szolgájának van nevezve, ő őrzi szent titkait és szent áldozatot mutat be neki. Ó Krisztus papja, borulj le eszményed és mintaképet az ige szíve előtt, aki atyának öröktől fogva végtelen dicséret és szeretet áldozatát ajánlja fel. Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő műsorunkban elmérkedni fogunk Jézusnak a papi hivatásáról, mert picit furán hangzik ez, de ez így van, mert az atya elküldi a fiát, Jézust erre a földre, hogy papja legyen. Egy érdekes elmékedés lesz, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsért

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Róma első vértanúi. Krisztus után 64. Róma városának vértanúi a város égését követően haltak meg, csak azért, mert Krisztus hívei voltak. Nevüket nem ismerjük, valamennyien Szent Péter és Szent Pál tanítványai voltak. Az ő szenvedésükre utal Szent Péter, amikor első levelében ezt írja az ázsiai tartományban élő keresztényeknek. Szeretteim, ne lepődjetek meg azokon az égő fájdalmakon, amelyek megpróbáltatásul érnek titeket, mintha valami hallatlan dolog esett volna veletek. Ehelyett inkább örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége megnyilvánulásának napján majd újjongva örülhessetek. Magáról az eseményről Tacitus római történész ad egészen pontos tudósítást. Egy általános megbotránkozást keltő orgia után következik a csapás, a tűzvész. Véletlenül-e? Vagy a princeps alattomosságából megállapíthatatlan. De súlyosabb és szörnyűbb mindannál, ami csak ezzel a várossal tűzvészek során megesett. A cirkusznak azon a részén lobbant föl a tűz, amely a Palatinus és a Célius hegyjel érintkezik. A bódék sorában, amelyekben lángot tápláló áru volt fölhalmozva. Egyszerre több ponton kezdődött, és azonnal erőre kapva, s a széltől szítva, a cirkuszt egész hosszában magával sodorta, mert sem tűzfalakkal körülvett paloták, sem falakkal övezett templomok vagy egyéb akadályok nem voltak a közben. Rohamával a tűzvész először a sík területeket száguldotta végig, majd magasra fölcsapott, és a baj ismét az alacsonyabban fekvő részeket pusztítva, gyorsaságával megelőzte az orvoslást, mivel a város szűk, ide-oda kanyargó utcáival és házsoraival ki volt szolgáltatva a tűznek. Egyesek elvesztvén minden vagyonukat, mások a szeretteik miatt, akiket kimenteni nem tudtak, a halált választották, még ha nyitva állt is előttük a menekülés útja. De gátat sem mertek vetni a tűznek, mert sok ember sűrűn fenyegetőzve az oltást tiltotta. Mások meg nyíltan csóvákat haigáltak, hangoztatták. Van, aki ezt parancsolta. Akárhogy annál szabadabban rabolhassanak, akár valóban parancsra. Néró vigasztalásul a kizavart és menekülő népnek megnyittatta a marsmezőt és Agrippa épületeit, sőt még a maga kertjeit is, és septében épületeket emeltetett a nélkülöző sokasság befogadására. Osztiából és a közeli közösségekből közszükségleti cikkeket szállítatott föl, s a gabona árát mérőnként 3 szesterciuszra csökkentette. Bármennyire népszerű, mégis hiába való intézkedések voltak ezek, mert híre terjedt, hogy miközben a város lángokban állott, ő házi színpadán lépett föl, és Trója pusztulását énekelte, a csapást a hajdani szerencsétlenség párjaként tüntetve föl. Végül a 6. napon az Esquilinus alján véget vetettek a tűznek. Ez a tűz több mendemondára adott alkalmat, mivel Tigellinus émiliániai birtokain tört ki, s az volt a látszat, hogy Néró új és önmagáról elnevezendő város alapításának dicsőségére pályázik. Mert Róma 14 kerületre oszlik, ezek közül 4 maradt épen, 3 a föld színéig lerombolódott. A többi 7-ben is kevés épület maradt fenn, csonkán és félig leégetten. Az elpusztult paloták, háztömbök és templomok számát nem volna könnyű meghatározni. De az ősök óta tisztelt szentély mind elégett. Azután oly sok győzelemmel szerzett kincsek, és a görög művészet remekei, továbbá nagyírók műveinek régi és hiteles példányai, melyeket pótolni nem lehetett. Nero egyébként hasznot húzott hazája romlásából, s olyan palotát építetett, amelyben nem annyira a gyöngyöt és az aranyat lehetett csodálni, e rég megszokott és a fényűzés következtében közönségessé vált dolgokat, mint inkább a tavakat, mezőket és erdőket, nyílt térségeket és kilátóhelyeket. Severus és Céler kezdeményezte és tervezte az egészet, akikben volt annyi tehetség és merészség, hogy művészetükkel még azt is megkíséreljék, amit a természet megtagadott. Azt is megígérték, hogy az Avernus-tótól a terméketlen tengerpart mentén, vagy az útba eső hegyeken keresztül hajózható csatornát fognak ásatni a Tiberis torkolatáig. Egyébként a várost nem össze-vissza építették föl, hanem kimérték a házsorokat, széles utcákat vágtak, s korlátozták az épületek magasságát, továbbá szabadon hagytak udvarokat. Ezeket a csarnokokat a maga pénzéből fogja fölépíttetni, s a telkeket megtisztogatva fogja tulajdonosaiknak átadni, ígérte Nero. Megtoldotta ezt jutalmakkal, kinek-kinek rendje és vagyoni állapota szerint, s megszabta, mennyi időn belül nyerik el jutalmukat. A törmelék befogadására az osztiai mocsarakat rendelte, s hogy a hajók, amelyek gabonát szállítottak föl a Tiberisen, ilyen törmelékkel megrakodva menjenek vissza. Az épületek bizonyos magasságig ne gerendákból, hanem az albai hegyről való sziklakőből készüljenek, mivel ezt a követ a tűz nem járta át. De sem az emberi szó, sem a princeps ajándékai, sem az istenek engesztelése nem volt képes felszámolni azt a gyalázatos hiedelmet, hogy parancsra tört ki a tűzvész. Ezért a híresztelés elhallgattatása végett, Nero másokat tett meg bűnösöknek, és a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta azokat, akiket a sokaság bűneik miatt gyűlölt, és Krisztiánusoknak nevezett. Krisztust, akitől ez a név származik, Tiberius uralkodása alatt Pontius Pilátus prokurátor kivégeztette, de az egyelőre elfojtott vészes babonaság újból előtört. Nem csak Júdeában, e métej szülőhazájában, hanem a városban is, ahová mindenünnen minden szörnyű és szégyenletes dolog összefolyik, s hívekre talál. Így hát először azokat fogdosták össze, akik ezt a vallást vallották. Majd az ő vallomásuk alapján hatalmas sokasságra, nem is annyira a gyújtogatás vágyját, mint inkább az emberi nem gyűlöletét bizonyították rá, és kivégzésüket még csúfsággal is tetézték, hogy vadállatok bőrébe burkoltan, kutyák marcangolásától pusztuljanak, vagy keresztre feszítve, és amikor bealkonyodott, meggyújtva éjszakai világítású lángoljanak. Nero a kertjeit ajánlotta föl e látványosság céljára, és cirkuszi játékokat rendezett, amelyen kocsis ruhában a nép közé vegyült, vagy kocsira szállott. Ebből, bár bűnösök voltak és a legsúlyosabb büntetést is megérdemelték, szánalom támadt. Mivel nem a közjó érdekében, hanem egy ember kegyetlensége miatt kellett elpusztulniuk. Idézett Tacitus összes műveinek második kötetéből. Római Szent Kelemen levele szerint a zsidók féltékenységének és irigységének is része volt abban, hogy a császár és a nép a keresztények ellen fordult. Vértanúságuk helye a Vatikán dombjának déli lejtője volt.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Minden mezőnek megvan a maga virága, amelyet a legjobban elfogad. A meszes földnek más a virága, s más a homokosnak. A kövesnek ismét más, de idő múltával a legrosszabb föld is megérik, s akkor aztán az apostolok felszánthatják, és bevethetik az Úrnak tiszta búzájával. Mondta Gárdonyi Géza.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

tiszteletben, paptestvérek, kedves hívek! Salamon ez az ókori fiatalember, akire rászállt apjának a hatalmas vagyona és a királyság, példakép lehet a mai embernek is, már körülbelül 3000 évvel élt ezelőtt. Miért? Mert ebben az emberben mélység volt. Olyan aktualitása van a mai uralkodókkal, filozófusokkal, média sztárokkal szemben, hogy érdemes rá figyelni. Miért? Mert nem ragadt meg az életnek a felszínén. Az, hogy most én vagyok a király, meg sok vagyonom van, hanem leereszkedett az ember legmélyebb rétegébe. És itt van a közösség. Ez a modernség. Azért lehet egy ókori görög dráma izgalmasabb és aktuálisabb, mint egy most összetákolt és a közizlés kiszolgáló pocsék színdarab. Mert az ember mélységeibe szállt le. Igen, hát a kőzeteknek, a köveknek nincsen belső világ. A növényeknek ott van valami élettörvény. Az állatoknak már van belső világuk, emlékképek, érzelmek, ösztönök, pszichológiai életük van. Az ember ezeknél végtelenül mélyebb, rettenetes nagy belső világgal rendelkezünk, nagyobb, mint a csillagvilág. Milyen tragédia az, amit már a 19. században mond boldog John Henry Newman. Sok ember azt se tudja, hogy van halhatatlan lelke, és állatként él. Azt se tudja, hogy van halhatatlan lelke. Egész európai kultúrán kifordult magában. Azon sikerektől megittasodva, hogy a látható, fogható világot képes megismerni, hát ez nagy dolog, törvényeit felfedezni, és ebből egy kényelmesebb világot teremteni, hát ez se baj, de úgy látszik, hogy nem vagyunk érettek a találmányainkra. Olyan, mint hogy a gyereknek a kezében nem adunk egy veszélyes gépet, mert életlen hozzá. Az a nagy baj, hogy bár felfedezte a külvilág törvényeit, de elfelejtette a belső világát. És már nem alkalmazkodni kell akart a világhoz, hanem most már átalakítani a törvényeket. Egész odáig meg, hogy a férfit leépít és csinál velem őt. Nem ez volt a tudomány célja, hanem az, hogy megismerjem a világ törvényeit, és alkalmazkodjak hozzá. Ugyanakkor belső személyes élete kezdett elsorvadni. Tehát egy olyan káprázatos gazdag testvére, nagyon kérlek benneteket, ne nyakuljatok. Jól lévünk. Naponta lezuhanyozhatsz. Van tévé, autód, amiben bejössz. Melyik cárnak volt ez? És melyik királynak? És mobiltelefon. Telhetetlenek vagyunk. Szégyeljük mindannyian magunkat, papok és hívek is. Azt mondja Szent Pál, van mit tennünk, és van tegyőz, hát fejünk fölött, akkor elégedjünk meg vele. Mert az életnek nem ott van a súlypontja, hanem hol? A szeretet kapcsolatban. Mindezt a csodálatos világot az ember az értelmével fedezte fel. Igen ám, de nem az értelem az ember legbelsőbb világa, hanem a szív. Persze a Biblia értelem, de nem a hús szív. A Bibliában ez a szó szív azt jelenti, hogy én. Nem győzött erre a prédikálni, csak a kereszténység fedezte ezt fel, hogy én valaki vagyok, az állat pedig nem az. Nincs átjárás a kettő között. Szakadék van. Az én, ez a szív. És az énnek a képessége az értelem is, meg az akarat is. Tehát a személy az mélyebben van,
hiszen a csecsemőnek is már megvan az értelmi képessége, meg az akarati képessége, de még a személy nem használja. Az én pedig, ez a legnagyobb mély az embernek, az én pedig nincsen egy te nélkül. Az ember azért személy, mert a Szent Háromság Isten megszólította. Mert magának teremtett minket. Mert képmására teremtett minket. És ha az értelem elszakad a személytől, az én-te kapcsolatoktól, akkor közveszélyes az értelem. Mert atombombát is tud szerkeszteni. Az sem mindegy, hogy melyik Istennel vagy a kapcsolat. A Szent Háromságban, ahol egy Isten van, de három személy jár, tudja, hogy mi a szeretet. A mohamedánok Istene egy valaki. Az a pokol maga. Hát kit szeret? Hát hogy lehet egy öröktől fogva egyedül lenni? Persze ezt nem találtuk volna ki, ha ő ki nem nyilatkozhatja. Tehát Isten úgyis a személyét, a képére teremtett minket, hogy több személy vagyunk, hogy ővel a kapcsolatban éve szerethessük egymást. Ezért mondja Szent Pál, ismerjen már az összes titkokat, és minden tudomány, ha szeretet nincs bennem, semmit sem érek. Igen. Az első, amit megtanulhatunk ettől a fiatal embertől, ettől a 3000 évvel élt zsidó királytól, hogy amikor rázódult a siker, akkor rögtön elment egy búcsújáró helyre, hogy így mondjam, Gibeonba, hogy Istenhez menekült. Óriási. Rögtön kereste az Istennel való kapcsolatot. Ez a legintelligensebb emberi cselekvés. Mert bármi történik velünk, az mind kisebb dolog, mint hogy én Istennel kapcsolatban vagyok. Egy végtelen személyes kapcsolatba kapaszkodik bele, mert minden ezen belül van. Ezt kell nekünk is tenni. Ezt kellene tenni Európának. De pontosan ezt nem teszi. Pedig amikor egy egészséges ember, hány tanítványom volt, meglátta azt a kislányt, aki az ő választottja lesz. Atya, ne mondjál a szüleimnek se, én most csak magához hoztam el bemutatni a lelki atyámhoz, és ide vittünk imádkozni. Ezt kell mondani. Ez olyan esemény, hogy az Istenhez jutott vele. Egy normális asszony, amikor megtapasztalja azt, hogy él bennem valaki, gyermekem lesz, akkor az Istenhez megy. Az első, ő. De testvérek, ez egy óriási esemény. Ugyanígy van mindenben. Ezért például a papszentelésnél is. Az a sok ünnepi primícia nem is olyan jó. Jézus hogy kezdte a működést, elment 40 napra pusztán. És ezzel az eseményen úgy fölkel pap vagyok. Hogy Krisztus lehozhatom az oltára, feloldozhatom a bűnösöket. Most el kellene vonulni a fiatal papnak, hónapokra, csendben, egy Kolostorban. Hogy Istennel legyen. De ugyanígy vagyunk testvérek a nagy szenvedésekkel is. Mindjárt Istenhez kell szaladni.

meg a többiek. Igen, Gibeonba ment, ahol a templom csöndjében, az éjszaka csöndjében ez a fiatal király imádkozik. Ez a csoda. A második, amit megtanulhatunk tőle, hogy nem azt kéri, hogy Uram Isten, adj nekem világos értelmet, hogy jól tudjam ezt a népet kormányozni. Nem ezt mondja, hanem azt, adj nekem téged hallgató szívet. Tehát persze csak a héberben van, nem jól fordítja. Téged hallgató ént adj nekem. Tehát, hogy bármi lesz körül, én téged hallgassam. Micsoda mélység van. Tehát, hogy az énem kapcsolatban legyen velem, ne az értelmem, testvérek, az értelem követi azt, ami a szívünkben van. Figyelj meg! Ezért egyes emberekkel kár vitatkozni. Látom, hogy az életét átadta a bűnnek. Ott hagyja a családját, piszkos módon él, és akkor most ő az egyházról vitatkozik. Nem érdekel, nem ér, nem beszélek vele. Az ésszel mindent lehet igazolni, hogyha a szívbe eldölt valami. Azt mondja a bölcsesség könyve, amerre a fa hajlik, arra fog dőlni. Ezért ma egyetemek próbálják bebizonyítani azt, hogy a megfogant élentet el lehet pusztítani, mert nem ember. Hát őrültek. Hát ha őt kiirtották volna az anyja mélyébe, akkor így tudna beszélni? Vigyázz, az írástudók árulása van. Három doktorátussal lehet gonosz, mert a szíve már az önzés felé hajlott. És ezért kér, hogy adj nekem téged hallgató szíve, és mit kap? Megkapja az értelem ajándékát is. E sorok után egy csodálatos dolog történik. Hazamegy és az első ítélet. Két asszony jön hozzá. Egy halott kis újszülöttel, és egy egészségesen. És azt mondja az egyik asszony, együtt voltunk, együtt szültünk. És az a szomszédom a saját gyermekére ráfeküdt, és az meghalt. És ez kicserélte a gyerekeket. Én reggel észrevettem, hogy az én gyerekem van nála. Most figyelj ide. Azt mondja Salamon. Hát akkor el kell osztani. Vágjunk ketté az élő kisgyereket. Egyik fel a tiéd lesz, a másik a másik. Ez nem az értelem, ez a szív. Mert tudta Salamon, hogy az az anya, aki a gyermek, az azt is fogja vállalni, hogy vigye el, csak ne öljük meg. És íme kiderült az igazság. Ne öljük meg, legyen az övé. Erre fogta a gyermeket, és visszaadta az édesanyját. Testvérek, gondolkodjunk először. Vigyázzunk, értelemmel minden képes az ember csűrni, csavarni, bebizonyítani. Ezért kell a vasárnapi mise, a lelki gyakorlatok, mert a tévében a mérgezés, ez az állandó, egyoldalú ideológia lassan alámossa az értelmünket, és jóvá fogunk hagyni nyilvános bűnöket. Például az, hogy összefeküdjön a fiú meg a lány. Hát, szeretik egymást. Köszönöm. Köszönöm. Játsszák a házasság előtt. És katolikus keresztényeket jóvá hagyják. És mennyi minden. Tehát persze mit tud tenni? Ez a világ. Testvérek, nagyon életmentő a mai vasárnapi mise. Mert ott nem az értelmünkre szólnak csak, hanem a szívünk rá lesz kapcsolva az Isten szívére. És hát a harmadik mélység. Igen. Azt mondja, hogy azért adjál nekem téged hallgató szívet, hogy felismerjem, hogy mi a rossz, és mi a jó. Vagyis, hogy mi a bűn, és mi az erény. Adj szolgálnak téged hallgató

tehát hogy meg tudja különböztetni a jót meg a rosszat. Ma az Európai Parlamentben ezt megkülönböztetünk? Nem. Hanem mire van az értelem? Hogy mi az olcsó, mi a drágább. Mi a kényelmesebb, mi a kényelmetlenebb. Mi az, ami előnyemre válik karrieremnek, mi az, ami hátrányomra. Mi az, ami anyagi hasznot hoz, mi az, ami káromra lesz. Mi az, ami gyönyör szerez nekem, és mi az, ami nem. Ennek a megkülönböztetése is kell. Mert igenis kell, hogy a betegnek tudja, hogy a kényelmesebb helyet adjon neki. Aztán, hogy kell, hogy a családnak meg tudja ítélni, hogy anyagilag mi a jó. Aztán, hogy mi a hasznos, és mi a hasznos. És az, hogy olyan, mikor jönnek hozzánk a gyerekek, unokák, hát olyan süsset főzzek neki, ami gyönyört szerez nekik, amit szeretnek enni. De ez csak az értelem munkája, mögötte mi van igazából, vagy minek kéne lenni. Az, hogy mi a jó, és mi a rossz. Ez kell egy királynak, egy államelnöknek is megkülönböztetni. Azért hadd mondjam. Azért gondolkodom. Mikor volt olyan államelnökünk, aki ott állózik a pasaréti templomban? Gondolkodj! Igen. Igen, testvéreim, hogy mi a jó és mi a rossz. Erre való az az értelem, amely kapcsolatban van a szívvel. Hogy mi a bűn és mi az erő. Igen, mert Isten nélkül a jót meg a rosszat végül nem tudjuk megkülönböztetni. Ha nincs egy végső érték, akkor a kisebb értékeket föl lehet cserélni. És akkor elérkezünk oda, amit 16. Benedek mondott, nem becsültük meg Benedek atyát. A papság se része. Egy teológiai zseni ült Péter székére. Mindegyik más, mindegyik valamit akar tenni az egyházért. De Benedeknél az értelemnek a világossága, mert egy imádkozó ember volt. És amikor azt mondta, vigyázzatok, itt van a relativizmus diktatúrája, vagyis minden viszonylagos, nincsen egy igazság, és ez kötelező vallanod. Tehát te már erőszakos vagy, ha azt mondod, hogy egy Isten van. Hát most van, vagy egy Isten, vagy nincs. Hát van egy végső igazság, vagy nincs. Nem, mert az el van kenve. Mindenkinek egyszerre igaza van. Tehát ott vagyunk értelmileg, ahol a disznó röfög a pocsolyában. Nem nincs megkapaszkodva ez a kultúra. Az európai pogányság is hitt az Istennek. Az európai zsidóság is. Az európai kereszténység is. Ez nem csak egy letűnt kultúra, ennek aktualitása van, testvérek. Igen, ma kifordult az ember saját magából, nincs belső világa. Figyelj meg, ha egy pillanatra nem ordít a tévé vagy valami, unatkozik. Miért unatkozik? Mert üres. Nincsen gondolat. Nincs belső világa. És az Úr Jézus éppen erről beszél, amikor azt mondja, hogy nagyon értékes kincset talált valaki, eladta mindenét, hogy meglegye az. Ez az Isten ország, ez az Istennel való kapcsolat. Igen, ezért érdemes mindent eladni. A szentek néha megtették, ezért megbotránkoztatnak bennünket. Nekünk viszont mindent ehhez kell viszonyítani. Senki nem kéri azt, hogy úgy legyél szent, mint egy remete, de szentnek kell lenned. Akármilyen fiatal vagy, apa vagy anya, férfi vagy nő vagy gyerek. Mit jelent a szentség? Egyedül Isten az Isten. És minden csak hozzá viszonyítva van, hiszen ő a teremtő. De ugyanezt, hogy a Szent Pál is a mai rómaiak azért levelében, hogy az Isten szeretőknek minden ajánlatra válik. A szenvedés is.
Milyen megdöbbentő dolog. Hányan voltak, akik amikor nem még mielőtt rájuk zúdult a szenvedés, azt se vették észre, hogy Siobánban van templom. És a szenvedések keresztek alatt megtanultak imádkozni. Az Isten szeretőknek minden a jobbra vágyik. Tehát ezt tanult meg Salamontól. Az Istennel való kapcsolat az első. És nem az értelmem, hanem a szívem. Az énem kapcsolódjon az Istenhez. Arra hajoljon az életem, az Isten és az ember szeretet felé, ne az önzés felé. És akkor az értelem jól fog működni. Akkor meg tudom különböztetni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És nem az Európai Parlament fogja eldönteni, hogy mi a bűn és mi az erény. Mert bennem van a törvényhozó Krisztus.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Dicsértessük a Jézus Krisztus! Legutóbb az örömről beszéltünk, a pap az öröm embere, Père François Potez, az öröm súlya, papnak lenni napjainkban című könyvéből egy kis részletet véve alapul. Ma tovább elmélkedünk, és a mai elmélkedésünk a pap az irgalmasság embere. Épül ez az elmélkedés az előző gondolatokra, vagyis a pap a súlyos öröm embere. És ha a pap a súlyos öröm embere, akkor feltétlenül az irgalmasságé is. Mindenkinél jobban kell tükröznie Isten szeretetét. Arcáról sokkal inkább, mint bárki máséról, le kellene tudnunk olvasni Isten jóságát, irgalmát. Erről természetesen zavarba jövünk, hisz mindennyájan tisztában vagyunk a vonatkozó teljesítményünk gyengeségével. De ne hagyjuk, hogy középszerűségünk elnyomja bennünk a vágyat, hogy minél jobban Istenhez hasonlítsunk. Sőt, tekintsünk gyakran a keresztre feszített Jézusra. Az ő szelídsége és türelme szívünkig hatolhat. Magával ragad. A jobblator és a százados szívét is szelíd türelme érinti meg. A bölcsesség könyvében így szólnak a gonoszok, tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük szelídségét, és kipróbáljuk türelmét. Mikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra, írja az első Péter levél, második fejezet 23-as vers. Nos, kedves testvérek, fokozatosan az irgalmasság emberévé kell váljunk. Fáradhatatlanul gyakorolni kell a szelídséget és a türelmet. Nekem papnak a gyóntatószékben van ez a magas iskola, amikor a híveket meg kell hallgassam. Sokszor van, hogy belemennek apró részletekbe, és én már türelmetlenül szeretném feloldozni őket, és amikor azt mondom, hogy hát akkor most bánjuk meg a bűneinket, akkor azt mondja, de még van bűnöm. És akkor kezdi a következő bűnt ugyanolyan részletességgel. És ott hátra dőlni és meghallgatni, hát eleinte volt egy ilyen szent türelmetlenség, hát még annyi gyónó van, most minek kell lesz most, vagy miért ennyire részletes ez a gyónás, vagy éppen nem is a saját bűnét mondja. De olyankor aztán csendes elégedettséggel hátradőlve nyugtázom, hogy hát itt Jézus most a gyóntató, ő kell meghallgassa ezt a hívőt, lehet, hogy ezt senki nem tudja meghallgatni ezt a hívőt, most egy kicsit oda kell figyeljek rá. És akkor ilyenkor, amikor a szelídséget és a türelmet gyakorolom, akkor az irgalmasságnak a gyakorlásához jutok. Amikor feloldozom ezt a gyónót, vagy egy ilyen emberből, egy ilyen beszélgetésből kell kijönnöm, akkor mindig az irgalmasságot gyakorolom. Hogy most őt is meg kell hallgassa valaki, őt is meg kell értse valaki. És valahányszor olyan embertestvérünket szeretjük, aki korábban megbántott, felháborított minket, mindig ezt az irgalmasságot gyakoroljuk, mindig mondjuk többet nem szeretjük, többet nem fogadjuk a házunkba, de valahányszor utána mégis elfogadjuk, akkor ezt az irgalmasságot gyakoroljuk, az alázatot és a szeretetet. Kedves testvérek, talán ez mutatja meg igazán, hogy kik vagyunk mi. Ha a szelídség és a türelem lesz a mi fokmérünk, hogy most szelíd legyek, ne bántsak, és amikor türelmes vagyok. Kedves testvérek, lassan-lassan az irgalmasság embereivé válunk. Ahogy idősödünk is, elengedünk dolgokat, megbocsátunk dolgokat. Mindenek előtt elsődleges feladat, hogy szeressük az embereket. Elszántan kell szeretni. Nem csak, ha megérdemlik, hanem kitartóan, Jézus miatt. Elszántan szeretni őket, egészen odáig elmenni a szeretetben, hogy még a jók szagát is átvesszük, ahogy ezt Ferenc pápa mondja. Odaülök amellé az embertestvére mellé, akit nehezen viselek el. A szokásai, a viselkedése, a nézése az öltözete miatt, vagy épp a mozdatlansága miatt. Mindig, amikor egy-egy ilyen embert, vagy egy-egy ilyen diákot, vagy egy-egy ilyen hívet tudok szeretni,
akit nehéz most szeretni, mert hálátlan, mert tiszteletlen, mert soha nem köszön, akkor mindig ez jut eszembe, hogy úgy szeretni az embert, elszántan, odaadóan, végsőkig elmenni a szeretetbe. Mindig felteszem a kérdést, hogy megtettem-e érte mindent. És mindig a válaszom az, hogy hát még van, amit megtenni. Mindig van a szeretetnek egy következő lépése. Ferenc pápa azt mondja, hogy a szeretetnek át kell járnia minket, hogy legyünk jó szagúak, hogy akit szeretünk, annak a szagja átjöjjön reánk. Amikor megölelünk egy-egy jó illatú személyt, akkor úgy, hogy még magunkon érezzük az ő üdességét, a parfümjét, az illatát, azt a jó illatát. Vagy alig várjuk, hogy újra találkozunk vele, hogy újra érezzük azt az illatot, amelyet ő eszünkbe juttat, vagy azt a kellemességet. És kedves testvérek, legtöbbször ez az illat nem csak kívül van ránk adva, hanem ez a belsőnknek a kifejezése. Most azáltal, hogy beillatosítom magamat, másoknak örömet akarok szerezni. Nem láttam még olyant, hogy valaki otthon ülve beillatosítsa magát, hogy érezze saját magát. Szeretjük érezni az embertársainkat. Kedves testvérek, mindig van egy jó illata a szeretetnek. Például gyermekkoromból emlékszem, hogy szerettem édesapámnak a szivar szagját. Magát a szivarat nem, de hogy édesapámnak az illata volt ez. És akkor mindig oda mentem, átöleltem, vagy úgy belebújtam ebbe az illatba. És kedves testvérek, most már nem szeretem ezt az illatot, de mégis valahányszor egy-egy ilyen cigaretta füstillat megcsapja az orromat, akkor eszembe hozza azt a szeretett személyt, akit szerettem gyermekkoromban. Krisztusban szeretett kedves testvérek, szeretni, elszántan szeretni, odaadóan szeretni, ez a szeretetnek a lényege. Amíg ezt nem tudom elmondani, hogy a gyermekemet elszántan, odaadóan, kitartóan szeretem, addig nem tudom azt mondani, hogy hát igazán szeretem. Egyik volt hívem mondta, hogy hát a papbácsi nekünk családtag. És mondtam viccből, hogy hát igen, mostoha testvér. És azt mondta, mondhat a papbácsi bármit, azt is mondhatja, hogy mostoha testvér, de úgyis a családtagunk marad. Hogy nem attól függ a családtagság, hogy valaki kiérdemli-e, vagy szeretetreméltő-e, hanem egyszerűen ez egy döntés, hogy a közösség tagja, és hát, hogy ezért az én családom tagja is. És amikor közösségen belül valakit mocskolunk, vagy valakit lejáratunk, akkor a saját családunkat tesszük tönkre. A vélt vagy valós igazságaink mellé állíthatunk embereket, de a közösséget romboljuk. És ez nagyon-nagyon visszatetsző, amikor egy előjáró teszi ezt. Valaki kérdezett, látta-e a templomba, vagy látta-e az interneten, látta-e az úton, hogy mi történt. Mondom, igen, s akkor mi van vele? Mondom, ezt az embert látta-e, hogy jót megoszt, látta-e, hogy örömöket tesz fel. Ez egy egoista ember, akinek csak az számít, hogy az ő igaza, vagy az ő nyugalma legyen meg. Aztán, hogy másik mi lesz, vagy a közösségnek hasznos-e az, amit kiír, vagy amire úszítja őket. Később aztán ugyanez az ember jön, hogy jaj, hát mindenkiben sebzettség, vagy mérgelődés van, vagy megosztottság. Mert mi ültetünk. Nagyon-nagyon fontos, hogy ahogy a múlt adásomban is mondtam, hogy a kertben a kórokozókat, a károkozókat, vagy a gyomokat, azt folyamatosan kell írtani. Ez egy döntés. Ha nem kapálok egy hétig, két hétig a búrján, a gyomok megölnek mindent. Tehát egy döntés, hogy én minden nap a javát akarom annak a növénynek, annak a személynek, annak a közösségnek. Amikor a Mária Rádiós műsort is szerkeztem, akkor mindig ez van benne. Hogy adni egy kis örömet, adni egy kis vigasztalást, adni egy kis rálátást, megnyugvást, adni egy kis érzést. Mert legtöbbször ez van, hogy érzést adunk. Nem marad meg, amit elmond a másik. Hát egy fél órát egyfolytában beszélt, hogy jegyezzem meg, mikor még két mondatot is alig tudok megtanulni.
vagy egy verset. De hogy az az érzés, amit a másik hagy bennünk, hogy Isten ültette belénk a békét, a megnyugvást, a szeretetet, az elfogadást, kicsit legyünk ennek a jószagú szeretetnek a képviselői. Hogy amikor minket látnak, ne undor fogja el őket, hanem ez a személy őket szerette. Akkor is az az illat, az a szag, az nem annyira kellemes, például egy ízadság szagról beszéljek most, akkor is vannak, van egy mögöttes tartalma, hogy miért ízadta az az ember? Dolgozott most, kihajtotta magát, nem volt ideje most tisztálkodni, vagy elfelejtette, vagy mellőzte, de hogy eszünkbe jusson az, hogy mögötte van egy tartalom, egy szerethető személy. Szerethetővé válni. És ez nem mindig két oldalú. Házasságban is van, hogy csak az egyik személy az odaadó fél. De ő duplán szeret, hogy a másikat ellensúlyozza. És közösségben is ezt kellene, hogy duplán szeressünk. Ha te nem szeretsz, akkor én duplán szeretlek. Mindig a fokmérője a szeretetnek, hogy mi a reakciója a másiknak. Mondtam valakinek, hogy én még a telefont sem veszem fel, hát akkor én sem magáit. Mindig ez az adok-kapok. Pedig azt kellene mondani, hogy nem baj, én úgy is hívom magát minden nap, ebben az órában, tudja, hogy gondolok magára. Tehát a válaszaink azok megmutatják, hogy kik vagyunk. Hogy mi a reakcióm, akár egy negatívumra is. Megmutatják a válaszok, hogy ki lakik bennünk. Egy gyűlölködő ember, egy úszító ember, egy megmondó ember, ki vagyok én? Nagyon látszik például, amikor egy vezető templomba járó, vagy Isten hívő, vagy imádságos ember. A cselekedetein, a szavain, a másik felé való békülékenységében látszik, hogy ki az az ember. Aki istentelen ember, idézőjelbe teszem most az istentelen, azon is látszik. Az keresztül gyalogol bárkin. Az maga mellé állít olyan embereket, akikkel meg tudja valósítani az ő céljait. Akkor is, ha nem nemesek azok a célok. Lesz egy bosszú hadjárat, ahogy a politikában is látjuk sokszor. Egy lejárató kampány. Lesz egy kiérezett feszültség. Valaki ebben éli ki magát. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mi mellett szavazunk, és mi mellett tesszük le a voksunkat, vagy mi milyen emberekké válunk. Ha te elmész, én is el. Az énekkel mondhatnánk, tőled nem maradok el. De bizony, néha el kell maradjunk. Néha nekem józanabbnak kell lennem. Néha távolságtartóbbnak kell lennem. Nem lehetek mindenben cinkos, nem lehetek mindenben partner. Kell legyen egy saját értékrendszerem. És a kereszténységem, vagy a papságom is ebben segít engem. Hogy én minden helyzetben tudjak jól dönteni. Nagyon-nagyon fontos ezért, hogy tudatosítsam az én személyem szerint például, hogy pap vagyok. Vagy mindenki otthon, hogy én most anya vagyok. Én most férj vagyok. Én most családos ember vagyok. Én most keresztény vagyok. És a döntéseimet ez szerint állítani be. Nem a pillanatnyi érzületeim szerint, megbántottságom szerint. Jaj, megbántottak engem, most az egész világ tudja meg, hírom a Facebookra. Tessék, ott a szennyes. Amikor a szennyes teregetjük, az a mi közösségünkről szól. Amikor elmegyek egy kocsmába, és elmondom, hogy a feleségem így meg úgy. Vagy amikor elmegyek a szomszédasszonyhoz, és elmondom, hogy a férjem így meg úgy. A szennyest megvan annak is a helye, hogy hol kell kiteríteni. Általában a mosógép az a gyóntató szék. Vigyem magamat oda a gyóntató székbe is, ott mossam tisztára szennyesemet. Akkor is, ha más mocskolt be, van venis, van különféle jó szereg arra, hogy kimossam a szennyest, de ne teregessem a világ elé. Olyan furcsa volt legutóbb, amikor borvízre mentem, hogy az út szélén egy ilyen elválasztó falra valakinek a munkás ruhája ki volt terítve. A fehér póló, a munkás nadrág. Néztem, hogy még ház sincsen a közelbe, hogy hol lehet a gazdája. Szépen kimosva mind a ruhát, kitéve száradni, és a gazdája sehol. A szennyest ne teregessük. Kedves testvérek,
Természetesen vannak, akiket könnyű szeretni, őket nem kérjük, hogy ne szeressük, hisz megy az magától, nem is kell azt mondani, hogy szeress engem, hanem alig várjuk, hogy beleburkolózzunk abba a jó illatba, átöleljük, mellé álljunk, és így tovább. De vannak, akiket nehéz szeretni, akiket nehéz odaállni. Erőfeszítés kell ahhoz, hogy rá tudjak mosolyogni, hogy tudjak vele beszélgetni. És kedves testvérek, ez a túlságosan emberi, néha egészen világias módon megvalósult szeretet mégis kell. Vannak, akiket nehéz szeretni, zűrös, fárasztó emberek, akik talán a plébániánkon vagy a munkahelyünkön vannak, irritálnak, kritizálnak, keresztbe tesznek nekünk, átnéznek rajtunk. Nem hiányoznak az ilyenek senkinek sem. Hát igen, ők azok, akiket szeretni kell, sőt még jobban, mint a többieket. Vasárnap prédikáltam erről, hogy egy alkalommal az egyik szomszédomnak egy bántó levelet írtam. Bántani akartam, ez volt az igazság. Az én sérelmemet rázurítottam, és vádoltam őt a sérelmem miatt. Na, hát a más vallású is volt az ember, azt mondja, na most a papot áthívom, most adok én neki. És akkor a leány azt mondta, hogy hát édes apukám, te engem nem erre tanítottál. Arra tanítottál, hogyha valaki sebzett, akkor őt meg kell vigasztalni, és nem, hogy belérugunk még egyet. És át is hívott ez az ember, és azt mondja, gyere papbácsi, igyál meg egy pohár bort, megkaptam a leveledet, eléggé fel voltam háborodva, leányomnak köszönheted, hogy most nem egy szídást kapsz, hanem kapsz egy jó pohár bort, és tudjad, hogy megbocsátok neked. Nem haragszok. Hát nem kell mondjam, hogy olyan meghatódottan ittam a bort, könnyeimmel küzdve, de úgy megmaradt bennem az, hogy a szeretetben döntöttek ez a család. Én fel voltam készülve a harcra is, páncélt is vettem, mikor átmentem a szomszédba, hogy ha ők visszamondnak, én még jobban oda mondok. De a gyűlöletet csak a szeretettel lehet legyőzni. És éppen ezért, akik irítálnak, akik kritizálnak, azokat szeretni kell, nem ellenük fordítani a közösséget. Még jobban kell szeretni, mint a többieket. Mint ahogy a gyermekünket is, amelyik gyengébb, amelyik bűnösebb, azt jobban szeretjük, mint a többit. Amelyik távol van, amelyik messze van. Ezért a tékozló atyánál is a történetben látjuk, hogy várja haza a fiát, minden nap kimegy, les az útra, kiáll, várja az ő fiát. Egy éven keresztül, minden nap. Vagy lehet, hogy több éven keresztül, mert évekig tekergett az a fiú. De egy apának fáj a gyermeke. Valaki mondta, hogy hát több gyerekes anyának meghalt az egyik gyermekes. Hát azt mondta valaki vigasztalásul, de legalább ott van a többi neked. És azt kérdezte az illető, hogy neked a kezeden hány ujjad van? 5. Gyere, vágjunk le egyet, s a többi még ott van neked. Fáj-e az az egy? Biztos, hogy fáj. És Krisztusban szeretett kedves testvérek, ha leszakad valaki a közösségből, ha elmegy, elidegenedik, az kell fájjon a közösségnek. Nem mondhatjuk, hogy hát ott van a többi. Hát mindig lesz valaki, utánunk és mások jönnek. Ez könnyelmű beszéd. És ez az elidegenedésnek, és az szeretetlenedésnek a mozzanata, amikor a másik egy helyettesíthető személy lesz. Hát jön majd más pap. Mindig kapunk papot. Amikor a másik csak egy eszköz lesz. Amikor a másik csak egy funkció lesz, hogy hát végezz el a misét, aztán ne szóljon bele az életünkbe. Keresztelje meg a gyermekemet, kifizetem az egyházalót, temessen el. Amikor egy pap nem egy személy lesz, nem egy közösségi tag, nem egy általunk is szeretett ember lesz, akkor, kedves testvéreim, ott a közösség átáll egy funkcióra. Betölt egy funkciót, elvégez egy liturgiát, de nem lesz megélt szeretet. Kedves testvérek, nagyon nehéz szeretni néha a másikat, a papunkat, a hívünket, de még jobban kell szeretni, mint a többieket. Mint a gyermekemet. Mert sokszor van az, hogy
Hát pazarolom a szeretetemet a gyermekemre, a családomra, hát ők vannak nekem. Őrájuk számíthatok. De néha pazaroljunk szeretetet olyanra is, aki senkire nem számíthat. Aki mindenkit elüldöz maga mellé. Aki nem engedi szeretni magát. Pazaroljuk az időnket, mondjuk, amikor valami hiába való dolgot teszünk. De valahogy a mennyországnak így tudunk az öröm híreivé válni. Így karolunk fel egy utcagyermeket, egy vén legényt, egy vén kisasszonyt. Nem mindig szorulunk rá a cselekedeteire, de elhívjuk, hogy gyere, segíts nekem egy libát vágjunk le. És akkor adok neki már egy combot, hogy érezze, hogy szeretve van. Vagy talán elő is főzöm neki, becsomagolom neki, hogy érezze, hogy valahova tartozik, hogy családtag legyen a másik. Papnak ezért jó, mert bármelyik házba bekopok, beengedik, családtag. De hogy igazán családtaggá váljon, hogy szerethetővé válni a másik számára, azt hiszem, hogy nincs más út, mint a gyakorlás útja. Meg kell próbáljuk Krisztus szemével tekinteni a másikra. Kérdezzük meg magunkba, vajon most Krisztus hogy szeretné őt. Próbáljuk meg mellőzni a kritikát, a megbántottságot. Próbáljuk meg mellőzni, hogy most rosszat mondjunk a másikra. Még akkor sem, ha néha igazunk lenne. Vagy ha néha ajkunkba kell harapjunk, hogy ne szóljunk semmit. És maradjunk közben figyelmesek. Ne hagyjuk, hogy bevonjanak olyan beszélgetésekbe, ahol ilyen veszélyes vizekre tévedhetünk, hogy kritizálunk másokat. Ez a közösségnek a rák fenéje, ahogy Ferenc pápa mondta, a pletykálkodás, amikor a másikról rosszat mondunk. Próbáljuk meg ezt a beszélgetést átformálni, hogy van benne is jó. Van két szeme, van füle, biztos, hogy van szerethető oldala mindenkinek. Vagy egy kihívás is lehet, hogy na most ezt hogy szeressem. Találjam ki. Nekem minden közösség egy ilyen kihívás, hogy hát az, ami az előző közösségbe ment, az nem működik. Vagy minden személy felé más a kihívásunk. Van, hogy meg kell bántsam őt, van, hogy el kell határolódjak. Aztán mindig meghatódok, hogyha például itt a plébánián látja, hogy dolgozunk, egyből jön és segít. Pedig mondhatná, hogy ez a pap megsértett, megbántott engem. De az a papra tartozik, az az ő felelőssége. Isten előtt ő kell elszámoljon azért, de azért, ahogy én döntök, azért én kell elszámoljak, hogy megállok-e, felveszem-e, felsegítem-e. Sokszor van olyan életesemény az életemben is, hogy például egy részeget felemeljek-e. Mond egy nagyon csúnya káromkodást, akkor visszaejtem a hóba és ott hagyom. S utána nem hagytam ott, mert viszem magammal a megbántottságot, a keserűséget, vagy a saját gyengeségemet is, hogy miért hagytam ott. Még jobban kellett volna szeretni az ilyen embert. Felemelni, hazavinni. Azt se tudtam, hogy ki az. Csak megbántott, hogy káromkodott. De hát arról ő kell elszámoljon, a cselekedeteimről pedig én. Kedves testvérek, kívánok jó gyakorlást akkor, hogy az irgalmasság cselekedetében legyünk az irgalmasság emberei. Megbocsátóak legyünk. Ne csak síránkozzunk, hanem döntsünk a szeretetben, és abban legyünk kitartóak. Szeretni sokszor észrevétlenül, fokozatosan, de ez átformálja másikat, de elsősorban átformálja a mi szívünket. Ennyi fért a mai műsorunkba, kívánok jó döntést a szeretet mellett, és kitartást annak gyakorlásában. Legyünk az irgalmasság emberei, dicsértessék a Jézus Krisztus!